0: meggondoltam, orvos lettem, nem bántam meg, élvezem, hogy ezen a szakterületen dolgozhatom, úgyhogy a magam részéről azt gondolom, hogy ebben teljes mértékben megtaláltam a helyemet.
1: Hány gyereket segített a világra? Van ilyen statisztika?
0: Van, bár a statisztika eleje az csak, az nincs összesítve, tehát azt nem tudom megmondani így, aztán azt tudom mondani, hogy valahol 3 és 4 ezer között lehet a gyerekek száma, akik nálam születtek. És hát persze kismamát sokkal többet gondoztam ennél, mert nem mindenki szült nálam.
1: És persze, ha orvos, akkor azért az is fölmerülhet, hogy jár az egyetemre, és persze az édesapja, meg a nagybácsi szülésznőgyógyász, de hát éppenséggel lehetett volna, hát, hogy egy távoli példát mondjak, lehetett volna urológus.
0: Hát ez talán nem is olyan távoli példa lett volna. Nem szólt bele senki, hogy én mi legyek. Tehát sem az édesapám, a nagybátyám végképp nem, de senki az ég adta világon nem mondta, hogy fiam, legyél ez vagy az. Nekem egyébként van 3 gyermekem, már egyik se gyermek, inkább 3 felnőttem van, és az egyik közülük orvos lett, másik 2 orvos sem lett, tehát nyilván megtalálták a maguk útját, és aki orvos lett, ő sem lett szülész, hanem sebésznek tanul, nyilván még nem szakorvos, tehát hogy ez nálunk sosem volt elvárás, hogy édesfiam, majd azt én megmondom, hogy te mi legyél. Sem én nálam nem volt így, sem a gyerekeimnél nem volt így.
1: Az édesapja azt mondta egy interjúban, hogy ő úgy született, hogy nem volt orvos. 950, nem tudom hányban, valahol Erdélyben, ha én jól emlékszem, és emlékeim szerint azt mondta, hogy nem volt orvos. Otthon szült az édesanyja. Ez nem igaz? Rosszul mondom?
0: Valójában ő kórházban született, Sepsiszentgyörgyön. Az édesanyám született úgy, aki innen nézve messze van, de Erdélytől azért még innen, tehát ő épp a határ innenső oldalán maradt, az a kis faru, és ő viszont tényleg otthon született, és noha nem volt orvos elvileg, de a végén oda hívtak mégis egy orvost, aki egy kicsit segített, nem sokat, és aztán így született ő meg, de otthon született.
1: És önről azt mondják, hogy az otthon születésnek nagy híve, ez itt túlzás?
0: Annyiban, hogy én igyekszem reálisan szemlélni a dolgokat, és azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy vajon az otthonszülésben mennyi a rizikó, és a kórházi szülésben mennyi a rizikó, vagy összehasonlítjuk a kettőt egymással, és nem csak a rizikó tekintetében, hanem a körülmények tekintetében, és az ellátás minősége tekintetében, azt gondolom, hogy ez egy választható, reális alternatíva lehet. De tudni kell, hogy ott esetleg előadódhatnak olyan helyzetek, csak ezeknek a valószínűsége roppant kicsi, ahol nem tudunk ott segíteni, vagy hát én nem járok otthon szülésbe, de akik ott vannak, tehát esetleg nem tudnak segíteni, és akkor kórházba kell menni. Vagy extrém ritka helyzet, amikor olyan helyzetbe kerülnek, amikor már nem lehet, mert az az időveszteség az meg már túl sok lenne. Tehát ennek a valószínűsége olyannyira minimális, és hogyha megfelelő a rizikóbesorolás, megfelelő a várandós gondozás, és így aztán egy jó értelemben vett válogatás, hogy ki az, aki alkalmas, ki az, aki nem alkalmas szakmai szempontból az otthonszülésre, vagy pszichés szempontból az otthonszülésre, meg az otthon alkalmas-e arra, hogy otthonszülésre jön, tehát hogy ezeket mind-mind figyelembe vesszük, akkor az otthonszülés tud olyan biztonságos lenni, ami azért azoknak, akik ebbe a körbe orvosilag bejuthatnak, azok számára végül is biztonságos lesz. És nem lesz, és nem valószínű, hogy olyan tragédiák történnek, amit esetleg mások felhoznak, hogy na de hát mi van akkor, ha. Mindig van, mi van akkor, ha. A kórházban is van olyan, hogy mi van akkor, ha. És a kórházban is van, hogy nincs rá megoldás. És akkor most a kórházi szülés sem jó. Tehát, hogy nyilván mindig van olyan eset, amikor éppenséggel rosszul alakulnak a dolgok, de a szülésben általában, és főleg, hogyha békén hagyjuk a szülést, tehát az anyát hagyjuk a maga ütemében vagyudni, és minél kevesebb beavatkozást végzünk, annál nagyobb a valószínűség annak, hogy egyébként szépen jól és a maguk körülmények között normálisan lezajoljék egy szülés.
1: Egyszer azt mondta nekem egy orvos, amikor kérdeztem tőle, hogy mi a legemlékezetesebb ilyen orvosi esemény. Ő egyébként szívátültetéssel foglalkozott eredendően, tehát transplantációval, hivatalos szóval, és ő azt mondta, hogy amikor végezte az egyetemet, valahol valamikor volt egy olyan, hogy születés, és egy szülés, és hogy arra emlékszik vissza leginkább. És a dolognak van egy másik oldala. Mi van akkor, ha baj van? Hogyan éli át az orvos azt az esetet, amikor baj van?
0: Most gyorsan kezdjük ott, hogy baj nagyon ritkán van. Tehát én azért egy kezemen tudom megszámolni azokat az eseteket, ahol olyan baj volt, ami valami komolyabb, vagy lehet, hogy a két kezem kell hozzá, de akkor is az még csak ezrelékes nagyságrend. Tehát ez nagyon ritka, hogy baj legyen. De amikor baj van, akkor senki sem érzi jól magát, az orvos sem, meg nyilván a helyzetben levő többi egészségügyi dolgozó, tehát a szülésznő, vagy akárki, aki ott van. Senki nem érzi jól magát ilyenkor. Amennyiben már most, hogy nyilván, hogyha már túl vagyunk rajta, és lenne azt tudjuk, hogy akkor nem alakult végül minden jól, akkor így érezzük magunkat. Amikor maga a nehéz helyzet, nehéz szituáció, és ezt hadd ne nevezzem bajnak, tehát valamilyen olyan helyzet alakul ki, amikor nekünk komolyan dolgoznunk kell, akkor nincs mese, akkor komolyan dolgoznunk kell. Tehát akkor az agyunknak ott kell lennie, a begyakorolt mozdulatoknak ott kell lenniük, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy elhárítsuk a még nagyobb bajt, ami esetleg ebben a helyzetben van. De még egyszer mondom, a szülések zöme az nem a bajról szól, hanem arról szól, és szerintem ez a lényege az egésznek, hogyha egy anyát a megfelelő módon kísérünk végig a várandósága során, és a megfelelő módon támogatjuk őt a szülése során is, mégpedig úgy, hogy ő bizalommal legyen felénk, és biztonságban érezze magát, akkor már nagyon nagyot tettünk azért, hogy ne legyen baj. Tehát a bajt leginkább úgy lehet elkerülni, hogyha az anya biztonságban érzi magát. Persze, ehhez hozzájönnek még azok a objektív tényezők, szakmai szempontok, hogy milyen a vérnyomása, elég nagyra nőtte a baba, meg nem túl nagy, meg nem túl kicsi, meg jók a méhösszehúzódások, de például a méhösszehúzódások tekintetében már nagyon nagy a befolyása annak, hogy az anya milyen pszichés állapotban van, aki jó pszichés állapotban van, tudja, hogy hol van, tudja, hogy a helyén van az anya, de nyilván nem tudatosul, hanem mint az ősi időkben is, amikor nem volt még orvostudomány, és mégis megszülettek a gyerekek. Nos, ha ilyen helyzet van, akkor azt gondolom, hogy a bajnak az esélye már nagyon sokat csökkent. És nekünk pont az a feladatunk, hogy a bajhoz már ne jussunk el. És ezzel együtt persze, ha már a kérdés ez volt, néha így is előfordul, csak hál' Istennek ritkán.
1: A papa, az édesapa ott legyen, vagy ne legyen ott? Tudom, azt fogja mondani, hogy kinek így, kinek úgy, mindent biztos, lát, mosolyog, persze.
0: Nyilván, mert hogyha egy apa rettegettől a szituációtól, akkor ne legyen ott. De bárki, aki úgy érzi, hogy ő bizonytalan ebben a helyzetben, és nem segítőként tud ott lenni, akkor nincs jó helyen. És ez teljesen mindegy, hogy most a nagymama, a szomszédasszony vagy az apa, ha olyat választ az anya, aki szeretne ott lenni, és tudja támogatni az anyát, annak jó ott lennie.
1: Már is belekötök. Mi az, hogy a szomszédasszony vagy, a nem tudom kicsoda, vagy az apa? Hát az apa. Hát neki kell ott lennie, nem?
0: Hát ilyenről szó sincsen, hogy az apának kellene ott lenni. Erről nincsen szó. Ezek lehetőségek. Az anya által választott személyekről van szó, aki most nyilván ez egy vicces hozzászólás volt, hogy akár a szomszédasszony is, bár láttam már olyat, hogy nem a szomszédasszony, de barátnő jött be. Tehát olyan előfordul, hogy az anyának egy szoros barátnője jön be, mert az apa mondjuk nem akar, nem tud, nem alkalmas, nem itt tudom, én így egyeztek meg, hogy ő inkább ne legyen ott, és helyette egy barátnő jött be, mert a nagymama is messze lakik, vagy itt tudom én. Tehát lényeg az, hogy ilyen is van. Nincs ezzel semmi baj. Tehát az együttszülés, és ezért direkt nem apás szülést mondok, tehát az együttszülés esetén valójában a világ legtöbb pontján egyrészt is nincs meghatározva, hogy ez hány ember, és főleg nincs meghatározva, hogy kicsoda. Valójában a szülés időszaka nem férfi feladat. Tehát ezt jó, hogy én mondom férfi nőgyógyászként, vagy szülész nőgyógyászként, hogy ez nem férfi feladat, de most gondoljunk bele egy átlagos férfi, most nyilván nem az egyes emberekről van szó konkrétan, hanem átlagosan. Gondoljunk bele abba, hogy van egy átlagos férfi ember, aki hogyan dolgozik, hogyan szokott a feladatával megküzdeni. Mondjuk kiég a villany, akkor egy átlag férfi azt mondja, hogy jó, kiégett a villany, megnézzük, van-e itthon villanykörte, van villanykörte, előveszük a létrát, fölmegyünk, kicsavarjuk, beteszük az ötlemet, kész vagyunk, és a feladat el van végezve. Vagy szintén átlag ember, a felesége hazajön, és elmeséli a munkahelyen, ez történt, és akkor milyen szörnyűség, hogy ilyen dolgok vannak, és hogy márják egyes az emberek, stb. Férj már rég végig gondolja, hogy azt kéne csinálni, hogy, mert azon gondolkozunk, hogy ezt a feladatot hogy kell megoldani. És ezt ráadásul hatékonyan. A nők nem így működnek, a nők szintén hatékonyak, csak nem így hatékonyak. A szülésben meg pláne nem így hatékonyak. A szülés az következőképpen megy. Most nyilván kicsit eltúlozva és viccesen fogom mondani. Fogja magát az anya, illetve az anya teste, és elindulnak a mély összehúzódások, és jönnek, és jön, és elmúlik, és jön, és elmúlik, és ez először, mit tudom, x perc van, aztán már kevesebb, aztán még kevesebb a két mély összehúzódás között, de valójában ez történik. És órák telnek el úgy, hogy férfi aggyal nézve nem történik semmi, hiszen már újra, most nem olyan őszinte a mosolya a hőszeretett feleségnek, vagy a gyerek anyjának, aztán utána megint egy kicsit mosolygós lesz, akkor megint nem olyan mosolygós, és így ezt látja egy férfi. De közben rengeteg minden történik ez alatt. De a férfi nem így működik, hanem az, hogy na, hát most már volt ebből elég, most már akkor lépjünk tovább, jöjjön a gyerek. Ez leegyszerűsítés, amit én mondok, és most, hogyha bárki is férfiként úgy emlékszik vissza, hogy ő ott volt a szülésnél, és nem így történt, az tök jó, én annak örülök. De általánosítva és egy kicsit leegyszerűsítve valami ilyesmi történik. Tehát ezért mondom, hogy alapvetően nem férfi feladat a szülés követése. Nekem azért könnyű a dolgom, mert én egyrészt gyerekként is ezt éltem meg, hogy az édesapám elmesélt egy csomó mindent, hogy most született egy kisbaba. Nyilván nem mesélte el a szülésnek a részleteit, főleg azt, hogy kiszült, de az, hogy esetleg született egy baba, és akkor most így született, vagy úgy született, bizonyos részleteket nyilván, ahogy a korban hallottam előre, esetleg elmondott. Vajon miért lettem ilyen szülésznő, hogy ez, ugye itt felmerülhet a kérdés, hogy talán nem lehet, hogy valami ilyesmi beavatkozás volt, bár sosem mondta, hogy legyen szülész. Tehát nekem ilyen szempontból könnyebb dolgom volt, illetve láttam több ezer ilyen esetet, és ott voltam, és nyilván, hogyha az ember empatikus, akkor bele tudja élni magát abban a helyzetben, amivel kell. De egy átlag ember, aki nincs minden nap ebben a helyzetben, annak ez lehet furcsa. És ezért mondom, hogy nem feltétlenül az apa az, akinek ott kell lennie. Ott lehet az apa, és nagyon jó, ha az apa van ott, mert valóban annak kell ott lennie, aki az anya számára olyan megnyugtató, biztonságos környezetet tud, emberi környezetet tud nyújtani, ami számára jó. Ha ez az apa, hurrá! Ha ez a barátnő, hurrá! Ha ez a nagymama, hurrá! Bárki lehet. És én tőlem, az én véleményem szerint egyszer lehet a három is, hogyha mindenkit szeretne.
1: Na most persze akkor egy keresztkérdés, hogy ön ott volt, és akkor ezzel befejezem a szülés témát. Ön ott volt a gyermekhely születésénél?
0: Hát ez csak természetes, ez fel sem merülhetett volna másként.
1: Na de nem ön volt az orvos?
0: Nem. Hát ráadásul az első gyerekünk még egyetem alatt született, bár én akkor már évek óta bejártam abba a kórházba, ahol kezdtem dolgozni, és medikusként, és akkor már láttam egy csomó szülést, nyilván csak így segéderőként voltam ott, tehát már tudtam, hogy megy, és mi megy, és mindent értettem, és egyébként férfi aggyal végig is gondoltam, hogy jó, most itt tartunk, és ott tartunk, csak részben ráhangolódó szülészként, később meg már szülészorvosként, meg pontosan tudtam, hogy akkor ez micsoda, meg hol tart, de egyébként érzelmileg, mint apa tudtam jelen lenni. Sőt, ha szabad egy picit itt hozzátennem, egy kicsit minden anya szülésénél úgy vagyok ott, hogy visszagondolok arra, amikor az én gyerekeim születtek, és az én feleségem vagyodott, és ez nekem nagyon jó, hogy ehhez vissza tudok nyúlni.
1: Izgult nagyon?
0: Egy cseppet sem.
1: Hogy? Nézek nagyon. Hát hogy nem izgult? Hát izgulni kell, vagy nem kell izgulni?
0: Hát én megengedő ember vagyok, lehet izgulni. Tehát ha valakinek jól esik, és azt gondolja, hogy ettől jobb lesz, akkor én tőlem izgulhat, de nyilván ettől nem lesz jobb semmi sem. És nem kellett izguljam, mert mind izgultam volna. Tudtam, hogy a Jóisten, amikor összerakta a nőt, akkor minden tudást, minden alkatrészt és minden tudást, tehát van méh, petefészek, stb., és minden tudást, ami azt jelenti, hogy megvannak azok a hormonok, és megvannak azok most ez nem feltétlenül látott, de mégis meglevő viselkedés mintázatok, vagy tudás, ami kell ahhoz, hogy egy kisbaba megszülessen. Én 100%-ig biztos voltam abban, hogy a feleségem és az éppen aktuálisan születendő gyerekem ezt mind tudják. Nem azért, mert tanulták, hanem azért, mert ez az ősi tudás mindenkiben benne van. Egyrésztről, másrészt pedig fel sem merült bennem az, hogy igazándiból gondnak kéne lennie, mert a szülések zöménél nincs, és én tudtam, hogy olyan csapat vesz bennünket körül egyébként, akik békén hagyják ezt az egész folyamatot.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják. Műsorunk vendége dr. Bálint Balázs, szülész, nőgyógyász, én Sáji András vagyok. Kicsit fordítok a témán. Amikor itt leültünk, akkor mondta, hogy jaj, bocsánat a rendetlenségért, de holnap cserkésztáborba megyünk. Mióta cserkészkedik, és ott a cserkészetben ön micsoda?
0: 20 éve, elárulhatjuk, hogy melyik az a falu, ahol most beszélgetünk, ezt Pátynak hívják, és Pátyon 20 évvel ezelőtt nem volt cserkész csapat, meg leginkább nem volt olyan közösségük a fiataloknak, ahova csatlakozni tudtak volna, sem a katolikus, sem a református gyülekezet, ugye itt két felekezet van, sem az önkormányzat, nem, sem senki, nem tudott olyan értéket adó szerveződést nyújtani a gyerekeknek, ahol ők lehettek volna. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt semmi, csak mi azt gondoltuk, hogy azért ennél lehetne több is.
1: Bocsánat, közbevetőleg az öngyerekei pont olyan korban voltak akkor, hogy valamit kerestek, ahova csatlakozhatnak.
0: Így van, mi motiváltak voltunk ekkor, ez pontosan így van, és akkor a helyi két gyülekezetnek a fiataljai ültünk le közösen, és kezdtünk gondolkodni, hogy merre menjünk, és akkor alakult ki az, hogy hát szervezzünk egy cserkész csapatot. És ezt meg is tettük, igen, ám egyetlen apró kis baki volt, hát én ugye voltam kisdobos, voltam úttörő, meg kisztag, de cserkész az nem voltam, mert mire a cserkészet jött, addigra én már rég messze voltam ettől a kortól, és ebből kifolyólag ott álltunk, hogy senki nem volt cserkész, hogy hogyan szervezzünk cserkész csapatot, úgyhogy senki nem volt cserkész, és végül is autodidakta módon kezdtük el az interneten, mert akkor azért az internet azért már volt, és a Magyar Cserkész Szövetség, meg más cserkész elérhető tudástárt kerestünk fel, és abból kezdtük el mi szépen a saját tudásunkat összeszedni. Kicsit eleinte olyanok voltunk, mint a rossz tanár, aki egy leckével előtte a gyerekeknek, hát talán többel is előttük jártunk, de valójában tényleg ez volt, hogy szedtük össze azt a tudást, és összesen 9 évbe telt, amire odáig eljutottunk, hogy már mi magunk is úgy éreztük, hogy már képesek vagyunk belépni a Magyar Cserkész Szövetségbe. De ekkorra már egy közel 100 fős csapatunk volt. Az első táborunk az 20-25 fő volt, talán vezetőkkel, mindennel együtt, és most a csapatunk létszáma éppen a tavalyi évben váltunk ketté, mert olyan nagyok voltunk, hogy a zsámbéki csapat az külön lett, és most a két csapat együtt 200 fő körül van, kicsit kevesebb, de a mi csapatunk ebből olyan 120 fő. Tehát, hogy ez egy nagyon sokakat nagyon érdeklő feladat, és az én funkcióm ebben az egészben az, hogy eleinte, vagy nem a legelejétől, de majdnem a legelejétől én voltam a csapat parancsnoka. Most már nem én vagyok, én most cserkész tiszt vagyok amúgy, és a cserkész csapatot fenntartó egyesületnek vagyok az elnöke. De most két cserkész csapatot tartunk fönt, lévén, hogy ketté vált a csapatunk, és a másik csapat is hozzánk tartozik.
1: Na, két kérdés, hogy ez olyan nomád dolog, ahogy az ember elképzeli, hogy mindent magunk csinálunk, másodszor pedig, hogy mi ebben a jó?
0: Én minden évben nagyon várom, hogy mikor megyünk újra cserkésztáborba, ugye én már külön őrsöt nem vezetek, ugye a fiatalok vezetik a még fiatalabbakat, de itt a fiatalok azok, mit tudom én, 20 évesek, 10 évesek, akik vezetik a kisebbeket. Én is vezettem őrsöt, csak akiket én vezettem, azok, az volt az előző csapatparancsnok, meg a mostani csapatparancsnok, és az én őrsömből fejlődött ki. Egyébként az egyik fiam vezeti most a cserkészcsapatot. Hogy mi ebben ő, én már akkor várom, amikor vége van a cserkésztábornak, hogy legyen újra cserkésztábor.
1: Na de bocsánat, de miért? Hát, ha a nomád körülményekről nem beszélek, de hát azért mégiscsak egy sátorban esik az eső, hideg van, nincs ennivaló, nem működik a tábortűz, mert minden elázott, és egyébként is szúnyogok vannak, és ezer millió probléma. Nem így van?
0: Hát én nagyon kívánom az összes cserkésznek és az egész országnak, hogy most a következő 1-2 évben minden tábor ilyen legyen, de pont a fordítottja van, szárasság van, nincs eső, és persze egy-egy nagy zuhé van, és akkor az extrém nagy is tud lenni, és most például várunk is egyet, mert a jövő hét, vagy hát bocsánat, ezen a héten pont a tábor akkor kezdődik, amikor a nagy zuhét várjuk. Viszont nem tudunk tábortüzet rakni, mert tűzgyújtási tilalom van, tehát vannak nyűgök, igen, és sátorban alszunk, vagy én már tavaly már inkább függőegyben aludtam, mert az még jobb volt, de...
1: Az erdőben két fa között?
0: Hát igen, leginkább oda érdemes felkötni a függőágyat, így van. Hogy mi ebben a jó, ugye azzal kezdtük a riportot, hogy azért vagyok-e itt, vagy ez még lehet, hogy a riport előtti beszélgetésünk volt, itt rákérdezett, hogy a világtól, de nem ez a riport elején volt, hogy a világtól akartunk-e távolabb kerülni, hogy itt kijöttünk egy falu szélére, és akkor most meg azt mondom, hogy hát igen, és akkor szeretnénk egy kicsit még távolabb kerülni a világtól annyiban, hogy elmegyünk egy erdő közepébe, ahol valószínűleg térerő sincs, vagy ha van, akkor van, nyilván egy-két embernél van telefon, de a gyerekeknél nincs, és akkor nekem egyébként manapság már leginkább az a feladatom, hogy én vagyok a beszerző, tehát én megyek el a kajáért, hogy azért az legyen, tehát olyan nincs, hogy nincs kaja. Én úgy indultam neki, és ugye én voltam a vezetője a csapatnak kezdetben, hogy én nem szeretném azt, ami az én gyerekkoromban volt, hogy van egy tenyérnyi kenyér, és azon egy alig látható szalámi darab, vagy kolbász darab, vagy akármi.
1: A szalámi, hát az maga a luxus volt 962-ben mondjuk.
0: Ez így van, de ezzel együtt most nem feltétlenül a téli szalámire gondoltam, hanem mondjuk egy turista szalámi, vagy paprikás szalámi, azért az inkább volt az én gyerekkoromban is, de hogy én azt mondtam, hogy nem, az legyen úgy, hogy a gyerekek azt tényleg úgy élvezhessék, és akkor úgy mehessenek haza, hogy nem éheztünk, és nem volt semmi hiány.
1: Mondja itt a világtól való elvonulást, mi baj van a világgal?
0: Tjú, hát a világgal azért sok baj van, úgy érzem. Ez hosszú lenne kifejteni. A cserkészetnek a lényege, és miért választottuk a cserkészetet, mert hiszen nyugodtan lehetett volna egy hittanos csoport is, és mégsem az lett. Emberebb ember, magyarabb magyar, a természetet, az embertársait és Istent kedvelő, tisztelő embereket vagy gyerekeket szeretnénk, illetve akikből aztán olyan emberek lesznek, akik ezeket az értékeket magukénak vallják. Ez nem jellemző a világban. Tehát most vessem, kövezzem meg mindenki, de én most előhozom a Pride-nak a kérdését. Nem helyes, nem tartom helyesnek, és nem fogok tudni vele sose azonosulni, de a világ jelen pillanatban azt mondja, hogy ez jó. És azt gondolom, hogy ez nem jó. Egyáltalán nem jó, és én azt szeretném, hogyha a gyerekek azt tudnák, hogy ez egy tévút mindenféle szempontból, most orvosként is mondom, biológiai szempontból is, de azt gondolom, hogy pszichés szempontból is ez egy tévút, amin azok az emberek járnak, és ez most csak kiemeltem egy dolgot, nyilván a világon sok egyéb gond van, a mammonnak az uralma, tehát azért a mammon pénznek fordítsuk le, vagy mindegy, ha bálnak nevezzük teljesen, de akkor is nagyjából a pénz körül forog a világ, és persze az enyém is, tehát nem akarok most farizeus lenni, hogy bezzeg, én bezzeg jól sem, nem, én se csinálom jól, de igyekszem jobban csinálni, és arra igyekszem a gyerekeket is, nem én egyedül, hanem sokat magammal olyan helyzetbe hozni, olyan társaságba, olyan közegbe, és olyan értékeket megmutatva nevelni, amivel esetleg rájönnek ők is, hogy nem biztos, hogy csak ez az egyetlen fontos, hanem van más is a világon.
1: Még mindig a cserkészet meg a világ. A cserkészet az általában olyan gyerekeket hív, akik vallásosak. A mai világ pedig nem vallásos. Akkor hogy van ez a 200 akárhány gyerek? Ők mind templomban járó gyerekek? Minden vasárnapot vannak?
0: Sajnos nem, sőt közel sem. Amikor elkezdtük ezt az egészet, és még a pátyi két gyülekezet köré szerveződött, vagy azoknak a családoknak a gyerekeiből állt fel a csapat, akik egyébként alapvetően templomba járók is, amire most itt utalt is, akkor ez valóban így volt, akkor a gyerekek zömével találkoztunk a valamelyik templomban, mindenkinek az volt, hogy járjon a saját gyülekezetébe, egyházközségébe, viszont amikor megnyitottuk a kapuinkat, és azt mondtuk, hogy most már elég erősek vagyunk, jó a cserkésztudásunk, meg képesek is vagyunk mindenkit befogadni, akkor megnyitottuk a világi iskolák felé és mindenfelé, és most bőséggel jönnek, most már nem kell toboroznunk. Na most már ez nincs így. Most már nem megy mindenki templomba. De nem is vallásos gyerekeknek van a cserkészet, hanem a cserkészetnek az alapvetései van, vagy a preambulumában van az benne, hogy a cserkészet vallásos szervezet. És így aztán mi ezeket az értékeket is igyekszünk átadni.
1: A 936-os Magyar Cserkész című újságban ott szerepel többek között az is, hogy reggel zászlófelvonás, ima és egyebek. Így indul a nap ott is?
0: Így, és így is záródik egy zászlószertartással, és zárul, amikor nyilván a zászlót lefelé húzzuk, de ott is ima. És minden étkezés előtt ima, és utána ima, és a mi csapatunk az különleges, és úgy is terjedt el a Cserkészszövetség, hogy mi vagyunk azok a nagyon vallásos csapat, mert nekünk például minden nap vannak áhítatos alkalmaink, minden nap, nincs olyan tábori nap, hogy nincs.
1: Bocsánat, egy mai gyerek egy ilyen áhítatos alkalmat. A mai gyerek, aki nem tud 5 percig nyugodtan ülni, a mobiltelefonja nélkül pláne nem, az hogy viseli ezeket az áhítatos szüneteket?
0: Hát gyorsan rászoknak a mobiltelefon nélküli életre, mert nincs mobiltelefon. Valójában ők ezt tudják, hogy nem is hozhatják el.
1: Igen? Jó, de önmagában az, hogy most akkor áhítat van. És akkor erre mit mondanak egy mai idézőjeles modern gyerek?
0: Nagyon érdekes, hogy egyébként nem kérdőjelezik meg, mert tudomásul veszik, hogy a cserkészetben ilyen van. És nem az van, hogy ezt vegyük ki belőle, mert ez nekem nem tetszik. Hát nem vesszük ki belőle, mert ez része az egésznek. És nem kérdőjelezik meg ezt. De nem, ez a választás illúziója, amit a világ felad, hogy a gyereknek, hogy akkor választhatsz, hogy most akkor jobbra kanyarodsz, vagy balra kanyarodsz, de mind a két irányba sáros út van. Tehát, hogy magyarán tök mindegy, mit választasz, így is úgy is nehéz helyzetbe kerülsz. Ez a cserkészetben ilyen szempontból nincs. Azt mondjuk, hogy most ez van. Tehát mi nem értünk egyet azzal a típusú nevelési módszertannal, amiben a gyerek mindenről maga dönt, és honnan a csodából tudna egy 8-10 éves mindenről dönteni, nem tud. Természetesen itt is vannak lehetőségek, hogy most választhat, hogy ez vagy az, hogyha kézműveskedés van, hogy most akkor mit tudom én, kötelet fon, vagy ver, vagy éppenséggel batikol valamit, vagy az is lehet, hogy valójában mi is csak egy illúziót adunk fel, mert az egyik nap egyiket fogja csinálni, és a másik nap másikat. De vannak ilyen választási lehetőségek, tehát nem az van, hogy mindenki uniformizáltan kapja meg azt, ami van, és kész. De mégis azok, amelyek közül választhat, azok az bizonyos szintet mindenképpen megkerülsék. De mondjuk egy áhítat tekintetében legfeljebb az lehet a különbség, mondjuk az áhítatnál pont nem, de mondjuk a templomnál, a vasárnapi templomnál azon választhat, hogy ő a katolikus vagy a reformátusban megy, nyilván a felekezetének megfelelően fogja tenni, de az is lehet, hogy ebben sem, mert együtt megy az egész csapat mindenhova.
1: Az áhítat, hát mindegy, most nem megyek bele abba, hogy az áhítat az mit jelent, hogy miről gondolkoznak, de a gyerekek visszajönnek a következő évben is, és akkor ezzel be is zárom ezt a cserkészes rövid témát.
0: Természetesen van fluktuáció, van, aki jön, van, aki megy. Általában nem amiatt szoktak elmenni, mert itt áhítat van a táborban, vagy azért, mert az őrsi foglalkozások mondjuk egy imával kezdődnek és végződnek, hanem sokkal inkább azért, mert konkurenciája a cserkészetnek az, hogy mondjuk ilyen-olyan sportra jár, vagy ilyen-olyan művészeti órára jár, és egyszerűen nem fér bele. És akkor azt mondjuk, hogy persze, hát válaszol, és hát mindegy érték ez is, érték az is, és valamelyik legyen, amelyikhez ő neki nagyobb kedve van. De ezért nem mennek el, mert áhítat van, vagy ha mégis, akkor meg tudomásul veszük, hogy ez van. És válaszom egyszerűen az, hogy igen, visszajönnek, mert nagyjából nem vagyunk 200-an a két csapatban összesen, de most már évek óta ez a 180-200 körüli létszámunk van, ami azt jelenti, hogy kiöregszik aki fölfele menő, és akkor újonnan meg nagyjából ugyanannyian bejönnek.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják. Műsorunk vendége dr. Bálint Balázs, szülész, nőgyógyász. A cserkészetnél előkerült az, hogy ön református, de én készültem, és úgy tudom, hogy a felesége katolikus. Jól mondom?
0: Hát aként indult, valóban így van, és én katolikus lányt vettem feleségül, ez való igaz.
1: És akkor hol esküdtek, katolikus templomban, vagy református templomban?
0: Ez ennél is huncutabb, mert református templomban esküdtünk, és református lelkész és katolikus diakónus volt, aki bennünket összeadott. És így aztán minden egyház szerint ez egy teljesen rendben való esküvő volt.
1: Én ezt meg nem tudom mondani, nem értek ehhez, hogy a diakónus elég egy esküvőhöz, de hát ezek szerint elég.
0: Elég kellett legyen, mert rendes papírt kaptunk róla. Ami a lényeg, hogy az én feleségem, még azt is megbeszéltük, hogy mert hogy mi legyen, hogy legyen a jövőben, a gyerekek, ha születnek, akkor melyik felekezet, melyik vallást kapják.
1: És melyiket?
0: Azt beszéltük meg, hogy nemek szerint maradunk.
1: A klasszikus modell.
0: Így van, és mivel két fiú született először, ezért két református fiú lett, és a harmadik lány lett. És amikor lány lett, akkor volt a nagy dilemma, hiszen akkor úgy gondoltuk, hogy katolikus lesz, de a feleségem azt mondta, hogy nem látja értelmét annak, hogy most a család fele ide járjon, fele oda. Egy darabig ezt csináltuk egyébként, hogy jártunk mind a két templomba, vagy az egyikünk ide, másikunk oda, de ez nem jó. Tehát a családnak mégiscsak közösségnek kell lennie. És akkor végül is ő mondta azt, tehát én ezt sosem értem tőle, ő mondta azt, hogy akkor legyen a kislány is református, így aztán református is lett. És mi pedig ide a helyi gyülekezetbe, végül is akkor ennek megfelelően reformátusba tagozódtunk be. És addig-addig volt ez így, amíg ő egyszer azt mondta, hogy valójában akkor ő most már konfirmálna is. Úgyhogy most meg ő konfirmált, ezért együtt sose felejtette el a katolikus gyökereit.
1: De hát akkor úgy lenne igazságos, hogyha ön meg első áldozó lenne.
0: Lehet. De én 20 éve presbiter vagyok az egyházban, és ez furcsán jön neki.
1: Még mindig a férj és feleség. Azt mondják, hogy ön biciklizik, sokat biciklizik, szeret biciklizni, gondolom nem elektromos biciklivel, a felesége megfut. És mehetnének együtt, de a rossz nyelvek szerint ez valahogy nem jött össze. Szóval a békesség kedvéért maradt az, hogy ki erre, ki arra, ki biciklivel, ki meg futva.
0: Hát az úgy van, hogy ilyen fiatal koromban körülbelül vagy 8-10 sportágat is üztem, aminek a legtöbb része az futás volt, így aztán futottam maratont is, meg mindent, csak a térdem ment annyira tönkre, hogy nem tudok futni. Tehát, ha én futok, akkor utána napokig nem tudok járni. És így maradt a biciklizés, meg az úszás. Őnála pedig inkább a futás, ez való igaz. Most az a helyzet, hogy mi azt mondtam, hogy elköltöztünk itten néhány száz méterrel arrébb ugyanabban az utcában, és itt egy nagy méretű telkünk van, ahol irdatlan mennyiségű feladat van. Úgyhogy most háttérbe szorult a sport, hiszen a kertásás, meg a faültetés, meg a nem tudom micsoda, ami kerti munka azért az előtérben van, mert az vagy most van, vagy soha. Ezzel együtt a hír annyiban igaz, hogy ő inkább tényleg fut, én meg inkább tényleg biciklizni megyek, hogyha így alakul. És hát nehéz biciklistaként a futót követni, mert egyszerűen a sebesség különbség az nem

0: Az, hogy mi egyébként szinte mindent együtt csinálunk, tehát a cserkész csapatot is együtt vezettük, amikor én voltam a parancsnok, ő volt a helyettes. És ez azért volt nagyon jó, mert akkor itt házon belül legtöbb kérdést meg tudtuk beszélni. És ezért persze be kellett vonni a többieket is, de azért a nagy dolgokat azért azt megbeszéltük.
1: És amikor ő volt a parancsnok?
0: Olyan nem volt, hogy ő lett volna a cserkész csapatnak a parancsnoka, ő a háznak a parancsnoka.
1: Na most megint, hát ez micsoda egyenlőtlenség, hát ne haragudjon, hát ez így a cserkészetben példát kell mutatni. Tudja, hogy a példa az minden?
0: A férfi a családnak a feje. Ez így van, az asszony a családnak a szíve, és ez így van jól. Mindent együtt csináltunk gyakorlatilag, amikor a családfő valamilyen döntést hoz, hát szerintem azért egy kezemben meg tudnám számolni az egész országban, hogy hány családfő hoz egyedül döntést, mert egy jól működő családban nem egyedül hozza az ember a döntéseket, hanem közösen, és ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ki van kinevezve főnöknek, és ki nem. Ráadásul a feleségem nem is vállalna ilyet soha, hogy ő legyen egy cserkész csapatnak a parancsnoka.
1: Ezt én is mondanám hasonló helyzetben, persze.
0: Megkérdezhetjük őt, nem sokára hazaér.
1: És akkor kibővítjük, majd lesz egy ilyen, igen.
0: De a lényeg az, hogy tényleg nem, tehát beszéltünk erről. Én mondtam, hogy presbiternek is jöjjön, de nem akar. Tehát ő ilyen pozíciókra nem is vágyakozik, és nem is szeretne, és nem is lesz. De az együttmaradásnak, vagy a hosszú házas életnek a titka, ugye mi idén 30 éve vagyunk házasok, és azt gondolom, hogy egyik legfontosabb része az, hogy nagyon sok mindent csináltunk együtt, nagyon sok közös élményünk van, nagyon kevés élményünk van külön, tehát olyan, amikor külön keresünk élményt, és ami szerintem nagyon sokat segített, hogy mi megbeszéljük a dolgokat, tehát sokat beszélgetünk, minőségi időt töltünk egymással, és azzal, hogy megbeszéljük egymás kérdését, és ami ebben egy idő után tudatossá vált, az például az, hogy ventilálhatunk egymásnak, ami azt jelenti, hogy amikor az ember hazaér a munkából, vagy akárhonnan, akkor elmondja a másiknak az, ami még benne van, és ki tudja magából ventilálni, ki tudja magából engedni, és a másik odafigyel rá. Ez nem azt jelenti, hogy a másiknak meg kell oldania ezeket a helyzeteket, lehet, hogy nem is kell semmit se szólni rá, de teljes szívvel, lélekkel végig kell hallgatni. Ez mindenkire érvényes, hogy ventilál, mindenkinek szüksége van a ventilálásra, még egyszer arra, hogy elmondhassa, hogy mi az, ami az ő lelkében van, mert ha nem mondja el, akkor beszorul, és akkor az feszültséget gerjeszt, ha meg el tudja mondani, akkor ezek kimennek, és marad az, hogy egyébként milyen szép az élet. Szóval ezt mi tudatosan is szoktuk csinálni, hogy egymásnak elmeséljük, és a másik pedig meghallgatja.
1: Érzékelte, hogy ez a ventilálás, ez számomra nem egészen világos, hogy mit jelent, de most már értem. De nem izgul, hogy a gyerekei hogyan fognak férjhez menni, megnősülni?
0: Hát nem olyan nagyon, mert csak egy van hátra. Már kettő már elment egyik férjhez, másik meg megnősült. Úgyhogy olyan nagy izgalom nincs. Hát olyasmi gyerekeket találtak, már bocsánat a gyerek kifejezésé, mert természetesen egy nagyon komoly férjet és egy nagyon komoly feleséget talált a lányom és a fiam, ahogy megfelelő módon. De hát én ezt úgy élem meg, hogy eddig volt 3 gyerekünk, bár a feleségem szerint már felnőttjeink vannak csak, de volt 3 gyerekünk, és most lett 5. És ez nem azt jelenti, hogy gyerekként kezeljük őket, hanem az, hogy gyerekként tudjuk őket szeretni. És ez
1: annyi, bocsánat, hogy közbevágok, és nem hagyom még azt, hogy végigmondja, ez annyira szép, ez a 3 helyett 5. Ez olyan, most ez provokáció, amit most csinálok természetesen, de olyan ez, mint a mesében, de hát ilyen nincs. Vagy van?
0: Hát lehet, hogy másod nincs, én így élem meg, és nekem ez jó, és akkor teljesen mindegy, hogy most a menyem vagy a vejem jön valami kérésre, pont ugyanúgy fogom támogatni, vagy éppen nem támogatni, ha úgy érzem, hogy butaság, mint hogyha a saját gyerekem kérdezte, vagy kérné ezt. Tehát, hogy ők innentől kezdve családtagok, és úgy tekintek a férjhez ment lányomra és megnősült fiamra, hogy egy másik családnak ők is a tagjai lettek, és ahogy elnézem a többi családot, ott is hasonlóan állnak hozzá. És a válaszom az, hogy igen, ilyen van, és lehet, hogy ez most nagyon csöpögös és gelnek tűnik, de ettől még igaz.
1: Nem, hát én provokálok. Értem. Tehát természetesen értem, és még egyet is értek. Na de, egy kicsit térjünk rá arra, hogy honnan jött, hogy milyen iskolába járt, hogy kik voltak a példaképek, természetesen a szülei nyilván ott vannak, hiszen édesapja szakmáját követte. Milyen iskolába járt, milyen gimnáziumba?
0: Valójában olyan sokat nem tudok ezekről mondani. Jártam azokba az iskolákba, ahova beirattak leginkább. Ugye a Bocskai István általános iskolába jártam Budapesten, és aztán az Árpád gimnáziumban érettségiztem szintén Budapesten.
1: Tehát nagyon messze van a kettő egymástól.
0: Ez akkor sem, azért abban az időszakban, ez már 80-as években azért járt a 86-os busz, úgyhogy

0: azért könnyebb volt oda eljutni.
1: Ez ja, most... Igen, mert a 86-os az pont mind a kettőt érinti, igen.
0: Igen, majdnem háztól házig jártam, úgyhogy ezzel nem volt semmi gond. Végül is én az igazság, hogy soha nem szerettem iskolába járni, de már óvodába se, és aztán általánosba se, és gimnáziumba se, és egyetemre se. Az egyetemnek a lehető két nagyon jó része volt. Az egyik, hogy megtaláltam a feleségemet, a másik meg, hogy a diplomámat is megkaptam, de igazándiból nem nagyon szerettem, tehát mint iskolát egyiket sem szerettem nagyon.
1: Na de... Miért nem? Tehát az iskola az egyébként a cserkészethez hasonlítom. Ott is emberek vannak, ott is barátok vannak. Az iskolában is barátok vannak, emberek, akikkel lehet beszélgetni. Az a néhány év, amit az ember ott tölt, az a legérdekesebb része az életnek sok szempontból.
0: Itt nem az osztálytársakról beszéltem, vagy a évfolyamtársakról, hanem az iskoláról magáról. Az intézményrendszert nem szerettem sosem, de akkor nyilván nem fogalmaztam ezt így meg sose, hogy nem szeretem az intézményrendszert. Én iskolában nem szerettem járni. Annyira talán, lehet, hogy azt mondhatom, hogy annyira talán nem voltak közeli barátok az osztálytársak, hogy szerettem volna annyira az iskolát, mint amennyire nem szerettem oda járni. De még egyszer mondom, én már az óvodát se szerettem, tehát egy teljesen nem is tudom, egy ilyen különc voltam talán, de nem voltam annyira nagyon különc, hát elvégeztem azt, amit el kellett végezni.
1: Na de bocsánat, ha ezt összevettem a cserkész parancsnoksággal, akkor a dolog teljesen nem áll meg.
0: Lehet, hogy sose voltam iskola kerülő, tehát nem mentem az iskola mellé, mindig bejártam, hogy kellett. Amikor 86-ban volt a nagy hóna, akkor tényleg nem mentem be, mert akkor nem tudtam, de ezen kívül bejártam azért iskolába.
1: Na de bocsánat, itt is, ott is közösség. Az ottani közösséget nem szerettem, most meg mint cserkész közösséget akar teremteni.
0: Azt nem mondtam, hogy a közösséget nem szerettem, iskolában nem szerettem járni. A közösséggel olyan nagy bajom nem volt, bár kétségkívül nem integrálódtam olyan nagyon egyik közösségbe sem.
1: Tessék.
0: De más közösségbe, de igen, mert én közben sportolni jártam, voltak csapatok, ahova eljártam, ott voltunk egy csomóan, úgyhogy én nagyon hamar közösségi ember lettem, amikor végre hagyták, hogy én csináljak közösséget.
1: Nem focizott?
0: Nem, sosem nem fociztam.
1: Ezt úgy, hogy mondjam, úgy gondoltam. Hogy azok a csapatsportok, vagy egyéni sportok?
0: Egyéni sportokban voltam csapattag. Csak egyéni sportban, sose voltam csapatban csapattag.
1: Még egy furcsaság a cserkészettel összevetve. Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége dr. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász. Egy picit visszatérek a szülésznőgyógyászathoz, meg a szüléshez, meg ilyen kérdésekhez. Megy az ember az úton, és azt látja, hogy egy fiatal hölgy tol egy babakocsit. És már messziről örülök, hogy lám-lám, és akkor közelebb érek, és kiderül, hogy a babakocsiban egy kiskutya van. A hölgy pedig anyai érzésekkel közelít a kiskutya felé.
0: Tudomásul vettem a képet. Kell erre reagálni?
1: Nem. Hogy mondjam, ez megint arra vonatkozik, hogy milyen a világ, hogy merre indul a világ. Félreértés ne essék. A kedves hallgatók nagy szüneteket érzékelnek. Félreértés ne essék. A kutya szeretnivaló. A kutya a babakocsiban, meg a kisgyerek a babakocsiban, az számomra, lehet, hogy én kilógok a mai társadalomból, az két külön ügy, két világ. Ezzel nagyjából egyetért. Nem akarom provokálni, mert akkor abba is hagyhatjuk ezt a témát.
0: Az a nagyhadi helyzet, hogy én azt látom, hogy a fiatalok nem nagyon mernek felelősséget vállalni. És a felelősségvállalás hiánya vagy képtelensége hozza létre ezeket a helyzeteket. Én is látom, hogy az anyai szeretet kiteljesedése vagy betöltése egy kutyánál, vagy más házi állatnál testeset vagy ölt testet, ahelyett, hogy valóban gyermeket vállalnának. Nehéz kérdés, hogy vajon miért, hiszen amúgy lehet sírni, hogy milyen rossz nekünk itt ebben az országban, és milyen szegények vagyunk, de azért valójában nem. Tehát biztos vannak nehezebb sorsú emberek meg, akiknek könnyebben megy, nem mindenki ugyanúgy él, de azért összesen mégsem mondhatjuk ki, hogy itt ez a 10 millió szegény országa, mert azért az emberek nagyja szerintem azért elutazik ide-oda, repülőre ül, stb. Tehát, hogy nem anyagi oka van annak, hogy nem vállalnak családot, igazi családot, gyereket, hanem ennek az az oka, hogy olyan olyan impulzusok jönnek a világból, amire a mai fiatalok nem mernek felelősségteljesen reagálni, magyarán az, hogy lesz, ami lesz, a család az abból áll, hogy gyerekünk van. Nekünk például, ugye mondtam már korábban, hogy egyetem alatt született meg az első gyerekünk, és alig végeztük el az egyetemet, már jött a következő, és aztán nyilván a következő, és egyáltalán nem bántam meg, hogy így van, és még itt vagyok nagyjából fiatalon, de mondjuk ahhoz képest fiatalon, hogy másoknak ilyenkor, akik manapság szülnek, még csak 10 éves gyerekeik vannak az én koromban esetleg, ehhez képest az én gyerekeim meg már ugye saját lábon álltak, de ezt a felelősségvállalást, ezt elsődlegesen miért is mondom, hogy nincs meg, ugye ez a fiúknak lenne a dolguk, a férfiaknak lenne a dolga, de ezt nem teszik meg, mert milyen filmeket látunk az elmúlt 10-20 évben. És most bocsánat Angelina Jolie-tól, de most az ő neve jut ilyenkor rendszeresen eszembe, mert egyébként egy nagyon csinos nő, de nagyon vékony, és mégis néha olyan szerepeket kap, amikor ő megveri a tagba szakadt szekrény ajtónyi hatalmas nagy mafiózókat, egy-két ütéssel adtam kiüti, és azok jöttem már, és pusztultak, és minden. Tehát a fiúk számára, akik ezeket a filmeket megnézik, ezek számára arra utal, tehát azt veszi le a tudatalattink, hogy a férfi gyenge, ügyetlen, és Angelina Jolie fogja a főhős fickót megmenteni a filmben. És ez nem helyes. Tehát, hogyha így neveljük, és már pedig így nevelődünk mi magunk azáltal, hogy ennyi sok buta film van meg ilyen-olyan történet, ha ez marad meg bennünk, akkor amikor egyszer csak nekünk kell dönteni, ez valahol a tudatalattiban ott van. És nem merünk dönteni. És nem merjük azt mondani, hogy összeházasodunk, nem merünk azt mondani, hogy életünk végéig választunk egy párt, ugye? Ha választunk, és hát ha nem megy, majd akkor legfeljebb választunk másikat. Tehát, hogy nem merünk ilyen hosszú távú döntéseket hozni, és nem merünk gyermeket vállalni sem, mert hogy az akkora felelősséges, akkor mi lesz? Hát mi lenne? Az az életrendje. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, ez egy külön riportot ér meg, mert én ezt nem csak a szülészként dolgozom, hanem nőgyógyászként, például a termékenységi szakambulancián a Budai Irgalmas Rendi Kórházban, ahol jönnek a tündéri aranyos, és nagyon csinos, és nagyon fiatalos, de már 40 körüli nők, akik elmesélik, hogy nem volt egy férfi, akivel olyan kapcsolatba keveredhettek volna, hogy messzire tudtak volna gondolkodni, és most találták meg életük párját, és utána mi szaladunk a pénzünk után olyan értelemben, hogy most próbáljuk még a várandóság szempontjából már valamelyest elkésett női testet arra rábírni, hogy fogadjon be egy babát és szüljön meg. Tehát én ezt a szakmámmal látom. És el is szoktam mondani a fiataloknak, akik még, ó, hát most még nem csinálunk, majd, mondom, gyerekek, rendben van, én itt leszek 10 év múlva, de attól félek, hogy ti is, és az nem jó.
1: Nagyon a férfiak vállára helyezte itt a súlyt. A férfiak a felelősek egyedül?
0: Hát most ezt, mint férfi mondom, hogy először mindenki magában keresse, csak én már úgy magamban nem tudok, mert nekem megvan a gyerekszám, és már túl is vagyunk ezen az időszakon. És természetesen nem csak a fiúkban, mert az emancipáció az már ott tart, hogy persze a nőnek is legalább ott kell tartania, mint ahol egy férfinak, tehát hogy elcsúsztak a szerepek, és semmi kifogásom az ellen, tehát nehogy valaki félreértsen, hogyha mondjuk gyárigazgató lesz egy nőből, vagy miniszter, legyen belőle, hogyha egyszer azt szeretne lenni, és jó is, hogy ez így van, csak túl sokan szerzik meg a második, harmadik, akárhanyadik diplomájukat, meg felsőfokú nyelvvizsgájukat, meg a PhD-t, meg a nem tudom micsodát, tehát a karrieri építés megy a lányoknál is, ahelyett, hogy errefele fókuszálnak. Tehát mind a két nemnél igaz ez, hogy másfele tolódik a fókusz, és az igazi felelősségvállalás, hogy na akkor én most családot alapítok, és a jövőre koncentrálok, mert amikor nagypapa korában lesz, meg nagymama korában lesz, és nem lesz, aki hozzászóljon, akkor majd mi lesz?
1: Az időben messze van egy szakmai kérdés, hogy egy nő életében el lehet mondani, hogy a szülés ettől eddig terjedő időszakban lehet ideális?
0: Igen, el lehet mondani. Ez nagyjából 25 és 30, itt tudom én, 35-37 éves korig, de legyen 40, de akkor már nem az első gyerek. Tehát ez így nagyjából jó, de azt mondom, inkább mondjuk 25 vagy 20, ha nagyon fiatalom, akkor 20, de inkább 20 fölött, és 35 környéken úgy nagyjából befejeződik. Tehát ekkor, tehát egy nagyon rövid idő ez, hogyha azt nézzük, hogy egy nő él mondjuk 60, 70, 80, 90 évet, és ahhoz képest kap egy 10-20 évet arra, hogy gyereket vállaljon. Sajnos ez van.
1: Na most egy pillanatra megfordítom, és már nem lesz időnk, hogy igazából megbeszéljük, de mit jelent a gyerek szempontjából? Én a minap találkoztam egy hölgyel, aki ment biciklivel, 61 néhány éves lehet, a gyereke mondjuk 8. Tehát nagyon-nagyon későn szült. Mit jelent a gyerek szempontjából? Úgy is kérdezem, mint cserkész parancsnokot.
0: Ez egy nagy kérdés, mert ugye ilyen családok most lesznek egyre többen, akik leginkább a Lombik segítségével már régen a menstruációs ciklus leállása után, mert azért, hogyha most 60 körül, és ezt kivonunk, 52 éves, lehet, hogy már nem is menstruált az a hölgy, vagy már alig, de legalábbis már tüszőérése nem volt. Tudom, ez csak egy tipp, csak mondjuk akár vehetünk egy ilyet, és mert van ilyen, hogy 50 éves kor fölött szülik az első gyermeküket, és ott biztos, hogy Lombik segítségével tettük ezt meg. Tehát már önmagában a Lombikon is el lehet gondolkodni, hogy az miket hoz, de mondom, erre végképp ne menjünk el. De hogy mostanában vannak azok a családok, akiknél ezek a gyerekek felnőnek, hogy ez jó vagy nem jó, ez egy nagy kérdés. Én azt tudom mondani, hogy az én korosztályomnak már az, hogy egy 2-3 éves gyerek után futkosson napi 24 órában, az fárasztó. Azért fárasztó, mert nekem már fáj a térdem. És esetleg, hogyha egész nap hajolnom kell, akkor fájni fog a derekam is. És nem azért fog fájni, mert én selejtből vagyok, hanem azért, mert az életkoromból ez adódik. De hogyha ezt 30 évvel ezelőtt, amikor az én gyerekeim már akkoriban születtek, ha akkor kellett megtenni, akkor ez nem volt probléma. Tehát ez a szülő számára egy plusz nehézség. De ezt nem mondom, hogy csak azért, mert ő 10 vagy 20 évvel később szülte meg a gyermekét, annál, mint ami optimális lenne, ezért ő ne tudna jó szülő lenni. Biztos kiváló szülő lehet, és hogyha a nagymamákat, mert ez valójában már nagymama korosztály, vagy ahhoz közeli, tehát hogyha a nagymamákat veszük alapul, a nagymamáknak az, amit az unokáiknak tud adni, ez rengeteg. A kérdés az, hogy bír-e fizikailag. De nem gondolnám, hogy feltétlenül a gyerekeknek ebből bajuk lesz, de ezt csak a jövő fogja megadni. Tehát ez 20-30-50 év múlva fogunk tudni erre a kérdésre választ adni.
1: Most ülünk és beszélgetünk. Az ön otthonában nagyon, hogy is mondjam, elégedetnek tűnik. Olyan ember, aki elérte azt, amit el akart érni, él boldogan, minden rendben körülötte, cserkészkedik. Mit szeretne elérni még?
0: Hát rengeteg dolgot, tehát én közel sem érzem magam teljes mértékben elégedetnek, nem azért, mert rossz körülmények között élek, mert érdemtelenül jó körülmények között élhetem az életemet, és jó társaságban, és itt most nyilván a családomra gondolok, a teljesre, meg a kollégákra, tehát hogy én ilyen szempontból nem vagyok elégedetlen. De olyan szempontból igen, hogy azért még elérni való azért bőséggel van. Tehát a magyar szülészet nincs jó bőrben, a magyar szülészeten rendkívül sokat kéne változtatni. És nem látom a jelenlegi szülészeti vezetésben azt a potenciált, hogy ez csak úgy végbe menjen. Tehát ott még kell ezért küzdeni, és nem azt mondom, hogy azért, mert ők rossz emberek, egyetlen nem rossz emberek, csak azért, mert esetleg másként látnak dolgot.
1: Szabad orvos választás?
0: Nem egyetlen nem erre gondoltam, most az ellátásnak a színvonalára gondoltam. Azt kell tudni, hogy az orvosokat arra képzik ki, hogy életeket mentsenek, most leegyszerűsítve fogom mondani. Tehát mi életmentésre vagyunk felkészítve. De a szüléseknek legalább a 80%-a úgy kéne, hogy lezajjon, hogy semmilyen beavatkozás nincs, nem hogy életmentés, és ehhez képest mit látunk, hogy egyes kórházákban 80% körül a császármetszések aránya. Hát ez lehetetlen, hogy ez igaz legyen, de ha az országos átlagot veszük, az is 40% fölött, tehát majdnem, hogy minden második gyerek császármetszéssel születik. Ez kizárt, hogy ez valós szám legyen. Ebben egy csomó minden van, ebben nem érdemes belemenni, mert erről aztán napokat tudok beszélni. És nem csak a szülészetben van, hol változtatni való, hanem van például a termékenységi ellátásban is bőven olyan lehetőség, amin változtatni érdemes. Nyilván nem véletlenül dolgozom én egy olyan helyen, ahol hasonlóan természetes, vagy minél inkább a természeteshez közelítő szemlélettel próbálunk meg azoknak a pároknak segíteni, ahol a baba nem jön össze. De ezt csinálom egyébként én a magánrendelőmben is, nem csak az állami helyeken. Tehát itt ezekben nagyon-nagyon sok lehetőség van még, amit el lehetne érni.
1: Akkor meghívhatom legközelebb egy ilyen élő beszélgetésre, ami arról szól, hogy nem is tudom, megint a szabad orvos választás jut eszembe, de hát akkor nem csak az, hanem minden egyéb.
0: A szabad orvos választásnak a lényege az, hogy olyan embert választon a kismama, vagy a szülő anya, akiben megbízik, és akiről tudja, legalábbis valószínűleg tudja, hogy milyen hozzáállással bír, és akkor mi várható a szülés során. azt kéne megváltoztatni, mert ez volt a nagy fennhangon, ez volt a cél, hogy nem orvost kell választani, hanem minden kórházat olyan szintre kell hozni, hogy ez ne legyen szempont. És oké, csináljuk meg, de ebben semmi nem történt, és ez nem azért nem történt, mert hogy nem értett volna hozzá az előző kormány, és azt sem hiszem, hogy most sokkal több fog történni, és nem azért, mert nem ért hozzá a mostani kormány, hanem azért nagyon-nagyon nehéz ez. Ez valójában egy szemléletváltás, nem csak tudásanyag, hanem szemléletanyag, és ez hosszú-hosszú éveket vesz igénybe. És nem tud megtörténni egy vagy két csettintés, hanem ez évtizedes távlatban történhet meg. Csak ehhez már most tenni kell. És azt gondolom, hogy ami eddig történt, és ami most történik, mondjuk most nem tudom, hogy pontosan milyen lépések lesznek, de amit eddig látok, azok nem elégségesek. Ennél sokkal lendületesebben is hozzá lehetne ehhez állni, csak ehhez már a vezetésnek szemléletet kéne váltani. Az egészségügyi vezetésre gondolok, nem csak a szülészet keretein belül, mert egyébként, hogyha ezt végig gondoljuk, itt nem csak a szülészetről szól ez az egész, hanem ez minden egyes orvosi területen igaz.
1: Kedves hallgatóink, a Kvaterka műsorának vendége dr. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő, Sáji András.
2: Elhangzott a Kvaterka.

0: Johann Sebastian Bach C-moll szvítjének részletét Jean-Pierre Rampal és Robert Veyron Lacroix szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. A papszentelés a Váci Székesegyházban zeneileg is jelentős. Hallgassunk meg most ennek anyagából néhány kórusművet. Elsőként csendüljön fel a papszentelési mise bevonulási zenéje, Noyon Christus Vincit című műve. Közreműködnek Vég Tamás és Kecskés Rudolf trombita művészek és B. Nagy Tünde ütőhangszeres művész. Énekel a Váci Székesegyház Szent Cecília és ifjúsági kórusa, valamint a budapesti Mávtelepi Jézus Szíve kórus Hegedűs Roland karnagy vezetésével. Orgonál Bednarik Anasztázia orgonaművész. Vezényel Varga László, a Váci Székesegyház karnagya.

A Váci papszentelés zenei anyagából hallottunk összeállítást. Énekelt a Váci Székesegyház Szent Cecília és Ifjúsági Kórusa. Elköszön önöktől az OMCE sajtóreferense Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Assumpta Est Maria című művének részletét a Procanzione Antiqua előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Szécsi Margit verseit hallják a szerző, valamint Timkó Eszter és Mohai Gábor előadásában.
3: Sarkantyú hava, július. Sarkantyú hava most jön el, s hava a nyerek takarónak. Most, hogy a gazdátlan csikók lehejtett szárnyakkal halódnak. Most a nyári bazár soron kihevült kofák szónokolnak, s veres százassá ég a lomb. Ideje most jött a pofonnak. Forró, sötét ravatalon hálóból vonítjuk a holdat. Aki türelmet prédikált, most kéne leszúrni a holdat. Ez a vitézek ideje. A drótok szárnyakat tarolnak. Ha előttünk bezárt a menny, legyünk lovagja a pokolnak.
4: A szivárvány kapujában ül az úr. Öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában ül az úr.
3: Mi vagyok? Mi vagyok a vérmes balkon alatt? Két zászló között gondolat. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, s a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola.

nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra, meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna, világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra lovamra. Szapor a zápor, riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra lovamra.

vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján tedd érthetővé. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. Áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz.

népek. Totális álmú térség. Belül néptükörőrség. Torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne. Mindig meglopnak benne. Mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg. Kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalaplevéve. Hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros. Tudásunk is halálos. Almáját halva ettük. Értelmét is felettük. Ki se űzettünk érte. Izzunk édenbe vésve. Civilben is vigyázban. Vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg. Mennyi szerelmes a lélek. Históriások, hősök. Kivágott nyelvű regősök. Csöpp csillag, csöpp merénye. Magyar vesz és esélye. Kürtszó, kirakat, zárvány. Koldus kapuszi várvány. Idegennek betérő. Sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad. S igézünk halálra váltan. Sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg. Tető, alap, tenyészet. Felhőkarcoló zengés. Fegyelem és kilengés. Ragyog tengelyre szedve. Épült a félelemre. Civilben is vigyázban. Áruház, Európában. Freskó a szolgafalra. Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poronc cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga, merre hajtsuk a csikót, halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba.

Jelenés könyve. Két tanítvány az éji kertben. Ők ketten. Az egyik zsoldos, a másik nem az. Világok ősze közelít, elmúlt a húsvét, el a drága tavasz. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Holdragyogás, hajlott Judás, öblén a betelt árulás, nyugalmas ezüst kenyér. Álmok leszüretelve, adó megadva, borsajtóban a vér. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Sors kerül zúzos kezekbe, fűszálra zászló halott, lélekké távozott lepke, tejút nyög a megvasalt porban töprengő örök strada. Alvó kerékben gyöngéden feszül a kezdet, a babiloni szajha szinte még kisded. Óriás sávon jósol az ég tükörjós boltozata. A perzsa kert. A perzsa kert, zöldvér, zömökfák, legényke, lányka, egy szép paraszti holttenger megállított néma dagája. Virágzó ős erő, akár mi is lehetnénk. Szelid a múlt, magaslatán haláltáncos estéi lepkék. Kitámaszt föl, pribék mosoly, mártírok vallatóján. Vagy fölragad égi sereg, s álmodhatunk szép hadi útján. Csergajjal vízjeles papíron lesz-e ki lelkével kitüntet. Ránk ismer, lát-e valaki fölkelő tengernek minket. Zöld vér, zöld árnyék hűkebel, zöld hitem hamva. Vitézi fegyver voltomat vitézre bízom magamra, s zengem, ki e zöld maszk alatt álmatlan porlad. Vadlód vonulás ostora, bölcsöt ringat a holdat. Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt. Nem zengés ez, a pora. Fogamnak csikordulása bábura háborúra. Nincs mód kitörni rajtad, örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részektelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava.

0: Szécsi Margit, körülötted bolyongok. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben.
1: Mind, ami volt, a bősz macskahadak, szerelmünk ágya meg a bogáncs dívány, orcánk a kútban s a pecsételt járvány, kedvesünk sörénye a kés alatt, mind, ami lét volt, lenni megmarad. A csipkefák szerelmi hajzata, fogalmaink, az ember is haza, a sárga lós, a pegazus fiak, mind, ami lét volt, lenni megmarad. Csak kiterjed, ki kell, mint a halikra, a csillogást fájóvá szaporítja. Vadállat fejjé nőnek a kövek, ruhaszárítók, lengő égövek osztják világgá ifjúságodat. Mind, ami lét volt, lenni megmarad, csak elburjánzik, dolgait leróván. Fehér inged átível Európán.
2: Élni. Élni az áldott életet, a napfényt, a félelmeket, a szaporodást, születést. Élni az embernek kevés. Meg kell rágni a létezést. Mivel az ember telhetetlen, gyógyszere bánat ellen. S az ember elgondol sokat, e kíntól úgy is megdagadt világba még világokat. Egy kis csíkot túl a végtelenen. S elgondolja önmagáról, hogy van, és elgondolja, hogy ne legyen.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Szécsi Margit verseit hallották a szerző, valamint Timkó Eszter és Mohai Gábor előadásában. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Debussy Boldog sziget című művét Würtz Klára adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják Bércesi András szerkesztésében. Ezután a Lélekszava című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Ruhát cseréltünk, de szívet nem, vallották a Zirci apátságban élő szerzetes nővérek, akiket a magyarországi szerzetesekkel együtt 1950-ben fosztott meg a kommunista diktatúra a hivatásuktól, elhurcolt kényszerlakhelyekre, összezsúfolt kolostorokba, majd az 1950-ben meghozott törvényerejű rendelettel feloszlatta a szerzetes rendeket. A szerzetesek, apácák többségükben civil pályán folytatták életüket. 75 évvel ezelőtt a Zircre internált nővérek kézzel írtak és rajzoltak egy emlékalbumot, amelyben a Zircen töltött idejükre emlékeztek. Ennek az albumnak a hasonmás kiadását jelentette meg az Új Ember kiadó. Megjelentetett egy másik könyvet is, amelyben tanulmányt szentelt a magyarországi szerzetes rendek feloszlatásának, és 500 nővér életútját írta le Halásznivárd, Ciszterci és Kálmán Peregrin ferences szerzetes. A Lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem és a Bilincsbevert szeretet című kötetekről Halásznivárd beszélget Császi Erzsébettel.

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A budai Ciszterci Rendház plébániáján vagyunk, a Móricz Zsigmond körtér körül. Két könyv miatt jöttünk ide, amelyek az 1950-es években a feloszlatott szerzetes rendekről szólnak, illetve az egyik könyv egy 1950-es kiadású, az a címe, hogy a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem. Ezt a nővérek írták, akik az írci apátságnak a tagjai voltak, és amikor megtudták, hogy feloszlatják a szerzetes rendeket, akkor írtak és rajzoltak egy könyvet Endrédi Vendel apátnak, aki a vezetőjük volt az írci apátságban. A másik könyv pedig egy mai kiadás, amelyben 500 nővérnek az életrajzát gyűjtötték össze. Két szerző foglalkozott ezzel a két könyvvel. Az egyik itt ül velünk szemben, Halász Nivárnak hívják, ő ciszterci szerzetes, az írci ciszterci apátság tagja és levéltáros. A másik pedig Kálmán Peregrin, ferences atya. Ő a Ferenciek téri templom igazgatója, házfőnöke. Halász Nivárdot kérdezzük arról, hogy hogyan történt, mi volt az előzménye az 1950-es években a szerzetes rendek feloszlatásának.
1: Gyakorlatilag ez a feloszlatás, ez nem váratlanul éri a szerzeteseket, ami 1950 nyarán őszén bekövetkezik, hiszen 1945-ben a már nagy birtokkal rendelkező rendek birtokait államosítják, illetve földosztás keretében azokat a szegény parasztságnak osztják ki, majd pedig 1948-ban a tanítással foglalkozó szerzetes rendeket éri egy újabb csapás, amikor a felekezeti iskolák államosításával a katolikus szerzetes iskolák is államosításra kerülnek. Ezzel gyakorlatilag a munkaterületüknek az egyik legnagyobb hányadát veszítik el ezek a szerzetes rendek. Itt annyiránt gondolhatunk férfi és női rendekre, az óvodáktól egészen tanárképzőkig bezárólag, tehát egy teljes oktatási palettát felvonultató képet, vagy egy rendszert érint ez az államosítás. És a következő mozzanata az pedig az lesz, amikor 1949 végétől 1950 májusáig bezárólag a kórházi lelki gondozással, betegápolással foglalkozó elsősorban, mint a női rendeket érinti ez az intézkedés, a betegápoló nővéreket eltávolítják a kórházakból, és aztán ezt május 26-a az a végső időpont, amikor az utolsó kórházakból is távolítják a nővéreket, majd pedig június 8-áról, illetve június 9-éről 10-ére virradóra pedig megkezdődik az első hullám a szerzetesek deportálásának. Négy nagy hullámot különíthetünk el ebben a nyári időszakban. Ez az első, ami legváratlanabbul éri a szerzeteseket. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben az első fázisban a déli és a délnyugati határszérről, illetve a határsából, vagy annak közeléből a lévő szerzetes házakból a karhatalom segítségével az éj leple alatt internálják különböző gyűjtők kolostorokba a szerzeteseket. Egyaránt érint férfi szerzeteseket, női szerzeteseket, tehát gyakorlatilag olyan város, mint Pécs, egyik napról a másikra arra ébredt, hogy a gyakorlatilag százas nagyságrendben voltak Pécs esetében szerzetesek, ott ferencesek, ciszterciek, irgalmasok a férfiak részéről, a miasszonyunk női kanonokrend, irgalmas nővérek, keresztes nővérek, annunciáta nővérek, és talán még folytathatnánk a sort a női részről, akiket egyetlen éjszak alatt teherautókra pakolnak, és a legszükségesebb dolgokat vihetik csak magukkal, általában 20 kilóban maximalizálják azt a csomagot, amit egy-egy szerzetes magával vihet. És hasonlóan drasztikus és durva a második hullám is, ami 1950. június 18-ról 19-ére virradóra történik. Ekkor már az ország belsejéből is deportálnak szerzeteseket, akár itt Budapestre is gondolhatunk, Székesfehérvár különböző helyeket érintenek. Például a mi ciszterci rendi emlékezetünk megőrzött egy olyan momentumot, amikor a székesfehérvári rendház tagjai deportálják, ahol volt az egyik idős és beteg atya, akit Lakatos Dénesnek hívtak, ő ideggyulladásban szenvedett, ezért mozogni sem tudott. És itt a visszaemlékező rendtársak szerint elhangzott az a mondat, hogy dobjátok fel a teherautóra, útközben majd úgyis megdöglik. Ez az első két hullám a deportálásnak, ez hagyta a legmélyebb nyomokat és a legnagyobb megrázkódtatásokat. Ez jelentette, amikor már később júliusban és augusztusban kerül sor ilyen deportálási hullámra, az már sokkal emberségesebb, vagy a visszaemlékezések is azt tükrözik. Nyilván ekkor már a szerzetesek is felkészültnek, tehát hogy gyakorlatilag várják azt, hogy őket mikor deportálják, és így vannak ezzel az érci monostorban a rendtársak is, hogy készülnek arra, össze vannak a legszükségesebbet, akkor már összecsomogolják arra az esetre, hogy valamelyik éjszaka megérkezne értük is a teherautó. Azonban máshogy alakul az érci monostornak a sorsa, mivel ugye ennek az egész deportálási hullámnak a nyomásgyakorlása célja a püspöki kar felé, hogy egyezzen meg a kommunista állammal. Egyrészt az, hogy így a szerzeteseket összegyűjtik, ezzel rájuk is nyomást akarnak helyezni, hogy önként lépjenek ki a rendből, viszont ezt a célt nem tudják elérni. Nagyon minimális, tehát hogy 1% alatt van az, akik ekkor kilépnek a rendből. Olyanok ugyan vannak, akik mondjuk pszichésen vagy egészségileg nem bírják ezt, és hazamennek rokonokhoz, de ez nem a rendből való kilépést jelenti. Illetve sokan megszöknek akár az előjárók biztatására is ezekből a internáló táborokból, amik legtöbb esetben egy-egy vidéki monostort, kolostort jelentenek, de azért erre vigyáztak, vagy ezt jól kigondolták a kommunisták, hogy olyan helyekre vigyék őket, egy-egy kisebb monostor, kolostorba, ahol az oda deportáltaknak a száma többszörösen meghaladja az épületeknek a befogadó képességét, tehát például a cisztercieket az első hullám idején Pécsről, Bajáról és Szentgotthárdról, tehát több közel 35 főről beszélünk, ezt egy 12 fő számára épült Kármelita kolostorba, Kunszentmártonba szállítják őket, illetve rajtuk kívül még lazaristákat és jezsuitákat is, tehát el tudjuk képzelni a léptéket, hát hogy legalább 4-szerese, 5-szörese az oda telepített szerzeteseknek a létszáma, mint a befogadó képesség, hogy mennyire tudják ezt tűrni, viselni. A kommunisták nyomást gyakoroljanak a püspöki karra, illetve a Magyar Katolikus Egyházra, és miután ez az első körben nem sikerül úgy, ahogy ezt elvárják, akkor döntenek, hogy jó, akkor egy újabb deportálási hullámban még inkább koncentráljuk ezeket, és még nagyobb létszámú deportáló helyeket, internáló kolostorokat hozunk, vagy hoznak létre, és ennek lesz az egyik ilyen célpontja Zirc is, hogy annyi felkészülési időt kapnak a ciszterciek, hogy ők kézen közön még 1950. július végén információt kapnak arra, hogy 500 apáca fog napokon belül Zirc érkezni, tehát amikor 1950. augusztus 1-én hajnalban begurulnak az apácsák díszudvarára az első autók, akkor nem váratlanul érik, hanem akkor már elő vannak készítve, kiürítve a szobák, előkészítve a terek arra, hogy ide nővéreket, apácákat fognak hozni.
0: Beszéljünk adatokról. Hány szerzetest és hány apácát érint a deportálás körülbelül?
1: Országos szinten ez közel 3000 szerzetest és szerzetes nővért érintett a különböző hullámokat össze, vagy a különböző hullámokban érintetteknek a számát. És ha kifejezetten Zirc tekintetében gondolkozunk, vagy arról beszélünk, akkor pontosan 490 nővér az, akit Zircre hoznak. Emellett Zircen ekkor már tartózkodnak nővérek, hiszen ott az Isteni Szeretett Leányainak volt egy zárdája, ami korábban az államosítás előtt leányiskola és óvodaként működött, illetve a Szent Ferenc Leányai betegápoló közösségnek pedig a nővérei a Zirci kórházban dolgoztak, tehát több mint 500 szerzetes nővér tartózkodik végül is 1950. augusztusában Zircen, illetve akkor a zirci közösségben a férfi szerzetesek, tehát a zirci apátság törzs állománya ciszterci szerzetesek nagyjából 80-an vannak itt a 17-18 éves noviciusoktól a 84-5 éves aggastyán idős rendtárs, akik bezárólag, tehát egy elég széles korfát mutat ez a társaság, és maguk a nővérek is, és a 19 éves a adataink szerint a legfiatalabb, akit ekkor Zircre deportálnak, és 89 éves volt a legidősebb. A 19. század közepétől a 30-as évekig terjed ez a korfa, vagy hát akkor születtek ezek a szerzetesek, és Alapvetően ugye maga a monostor, Zircen az úgy 100 főre épül, vagy annak a befogadására képes, meg annak az ellátására, tehát itt akár most a szennyvízrendszerre gondolunk ilyen gyakorlatilag szempontból, akár csak az elhelyezésre, tehát és itt hónapokon keresztül majdnem 600 ember él egy fedél alatt, tehát gyakorlatilag itt minden talpalatnyi helyet felhasználtak, tehát az úgynevezett királyterem, ami egy ilyen reprezentatív, az előkelő vendége fogadására egy ilyen nyugat-európai szemléletben épült tér, azt is oda a beteg, fekvőbeteg nővére kerülnek, akár csak az apátnak a saját lakosztályába, illetve az irodájába is. Ő egyetlen egy szobát tart meg, de még a kápolnáját is átadja, hogy ott a fekvőbeteg apácák számára ott külön misét mutathassanak be, és ők is így, akik nem tudnak az apátsági templomba lemenni, azok is részesülhessenek a szentmise áldozatban. Tehát nagyjából ilyen számokról beszélhetünk, hasonló léptékű volt még közel 400-450 nővér a Mária Besnyői internáló táborban, de a többi az újszászi, az egri érseki palotában is internáltak nővéreket, ott is közel 100 főről beszélhetünk, tehát ezek általában elég népes kolóniák voltak, hogyha fogalmazhatunk így.

0: ebben a könyvben a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem, ebből mit tudna felolvasni ez a búcsúzó a nővéreknek?
1: Igen, hát a nővérek ebben több pontra is kitérnek, akár a megérkezésükre, de a mindennapjaikra, tehát kezdhetnék akár egy részlettel, hogy hogyan fogadják ők azt, hogy Zérszre kerülnek. Ennek talán érdemes a hátterét ismerni, hogy nem tudták, amikor ők felszálltak ezekre a teherautókra, ahhoz otthonukból, amikor deportálásra indulnak, hogy hova fognak kerülni. Az a hír terjengett, hogy Szibéria a cél. Elképzelhetjük az ő lelki állapotukat, hogy mennyire megnyugvás az, hogy nem Szibériában, hanem egy másik kolostorban kötnek ki, ahol még ráadásul szeretettel is fogadják őket. Erre így emlékeznek például vissza a nővérek ebben a faksimile kötetben. Minden fáradtságunk eltűnt, aggodalmunk szertefoszlott, midőn megláttunk téged, édes jó anyánk az érci templom művészi oltárképén. Tudtuk már, hogy jó helyre hoztál minket, testvéri szívekhez, a te fiaidhoz, akiket éppen úgy szeretsz, mint minket, s akik a szeretetet megértve dolgoznak, fáradnak a lelkekért, a mi lelkünkért.
0: Ez volt a fogadtatás.
1: Igen. Én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ismertem olyan idős rendtársat, aki ennek szemtanúja volt, ennek az 1950 nyári eseménynek, meg gyakorlatilag tevékeny résztvevője is. Ő maga mesélte azt, hogy amikor begördültek ezek a teherautók a nővérekkel, hogy a krumplit vagy a szenet teherautókról viszonylag könnyen le lehet hányni, le lehet szó, de idős fekvőbeteg apácákat nem. Tehát ez több óráig tartott, még a nővérek felhurcolkodtak a számukra előkészített helyekre, de ezt elgondoljuk, hogy 60 olyan fekvőbeteg nővér érkezett, akiket tolókocsiban, székeken, hordágyakon cipeltek föl a számukra előkészített helyekre, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora előkészületet igényelt, illetve tőlük is mekkora áldozatot. Egyébként maga Endrédi Vendel, az Irci apát, aki a közösség vezetője is, aki gyakorlatilag a vendéglátója, ha így tekintünk a nővéreknek. Ő maga az egyik külföldi rendtársnak írt levelében azt leírta, hogy még a legelesettebb, legmegtörtebb idős beteg nővérek szemében is, és az arcán is a megnyugvás és az öröm látszódott, hogy a fogadtatás láttán, illetve az, hogy egy ilyen ősi monostorba, szerzetesi környezetbe kerülhettek. Hogy mennyire előkészültek a szerzetesek, vagy próbáltak gondoskodni a nővérekről, illetve hogy a mindennapokat is mennyire megpróbálták megszervezni. Egyrészt létrejött egy úgynevezett nővériroda, ami ezt az 500 nővérnek a mindennapjait próbálta koordinálni, illetve hogy ők miben tudnak segítségére lenni a vendéglátóknak. Másrészt pedig a szerzetesek tudták, hát, hogy nővéreknek lelki táplálékra is szükségük van. Persze nem 500 személy estében nem volt elhanyagolható a fizikai táplálék sem, de hogy a lelki táplálék meglegyen a lelki gondozásuk, ezt is megszervezték, de ezen túl szabadidős tevékenységeket is, ha így tekintünk, tehát kórus szerveztek, nyelvtanulást, akkor varroda létesült, tehát hogy valamivel a nővérek is le tudják magukat foglalni, és hasznosnak érezzék magukat még ebben a helyzetben is. Erre a nővér irodára emlékeznek vissza itt a nővérek, hogy kopogunk, barátságos tessékre belépünk. Mosolygó arcok, derűs hangulat fogad bennünket. Többször itt találjuk dr. Palos Bernardin főigazgató urat, Detre és Gusztáv atyákat, kik a nővérek zavartalan életének és ezer kérésének szentelték ez időtájban idejüket. A legkisebb kérés sem kicsi nekik, és a legnagyobb sem teljesíthetetlen. Így próbálták ezt az egész időszakot számukra gördülékenyebbre tenni, de tényleg ez akár a mi atyáinknak a visszaemlékezéséből kitűnik, hogy senki sem erre készült, hogy egy ilyen lágerkolostorban éli a szerzetes életét, de hogy mégis nem tört ki egyfajta pánik hangulat, hanem mindenki megpróbálta ebben a helyzetben és a legjobbat kihozni magából, és a tőle telhetőt azt adni. Tehát, hogy nyilván a beteg idős nővérek az imádságukkal kapcsolódtak be ebbe a szeretett közösségbe, kiki, mondjuk, aki varni tudott, vart, de ugyanakkor maga ez a könyv is annak a példája, hogy ezek között a nővérek között rengeteg kiváló művészi tehetséggel megáldott nővér volt, akik szent képeket kezdtek kvázi gyártani. Ugye arra említettem, hogy 500 fő, illetve a teljes létszámnézők közel 600 emberről beszélünk, az élelmezése nem kis feladat. De azt el kell mondani, hogy az állam ehhez nem nyújtott támogatást. Az apátságnak a készletei azok végesek voltak, tehát itt szükség volt egy civil összefogásra is, és ez a meg is valósult a környék lakossága azonnal a nővérek, illetve az apátság segítségére sietett, és még csak azt sem mondhatjuk, csak a katolikusok. Az Ircehez közeli Dudar, ez egy szinte teljesen református település, még onnan is maga a református lelkész, aki felszólította híveit, hogy adakozzanak erre, és ő maga hajtotta azt a szekeret, ami adományokkal, élelemmel megpakolva kezdett meg a nővéreknek a megsegítésére, és azt egyébként tudjuk visszaemlékezésekből, hogy az ilyen internáló táborok közül a Zirci volt a legszervezettebb, illetve itt volt a legzökkenőmentesebb, akár az étkezés megszervezése is volt, ahol majd, hogy nem már az éhezés közelébe kerültek a nővérek. Mária Besnyőn azért tudjuk, hogy elég vékony volt a koszt. Zircen viszont annyira nagy lelkű volt a közösség, és tényleg ezt a közelmúltban, ott, amikor bemutattuk ezt a kötetet, akkor ki is emeltük és meg is köszöntük így utólag is az Ircieknek és a környékbelieknek, hogy ennyire egy emberként össze tudtak fogni, és a szükséget szenvedők mellé tudtak állni. Hogy lelkileg is azért gondozni próbálták a nővéreket. Egy-egy ilyen lelki foszlányt a nővérek feljegyeztek ebbe a facsimile kötetbe, amit itt szeretnék idézni, az így kezdődik, az efezusi levélből vett idézettel. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy Krisztus a hit által szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva legyetek. Ezt a benső emberré átalakulást munkált a lelkünkben a Szentlélek, a kedd, csütörtök, szombat esti elmélkedésekben. A sötét egyetlen mentődeszkájába fogódzott a kezünk, és mindent megoldó Isten szeretet mélységében merítgetett. A szeretetbe, amely erősebb, mint a legerősebb kötelék, több, mint a mennyasszonyi ruha és a fogadalom kimondott szava. Isten a szeretet. Mi szakíthat el tőle? Rendeletek, parancsok, új körülmények? Nagy csütörtök esték, vagy nagy péntek délelőttök? Minden csak közelebb visz hozzá, és mind jobban megsejteti lelkünkkel a szélesség és hosszúság, a magasság és a mélység misztériumát. Még egy történelmi esemény, illetve most már utólag tudjuk, hogy történelmi esemény is zajlott ekkor, ugyanis ebben az időben szintén Zircen tartózkodott a novíciusok között, ekkor kezdte meg a szerzetes életét, az a Brenner János, akit ma már boldog Brenner Jánosként tisztelünk, és ő ekkor kapta a ciszterci szerzetesi nevét, az Anasztázt, és ekkor került sor a beöltözésére is, tehát amikor a szerzetes életét megkezdi, ekkor egyébként 17 társával együtt. Fontos azt elmondani, hogy olyan körülmények között, hogy gyakorlatilag másnapot sem tudták, hogy annak, hogy itt vannak a nővérek, lehet, hogy hamarosan őket is deportálják. Ebben a lélekállapotban, ebben az ilyen körülmények között vállalja 18 fiatalember azt, hogy Isten szolgálatára szegődik, és itt a kötetben találhatunk néhány foszlányt abból a nővérek feljegyeztek, amit a Rendrédi Vendel a beöltözési szertartáson elmondott. Elkaptunk néhány hangfoszlányt apátok szavaiból. Az új beöltözöttekhez szólt a szentélyben. A nagy kérdés, mi végre jöttél? A lélek hangtalan válaszol. Mi végre jöttél ma, 1950. augusztus 19-én, Néró megismételt uralkodásának nem tudjuk pontosan hányadik esztendejében. Mertél ma jönni? Nem magadtól jöttél. Meg tudod-e köszönni, hogy meghívott az Isten? Új név. Talán nem tetszik. Isten adja. És új nevet adtak, ada nekik. Pillanatra felfénylik lelkünkben életünk boldog titka, a mi nevünk, amelyre a kegyelem egy órájában megkereszteltettünk, az ő lelke által. Ismét csak szélesség, vég és határ nélkül. És hogy gyakorlatilag itt indul meg ez a szerzetes élet, vagy az a egyháznak adott élet, amiben aztán ő 1957. december 15-én teljesedik be a vértanúság koronáját elnyerve.
0: Mi történt a szerzetesekkel, meg a nővérekkel, és ebben a nagy zsúfoltságban sem maradtak sokáig?
1: Átmeneti megoldás volt, vagy elképzelés volt a kommunizmusnak részéről is, és végleg le akartak számolni az egyházzal is, és ennek keretében aztán 1950. szeptember 7-én megjelenik a 34. törvényerejű rendelet, amely megvonja a szerzetes rendek működési engedélyét. Tehát arra hivatkoznak, hogy ezek a szerzetes rendek már, illetve ezek a szerzetesek haszontalanok a társadalom számára, hiszen már nem tanítanak, nem foglalkoznak betegápolással és hasonlók. Mindezt azért nem teszik, mert néhány évvel, hónappal korábban a kommunista államhatalom volt az, ami ezt a működést ellehetetlenítette. Ilyen körülmények között végül is négy rend az, amit a vallásszabadságnak a látszatát fenntartva tanni kívánva a kommunisták engedélyeznek, és két-két iskolát, tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek megtarthatnak, de az összes többi rend, a négy megmaradó rend is korlátozott létszámban, tehát nem a teljes létszámukat tekintve folytathatják a szerzetes életüket, a többi rend viszont, ha úgy tetszik, illegalitásba vonul, mivel hiába vonják meg a működési engedélyüket, egy szerzetes rendet egy állami hatalom nem oszlathat fel. Egyházjogi értelemben csak a római pápának, illetve a szerzetesi dikasztériumnak van erre a mai egyházjog szerint is joga, hogy egy rendet, egy szerzetesi közösséget megszüntessen. Tehát ahogy ezt fogalmazták is nővérek, hogy ruhát cserélhetünk, de szívet nem.

0: civil életben kellett megpróbálni elhelyezkedni a férfi szerzeteseknek, nővéreknek is. A férfi szerzeteseknek talán az, vagy első ránézésre talán könnyebbség, hogy papként vagy megpróbálhatnak elhelyezkedni, meg is próbálhattak. Ebben a püspökök is készségesek voltak egészen addig, amíg az állam azt mondja, hogy jó, de mi maximalizáljuk, hogy egy püspök hány volt szerzetes, az ő terminusok szerint vehet át. Tehát itt is csak egy részükről volt szó, ott is mások civil munkát kellett, hogy vállaljanak. Szerencsés volt az, aki mondjuk szellemi munkához jutott, de többségben itt is inkább fizikai munka jutott nekik osztályrészül. A nővéreknek pedig sokszor még mostohább volt a sorsuk. Ott is azok talán szerencsésebbek voltak, akik egy-egy püspökségen vagy szemináriumban tudtak elhelyezkedni, ahol mégis egyházias környezetben, kisebb csoportokban együtt élhetnek. Azok is, akik akár egy egyházi szolgálatban sekrestyésként, kántorként, plébániai házvezetőnőként helyezkedtek, azok is egyfajta biztonságot találhattak, de itt is a túlnyomó többség a szerzeteseknek, szerzetes nővéreknek teljesen civil életben volt kénytelen visszatérni. Tudunk olyan példát, hogy amelyik nővér bányában talált munkát, más vasgyárban, tehát mondjuk törékeny nők is kemény, súlyos fizikai munkát kénytelenek voltak vállalni, és csak évekkel később tudtak, mondjuk, akik korábban betegápolással foglalkoztak, azok kórházakban újra elhelyezkedni, és nagyon minimális volt azoknak a létszám, akik mondjuk valamilyen oktatási területen. Tehát mondjuk lehet, hogy valaki korábban a rendi főiskolán, a tanárképzésben működött, és utána egy eldugott kis településen lett általános iskolai tanárnő.
1: A rendeket megszüntethették egy tolvonással, de a társadalomban igény mutatkozott továbbra is a hitéletre és a gyerekek oktatására. Titokban végezték mindezt. Hogyan működött?
0: A nővérek és az atyák az a hivatásukat azt továbbra is meg szerették volna élni ezek között a körülmények között is. A szerzetesi ruhájukat nem viselhették, nem hívhatták őket a szerzetesi nevükön, hanem ők nekik vissza kellett vedleni gyakorlatilag civil emberekké. Ez sem ment olyan könnyen, hát belegondolunk abba, és ott is vannak ilyen visszaemlékezések, hogy gyakorlatilag a nővéreket sokszor meg kellett tanítani járni a civil ruhába. Tehát belegondolunk abba, voltak olyan idős nővérek, akik már 50-60 éve éltek a közösségben, és csak ezt a szerzetesi ruhát viselték. Teljesen más mozgást igényelt, ebbe is bele kellett szoktatni őket.

0: tartotta akkor ezt ilyen körülmények között egy kedves nővérnek, vagy egy kidobott szerzetesnek a segítségével lehetett megvalósítani, és ez hogy mennyire nem volt veszélytelen, hogy számos esetet ismerünk, amikor ezért retorzió is érte a szerzeteseket is, nyilván a családokat is, de a szerzetesek vitték el végül is a balhét, ha szabad ilyen pórjasan fogalmazni, és akkor ezek közül a nővérek, atyák közül többen börtönbe is kerültek, vagy nagyobb átfogó perek, koncepciós perek keretében, vagy pedig csak egy-egy ilyen kisebb per keretében elítélték őket, vagy kidobatták őket, kirúgatták őket az addigi munkahelyükről.
1: Mielőtt áttérünk az életrajzokat ismertető könyvre, még erről a címről szeretném kérdezni, hogy a lágerből alászárt mennyei Jeruzsálem, ezt a képet, ezt hogy magyarázná, hogy fordítaná le ezt a címet, mit jelent ez?
0: A láger körülményekbe kényszerítették ezeket a szerzeteseket, szerzetes nővéreket a megtörésük érdekében, de számukra ez a szeretett közösségnek a megnyilvánulása lett, tehát, hogy hiába voltak szűkösek a körülmények fizikailag, a lelkileg a tér az kitágult, mint a mennyei Jeruzsálem előképe sejlett föl előttük ez az élet, és valahogy ezt próbáltuk így, ezt a kettősséget, hogy megfogalmazni, illetve egy olyan címet találni, ami ezt megmutatja, hogy mi volt a cél a kommunisták részéről, és milyen célt értek el, abszolút nem azt, amire ők számítottak.
1: Még annyit a könyvről, hogy ez gyakorlatilag gyöngybetűkkel van írva, ez valószínű végig ugyanaz a nővér írta, szinte mint egy könyv, sok oldal úgy van, szinte kézzel úgy van tördelve, képek vannak benne, rajzok, ábrák, népművészeti motívumok, színesek, idézetek. Tehát nagyon dekoratívan elkészítette.
0: Igen, tehát ez egy nagyon precíz munka volt. Valószínű több kézalkotása, ja. De a nővérek tényleg a rajzokat, az illusztrációkat is ők maguk készítették, festették. Kvázi kiállítás is készült, vagy bemutatás is készült azokból a szent képekből, amiket ők az ércen töltött hónapok alatt készítettek, és kvázi ez egy ilyen fizetőeszközzé vált. Ahogy már említettem, a nyersanyagokat hozták a főzéshez, azoknak hát nem tudtak mivel fizetni, de szent képekkel igen, és ezt a híveinktől, az írt híveinktől tudjuk, hogy nem egy család ma is, ahol a nagymama, dédnagymama imakönyvébe őriz ezekből a szent képekből, amit a nővérek készítettek. Nem is csak ebben a könyvben maradtak nyomai, hanem az írci, az írc környéki családok imakönyve is rejtenek ilyen kis kincseket.
1: Akkor ez volt a hasonmás kiadás, vagyis a facsimile könyv az 50-ből, és most a másik könyv, amit Halász Nivárd és Kálmán Peregrin írtak, Bilincsbe vert szeretet, ez a címe. Az alcíme pedig a szerzetes rendek felszámolása és az írt tárnálótábor élete 1950 nyarán. Ez egy tanulmány tartalmaz először is a Halász Nivárd és Kálmán Peregrin tanulmányát, és utána 500 nővér életútja olvasható. Felolvasni egy nővéri életutat belőle.
0: Igazán sokszínű a nővéreknek az életútja. Akit én kiválasztottam, az egy irgalmas nővér, ugye az ő hivatalos nevük a Szeretett Leányai Társulata. Vincés nővérekként is ismerik még ezt a közösséget, és itt Páhi Katalin Ilona nővérnek az életét szeretném ismertetni, aki 1906. november 28-án Nemesvitán született, és 1998. december 3-án itt Budapesten a Ménesi úti rendházában hunyt el a nővéreknek, de ugye között a két évszám között ebben hosszú életben mi fért bele. 1926-ban csatlakozott a rendjéhez, tehát a Szeretett Leányai Társulatához, ahol 1931-ben köteleződött el fogadalommal, majd ő, mint betegápoló elsősorban kórházakban működött Szekszárdon, illetve Újpesten, majd pedig Kaposváron, végül pedig Pécsen, onnan dobják ki a nővértársaival együtt a kórházból. A nővéreket sem teljesen váratlanul érte ez a kidobás, tehát hogy ez hónapokon áttartó folyamat volt, így próbálták felkészíteni az előjárókat, a rendtársaikat. Ez a nővér is, Ilona nővér is kántori oklevelet szerez, és egy nővértársával egy Pécs környéki plébániára kerül, ahonnan aztán annak ellenére, hogy ott ők már dolgoznak, egy júliusi éjszakán deportálják őket, és először Pilisligetre viszik, és talán itt fontos még megemlíteni azt, hogy Zirc is, ez egy ilyen más

0: Állomás volt a legtöbb nővér esetében, tehát Pilisligetről és Ludány Halászliba volt két olyan internálótábor, ahonnan aztán az észre hozták több más kisebb hely mellett is, és ez az Ilona nővér is itt tölt néhány hónapot, majd pedig az egyik ciszterci szerzetes, akit ő még a szülőhelyéről, a szerzetes gyerekkorából ismert, és még Dajkát is, az isteni gondviselés hogyan működik, ő veszi magához, és egy pápa környéki Nagy Tevel nevű faluba kerül kántornak, de aztán az atyát onnan hamarosan kidobatja az állam. Ő ott nem működhet, illetve elhelyezik onnan a nővér, ezután kézen közön végül is sikerül neki a korábbi hivatásában ápolónőként elhelyezkedni, először pápán, majd pedig a Celdömölki kórházban dolgozott, és aztán később megint visszatér ez a kántori vonal az életébe, és akkor a Celdömölk mellett Izsákfán kántorkodik, és ő abban a szerencsés helyzetben is részesült, hogy megérhette a rendszerváltozás és a rendjének az újraindulását, és az életének az utolsó másfél évét azt már a rendjének a visszakapott anyaházába tölthette, és ott a nővértársai között újra szerztesi életet élve térhetett meg a teremtőjéhez 1998-ban.
1: A rendszerváltásig búvópataként működtek a rendi tagok. Feldolgozták a tanulmányokban ezt a részt is?
0: A tanulmányot az elsősorban az 1950-es eseményeket mutatja be, annak az előzményeit, illetve egy ilyen kitekintést arra, hogy Közép-Európában mennyiben volt hasonló vagy különböző ez a helyzet. Azt elmondhatjuk, hogy a kommunista államok tekintetében hasonló eseményekre sor került, van, ahol már korábban, van, ahol magyarországi eseményekkel egy időben az deportálásokra. Hasonló volt a megoldási, tehát ilyen internáló kolostorokat hoztak létre. Ami a különbség, ha a Csehszlovákiára gondolunk például, ott, hogy sokkal hosszabb távon álltak fönn ezek az internáló kolostorok, akár hosszú évekig, és aztán csak később bontották ezeket kisebb egységekre, de a nővérek akkor is együtt élhettek, és együtt végezték a munkájukat. Például az érdekesség, hogy kikhez engedték, hogy hozzáférjenek ezek a nővérek azokhoz, tehát a Csehszlovákiában, azokhoz, akikre azt gondolták, hogy nem lehetnek rossz hatással, tehát a kommunisták szempontjából rossz hatással, nem káros klerikális befolyás nem fejthetik rájuk ki, tehát az idősek és a fogyatékosok. Idős otthonokat és a fogyatékosokkal foglalkozó otthonokban dolgoztak ezek a nővérek. Itt is nem csak arra kell gondolni, hogy a betegápoló nővérek, hanem azok is, akik eredendően mondjuk tanító rendek voltak. Így működtek, de ugyanúgy ugye Romániában is feloszlatták a szerztes rendeket. Ami egy ilyen kivétel, az Lengyelország esete. Lengyelországban a katolikus egyház annyira erős volt, és annyira nagy társadalmi felháborodást okozott volna ez, ahol ez rendek azok működhettek, ha korlátozva is, de működhettek kvázi szabadon. Magyarországon gyakorlatilag azt is megtiltották, hogy három főnél több egy adott rendi közösségből, három főnél több nővér például, vagy szerztes egy lakásban, vagy egy fedél alatt éljen, tehát ezzel is szét akarták zilálni ezeket a közösségeket. Ez nem sikerült, mivel a rendszerváltáskor ezek a nővérek, atyák, szerzetesek vállalták, hogy újra már 60-70-80 éves fejjel újra közösségi életet kezdenek, illetve voltak olyan rendek, akik pedig vállalták azt a kockázatot, hogy ők titokban megpróbálnak fiatalokkal foglalkozni, azt már említettük, hogy itt akár hitoktatás keretében, de olyan szempontból is, hogy hivatásokat toborozzanak, hivatásgondozást végeztek, új vendégeket vettek fel, tehát hogy a rend is tovább éljen. Ez csak korlátozott keretek között sikerült, ez előbb-utóbb ezeket leleplezték, és az ezekben résztvevőket, akár a mi rendünk esetében Zsigmond Lóránt atya volt az, aki itt a beszélgetésünk helyszínt új Budán-Szent Imre városban szervezte ezt az egész titokban folyó növendéknevelést, és ő például 3 év börtönt érdemelt ezért a kommunisták szerint, és aztán hamarosan a börtönben szerzett megbetegedése miatt meg is halt. Tehát, hogy ez korán sem volt veszélytelen, de hogy mégis hősies módon ezek a szerzetesek, szerzetes nővérek vállalták ezeket a kockázatokat Isten nagyobb dicsőségére, és hogy az a rendi karizma, amit ők képviselnek, az átmenekíthető, átmenthető legyen egy új generáció számára, és azt hiszem ezért hálával tartozunk nekik, mert egyrészt, hogy ők ezek az adott szerzetesek a hivatásukban, a szerzetességükben, kereszténységükben kitartottak áldozatosan. Másrészt azért, hogy ezzel a hűséggel, amit ők ebben a helyzetben megvalósítottak, vagy amiről tanúbizonyságot tettek, azzal lehetőséget adtak arra, hogy a rendszerváltás után ezek a rendek újraindulhassanak, és mi, akik a rendszerváltás után lettünk ezeknek a rendeknek a tagjai, azok volt hova belépniük, és volt hol formálódniuk.
1: Halászni Várddal beszélgettünk. Ő ciszterci szerzetes, az írci ciszterci apátság tagja, levéltáros. Két könyvről volt szó, amely a szerzetes rendek 1950-es években történt feloszlatásáról szólnak. Császi Erzsébetet hallották.
2: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bértesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! A keresztvetésről elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Hittanórákon, olykor már az óvodákban is, a gyermekeknek először a keresztvetést igyekszünk megtanítani. Azt is mondjuk nekik, hogy minden imánkat keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be. A keresztvetés maga is imádság, különösen akkor, ha tudatosan és összeszedetten végezzük. Barsi Balázs ferences atyától hallottam egy alkalommal. Amikor keresztet vetünk, és azt igazán szépen tesszük, akkor beöltözünk a Szent Háromság egyisten szeretetébe. Azt mondjuk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és a szavakkal teljes összhangban először zárt öt ujjunkkal megérintjük homlokunkat, majd mellkasunkat, bal és jobb vállunkat, és végül szépen összetesszük két kezünket, és azt mondjuk ámen, vagyis úgy legyen. A keresztvetéssel a keresztény ember megvallja a hitét. Azt, hogy ahhoz a Jézus Krisztushoz tartozik, aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott minket. A keresztvetés különösen is arra emlékeztet mindnyájunkat, hogy Jézus a kereszten az életét adta értünk azért, hogy nekünk örök, isteni életünk legyen. Ebből az örök életből először akkor részesültünk, amikor megkereszteltek minket. Hatalmas változás történt ekkor életünkben, egész személyiségünkben. Isten, az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg Rómaiakhoz írt levelének 5. fejezet 5. versében, a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Azaz, Isten a saját örök életében részesít minket. Ezt az isteni örök életet nevezzük teológiai, azaz hittudományos kifejezéssel megszentelő kegyelemnek. A kegyelem régies, de szép szláv eredetű szóval a malaszt, Isten élete bennünk. A megszentelő pedig azt jelenti, hogy megszentel, vagyis az örök életre tesz alkalmassá. Amikor belépünk egy-egy szentegyházba, azaz katolikus templomba, és a szentelt víz tartóhoz lépve ujjainkat, mutató és középső ujjunkat, a szentelt vízbe mártva igaz áítattal keresztet vetünk, akkor mindig a keresztségünkre emlékezünk. Arra, hogy Krisztus megváltói kegyelméből fakadóan vízből és szentélekből újjászülettünk, új emberré váltunk. Ezt az új életet kell nekünk, keresztényeknek, Krisztus követőinek folyamatosan növelnünk, gazdagítanunk Isten szeretetében és szentségében. Például azáltal, hogy a napunkat, az imáinkat, a munkánkat, különböző tevékenységeinket a kereszt jegyével kezdjük.

Lelki pásztorként jó néhányszor mondták nekem különféle beszélgetések alkalmával. Atyám, reggel nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm. Sietnem kell ugyanis a munkába, illetve iskolába. Ilyenkor mindig azt válaszoltam. Ajánlok egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb imamódot a nap elkezdésére. Ébredésemet követően, akár még az ágyban ülve vessek úgy keresztet, hogy az igazán átölelje testemet, lelkemet, egész valómat. Ezután pedig mondjak egy ilyen vagy ehhez hasonló fohászt, Istenem, szeretlek, segíts, hogy szeressem az embertársaimat is. Istenem, ma a te dicsőségedre szeretnék élni. Vagy egyszerűen, Jézusom, szeretlek. A szép keresztvetés és a fohász egy percnél többet nemigen vesznek igénybe, mégis eltöltheti szívünket annak öröme, hogy imával kezdtük a napot, méghozzá úgy, hogy ennek fényében szemléletjük aztán a történéseket, és végül este így vizsgálhatjuk meg a lelkiismeretünket, és imádkozhatunk, beszélgethetünk a Jóistennel, mielőtt keresztet vetünk magunkra, esetleg párnánkra is, ez nem babona, és békében nyugovóra térünk. A kereszt jele és a keresztvetés megerősített minket a kísértésekben, a nehézségekben, a próbatételekben is. A keresztvetés a hitünk megvallásának, a bátor tanúságtételnek is eszköze és lehetősége. Például akkor, amikor gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközön egy szentegyház katolikus templom mellett elhaladunk, és keresztet vetünk, mert kifejezzük hálánkat és szeretetünket az iránt, a Jézus Krisztus iránt, aki vállalta értünk a szenvedést és a kereszthalált, de feltámadt, él örökké, és jelen van a templom szentségházában, az oltári szentségben.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai a szállításunk munkatársai. Bercesi András, Sinkovics Andrea és Túri Sarolta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Haydn C-dur vonós négyesének részletét az Akkord Kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra van. Következik az értékmentő.
3: A mozis bemutatkozáskor nem, viszont később DVD-n és videó megosztókon vált kultuszfilmé az Üvegtigris. Negyed évszázaddal később is könnyesre nevetjük magunkat, ha felidézzük a történetet és a szereplőket. Egyes mondatok szállóigévé váltak. Miért az az egyik legnépszerűbb magyar film? Egyebek mellett ennek próbáltunk meg utána járni Kikóval, a Lümér Galaxis blog szerzőjével. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető Pál Amanda. Idén 25 éves az Üvegtigris című film, amiről hát most már az elmúlt negyed évszázad után kijelenthetjük, hogy kultuszfilm lett belőle, annak ellenére, hogy abban az időben a moziban akkor játszott filmek közül nem éppen ez volt a legnépszerűbb. Mi az oka annak, hogy azóta is az egyik legsikeresebb filmként emlékszünk rá?
4: Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, rögtön mondanám, hogy az akkor népszerű Vox magazin, ami filmek kritikájával foglalkozott, 60%-ot adott az Üvegtigris első részére, ami hát ez a szódával elmegy éppen, hogy csak jó, nem vészes, nem is tragikus, talán így írhatnánk le. És amikor először láttam valamikor a 2000-es évek elején, DVD-n egyébként, akkor a fejemet fogtam, hogy a kritikus hol ült, milyen filmet nézett, vagy merre jártak gondolatai, hogy ezt ilyen szinten lehúzta. Sokakhoz hasonlóan nekem is DVD-n érkezett meg ez a film. Ugye a 2000-es évek elején ez a formátum ma már a hallgatóknak valószínűleg nem biztos, hogy sokat mond, ez egy leáldozóban lévő formátum, de akkor virágzott, és valahogy a VHS végén, a videókazetták végén, és a DVD-k felfutásakor valahogy ez hatalmas szájra kapott, ez a film, és miért lett kultfilm? Talán pont azért, mert a szó és a népbeszéd, vagy hát így a szóbeszéd szót követett, terjedt a híre. Tehát ez a sutogó propaganda, amit nem a médiumok terjesztenek, hanem te látod azt a filmet, vedd már ki DVD-n, fantasztikus, odaadom DVD-n. Ez konkrétan, ez a film így lett siker, de hogy miért, az meg az ember, ha megnézi egyszer, és utána kapásból tud idézni belőle 4-5 olyan frappáns mondatot, elég csak a Easy Rider öcsémre, hogy a klasszikust mondjam, vagy a Haligalilali, és egyéb köszönéseket, és akkor a trágárabb poénokat most nem is idézném meg. Ezek mind olyan mondatok, amik egyrészt rendkívül viccesek, másrészt pedig annyira élőek a mai, illetve hát az akkori nyelv szövetében, hogy egyszerűen átvette mindenki a hétköznapi beszéd során. És rengetegszer már részesen veszi az ember, amikor például azt mondja, hogy helyi hülye vagy, igen, helyi. És ezek a mondatok úgy épültek be a magyar nyelv hétköznapi használatában, mint hogyha mindig is ott lettek volna, pedig ez a forgatókönyvírók nagy erénye.
3: Hiszem az egyik az ugye Kapitány Iván volt, aki korábban, vagyis abban az időben reklámfilmekkel foglalkozott, a másik pedig hát ugye a főszereplő Rudolf Péter, aki népszerű színésznek számított akkor. Mind a ketten így rá tapintottak a korszellemre, hogyha fogalmazhatok így, hogy általában a kritikusok szokták megfogalmazni azt, hogy vajon miért sikerült egy filmnek annyira beépülnie a köztudatba.
4: Én még egy szereplőt idehoznék, ő pedig Busch Gábor Olivér. Rudolf Péter minden egyes nyilatkozatában őt, mint a forgatókönyv atyát hozza, mert igen, az általa is említett két rendező nagyon-nagyon fontos és meghatározó ebben a sikersztoriban, de mégis, és ezt maga a főszereplő Lali, vagyis Rudolf Péter mondja, hogy amikor először olvasta Busch Gábor Olivér könyvét, akkor a feleségének mondta, Nagy Kálózi Eszternek, ez most jó, hogy én mesélem el az ő történetét, hogy ez valami zseniális, mert hangosan röhögött az olvasása közben. És ezt látva a végeredményt, ezt maximálisan meg tudom érteni, hiszen Busch Gábor Olivér karakterei, és most egy korábbi beszélgetésünkre visszautalok, nagyon hasonlóak krasznahorkai szereplőihez. Valami olyan lényeket fog meg mind a két szerző, akik közöttünk élnek. Csak az egyik a humor eszközével, a másik pedig a drámaiság eszközével nyúl a történetükhöz, máshogy, és így más optikán keresztül nézi ezeket az egyszerű, de szórakoztató embereket. Az egyik a szórakoztatóságát emeli ki, értelemszerűen az az üvegtigris, és ha mondjuk a sátántangót veszük, akkor ott pedig a kilátástalanságot. Bár, hogyha jobban megnézzük az üvegtigrist, azért ott is elő-elő kerül az a fajta egy helyben topogás, az a fajta kitörhetetlenség abból a helyzetből, amiben ezek a karakterek vannak. Elég csak a harmadik részre gondolni, ahol a főszereplő ugye el akar menni végre erről a büféről, el akarja hagyni az ő sorsát, ki akar törni belőle, de azért csak visszahúzza ez a közeg, és csak az lesz az ő autentikus helye, ahol ő jól érzi magát, és hát most már ott is marad.
3: De miért érezzük ezt szórakoztatónak? Tehát itt 6 jó barátról szól, akik eléggé félre sikerült, lecsúszott alakok, csencselés, svindlerkedés, ilyesmikből élnek, elkaszált álmok, és mi ezen röhögünk.
4: Egyszer volt szerencsém a Rudolf Péterrel egy interjút készíteni, és akkor arról beszélgettem vele, hogy ezek a filmek a mi Kusturica filmjeink. Ahogy Kusturica a cigányság, balkáni cigányság mindennapjait megfogja, úgy az üvegtigris fogja meg a magyar lecsúszott középosztálybeli, vagy lecsúszott társadalmi rétegeknek a történetét. És hogy miért röhögünk rajta? Szerintem nagyon egyszerű, mindenkinek a környezetében van egy olyan ismerős, aki mondjuk rosszul zenél, de nagyon lelkesen zenél, és mindig szeretné megmutatni ezt a tudományát. Mindennyiunknak a környezetében, kisebb vagy nagyobb környezetében van olyan, aki, hát ha nem is márkát, meg nem is félig tart nélküli zoknit, vagy fej nélküli malackát szeretne eladni, de mindig van, aki jön és valamit üzletel. És ezek az apró minták, ezek itt irgalmatlanul fel vannak nagyítva. Ezek annyira kisarkított történetek, és hát hozzájuk azért a remek színészek, hogyha Cingárnál tartunk, Szarvas József, aki rendkívül humorosan testesíti meg ezt a bot csinált a zenészt. Ha az ember lemegy a magyar vidékre, de nem kell nagyon messzire menni, itt az agglomerációban, Budapesti agglomerációjában, bármelyik bárban talál az ember egy ilyet, aki így zenél, és az életét és a mindenét a muzsikálásra tette föl, de hát azért annyira mégse jött neki össze. Mert nem jó, mert nem tehetséges, és ezen lehet sírni, és lehet rajta drámai felhanggal beszélni. Szerintem Krasznahorkai ezt az oldalát fogja meg, ahogy ő fogalmaz, ő véglényekként beszélt ezekről az emberekről, akik már menthetetlenek a társadalom számára. Rudolf Péter és Kapitány Iván egy másik módját választotta a történet, vagy ennek a társadalmi osztálynak a bemutatására, nevessünk rajtuk, mert igenis ők is szerethetők, és szerintem itt még egy nagyon fontos mondat van, ezek az emberek akármennyire is lúzerek, akármennyire is bocsinálták, bicebócák, bohócok, nagyon szerethető karakterek. Mindenki, még a Seftes is, hogy ezzel speciál átvertek, hogy egy klasszikust mondjak Revickitől is, mind szerethető emberek, a maguk hibáival együtt is.
3: Akkor ők a mi 21. századi magyar népmesei hőseink?
4: Talán az antinépmesei hőseink, így egészíteném ki, mert a népmesei hős az mindig elnyeri a végén a jutalmat. Mindig ővé lesz a fele királyság. Hát de ők még a szerencsétlen vásárlókat se tudják megnyerni. Amikor lehetősége lenne a főhősnek, hogy akkor megszerezze a gyönyörű nőt, akkor is hosszú távon nem tudja meghódítani egyiket se, és végérvényesen mindig visszakerülnek a tigrishez, ami meg már egy olyan kitörhetetlen, egy börtön, egy ilyen prométeuszi szikla, ahova oda van kötöz ez a sok hős. Szóval igen, ők antihősei a magyar népléleknek, azzal együtt, hogy szerintem nagyon szórakoztatók, és mindenki egyedi. Tehát nagyon fontos, hogy mindenki lökött, de mindenki egyedi módon lökött, és nem sablonosan.
3: Ezt annak idején a moziban nem fedezték fel, hanem ehhez kellett ez a fajta underground hype, amit említettél, tehát a DVD-n, a DVD-nél és az a suttogó propagandák ként terjesztett, hú, ez egy jó film, nézd meg, marketing.
4: Nem szeretem a magyar filmet fikázni, bocsánat a kifejezését, de azért a 2000-es évek 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, az nagyon-nagyon egy útkeresésről szólt. Úgy a magyar művészfilm, mint a magyar közönségfilm esetében. Tehát, hogyha valaki azt mondta a magyar mozira, hogy jaj, az jaj, de jó, akkor az a úristen nem annyira rossz mondása volt. És ezért szerintem a kritika is úgy viszonyult hozzá, hogy jó, hát itt jön egy ilyen önkritikus, nevessünk mi magunkon magyarok film. Nehéz volt abban a korban szerintem értelmezni, hogy miért ne röhöghetnénk ki saját magunkat, a kicsinyességünket, az anyagiasságunkat, az, hogy igazából mindig Amerikába vágyunk, de tulajdonképpen a dombra nem tudjuk föltolni a büfés kocsinkat. Ezeket az ilyen sztereotípiákat ez a film felnagyította. És szerintem első körben nem állt erre készen a magyar filmkritika, hogy miért ne röhöghetnénk magunkon. Jellemző egyébként, hogy a második rész, ami, jól emlékszem, 2006-ban jött ki, a második rész az 100%-ot kapott az előbb említett filmes magazinban, mert eltelt az az 5 év, hogy te jó ég, hát a második részben is mennyi humor, mennyi poén van, amit lehet idézni, Jus Bufus, a büfés joga, hogy egy klasszikust idézzek, és az ember meg a néző, inkább úgy mondom, hogy a néző, a kritikus már eljutott arra a szintre, hogy igen, ez vicces, ezen lehet röhögni, hogy egy büfés a római jogra hivatkozza, próbálja a saját munkáját meg büféjét menteni. Hát ezek nagyon-nagyon jó viccek.
3: Azt, hogy ezek a viccek így működhettek, ez az akkori magyar, népszerű magyar kultúra beemelése is lehetett a filmbe. Tehát, hogy például megy a reggeli műsor, a Bumeráng, ami abban az időben tényleg egy népszerű dolog volt. Kovács Kokó István, az Ökölvívó, aki a főszereplő Lali egyik nagy kedvence. Tehát, hogy ettől is így a magunkénak éreztük ezt a filmet, hogy akár tényleg ez a mi mindennapjainkról szól, mert annyira nem elvonatkoztatott. Tehát lehet, hogy ezekkel a karakterekkel ilyen kisarkítottan nem minden nap találkozunk, de az a környezet, amiben ők léteznek a filmben, az igenis a mi mindennapi környezetünk.
4: Nézd, ezt én a másik oldalról közelíteném meg. Miért kellett a Sláger Rádiót vagy az RTL-t akkor beemelni? Azért, mert promóció volt. Azért, mert ezeket a műsorokat kereszt promózták, és így finanszírozták egyébként a filmet. Most nem akarok nagyon gonosz lenni, a Goda Krista rendezte Kaméleon című film, a főcím alatt letudja az összes filmes reklámot, és egy szemetes doboz tartalmát tulajdonképpen végigmutogatja, és minden, ami ki van dobva a kukába, az olyan termék, ami mit ad Isten szponzorálta azt a filmet. Ehhez képest az Üvegtigris egyel szerintem elegánsabban oldotta meg, tehát nem kell nagyon messzire menni, amikor kérdezi az egyik főhős, hogy Lali, van söröd? Van alkoholmentes söröd? Igen, dob ki akkor az összeset, és adj egy normálisat, és mit ad Isten, az aranyászokat adja oda, ami természetesen szponzora volt. És hát egy tucat ilyen szponzort lehetne felsorolni. Én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen személyes benyomás biztos segítette a film népszerűségét, hogy ezek semmiben nem különböznek, tehát nem jacuzzi került az erdő közepére, és akkor hirtelen nem tudom én, melyik jacuzzi készítő szponzorálja az egészet, hanem hétköznapi egyszerű dolgok, olyan élelmiszerek, amiket mindenki is használ.
3: Az, hogy még mindig áll ez a büfés kocsi a Garancsitó partján, ami most pont úgy került be a hírekbe, hogy már a kiszáradás szélén áll, tehát, hogy egyfajta ilyen turista látványosság lett a helyszín. Ennek Lali biztos nagyon örülne, hogy valaki ebből pénzt csinált, ami neki annak idején nem jött össze.
4: Sőt, én nekem van egy olyan ismerősöm, aki Lalival, vagyis Rudolf Péterrel készített interjút a Kossuth díjának a megszerzésekor, és akkor, ha jól emlékszem, és pontosan idézem Rudolf Pétert, aki akkor megszeppenésében azt mondta, hogy hát Lali álmában nem gondolta volna, hogy ő valaha Kossuth díjas lesz, hiszen ő neki csak egy dolga volt, hogy a büfé működjön, úgyhogy innen jelentem most már több éve Kossuth díjas Rudolf Péter, és a büfé pedig működik, mert tényleg legutóbb 3 vagy 4 hónapja jártam arra, és tényleg fantasztikus látni, hogy egy alapvetően félreeső helyen a film valóságát tesz, egy létezővé, lélegzővé tesz egy helyszínt. És az a helyszín az innentől kezdve sosem lesz a Garancsitó partja, az az Üvegtigris helye lesz. Tehát ott én nem akarok nagyon szentimentális lenni, de hogyha ott az a büfé 20 év múlva nem lesz ott, akkor emléktábla lesz a helyén. De egészen biztos vagyok benne, hogy ez a film kilépett a vászonról, és már az életünk része. Ahogy említettem, a nyelvi része, a kulturális része, hogy mennyi merch, Easy Rider öcsém feliratú, póló, sapka, egyéb dolgok mennek, és még egyszer, amit te is pedzegettél, hogy ez egy zarándok hely lett, nem túlzok, motorosok állnak meg ott, ahol az Impala ugye eltűnt, hogy szintén visszaidézem a film egyes jelenetet, és tényleg az a durva, hogy most így beszélünk róla, millió egy emlék jut eszembe, a jön anyád és hasonló mondatok, amik tényleg lehet, hogy már nem gondoljuk, hogy ez ebből a filmből ered, de közben igenis itt hangzott el először ebben a kontextusban, és azóta meg szerintem milliók használják a nyelvük szerves részeként ezeket a mondatokat. A Latin Lovert azt már nem is idézem, mert nem ide illik.
3: Egyrészt már beszéltünk arról, hogy a Garancsi tó partja az már szinte egy emlékmű lett, de ez a fajta kémia, ami megvolt a hat főszereplő között, a siker egyik oka volt? Tehát ez az, amivel a forgatókönyv nyilván nem számol, hanem ez akkor és ott a kamera előtt jön létre.
4: És az egy dolog, hogy a kamera előtt létrejön, de hogy a kamerán átüt. Tehát nem lehet nem észrevenni Csúlya Imrén, Revicki Gáboron, Gáspár Sándoron, hogy egyszerűen ez a forgatás, ez egy olyan dopamin bomba lehetett számukra, amit valószínűleg végig röhögtek hangosan, próbálták, én lelki szemeim előtt látom, hogy így próbálják nem elröhögni azokat a szövegeket, amiket menj hátla és verd le azt a lakatot, hogy ezt a jelenetet hogy tudták megcsinálni úgy, hogy nem röhögte el senki, ez számomra rejtély, mert én akárhányszor újra nézem, már egyrészt előre idézem, másrészt meg előre röhögök ezeken a poénokon. Rudolf Péter szerintem nagyon, nagyon ügyesen hozza azt a gondolkodó, de mégse tépelődő, de mégse főnök, de mégse karaktert. Horváth Lajos Otto Sanyia ijesztően autentikus. Tényleg nem, én sokáig azt hittem, hogy egy olyan színész szerzőt tettek, aki egy kicsit érintett, és bicebóca, és kicsit lökött, és hát kiderült, hogy egy teljesen épp színészről beszélünk, aki fantasztikus mélységet adott egy teljesen bolond emberkének, aki úgy bolond, hogy közben nem kelt szánalmat, sőt, vele együtt kacagunk, nem bántóan karikírozza túl a karakterét. És hát Szarvas Józsefről már esett szó, ő a intellektuál, vagy ez is az értelmiségi a csapatban, aki maga se tudja, hogy került oda, de ezt tökéletesen hozza. Róla is hirtelen beugrott rögtön három félmondatos idézet, amivel nem terhelném a hallgatókat, de azt mindenképp hozzátenném, hogy ezek a szerepek, ezek kicsit olyanok, mint Daniel Radcliffe-nek Harry Potter szerepe. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk Csúlya Imrét azóta is megállítják és megkérik, hogy léci, mondd el azt, hogy Easy Rider öcsém. Ezek a szerepek életük végéig fogják kísérni ezeket a nagy színészeket, és már csak azért is, mert ezek a szerepek, ezek egyszerre hozta őket közel a nézőkhöz, és tette őket hatalmassá, hiszen olyan embereket alakítottak, mint mi. Olyan hétköznapi egyszerű embereket alakítottak, mint mi, de mégis a legprofibb módon.
3: Akkor ez a film mindenképpen megérdemelte a folytatásokat? Tehát ugye már beszéltünk arról, hogy a film bemutatása közben nem volt nagy siker a mozikba, ám de az azt követő évek felfutatták, tehát egyfajta nézői igény is volt arra, hogy igenis szeretnék látni Lali és barátai kalandjai tovább, mert hogy ugye nem is egy folytatás született az Üvegtigris 1-hez.
4: Egy trilógia lett végül, megcsináltak még két részt az alkotók, és én nyugodtan mondhatom, szerintem az itthoni filmgyártás talán egyedülálló trilógiája, ahol mindhárom rész megüti azt a mércét, amit az első hoz. És ezt a legnagyobb tisztelettel mondom a szerzőknek, vagy az alkotóknak. Csak visszautaljak, tényleg egy állandóan előkerülő kérdés mindig feltesznek, és legutóbb is ezt nyilatkozta, és egyszer én is, amikor volt szerencsém erről beszélni az alkotókkal, akkor mondták, hogy nagyon-nagyon sok gondolat van még ezekről a karakterekről bennük, de nincs egy olyan, amit mindenképpen elmesélnének. Pedig az egy nagyon izgalmas dilemma, hogy ezek a barátok az elmúlással mit kezdenének. Most, hogy most már tényleg negyed százada volt az első film, és most már minden szereplő 60, de inkább 70 éves elmúlt, és ezt hogy dolgozzák föl a vásznon. Valószínűleg sosem fogjuk ezt a történetet látni, de egy lírikusabb üvegtigrisért én akár még klaviatúrát is ragadnék, és mondanám, hogy megírnám, de hát nálam sokkal jobb szerzők vannak. Én azt gondolom, ez így kerek ez a történet, főleg a harmadik rész, ami nagyon sok kritikusnál nem ütötte meg a mércét számomra, pont az egy, az az első olyan film, amiben van történet, és nem csak szkecsek egymás mögé vágva, vagy jelenetek egymás mögé vágva, ami számomra egy történeti bravúr, hogy egészen addig volt egy sémája, hogy jelenetek jönnek, valami történeti szál van a háttérben, de ott tényleg ez a kitörés történet, hogy nekem elegem van abból, hogy egész nap itt húzok, és van egy nagyon jó csávó, aki így hip-hop ideállít a kocsijával, és megkérdezi, hogy itt mindenki hülye? És rezignáltam, válaszol Revicki Gábor, hogy itt mindenki. Kedvenc idézetem, egyik kedvenc idézetem abból a filmből. És ez a kitörés történet végül kudarcba fullad, de mégis egy új Lalit ismertünk meg a harmadik részben, és számomra ezért sikeres az alkotás is, hiszen olyan oldalát mutatta meg a karaktereknek, amit az előző két film nem. És innentől kezdve, hogyha ezeket az amúgy is szeretett embereket egy új oldalukról ismerhetjük meg, akkor én azt mondom, hogy már megérte. Ez csak egy hiú ábránd, és inkább a rajongó szól belőlem, mint a realista ember. Remélem, hogy még fogom ezek a karaktereket a filmvásznon látni. Én drukkolok nekik, de ha nem, akkor örömmel fogom nézni a DVD-n ezeket a filmeket.
3: 25 éves az Üvegtigris című film. Miért ez az egyik legnépszerűbb magyar mozis alkotás? Egyebek mellett erről beszélgettünk a Lumière Galaxis blog szerzőjével, Kikóval. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: gimes felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át, korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az alaptörvény közpénzekre és az alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit. Lannert Judit bejelentette, megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása. Nyílt pályázatot hirdettek a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjaira. A cél az, hogy az egyetemi irányításban egyszerre érvényesüljön a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az átalakítás fokozatosan átmeneti szabályozási keretben valósul meg. Volodymyr Zelenszkij megerősítette, hogy az ukrán erők csapást mértek Szentpétervár térségére július 4-ére virradó éjszaka. A becsapódások több mint 850 kilométerre történtek az ukrán állam határtól, és Oroszország balti-tengeri olajipari infrastruktúráját célozták. A szentpétervári olajterminál az orosz kőolaj termékek exportjának egyik kulcsfontosságú balti csomópontja. Innen indítanak tartályhajókat Afrika, a Közel-Kelet és más régiók felé. Donald Trump amerikai elnök az alapító atyák híres Rushmore-hegyi szobránál Dél-Dakotában emlékezett meg a függetlenségi nyilatkozatról a függetlenség napján. Itt látható az első amerikai elnök George Washington és Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt gigantikus arcmása. Trump beszédében az Egyesült Államokat a valaha létezett legkivételesebb nemzetnek nyilvánította, és megfogadta, hogy hazája soha nem lesz kommunista ország. A kommunizmust nevezte az Egyesült Államokat érő legnagyobb fenyegetésnek. Megkezdődött szombaton Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. A csaknem egy héten át országszerte tartó megemlékezésekre 15-20 millió résztvevőt várnak. A gyászszertartások első állomása Teherán, ahol korán reggel megnyitották az imatermet, ahol a légitámadásban megölt vezető és családtagjainak koporsója található. A beszédekben Khameneit mártírnak nevezik, és felidézik a síta iszlám más, szentként tisztelt, gyilkosság áldozatává vált alakjait. Végül az időjárásról. Vasárnap a változó felhőzet mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből, a 25-től a 30. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Albinoni 11. B-dur oboa versenyének harmadik tételét Anthony Camden és a londoni virtuózok szólaltatták meg. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva felebarátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első román kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta lekegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanya kegyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a Szentatyát az Aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette, nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán, az Aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található Aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, A sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedusára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagylelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro. E ogni comunità cristiana è chiamata esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek, a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szentatyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át, korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az alaptörvény közpénzekre és az alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit. Lannert Judit bejelentette, megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása. Nyílt pályázatot hirdettek a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjaira. A cél az, hogy az egyetemi irányításban egyszerre érvényesüljön a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az átalakítás fokozatosan átmeneti szabályozási keretben valósul meg. Volodymyr Zelenszky megerősítette, hogy az ukrán erők csapást mértek Szentpétervár térségére július 4-ére virradó éjszaka. A becsapódások több mint 850 kilométerre történtek az ukrán állam határtól, és Oroszország balti tengeri olajipari infrastruktúráját célozták. A Szentpétervári olajterminál az orosz kőolaj termékek exportjának egyik kulcsfontosságú balti csomópontja. Innen indítanak tartályhajókat Afrika, a Közel-Kelet és más régiók felé. Donald Trump amerikai elnök az alapító atyák híres Rushmore-hegyi szobránál Dél-Dakotában emlékezett meg a függetlenségi nyilatkozatról a függetlenség napján. Itt látható az első amerikai elnök George Washington és Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt gigantikus arcmása. Trump beszédében az Egyesült Államokat a valaha létezett legkivételesebb nemzetnek nyilvánította, és megfogadta, hogy hazája soha nem lesz kommunista ország. A kommunizmust nevezte az Egyesült Államokat érő legnagyobb fenyegetésnek. Megkezdődött szombaton Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. A csaknem egy héten át országszerte tartó megemlékezésekre 15-20 millió résztvevőt várnak. A gyászszertartások első állomása Teherán, ahol korán reggel megnyitották az imatermet, ahol a légitámadásban megölt vezető és családtagjainak koporsója található. A beszédekben Khameneit mártírnak nevezik, és felidézik a síta iszlám más, szentként tisztelt, gyilkosság áldozatává vált alakjait. Végül az időjárásról. Vasárnap a változó felhőzet mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Mozart B-dur szonátájának első tételével folytatjuk adásunkat. Előadja Yuko Shiokawa és Schiff András.

Mozart B-dur szonátájának első tételét Yuko Shiokawa és Schiff András előadásában hallották. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A liturgia stílusáról beszélhetünk tágabb értelemben. Így jelenti azt a sajátos vonást, amely megvan minden valódi alkotásban, tekintet nélkül arra, hogy az művészi alkotás vagy sem. A stílus annak a ténynek a jelzése, hogy egy meghatározott élettartalom igazi és kimerítő kifejezést nyer. Ennek a sajátos önkifejezésnek úgy kell történnie, hogy abban az egyediség mindjárt általános, a maga saját területén túllépő jelentést nyerjen. Az egyedi lét kettőt jelent. Minden mástól különbözik, ugyanakkor azonban általános is, mert a saját fajbeliekkel is vonatkozásban van, s oly tulajdonságokat mutat fel, amelyek a többinél is megvannak. Annál jelentőségteljesebb az egyed alkotása, minél eredetibb és átütőbb az egyéni ereje, s minél áttekinthetőbben tudja egyúttal fajának közös vonásait is kiemelni. Tehát egy személyiségnek, műalkotásnak vagy társadalmi alakulatnak annyiban és akkor van stílusa, ha természetében és működésében kifejezésre jut minden mástól való különbözése, és ez a különbség mégsem az élet önkényes szeszélye, mert hiszen közös vonásai is vannak egymással. Ilyen értelemben biztos, hogy a liturgiának is stílusa van. A stílus fogalmát azonban szűkebb értelemben is vehetjük. Miért érezzük például a stílszerűséget jobban egy görög templom láttára, mint egy gót stílusú dóm előtt? Mindkét alkotásnak egyforma meggyőző ereje van. Mindegyik tökéletes kifejezése a tér és anyag egy bizonyos formájának. Mindkettő kifejezi egy nép sajátos tulajdonságait, s egyúttal bepillantást nyerünk a nép lelkébe és világnézetébe. Mégis a szegesztai templom előtt nagyobb stílszerűséget érzünk, mint a kölni dóm vagy a reimszi székesegyház előtt. Miért? Miért van egy egyiptomi királylaknak inkább stílusa, mint Donatello gyönyörű Szent János alakjának? A stílus szónak itt különleges jelentése van. Az egyéni jelleg háttérbe szorulását fejezi ki a közös vonással szemben. Ami esetleges, helyhez és időhöz kötött, ami csak erre a meghatározott emberre, erre a dologra áll, azt háttérbe szorítja az, ami szükségszerű, vagy legalábbis szükségszerűbb, ami sok emberről, időről és helyről elmondható. Itt az egyéni jelleget szinte egészen magába olvasztotta az alapforma. A bonyolult lelki állapot, amely például nehezen érthető felkiáltásokban, vagy meg sem ismételhető cselekedetekben szokott kifejezésre jutni. Ilyen stílú munkán leegyszerűsítve és lelki alapjaira visszavezetve látható. Így mindenki előtt világos és érthető. A kiszámíthatatlan lelki felindulás lelkileg megalapozott, mérsékelt formát kapott. Így mindenki áttekintheti és önmagára alkalmazhatja az életben előforduló okok és hatások közötti összefüggést. Az egyszer előfordult, azaz történeti eseményben az élet idő fölötti általános jelentősége jut kifejezésre. A csak egyszer fellépő személy a közös vonások megtestesítője lesz. A hirtelen és önkényes mozdulat megfontolta, kimérté lesz. Amíg előzőleg csak az éppen adódó helyzetben volt jó, addig most bizonyos fokig mindenki használhatja. Tárgyak, szerek, eszközök elvesztik esetleges formájukat. Alapformájuk jobban kidomborodik, szinte szemünkbe ötlik a használhatóságuk, bizonyos hangulatot vagy gondolatot kifejező képességük pedig felfokozódik. Egy szóval a művészet és életábrázolás egyik ága az egyedit, a másik az általános érvényűt törekszik kifejezni. A szürke valóságot, amely mindig teljesen egyéni, átalakítja úgy, hogy az alapformája kidomborodik, átalakul, stílust kap. A szószoros értelmében akkor érzünk stílust, ha egy egyed zavarosan hullámzó élete lecsillapodik, leegyszerűsödik, ha belső törvényszerűségeit emelik ki, hogy így az egyediből általános érvényű legyen. Természetes, nehéz megállapítani a határvonalat stílus és séma között. Ha ugyanis túlzott az átalakítás, vagy ráerőszakolt előírásra, s nem belső indításra történik, ha a forma nem eleven képzeletből született, hanem kikényszerített és kimért,
akkor a létrejött alkotás általános ugyan, de üres és holt. Az igazi stílusnak szigorú formái mellett is megmarad a tökéletesen kifejező s meggyőző ereje. Csak ami eleven, az stílusos. Amin csak az ész és a rideg számítás dolgozott, ott nincs stílus. A liturgiának, legalábbis nagy részben, szoros értelemben vett stílusa van. Gondolataiban, szavaiban, mozdulataiban, cselekvéseiben vagy eszközeiben nem a közvetlen egyéni lelki állapotot fejezi ki. Hasonlítsuk csak össze a vasárnapi misék könyörgéseit Canterbury Szent Anselm imáival, vagy a pap magatartását az oltárnál az imádkozó ember önkéntelen mozdulataival, amikor úgy gondolja, hogy egyedül van. Vagy hasonlítsuk össze az egyháznak az oltár felszerelésre, ruhákra és szerekre vonatkozó előírásait azzal, ahogyan a nép díszíti templomait, vagy ahogyan vallásos ténykedéseknél öltözködik. A gregorián ének utasításait a vallásos népénekkel. A liturgiában a lelkiséget kifejező külső, akár szó, cselekmény, szín vagy eszköz legyen az, bizonyos mértékben elveszti egyedi megkötöttségét, felfokozott és mégis szerint formájával általánosságot kifejező lesz. Ehhez sok minden közrejátszott. Először is a hosszú idő a liturgia alkotásait kicsiszolta, finommá tette, a körülményekhez alkalmazta. Továbbá tekintetbe kell vennünk a teológia gondolkozási módját, amely az általánosságokat szereti. Végül a stílus kialakításában nagy szerepe volt a görög-latin műveltségnek és a művészetnek is, amely a szoros értelemben vett stílust szerezte. Ha most meggondoljuk, hogy ezek a stílust kialakító tényezők nem az egyes ember élet megnyilvánulásaiban működtek, hanem egy nagy, zárt közösségben, amilyen a katolikus egyház élete, ha meggondoljuk továbbá, hogy az így kialakított élet egészen a túlvilágra volt beállítva, s célirányosan haladt e világon keresztül a másik felé, s így már eleve örök, magasztos, emberfeletti jellege volt, ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor meg tudjuk érteni, hogy minden adottsága megvolt egy nagyvonalú stílus kialakítására. Ha valahol, úgy itt egy fennkölt lelki életstílusnak kellett kifejlődnie. Ez meg is történt. Ha nézzük a liturgiát, mint egészet és ennek fő részeit, természetesen nem az elsatnyolt formájában, ahogyan sokszor látjuk, hanem úgy, ahogyan lennie kellene, akkor csodálhatjuk-e nagyvonalú stílust. Akkor láthatjuk és érezhetjük, hogy egy fenségesen mély lelki tartalom gazdagon, oly teljességgel s egyúttal oly erővel s általános érvényi formával jutott kifejezésre, mint sehol másutt. Stílusról tehát a szószoros értelmében akkor beszélhetünk, ha kicsendül belőle a tiszta beszédmód, a természetesen kimért mozgás, a tér, eszköz, színek és hangok finomsága. Ha benne a gondolatok, szavak, cselekmények és képek a lelkivilág egyszerű elemeiből tevődnek össze. Stílus az, ami gazdag, ezer árnyalatú, s mégis áttekinthető. És ez a stílszerűség még erőteljesebb lesz azáltal, hogy a liturgia nyelve a köznapi használattól távol álló klasszikus nyelv. Mindezekből megérthetjük a liturgia kifejezés formáinak magával sodró erejét. Annak a hívőnek, aki átérti, a vallásos lelki élet iskolája lesz. A kívülálló pedig értékes műalkotást lát benne.

0: Antonio Vivaldi Il Giustino című művéből hangzott el részlet, előadta Boldocki Gábor és a Capella Gavetta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. Megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása. Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünnepelték szombaton. Donald Trump az alapító atyák arcmását ábrázoló szobroknál mondott beszédet. Az 1000 székely leány napján népviseletbe öltözött sokaság lepte el Csíkszereda főterét. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. Reichlin Krisztinát hallják.
3: Magyar Péter videóbejegyzésében elmondta, a 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást a kúria és az országos bírói hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel.
0: Kapitány István visszahívta Gullár Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből. Néhány nappal ezelőtt Kármán András pénzügyminiszter jelentette be, hogy felmentette Gullert a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgató posztjáról. Gullár Zoltán korábban a Magyar Turisztikai Ügynökséget is vezette 2016 és 22 között, majd a Digitális Magyarország Ügynökség vezet vette át 2025-ig. Végül a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatója lett. Turisztikai vezetőként teljes körű paradigmaváltást hajtott végre a turizmusban. Nevéhez kötődik a desztináció alapú fejlesztési szemlélet meghonosítása is. Vezetése alatt a magyar turizmus egymás után döntötte meg a rekordokat. A szektor már 5 évvel a céldátum előtt elérte a 2030-as kormányzati célokat. A vendégszám meghaladta a 20 millió főt. Nevéhez fűződik a Kisfaludi program is, ami egy szálláshely fejlesztési program, és több mint 400 milliárd forintnyi állami támogatást juttatott el a vidéki magyarországi szállodák, panziók és magán szálláshelyek megújítására. Lannert Judit bejelentette, megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása. Nyílt pályázatot hirdettek a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjaira. A cél az, hogy az egyetemi irányításban egyszerre érvényesüljön a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az átalakítás fokozatosan átmeneti szabályozási keretben valósul meg. Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóján Donald Trump amerikai elnök a kommunizmust nevezte a legnagyobb fenyegetésnek. Kövér Tamást hallják.
4: Az Egyesült Államok minden évben július 4-én ünnepli egyik legfontosabb

0: egyik legfontosabb szimbóluma is. A szabadság, a demokrácia és az önrendelkezés eszméjét ünneplik ezen a napon, amely az amerikai nemzeti identitás központi eleme. A függetlenség napja az Egyesült Államokban munkaszüneti nap, amelyet országszerte látványos események kísérnek. A legikonikusabb hagyomány a tűzi játék, amely fénybe borítja a nagyvárosokat. Az utcai felvonulások, szabadtéri koncertek és a családi grillezések napja. Az ünnephez szorosan kapcsolódik az amerikai zászló, a piros-fehér-kék színek használata, valamint a szabadságot jelképező sas és a szabadságszobor szimbolikája. Donald Trump amerikai elnök az alapító atyák híres Rushmore-hegyi szobránál Dél-Dakotában emlékezett meg a híres nyilatkozatról. A hegy oldalába vésett szoborcsoport négy nagy amerikai elnök arcmását ábrázolja. Itt látható az első amerikai elnök George Washington, továbbá Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt gigantikus arcmása. Trump beszédében az Egyesült Államokat a valaha létezett legkivételesebb nemzetnek nyilvánította, és megfogadta, hogy hazája soha nem lesz kommunista ország. Kiemelte, a 250 éves Amerika a föld legrégebbi köztársasága. Mi vagyunk a legszabadabb nép a földön. A miénk a legigazságosabb és a legmaradandóbb alkotmány. Mi vagyunk a föld legerősebb és leghatalmasabb országa. És Isten kegyelméből az Amerikai Egyesült Államok a legsikeresebb, legkiemelkedőbb, legkivételesebb nemzet, amely valaha is létezett az emberiség történetében. A kommunizmus nevezte az Egyesült Államokat érő legnagyobb fenyegetésnek az elnök. A kommunizmus az élet, a szabadság és a boldogság keresésének szöges ellentéte, halál, zsarnokság és a gonosz keresése, mondta mindenről Donald Trump.
1: Időkapszulát helyeztek el a Földben szombaton az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Philadelphiában, a törvényhozás történelmi épületének szomszédságában, ahol 1776. július 4-én elfogadták a függetlenségi nyilatkozatot. A több mint 4 mázsás, speciális kialakítású, rozsdamentes, több rétegű acélkapszulát 4 méter mélyen süllyesztették a talajba, hogy a tervek szerint 250 év múlva, 2276. július 4-én nyissák fel. A jövőnek küldött kapszula tartalmazza egyebek mellett a függetlenségi nyilatkozat Jefferson által írt első változatát, az amerikai himnusz szövegének kéziratát, valamint a himnusz egy korai, 1898-ból származó hangfelvételét is. Megkezdődött szombaton Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. A csaknem egy héten áttartó megemlékezések első állomása Teherán, ahol kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a légitámadásban megölt vezető és családtagjainak koporsója található. A beszédekben Khameneit mártírnak nevezik, és felidézik a síta iszlám más, szentként tisztelt, gyilkosság áldozatává vált alakjait. 15-20 millió embert várnak a megemlékezésre, a fővárosba érkező gyászolók elszállásolására több mint 5000 iskola épületet nyitottak meg. A szertartásra több külföldi hivatalos delegáció is érkezett, a többi között Oroszország, Libanon, Szaúd-Arábia, Katar, Afganisztán, Nicaragua és Kína is képviselőket küldött. Bár európai vezetőket nem hívtak meg, iráni hírügynökség tudósítása szerint több európai ország iszlám központja és hegemónia ellenes szervezete képviselteti magát az eseményen. Volodymyr Zelenszky megerősítette, hogy az ukrán erők csapást mértek Szentpétervár térségére július 4-ére virradó éjszaka. A becsapás

0: Bódások több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól, és Oroszország balti tengeri olajipari infrastruktúráját célozták. Az ukrán különleges műveleti erők a támadásról beszámolva jelentették, hogy a létesítményben tűz tombol. A Szentpétervári olajterminál az orosz kőolaj termékek exportjának egyik kulcsfontosságú balti csomópontja. Innen indítanak tartályhajókat Afrika, a Közel-Kelet és más régiók felé. Ez a kereskedelem fontos bevételi forrást jelent Oroszország hadi költségvetése számára. A legjobb előadás, a legjobb női mellékszereplő, a legjobb jelmeztervező és a legjobb 35 év alatti színész díját is a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nyerte el az Országos Színház találkozón Revizor című darabjukkal. Nyíri Kata jelenti.
1: A legjobb női mellékszereplő a Revizor című darabban nyújtott alakításáért Polyák Anita színésznő lett.
2: A kis borzsomai szép reményű szőke kislány. Itt állhatok egy ilyen nagy eseményen, ami Magyarországon a legnagyobb színházi esemény. Ez a díjátadó, hogy 108 előadásból a mi előadásunkat választották ki, már önmagában egy hatalmas dolog. De az, hogy én ezt a díjat elnyerhettem, úgy, hogy látva milyen csodálatos kollégák álltak a színpadon, ez sokkal többet jelent ennél a díjnál, hanem az a gondolat és az, hogy nagyon hálás vagyok a jó Istennek, amiért engem erre a pályára szánt és ide vezetett, és megtartott, és segít nekem, és fogja a kezem.
1: Sinedina, a Beregszászi Színház igazgatója kiemelte, bebizonyították, hogy minden nehézség és baj ellenére kitartanak, a vészterhes időket pedig nem csupán megpróbálják átvészelni, hanem megerősödve és megújulva fognak kijönni belőle.
3: Az idei országos színházi találkozóról 5 különböző díjjal térhetett haza a Beregszászi Színház társulata. Óriási öröm ez számunkra, hiszen a legjobb előadás díját is mi vehettük át. Az Ife Vidnyánszky Attila rendezésében készült Revizor című előadásunkért. Óriási visszaigazolás és megerősítés ez számunkra, hogy jó úton járunk. Nagyon hálás vagyok a társulatnak, hogy az elmúlt háborús időszakot figyelembe véve sem hagyták maguk mögött a társulatot, nem hagyták cserben a Kárpátaljai Magyar Színjátszást, hanem itt maradtak. Élővé tették a színházat, beleélték mindazt a tapasztalatot, mindazt a benyomást, amelyüket az háború alatt is érte, és ebből egy igazi, élő, azt gondolom a néző visszajelzések, illetve a szakmai zsűri visszajelzése alapján élő színházi előadásunk született. Ezen az úton szeretnénk tovább menni, bízunk abban, hogy hasonló jó előadásunk születhet majd még nagyon sok. Visszatérhetünk az országos találkozókra, hiszen ezeken a találkozókon mindig kapcsolódhatunk más színházakkal, külhoni magyar színházakkal össze. Mi arra vágyunk a legjobb, hogy végre a békéről, vagy a békét és a harmóniát érintő előadásról, témáról készíthessünk előadást, bízunk abban, hogy az mi hamarabb eljön.
1: A Revizor című előadást a Beregszászi Társulat a Gyulai Várszínházzal, a Nemzeti Színházzal és a Győri Nemzeti Színházzal közösen vitte színpadra. A darab rendezője ifjabb Vidnyánszky Attila.
0: Népviseletbe öltözött csíkszékiek és vendégeik töltötték meg szombat reggel a csíkszeredai szabadságteret. Elkezdődött az 1000 székely leány napja, amely folytatta a megelőző napról a székely népviselet napjának programjait. Gáspár Sándor tudósít.
4: Az 1000 székely leány napja 1931-ben életre hívott hagyományőrző rendezvény előtti napon, azaz pénteken, a Székely Népviselet napja alkalmából Csíkszereda központi parkjában már délelőtt villámcsődületre gyűltek össze a csíkszeredai meg a Hargita megyei önkormányzat, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa, a Csíki Székely Múzeum munkatársai. Népviselet mustra, közös tánc és fotózkodás volt a program. András Mihály, a Hargita Székely Néptánc Színház igazgatója emlékeztetett a Székely Népviselet napját első alkalommal 2017-ben szervezte meg a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. Románia más vidékeiről, valamint a határon túlról is csatlakozhattak, a népviseletbe öltözöttek fényképeket küldhettek a Néptáncszínháznak, amely ezeket közösségi oldalán közzé is tette. Ezt követte szombaton reggel a szabadságteret megtöltő népviseletbe öltözött csíkiak és vendégeik tánca, amit több százan jártak, amíg a szervezők számba tudták venni, hogy mind a 27 Hargita megyei együttes jelen van, akik bejelentkeztek a programba. Mátyás huszárok vezetésével indult a virágokkal díszített szekerek sora, no meg a gyalogosok tömege a csíksomjóik egy templom felé, ahonnan a szentmise után kapaszkodtak ki a nyeregbe, ahol a tánccsoportok előadásaival folytatódott a program, a hármas halom oltárnál álló színpadon. A műsort Csíkszépvíz nyitotta meg, mint házigazda. A címet tavaly nyerte el, a legnépesebb Hargita megyei küldöttséggel jelentkezve. A 2026-os rendezvényen jelölik ki 2027 házigazdáját, de csak este ismerheti meg a közönség. Addig több ezer ember ünnepli a székely népviseletbe öltözötteket, akik nyilván kedvezményesen vehetnek részt a rendezvényen, nem csak a leányok, de a legények is. Sok háromgenerációs család is jelen volt a csíksomjói nyerekben, mind székely viseletben, legénykék, leányok, menyecskék, idősebb asszonyok és férfiak. Koruk és a falujuk hagyománya szerint öltözve ünnepli.

0: Hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37 A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Manapközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül a várható időjárásról. Vasárnap a változó felhőzet mellett sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Főbb híreink még egyszer röviden. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. Megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása. Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünnepelték szombaton. Donald Trump az alapító atyák arcmását ábrázoló szobroknál mondott beszédet. Az 1000 székely leány napján népviseletbe öltözött sokaság lepte el Csíkszereda főterét. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket! Múlt idéző című rovatunk következik, Szikora Józsefet hallják.
2: 2026. július 5-e, évközi 14. vasárnap van. Isten éltessen évnapjuk alkalmából Emese, Sarolta és Filoména nevű hallgatóinkat. 1996. július 5-én Skóciában világra jött az első klónozott emlős, egy Dolly névre keresztelt bárány. Dolly születése rengeteg problémát vetett fel, amelyek egy része inkább etikai, mint szakmai volt. Előkerült a súlyos kérdés, hogy szabad-e az embernek Istent játszania. 1791. július 5-én született Fabini Teofil János, orvos, szemész, a magyar klinikai szemészet megalapozója, a magyar szemészet atya. 1886-ban enapon született Hankó Béla, zoológus, ornitológus, muzeológus, a Tihanyi Biológiai Intézet első igazgatója. Tudományos munkássága a hidrobiológia, a halbiológia és az állatrendszertan területét ölelte fel. 1901. július 5-én született Szergej Obrasztsov, szovjet-orosz bábművész, színházi vezető, rendező, író. 1931-ben alapította a Moszkvai Központi Bábszínházat, ahol klasszikus orosz és külföldi mesejátékok mellett szatirikus felnőtt műsorokat mutatott be, megdöbbentő egyszerűséggel fejezve ki emberi érzelmeket és indulatokat. 1911. július 5-én született Georges Pompidou, francia politikus. 1962 és 68 között kormányfő, majd 69-től 74-ig köztársasági elnök. 110 éve látta meg a napvilágot Rév Lívia, zongoraművész. 9 évesen már koncertezett, 12 évesen szimfonikus zenekar szólistája volt. 1938-ban diplomázott a Zeneakadémián. 1946-ban távozott az országból, Párizsban telepedett le, és zongoraművészként világkarriert csinált. Csaknem 4 évtized után, 2003-ban adta első koncertjét Budapesten. Rév Lívia ezt követően többször is fellépett Budapesten, 2005-ben önálló Debussy szólóestet adott a művész

0: Tetek palotájában óriási elismerést aratva. 1881-ben e napon halt meg Mandl Lajos, Párizsban élt orvos, az MTA levelező tagja, a mikroszkópikus anatómia úttörője. 1951. július 5-én távozott e világból Hetényi Heidelberg Albert, zeneszerző. Mintegy 650 kuplét, műdalt és sanzont írt, amelyek nagy népszerűségnek örventek. 1966. július 5-én halt meg Berda József, József Attila díjas költő, műveiben a természet szeretet s az élet elemi örömeinek megszólaltatója volt. Ugyancsak ma 60 éve távozott e világból Hevesi György, magyar származású Nobel-díjas kémikus, a hafnium társ felfedezője, az MTA külső tagja. 50 éve halt meg Markos György, geográfus, grafikus, a földrajztudományok doktora. 30 éve nincs köztünk Tompa Miklós, rendező, színészpedagógus, színigazgató, a Székely Színház alapítója. 1044. július 5-én harmadik Henrik német-római császár hadai Mémfő közelében legyőzték Aba Sámuel magyar király seregét. 1697. július 5-én első Lipót Savoyai Jenő herceget nevezte ki a magyarországi hadak főparancsnokának. 1933. július 5-én Magyarország és Olaszország légiforgalmi egyezményt kötött Rómában.
1: A múlt idézőt Szikora József készítette.
2: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj, ámen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra van.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Madár ismertető sorozatunk a Madár várta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Poskai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, a madárvártában most olyan madár következik, amit nagyon szeretnék látni, de nem fogok. Ez a kövirigó. Ormán Zoltánnal beszélgetünk. Szia!
4: Szervusz! Ha visszamennénk az időben, mondjuk Budapest felszabadulásáig.
3: Vagy megszállásáig, attól függ, onnan nézzük.
4: Nem, tehát amikor elmentek a harcok, és itt maradtak a végtelen romok, romhegyek, akkor a budai kopárokról az akkor még itt élő kövirigó állomány bejött Budapestre, és mivel alapvetően a kedvelt élőhelyei az ilyen sziklakibúvásos mészkő fensíkok, mert főleg a függőleges sziklafalak párkányaiban költ ez a madár, és ugye a áldott emlékező Schmittegon még itt Budapest környékén, a budai hegyekben is fogott gyűrűzött. És akkor ő nála olvastam azt, hogy amikor elmentek a harcok, és itt maradtak a végtelen tényleg rom hegyek, akkor Budapest mai területén is költött ez a madár. Most ezzel szemben, hogyha visszamennénk az időben mondjuk 20-30 évet, és nagyon-nagyon-nagyon szerencsés lennél, akkor kőbányáknál láthattál volna még.
3: Hát igen, meg madarat. A Balaton felvétel, igen, a Badacsonyhegyen, a Szentgyörgy hegyen ki van táblázva, hogy itt van kövirigó, igen, jól becsaptak, és ott a Balaton felvétel csomó szálláshelyet hívnak kövirigónak.
4: Igen, igen. Csak ugye az a helyzet, hogy ez a faj Magyarországról talán most már 20 éve, ki kell mondanunk, kihalt. Tehát fészkelőként eltűnt, és még megfigyelni is rendkívül ritka.
3: Te
4: nagyon
3: láttad?
4: Keveset láttam, de egyszer fantasztikusan szerencsés vagyok, mert a 80-as évek közepén a Bükkben Kerecsen Solymot őriztünk a haverommal.
3: Erről meséltél, hogy gyerekként.
4: Hát akkor a gémisek voltunk, és hihetetlen ott kínél az ember a Nemzeti Park közepén, ahol nem lehet elhagyni az ösvényt, mi meg ott bent a Kerecsen Solymos szikla tetején a fák között rejtőzve ott sátraztunk, és a szemközti oldalról figyeltük és védtük a Kerecsen fészket, és én madárgyűrűző voltam akkor már, vittem magammal a kandlit, ilyen csapóhálót, gondolom Tibor bácsi beszélte erről is. És jött az eső, én nagyon fáradt voltam, akkor jöttem be a váltásból, és akkor mondtam a kollégának, hogy mondom, figyelj, nem hozott be a kandlit. Behozta és behozott egy hím kövirigót. Ráadásul nem is tojót fogtunk, hanem egy hím kövirigót.
3: És most elmondom, hogy ez miért érdekes, hiszen ez egy nagyon gyönyörű, élénk színű, csodaszép madár, rigó alakú, méretű is, körülbelül alul narancssárga, élénk, narancsvörös, felül pedig kék. Csőre, szárnya, szeme fekete, a hátán világos folt van, amikor repül.
4: Ugye gyönyörű. Ez a hím, mert a ez tojó, a ugye ez a klasszikus rejtőszínezet.
3: Tehát annyira igen. Gyönyörű madár, és én ott látom kitáblázva a Szentgyörgy hegyen, és közben meg
4: és
3: nincs.
4: Nagyon szép a hangja, nagyon jellegzetes, és mindig a szikla tetején kellett nézni. Ugye mindenhol ott volt, ugye minden borvidékünkön ott volt.

0: Milyen érdekes, hogy a kövirigó az egy nagyon sikeres madárcsoport. Tehát emlékeim szerint Madagaszkáron is láttunk benszülött kövirigót, szerintem legalább 2 vagy 3 fajt. Szaúd-Arábiában is láttunk más fajokat, tehát...
1: Spanyolországban is, Barcelonában, igen, a városban megy, élnek
0: nagyon
1: kövirigó,
0: szeretjük ugye Horvát-tengerpartot, ott van a világ legszebb madara. Mert ugye, amit mondtál, a kövirigó hasonlít a rigóhoz, de méretileg inkább fülemüle. Na most a kék kövirigó az meg egy ilyen böszme fekete rigó, de képzeljük a hímet egy ilyen felfoghatatlan palakékkel. Azt is fogtam Szenegálban, igen, is.
1: Na hát ez van Barcelonában is.
0: És egyébként magyarországi adata is van Pécsről, tehát hogyha egy melegszik az idő, akkor valószínűleg költeni is van.
1: Na de vissza a kövirigóhoz, majd a kékről is beszélünk egyszer, remélem. Mit eszik? Azt mondod, hogy jó neki a szőlőben, meg ott a Balaton felvidéken is élt régen. Mi mindent
0: mint a rigók, tehát pókokat, rovarokat, bogarakat, nyilván ha el tud kapni kicsi, főleg tojásból frissen kikelt gyíkokat, bármit és mindent.
1: Gyümölcsöt is?
0: Azt is tudja fogyasztani, persze. De ugye Magyarországon ugye alapvetően még a magevők is rovarral etetik a fiókáikat, bár hogyha van, akkor mondjuk bogyó, tehát földigi liszta, rovarok, hernyók, és mondjuk mit tudom, valami bogyó. Termés.
1: A kövirigó elvonul valahova, vagy
0: vonul,
1: hát amíg
0: Afrika,
1: itt
0: igen, és ugye tehát 30 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy 30 év múlva, vagy 20 év múlva Magyarországon nem látsz kövirigót, és uram, bocsánat, több kesejűt látsz, mint kövirigót, akkor azt mondja, tehát nem vagy komplett. És ez lett, mert egyik évről a másikra eltűnt. Tehát, most
1: de
0: valaki,
1: miért?
0: Azért, mert Magyarország, a magyar karszt területek a kövirigő állománynak a fő elterjedési területének a szegély élőhelyétől kint lévő sziget élőhelyet jelentette. Tehát, hogyha most stabilan akarsz látni kövirigót, akkor el kell menni mondjuk a Kárpátokba. Mert az volt a nagy, a fő elterjedési terület, hogy ránézünk egy elterjedési térképre, akkor ugye sárgával jelölik azt a helyet, ahol a madár költ, de onnan elvonul. És ha megnézzük, akkor látjuk, hogy a kövirigó az inkább a hegyvidéki területeken van, és akkor ezen belül egy régebb magyar adatokat mutató térképen azt látná, hogy Magyarországon ilyen foltszerűen, tehát a fő nagy egybesárga, akár Ázsiából jövő nagy egybesárga elterjedési területhez képest, attól északra, észak-nyugatra ilyen foltszerű helyek voltak Magyarországon. Na most ezek a szegély élőhelyen élő állományok, illetve az ettől távolabbi szigetszerű állományok sínlik meg elsőként, ha valami környezeti állapotváltozás következik be. Tehát ugye a fő elterjedési területen van meg az optimális élőhely az adott fajnak. Az onnan kilátogató északra kimenő és egy szigetszerű állomány, az azt jelenti, hogy azok a szupermadarak azt mondják, hogy figyelj, fog csikorgatva, de akkor is itt fogok költeni.
1: A bevállalósok.
0: Na most igen, de ott ugye olyan kicsi nüansznyi változás kell, hogy azt mondja a madár, hogy nekem már nem éri meg. Nem tudok itt életben, hogy el se fog oda jönni. Annyi, hogy kell mondjuk fél fok szárazadás, megváltozik a mikroklíma, csökken mondjuk a rovartáplálék, és emellett ugye nézzük meg Magyarországon a kövirigó alapvető élőhelyet jelentő területeken hihetetlen intenzifikáció következett be. A külterjes, kisparcellás, vegyes állományú gyümölcsösökből, amiben szőlő is volt, lettek a szuperintenzív nagyüzemi szőlők. Kemizálással, beszántással, élőhely átalakítással, folytatódtak az építkezések, a bányák megnyitásával.
1: Na de ilyen nemzeti parki területen, mint a Balatonfelvidék, vagy a Somlóhegy.
0: A Balatonfelvidéken.
1: Ott nekem ezt ugyanott, nem mond, hogy...
0: Ott ugyanúgy ott van a szőlő, és ugye van egy nagyon nagy probléma például a permetezőszerekkel, hogy hát ők nem tudják azt, hogy hol van a nemzeti park határa, besodródik. Ugye ez, semmi más nem kell ezt mondani, most már talán 5 vagy 6 éve ősszel kijött egy német tanulmány, ami azt mutatta, hogy a németországi védett területeken, ahol nem lehet permetezni, a németországi védett területeken a repülő rovar biomassza 75%-a kihalt. Hogyha van egy ilyen szuperintenzív, nagyüzemi mezőgazdaság, plusz ugye, mivel nagy építkezések folytak, elindult a kőbányászat, mindjárt azt mondta ez a legérzékenyebb, és utánpótlást keveset kapó állomány, hogy akkor ezt nem bírom, és egyszerűen elpárlogtak egyik évről a másikra.
1: Lehet, hogy visszajön egyszer.
0: Lehet. De látva mai folyamatokat, hogy hogyan használjuk a világunkat, és hogyan szárazodik a klíma, szerintem ennek kicsi az esélye, de éppen ebből következően egy nagyon-nagyon jó, gyors visszajelzés próbaköve annak, hogy milyen természetvédelmi beavatkozásokat sikerül Magyarországon végrehajtani. Most már az új, a kormányváltást követően.
2: A Madárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Poskai Nóra. Az eddig elhangzott 170 epizód legutóbbi részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcast-on.

0: Az elmúlt percekben a Kaláka és Tomi Emánuel egy-egy felvétele szólt. 7 óra 15 perc, következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Barna Gábor néprajzkutató, a beszélgető társam, kunszentmártoni lokálpatrióta, és hát részben Kunszentmárton történetének egy szeletét szeretnénk érinteni, de az egész ország sorsát alakította, befolyásolta igen kártékony módon 75 éve a kitelepítések, illetve a kulákokhoz való betelepítések, a középosztály, főleg a budapesti arisztokráciát és középosztályt érintette ez 1951-ben. Kedves Gábor, kunszentmártoni gyerekként mit érzékeltél te ebből? Számos családot telepítettek oda erőszakkal, kicsi kis motyójukkal a teljes bizonytalanságba. Örültek, hogy nem Szibériába kerültek, de hát mégis teljesen tönkretettek családokat generációkra kiható károsodást okozva ezzel, nem csak a családoknak, hanem az egész nemzetnek.
2: Hát én gyerekként több ilyen családot, több ilyen személyt is ismertem, és nyilván ez az ismerettség, vagy ez a kapcsolat ösztönzött arra, hogy hát nyilván most már öregedő fejjel, de elkezdjem kutatni az ő sorsukat. Sőt, meg kell, hogy mondjam, már 1991-ben volt az első próbálkozásom, amikor próbáltam összeírni ismerősök segítségével, megtalálni azokat a családokat, akiket oda deportáltak. És ebben segítségemre volt egy honvédelmi minisztériumi tisztviselőnek a fia, aki azóta már, vagy akkor már Vácon élt, és az én helyi újságban megjelent cikkemre reflektálva az én 25 fős listámat 75 főre kiegészítette. Aztán az életem útja másfele vitt, nem tudtam ezt a kutatást folytatni, csak 2019-20-ban kezdtem neki a Nemzeti Emlékezet Bizottság segítségével, és ekkor már alapozva Hantó Zsuzsának, Széchenyi Kingának, Gyarmati Györgynek, Palasik Máriának az egész kitelepítési folyamatot egységesen elemző és bemutató munkájára. Nyilván én a helytörténeti szempontokat vizsgáltam. És hát az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában a Kunszentmártonba deportált családok neve után kutatva már most a 106 családnál tartok. És ezeknek a Kunszentmártonba költöztetett, kényszerlakhelyre költöztetett embereknek egyik jellemzője az volt, hogy közel a felük az a fegyveres testületnél szolgált, katonatiszt volt, és egy-két rendőrtiszt került még közéjük. Úgyhogy mentem tovább a hadtörténelmi levéltárba, múzeumba, és a Szolnok megyei levéltárba, ugyanis a kitelepítések Budapestről összefüggtek azzal, hogy előtte már központi pártutasításra a tanácsok révén összeíratták azokat a kuláknak bélyegzett családokat, akiket ezzel is akartak sújtani, hogy a lakásuk egy részét, házuk egy részét át kellett, hogy adják a Budapestről kitelepítetteknek. Úgyhogy így egy hatalmas nagy levéltári anyag alapján elkezdtem a felderítést, és több tucat interjút is csináltam, megtaláltam ugyanis még olyan ma élő kitelepítetteket, akik gyerekként, iskolásként voltak deportálva Kunszentmártonba, és velük bizony sok-sok interjút, hangzó interjút, filmes interjút is készítettem. Némelyikükkel külföldről, Kaliforniában, Németországban élőkkel telefonos interjút készítettem, és ebből állt össze egy olyan anyag, aminek révén 2022-ben megnyitottuk azt a kiállítást, ami érzésem szerint az országban egyedülálló, Meghurcoltak címmel, a kuláknak bélyegzettek és a budapesti kitelepített családoknak állít emléket.
1: Ez a kiállítás azóta is látogatható, kvázi egy állandó kiállítás lett a városban.
2: Igen, ez egy állandó kiállítás, és meg kell, hogy mondjam, pályázati támogatással természetesen, de profi kiállítás rendezők készítették, tehát bármelyik országos nagy múzeumban is megállná a megvalósítási technikai színvonala alapján a helyét, és hát használják is a helyi középiskola végzős osztályai, akik a történelemnek erről a korszakáról tanulnak, rendhagyó történelem órákat szoktak ott tartani, és bizony az érintettek, az egykori kulák családoknak a leszármazottai, vagy a legidősebbek még, akik saját bőrükön érezték annak a korszaknak a hatásait, azok is látogatják.
1: Mi a máigható következménye ennek az időszaknak? 51 júniusától 53 derekáig tartott ez a Nagy Imre miniszterelnöksége idejéig, tehát egy két esztendő. Mit tett tönkre, mit tett múlt időbe a magyar társadalom életében ez a korszak?
2: Hát teljesen lefejezte az előző korszak elitjét. Nem csak az arisztokráciát és a parasztságot, hanem azt a polgári, magasan kvalifikált értelmiségi réteget is, amely különböző minisztériumokban, egyetemeken, művészeti életben találta meg korábban a helyét, és hát az ő szaktudásuk az elveszett. Egyrészt azért, mert nem tartottak rá igényt, némelyik kitelepített pedig 4-5-6-8 nyelven is beszélt, és már mondjuk így, hogy az épülő szocializmusban is megtalálták éppen a nyelvtudásuk révén a helyüket, és bizony sokat segítettek külföldi irodalom fordításában, vagy katonatiszteket említettem. Őket mind igazolták 1945-ben abban a nagyon is személyre szabott és nagyon szubjektív megítélésű eljárásban, hogy követtek el népellenes büntettet vagy nem. Hát egyikőjük sem követett el, és átvették őket az úgynevezett demokratikus hadseregbe, a demokratikus rendőrségbe, és segítettek azt felépíteni. De 1948-ra már a kommunista párt végül is annyira fel töltötte írni, olvasni alig tudó pártkáderekkel mind a hadsereget, mind a rendőrséget, hogy ezekre úgy érezték, hogy nincs már szükség, és bizony elbocsátották őket.
1: És hát nyilván a társadalom megfélemlítése volt a célja. A befogadó réteg, akik szintén erőszak áldozatai, mert kisiparosok vagy iparosok, meg módosabb gazdák nagyobb házaiba kaptak kényszerlakhelyet, a Budapestről kitelepítettek. A két réteg hogyan alakított ki, ha kialakított egy szimbiózist, hogy mind a ketten bajba vagyunk, tartsunk össze, akkor könnyebb, vagy segítsük egymást, hogy mi volt a tapasztalható, vagy az emlékezetekben, az emlékezők által felidézett eseményekben a tanulság ilyen szempontból?
2: Ott kezdeném, hogy mind a két rétegnek, a budapesti, nagyon összetett budapesti kitelepített csoportnak, illetve a Kunszentmártonban vagy máshol a befogadó közegnek is, az volt az egyik nagy tanulsága, hiszen ők a társadalom tiszteletben álló tagjai voltak, és az egész társadalom számára az volt az üzenet, hogyha ezekkel a tiszteletre méltó emberekkel megteheti a rendszer azt, amit megtett, akkor bárkivel megteheti. Éppen ez a felismerés vezetett arra a kitelepítetteknél és a befogadó kuláknak bélyegzett családoknál, hogy sem egyik, sem másik nem tehet erről a helyzetről, hanem ezt a külső erőszakos hatalom okozta számukra. És próbálták megtalálni az együttélésnek a legmegvalósíthatóbb módját. A budapestiek, hogy így általánosan fogalmazzak, nyelvekre hímezni tanították a helybelieket, zongorázni tanították a helybelieket, azok pedig élelmiszerrel próbáltak segíteni, hiszen ezek a budapestiek elveszítették az állásukat is, az idősebbektől elvették a nyugdíjat. Kötelező volt mindenkinek mezőgazdasági munkát vagy gyári munkát téglagyárban itt-ott-amott végezni, hogy egyáltalán megéljenek. És ehhez a megélhetéshez a helybeliek, akik azért még akkor termeltek saját maguk családjuk számára is, élelmiszerrel, nyersanyaggal ugye segítették őket. Úgyhogy nagyon sok család között még az elköltözés 53 nyarán, őszén szabadították fel a kényszerlakhelyeket. Sokan Budapestre persze nem jöhettek vissza, de az agglomerációba vagy bárhova az országba szétszélettek, és sokan persze ott maradtak, mert nem volt hova menniük. De tartották az egykori befogadó családdal a kapcsolatot, levelek őrzik. Nagyon sok szép levél részlet tanúskodik arról, hogy még évtizedek, 2-3 évtized múlva is úgy emlékeztek vissza, hogy a legnehezebb években mellettük álltak, segítették őket lelkileg is, és hát anyagilag is. Úgyhogy nem sikerült a rendszernek az a terve, hogy egymásnak ugrasszák ezt a két megsemmisítésre ítélt réteget, osztályt, hiszen egyszerűen tudomásul kellett venni később nekik, hogy irítségre, bosszúra, gyűlöletre nem lehet országot, társadalmat építeni, hanem csak szeretetre és szolgálatra.
1: Kedves Gábor, nagyon szépen köszönöm, és Kunszent Mártonnak ezt a kiállítását ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Barna Gábor néprajztudóssal beszélgettünk, köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.

0: Mozart B-dur fagott versenyének harmadik tételét Koji Ozaki és a Liszt Ferenc kamarazenekar adta elő. 7 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át. Korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az alaptörvény közpénzekre és az alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit. Lannert Judit bejelentette, megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása, nyílt pályázatot hirdettek a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjaira. A cél az, hogy az egyetemi irányításban egyszerre érvényesüljön a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az átalakítás átmeneti szabályozási keretben valósul meg. Volodymyr Zelenszky megerősítette, hogy az ukrán erők csapást mértek Szentpétervár térségére július 4-ére virradó éjszaka. A becsapódások több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól, és Oroszország balti-tengeri olajipari infrastruktúráját célozták. A szentpétervári olajterminál az orosz kőolajtermékek exportjának egyik kulcsfontosságú balti csomópontja. Innen indítanak tartályhajókat Afrika, a Közel-Kelet és más régiók felé. Javult Európa levegő minősége, folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat, azaz a KEMS, a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. A tendencia az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikáknak, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari és közlekedési rendszereknek köszönhető. A KEMS az európai levegő minőség elemzési adatokra, az európai megfigyelő állomások megfigyeléseire és a főbb szennyezési események részletes elemzésére támaszkodva készítette el az összefoglalót, melyet a Hungaromet ZRT tett közzé. A függetlenség napján Donald Trump amerikai elnök az alapító atyák híres Rushmore hegyi szobránál Dél-Dakotában emlékezett meg a függetlenségi nyilatkozatról. Itt látható az első amerikai elnök George Washington és Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt gigantikus arcmása. Trump beszédében az Egyesült Államokat a valaha létezett legkivételesebb nemzetnek nyilvánította, és megfogadta, hogy hazája soha nem lesz kommunista ország. A kommunizmust nevezte az Egyesült Államokat érő legnagyobb fenyegetésnek. Végül az időjárásról. Változó felhőzet mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot. A lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárása számítsanak az Oktogontól az Andrássy út Hősök tere Kóskároly sétány útvonalon ma 10 órától 12 óra 30-ig vonulásos rendezvény miatt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Siena Gospel kórus felvételét hallották. A következő percekben a Kenny Five Singers, Adiemus és Pátkai Imre zenél.
1: Everybody's gonna have religion in glory. Everybody's gonna be singing that story.
2: Everybody's gonna have a wonderful

0: 7 óra 49 perc. Következik a perikópa. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvasta fel, majd Antal Zsolt plébános gondolatait hallják.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett ez neked. Az én atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
2: Pünkösd után megkezdődött az évközi idő második része, amely adventig tart. Ebben az időszakban elkezdtük olvasni a Máté evangéliumot. Ezekben a fejezetekben Jézus csodákat tesz, gyógyít, az Isten országáról beszél, és elkezdi a prófétai jövendőléseket beteljesíteni. Valamint provokálja is a zsidókat, és feszegeti a határait annak érdekében, hogy észrevegyék. Nem csupán egy igaz ember, egy nagy tanító, vagy nagy hatású próféta ő, hanem Isten küldöttje, a messiás, a megváltó, az üdvözítő, aki szeretné az egész világot megváltani, megváltoztatni a gondolkodás módját. Nem akarja ráerőltetni magát az emberre, de szeretné, ha elgondolkodna, hogy ki is ő, ki Isten, és ki az a názareti Jézus. Valójában Isten országának titkait szeretné megmutatni azoknak, akik hisznek benne. És ebbe illeszkedik bele a mai evangélium is, amely egy imádság, egy párbeszéd, egy vallomás Jézus részéről. Ez a fejezet úgy kezdődött, hogy keresztelő János követeket küld Jézushoz, hogy kérdezzék meg, ki ő. Ő-e a várva várt messiás? Felteszik tehát a kérdést, ki Jézus? Miért jött? Nagyon fontos, hogy a lényegre kérdezzünk rá. Mert lehet címeket adni Jézusnak, elismerni az ő tehetségét, csodáit, szép szavait. Azonban hamar beleütközünk abba az akadályba, ami a kapcsolatot illeti. Hogy mi is a kapcsolatom Jézussal. Valamint, hogy hat az életemre az ő élete, tevékenysége, tanítása. Jézus azt mondja, magasztallak téged, atyám, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Ehhez kapcsolódnak a Szent Leckében Szent Pál apostol szavai. Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Hiszen ahhoz, hogy Krisztust követni tudjuk, el kell hagynunk az önző, gőgös életünket, és másokért kell élnünk. Nem azt kell tennünk, ami nekünk jó, hanem azt, amivel másoknak szolgálatára tudunk lenni. Úgy kell beosztanunk az időnket, energiánkat, hogy a szolgálatra tudjunk időt szakítani. És imádkoznunk is érdemes, kapcsolatban lenni Istennel, és kérni a Szent Lelket, hogy legyen segítségünkre, hogy ez a lelkület kialakítsa bennünk az erényt, amivel mások szolgálatára tudunk állni. És ez lehet, hogy áldozattal, fáradtsággal, lemondással jár. De Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Hiszen nagyon sokszor tapasztalhatjuk, hogy ha adunk, akkor még többet kapunk. Ha önzetlenül szolgálunk másoknak, akkor a testi fáradtság ellenére a lelkünk örömmel tud szolgálni Istennek. Imádkozzunk azért a mai napon, hogy valóban tudjunk önzetlenül szolgálni másoknak, és legyen ez a szolgálatunk az Isten dicsőségére. Imádkozzunk ezért, és tegyünk meg mindent, hogy ez valóban meg is valósulhasson az életünkben, és általunk mások életében és a világban is. Amen.
0: A vasárnapi evangéliumról Antal Zsolt plébános elmélkedését hallották.

0: Mozart D-dur rondóját Szűcs Apor szólaltatta meg.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át, korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az alaptörvény közpénzekre és az alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit. Lannert Judit bejelentette, megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása. Nyílt pályázatot hirdettek a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK kuratóriumi és felügyelő bizottsági posztjaira. A cél az, hogy az egyetemi irányításban egyszerre érvényesüljön a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye. Hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az átalakítás átmeneti szabályozási keretben valósul meg. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Montenuovo kastély parkját Bolyban. A terület és település fejlesztési operatív program plusz 250 millió forintos támogatásával, közölte a Baranyai Város önkormányzata az MTI-vel. A közleményben beszámoltak arról, hogy a 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a faállomány rekonstrukcióját, az idős fák meccését, ápolását. A szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből hozták létre. Az épületben, amelyet termálvízzel fűtenek majd, 4 szolgáltató egységet alakítottak ki. Kínai utasszállítógép miatt riasztották a magyar-román határhoz a NATO légvédelmi repülőgépeit, mert a pilóták még a román légtérben tartózkodva nem vették fel a kapcsolatot a légi irányítással, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton kora délután. A magyar Gripenek vizuálisan figyelmeztették a kínai repülőgépet, amely ezt követően felvette a kapcsolatot a légi irányítással. Javult Európa levegő minősége, folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, állapította meg a Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat, azaz a KEMSZ, a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. A tendencia az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikáknak, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari és közlekedési rendszereknek köszönhető. A KEMSZ az európai levegő minőség elemzési adatokra, az európai megfigyelő állomások megfigyeléseire és a főbb szennyezési események részletes elemzésére támaszkodva készítette el az összefoglalót, amelyet a Hungaromet ZRT tett közzé. Végül az időjárásról. Változó felhőzet mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 9 órakor lesz.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 4 perc. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bodó Zoltán plébános úr a beszélgető társam, Moson-Magyaróvárnak a magyaróvári részén vagyunk, két plébánia, Moson-Magyaróvár, ez a magyaróvári. Kedves plébános úr, gyönyörű szép templomuk van.
4: Hát maga a templom az ugye török hódoltság után épült, az 1623-as évben, akkor készült el, mert ennek volt egy elődje itt a templom mellett, egy Szent László templom, ezért is vagyunk a Szent László téren, és utána ugye, amikor ez Habsburg családhoz tartozott ez a rész, később építették ezt a templomot, ez pedig Szent Gotthárd templom, ez is egyébként így ritka Magyarországon a Szent Gotthárd templom, és legújabban pedig Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd templom, de ez csak a 20. században kapta ezt a nevet.
3: Szent Gotthárd, tudjuk, hogy van Szent Gotthárd hágó, meg van Szent Gotthárd város Magyarországon, a Szombathelyi Egyházmegyében. Szent Gotthárd, ő ki?
4: Hildesheim püspöke volt, előtte ő bencés szerzetes, és ő vette át a hildesheimi püspökséget, és ott a püspökségen apátságokat is alapított, illetve úgymond rendbe tette azt a püspökséget, és hát végül is utána szenté avatták, és szentként tisztelik egyébként Szent István királyunknak a kortársa, mert körülbelül ugyanabban az időszakban élt, és sőt még a szenté avatása is valahogy, tehát, illetve az életük az összekapcsolódik ilyen szempontból, hogy egy korban éltek, ugyanabban a korban.
3: Az ország egyetlen Szent Gotthárd titulusú temploma, vagy talán Szent Gotthárdon van szintén egy Szent Gotthárd?
4: Szent Gotthárdon, ha jól tudom, ott Szűz Mária titulussal van a templom, tehát ott csak
3: igen, mert a ciszterci alapítások azok mindig Szűz anya titulust viselnek.
4: Igen, ha jól tudom, Magyarországon ez az egy van, bár nem, ezt nem tudom pontosan.
3: Egy nagyon gazdagon díszített egyhajós barokk templom. Szózaik is, a főoltár is csodálatosan szép. Büszkék lehetnek rá.
4: Igen, ez az a szépség ebben, hogy egyébként ez egy egységes barokk, tehát hogy nem úgy külön-külön festegették. Igazából érdekes, mert ugye maga a templomnak a festése az 1777-es évben fejeződött be, azt itt fönn a szentélynél el is lehet olvasni.
3: Pont az az esztendő, amikor a Szombathelyi Egyházmegye megalakult, kiválva a Győri Egyházmegyéből, meg azt hiszem, hogy a Fehérvári Egyházmegye is akkor alakult meg abban az évben.
4: Igen. Hát akkor készült el teljesen a templom, mert ugye a török, amikor ment Bécs felé, akkor sajnos lerombolta, utána megépítették, és visszafelé szintén kárt szenvedett a templom. Tehát igazából a templomnak az újjászenteléséről nem nagyon tudunk, de azt tudjuk, hogy 1623-ban már kész volt a templom, majd ugye megint kárt szenvedett, és a újjászentelésről nem tudunk.
3: Miatt bekapcsoltam volna a magnót, említette, hogy Szent Krisztina erekjéjük van, tulajdonképpen egy csontváz, amit kaptak ajándékba a templom szenteléskor. Mi a történet ennek?
4: Nem a templom szenteléskor, hanem ugye amikor Albrecht és Krisztina, ugye Krisztina volt Mária Teréziának a lánya, ők házasságot kötöttek, akkor úgy emlékszem 6. Pius pápa nász ajándékként küldte. Abban az időben ez szokás volt, hogy ilyen ajándékokat adnak. Kicsit furcsa talán, meg ma már talán egy kicsit ilyen morbidnak érezzük, de hogy ez nász ajándék volt, és ezt a két úgymond csontvázat itt őrizzük a templomban, ami hamarosan egy kiállítás része lesz, tehát hamarosan megtekinthető lesz itt a templomban.
3: És hát ez az a Krisztina valószínű, Mária Terézia lány, akinek a nász ajándéka volt ez, akiről Buda felszabadulása után a Krisztina várost elnevezték, ugyanaz a Habsburg, és hát az énekkar, aki ma vendég szerepel, templomi énekkar, az a budai felső krisztinavárosi templom, tehát ilyen szempontból az énekkar tagjainak egy külön érdekesség, meg egy ajándék, hogy többet megtudnak Krisztináról, és hogy Szent Krisztina is volt, azt is most már tudjuk.
4: És örülünk annak, hogy itt eljött, hogy itt vannak, és eljött, és ezen a mai szentmisén együtt lehetünk ebben a templomban, és hát ezzel meg különösen örülünk annak, hogyha ez egy ajándék a kórusnak, hogy minden Krisztina körül forog.
3: Minden Krisztina körül forog.
4: Mert még a Kántor is Krisztina.
3: A szentéről szóljunk, tehát a titulust említettük, gyönyörű szép alakokat látok a faragott oltáron, három hatalmas ablakon ömlik be a fény a szentély félk apszisából, egy ilyen hegedű test vagy tok alakú ablak van fölül, és két nagy ablak.
4: Az a felső ablak ugyanolyan, mint ez, csak ott az oltár a kövezete az, ami változtatja innét, uh-huh. Tehát azért látszik így. Igen, ez a, tehát ott legfölül látható Szent Gotthárd, középet a püspök, ott látszik is a pásztorbot, illetve egy infula, mellette ott van Szent Péter és Szent Pál apostolok, ők vannak két
5: ott a párkányon oldalon. Állnak fönt, igen. Igen.
4: Legéslegfőről van a Mária monogram, és ahogy lejövünk, ugye itt van a fő szobor, a Szűz Mária gyermek Jézussal, mellette Szijjénai Szent Katalin, illetve Szent Domonkos, ugye a Habsburgoknak a domonkosok ilyen kedvelt szentjeik voltak, illetve hát, mint ahogy nagyon sok helyen, de Szent Flórián, ott pedig Szent Lipót, ugye szintén a
5: Habsburgoknak.
4: Igen. Tehát ők vannak itt a főoltáron.
3: És a látok egy jelenetet, ahol talán egy pápa látszik, egy ilyen fekete-fehér, vagy szürke-fehér nagy festmény, vagy olyan, mint egy grafika.
4: Mindkét oldalon megtalálható egy-egy ilyen kép, és igazából ezek jelenetek Szent Gotthárd életéből. Mm-hmm. Tehát Szent Gotthárd. Az egyik oldalon ott látszik, hogy nagyon érdekes, ott van ilyen csontváz, illetve hogy többen jönnek. Ugye a régi korokban, még mielőtt, mikor még nem volt úgymond fülbegyónás, akkor tehát a nyilvános bűnösöket ugye föloldozták. Ez egy ilyen kép, és hogy azért érdekes az a csontváz, mert hogy még a halottak is Szent Gotthárdra előjönnek, hogy bocsánatot nyerjenek. Ezen az oldalon, itt a másik oldalon vele szemben pedig egy másik kép van, ahol egy nemes elveszítette az ő fiát, tehát meghalt az ő fia, és az ő barátja mondta neki, hogy imádkozz Szent Gotthárdhoz, és föltámadt a gyermek, azt jelképez, illetve az van itt megfestve.
3: Nagyon szépek az ablakok is, ólomüveg ablakok is. Háborúban nem sérült ez meg? Ezek túlélték a második világháborút, ezek az ablakok?
4: Igen, ezek az 1908-as, 10-es években készültek, és hát Istennek hála így megmaradtak ezek az ablakok. Tehát, hogy valóban van belőlük, ugye mindkét oldalon 4-4 ilyen ablak van. Ezek szintén a helyi, tehát egyrészt a helyi jómódúak ajándékai, mert például Szent Julianna van, tehát ilyen házas párok, akik fölajánlották, és a védőszentjüket ábrázolják, de másik oldalon ott van magyarok nagyasszonya üvegablak is, tehát azok már másfajta ablak.
3: Nagyon-nagyon szép. Az orgonájuk is igen impozáns. Jól szól?
4: Az orgona nemrégiben, illetve bocsánat, hát most már mit nevezünk nemrégiben, de 2006-ban lett teljesen felújítva, és éppen most volt egy ellenőrzés az orgonán, tehát hogy apróbb hibák kijavítása, úgyhogy bízunk benne, hogy most jól szól majd az elkövetkezendőkben.
3: Mióta van itt, atya?
4: 13 éve.
3: 13 éve. Aztán néha váltani kell, most éppen váltás előtt van.
4: Igen, igen. Most augusztustól egy másik helyen Vámosszabadi, Nagybajcs és Kisbajcs, illetve Szőgye községek plébánosa leszek, illetve püspök úr fölkért, hogy mint pasztorális helynök segítsem a munkáját.
3: Igen, Nagybajcs híres, hát szigetközi falvak Esztergomhoz tartoztak 93-ig, és nagyon jeles papok szolgáltak ott, meg származnak a szigetközből, csak Nagybajcsot említsük meg, két jeles esztergomi egyházmegyés, Ladzsi Gáspár püspök és
4: Écsi Gábor, aki a Karitásznak volt a vezetője, igen.
3: Egy ilyen patinás, rangos városból elmenni három faluba, ez visszalépés, vagy előrelépés, vagy felszabadítja az idejét, hogy a pasztorális helynökséget jobban tudja csinálni?
4: Igen, tehát ugye most is azért azt tudni kell, hogy Óvárhoz még plusz 6 falu tartozik, tehát hogy itt a környéken Levél, Hegyeshalom, Bezenye, Rajka, Dunakilit és Fekete Erdő, ezek mind ide tartoznak, egy káplánatja segíti a munkámat, tehát vele dolgoztunk eddig így, és szolgáltunk itt együtt. Tehát igazából a munka nem hiszem, hogy túl sokban fog változni, vagy kevesebb lenne, mert ott ugye két felé oszlik meg. Egyik ez a helynökség, amit szeretnék jól csinálni, illetve hát ott a közösségeket is muszáj vezetni, és én szeretném is, mert azért teljesen nem lehet kilépni a pasztorációból. Furcsa lenne, ha a pasztorális helynek pont nem pasztorálna.
3: Ezek szerint öné lesz az a falu, ahonnan a Duna ered, Fekete Erdő.
4: Fekete Erdő volt, de hát ugye ez másik Fekete Erdő, tehát nem lesz, hanem ez eddig volt, ide tartozó, mert Dunakilitinek a, szintén ugye sziget közben van, Dunakilitinek a filiája volt, és most mellette mint
3: tehát nem a németországi, nem a németországi Fekete Erdő.
4: Nem a németországi Fekete Erdő, de nagyon helyes kis falu egyébként, és hát igazából most végül is mondhatnám azt is, hogy a sziget köznek az egyik végéből a másik végébe fogok átköltözni.
3: Hova való, atya?
4: Én felvidéki vagyok, én Somorjáról, illetve hát igazából Vajkáról származom, tehát itt nem is olyan messze a Duna túloldaláról, tehát én Dunaparton is maradtam ilyen értelemben papként is, és később, amikor, tehát onnét származom, de 4 éves korunkban költöztünk Somorjára, és akkor a vízlépcső építése miatt is, és itt Somorjainak tartom igazán magam, mert hát amióta úgymond az eszemet tudom, azóta Somorjai vagyok.
6: És a teológiát már Magyarországon végezte?
4: Igen, teológiát már Győrben, tehát amikor elvégeztem az egészségügyi szakközépiskolát, akkor utána én rögtön ide jelentkeztem a győri szemináriumba, és Pápai Lajos püspök úr fölvett, aztán 6 év után pedig pappá szentelt.
6: Mikor?
4: 2002-ben.
6: 2002-ben, akkor ha jól számolom, jövőre lesz.
4: Ezüstmisés lesz, ezüstmisés. Igen, tehát 25 év lesz jövőre Győrben. Pont.
6: Mi a munkamegosztás a két plébánia között? Meg valamikor Moson és Magyaróvár két külön település volt, ugye?
4: Igen, és az 1930-as években egyesítették, ugye akkor volt Szatler, aki a polgármester volt, úgymond, és egyesítette a két részt. Gyakorlatilag nagyon érdekes, mert ami most városközpontnak nevezünk, az igazából panelházaknak a tömkelege, mert hogy ugye Óvár és Moson között szántóföldek voltak, és az lett beépítve, és így lett Moson-Magyaróvár. Hát körülbelül a felénél van egyébként ott a határ, tehát hogy az egyik fele ide tartozik, a másik fele pedig Mosonhoz, de hát Moson is bővelkedik még falvakban, úgyhogy ott is Máriakálnok, Darnózseli, Kimle, ott van Horváth Kimle, Magyar Kimle, tehát hogy így van itt a lelki pásztori ellátás.
6: Hitélet. Most elkezdődött a nyár, már a Tedeum gondolom megvolt, vasárnapi miserend is szűkült egy misével, de az ország legvallásosabb része ez a Nyugat-Dunántúl. Mi az, ami jellemzi az önök egyházközségét, plébániáját?
4: Ugye ez azért nagyon nehéz így megfogalmazni, mert mindegyik közösség más. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye itt van mondjuk Magyaróvár, ez egy teljesen egy városi közösség, ebben érezhető is, hogy például van olyan, hogy igen, vannak olyanok, akik mindig ugyanarra a szentmisére vennek, de van olyan, aki hol ezen a szentmisén, hol azon a másik szentmisén.
6: Válogat, mazsolázik.
4: Igen, még itt, tehát a plébánián belül is, de aztán minden falu más, mert ugye például németek laktak, ugye különösképpen is, például Rajka, az német nemzetiségi település volt, vagy Hegyeshalom, illetve Levél, akkor, ahogy mondtam, egészen más a Szigetköz, Dunakiliti, Fekete-Erdő, és teljesen más mondjuk Bezenye közössége is, ahol horvát anyanyelvű híveket szolgálunk.
6: Ennek a templomnak a látogatottságára mi jellemző, illetve a templom köré szerveződő közösségekről mit tud elmondani?
4: Azt gondolom, hogy azért tehát a látogatottság, mondhatnám így, hogy tehát mint az országos átlag, sajnos itt is fogyunk, tehát hogy az idősebbek ugye meghalnak, fiatalabbak pedig olyan intenzitással nem jönnek, bár én azt mondom, hogy itt még hálát adunk, mert amikor mondjuk a gyerek mise van, akkor gyakorlatilag tele van a templom például, de hát most ugye nyár van, szünidő, és hát sajnos a szünidő az azt is hozza, hogy már nem biztos, hogy a gyerekekkel tele lesz a templom, úgyhogy ezért is van az, hogy ilyenkor ez a 11 órai szentmise nincs.
6: Gondolom, hogy igen népszerű a piarista iskola itt a közelükben. Annak a diáksága egy piarista templomban vasárnapozik, vagy pedig együtt vannak?
4: Ez változott, de piarista templom, illetve piarista kápolna, mert iskola kápolnája van, viszonylag nagy kápolna, ott vasárnap ugyanúgy 9:30-kor van szentmise, tehát minden vasárnap biztosítanak szentmisét, és akik olyan teljes piarista szellemiségben élik az életüket, úgymond, hogy akkor ők oda mennek leginkább. De itt is vannak piarista diákok ezeken a szentmiséken a szomszédban, mert gyakorlatilag egy 100 méter választ el bennünket a két templom, illetve a kápolna között annyi van.
6: Gondolom, hogy a szülőföldjével, a Duna túloldalával tartja a kapcsolatot. Hasonlóságok, különbségek, mit tapasztal így az egyház lehetőségei, egyház által kínált ajándékokkal való élés? Van-e különbség, vagy pedig most már hasonló, amit ott tapasztalnak a papok, meg amit itt?
4: Azt gondolom, hogy minden egyes közösségnél azért az is fontos, hogy ki a közösség vezetője, vagy a közösség vezetője, hogy viszonyul a közösséghez. Én ugye Somorjáról származom, és ott egy nagyon-nagyon élő közösséget tapasztalok, akár mondjuk nagyon ritkán jutok haza, de hogy amikor tehát ismerem ugye még a régieket is, a újakat már annyira nem, de hogy ott nagyon élő közösségek vannak, és nagyon jól működnek. Itt is egyébként, mert is vannak különféle csoportok, tehát van európai cserkészek, akik itt Moson-Magyaróváron működnek, mindkét plébánián, vagy itt a Csielle közösség is létezik itt a plébániánkon, énekkar is, tehát vannak különféle közösségek, ami talán itt Óváron most ilyen egy jó ideje működik, és ez nagyon jól működik közösségépítésként is, hogy a 9:30-es szentmise után a plébánia udvarán agapé van. Tehát, hogy nem úgy mennek el az emberek egymás mellett, hogy nem ismerjük, hanem bejönnek, közösen kávéznak, sütiznek, és ennek az az eredménye, hogyha most már ugye ez több mint egy éve van, sőt már lehet, hogy kettő is, nem is emlékszem nagyon a kezdetre, de hogy az a eredménye, hogyha ők üzletben találkoznak, vagy a városban találkoznak, ott is megállnak, megkérdezik, na merre mész, mi van, hogyan vagy, mi van veled. Tehát, hogy
7: közösségszervező erő ez.
4: Igen, hogy valahol azért ez összetartó erő.
7: És van egy lelkes világi csapat, aki ezt nyilvántartja, szervezi, és minden alkalommal esetleg más a gazdája ennek, vagy hogy alakul ez?
4: Tehát igazából egy felelőse van, de minden hétre föliratkoznak ketten, akik biztosítják azt a hétvégét. Tehát, hogy nem az az egy család, az az egy szervező. Őnála csak az a papír van, amire föl lehet iratkozni, és egyébként aztán a kulcsot is továbbadják egymásnak, és mindent gyönyörűen megszerveznek, és minden szentmise után ilyen, tehát a 9:30-es szentmise után, nyári szünetet kivéve, de van találkozó. Aztán ilyenkor már inkább hidegebb üdítőkkel és hasonló dolgokat, télen pedig meleg teával, néha esetleg még forralt borral is kínálják a megjelenteket. Tehát ez egy nagyon jó dolog.
7: Tavaly szent évet ült az egyház, zarándokoltak-e?
4: Minden évben szervezünk plébániai zarándoklatot, viszont nem Rómában voltunk, hanem tavaly Ciprus szigetén voltunk, és Szent Barnabás nyomában. De előtte már többször voltunk, tehát voltunk Rómában is, Szentföldön is, Lourdes, Fatima, tehát minden jelentős zarándok helyet ez alatt a 13 év alatt meglátogattunk, és idén is szerveződik egy út, az pedig igazából Csehország szentjei, Száztornyú Prága és Csehország szentjei címmel.
7: Jövőre lesz ezüstmisés. Mi volt a szentelésekor a jelmondata az új misésnek?
4: Hát a Zsoltár idézet volt, hogy én pedig nevedet hirdetem nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is századokon át örökkön örökké.
7: Ez kicsit hosszú. Ezüstmisekor is ez lesz a jelmondat, vagy még nem gondolkodott rajta?
4: Az még jövőre lesz, addig még sok víz lefolyik a Dunán.
7: A Mosoni Dunán.
4: Is.
7: Folyik a Mosoni Duna, vagy áll?
4: Hát ez a folyik a Mosoni természetesen. Igaz, hogy ez most egy, tehát hogy új helyről kapja ugye a vizet a vízlépcső miatt, de folyik a Mosoni Duna, igen. De hát nekem mindegyik Duna-Duna, mert ugye úgymond a Nagy Duna, mert a Dunakiliti az Nagy Dunához is közel van, és hát most Nagybajcs pedig már ott lesz a Nagy Duna partján, és hát a Nagy Duna partjáról is jövök, ugye Vajka, Somorja, mint a Nagy Duna partja. Csak átjöttem a másik oldalra.
7: Pasztorális helynök. Idén volt szentelés, ugye a Győri Egyházmegyében?
4: Sajnos nem volt szentelés. Tavaly volt három fiatal pap szentelése. Idén sem diakónus, sem pap szentelés, és nem túl jó a helyzet, mert egyetlen egy kis papunk van, aki most Rómában tanul, és jelen pillanatban, ha jól tudom, jelentkező sincs.
7: Győri Egyházmegyének a szemináriuma átalakult kollégiumá, illetve hittudományi főiskolaként továbbra is működik civilek számára, ugye?
4: Igen, tehát hittudományi főiskola működik, és most is vannak jelentkezők, akik hitoktató, illetve egyéb szakokra, és kollégium, középiskolai, illetve egyetemi kollégiumként működik fiúknak. De van érdeklődő, mert hát ugye ez egy nagyon színvonalas, nemrégiben teljesen fölújított épület. Ideiglenesen zártuk be, igaz, szűnt meg, mint szeminárium. Legalábbis nagyon reménykedünk abban, hogy hamarosan azért talán valamilyen változás lesz. Ezért is próbálunk mindent megtenni az egyház megyében. Itt például az esperesi kerületben minden hónap második csütörtökén papok vándorolunk, zarándokolunk az esperesi kerületen belül, és szentmisét mutatunk be, mindig más templomban, hivatásokért. És ez egy nagyon, nagyon szép, hogy a hívek is jönnek velünk, és akkor mindig valamelyik templomban, ez előre megvan egész évre, és akkor ott találkozunk, hogy imádkozzunk hivatásokért. Én hiszek az ima erejében, és bízom abban, hogy tudom, hogy mást is kell tenni, de hát elsősorban az Úr hív meg minden fiatalt. Mi meg azért próbálunk még imádkozni, hogy valahogy azok a fiatalok meghallják azt a hívást. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy az Úr mindig kellő mennyiségű szolgát hív meg. A kérdés az, hogy hogy a hívek milyen sokan vannak.
7: Meg hogy meghallják-e a hívást, aki részesül a hívásban.
4: Igen, ez elengedhetetlen, hogy a hallófülekre is kell, hogy találjon ez a belső hang, ez a belső hívás.
7: Nagyon szép. Most itt a sekrestyébe ülünk, mert az énekkar próbál, aztán nem sokára kezdődik a mise, így visszaadom atyát a készülődésre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és élményekben gazdag nyarat kívánok a híveknek is, meg a lelkipásztornak is, pihenést is.
4: Nagyon szépen köszönöm, igen, hétfőn kezdődik számomra a szabadság, úgyhogy jön a pihenés.
7: Bodó Zoltán, magyaróvári plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a templom térkép.

0: Alison Krauss felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

0: Hetedik rész, 13. fejezet, amelyben felfordul egy csónak. Meg akarjuk menteni a legénységet.
1: Tengerész haditanács!
0: Kiáltott fel Dagi, amikor közelebb mentünk a csónakhoz. Jó nagy csónak volt, de felborult. Orra a parton volt, csak a másik végét érte a víz.
1: Tengerész haditanács következik,
0: ismételte Dagi.
1: Mert meg kell tudnunk, kik érkeztek ide, hogy felkutassák a mi rejtelmes szigetünket. Az is lehet, hogy az őrség azóta már meg is kötözte őket, tehát határozzuk el, hogy kiszabadítjuk a csónak utasait, s aztán megmenekülésük örömére nagy lakomát csapunk.
0: Az is lehet, mondtam erre, hogy az éjszaka vihar volt, és a vihar vetette partra ezt a csónakot, tehát senki sem akarja felkutatni a mi rejtelmes szigetünket, mert a rejtelmes szigetet mi találtuk ki.
1: Hú, akkor még nagyobb baj van,
0: mondta Dagi,
1: mert a vihar a partra dobta a csónakot, és az utasok eltűntek. Tehát mi most mentőcsapat leszünk, vagyis elhatározzuk, hogy megmentjük a csónak legénységét, és ha megmentettük őket, akkor nagy lakomát csapunk, mézet is eszünk, és várj!
0: Vágott közbe Jócsont.
2: A mentést csak a vízben kezdhetjük meg. Ezért fordítsuk meg a csónakot, és tegyük szépen a vízre. Aztán szálljunk be, és keressük meg az eltűnt legénységet.
0: Tolni kezdtük a csónakot, aztán bementünk a vízbe, és nagy erővel megfordítottuk. Szépen ringott, csak az alja tele volt vízzel. Mancsunkkal kimertük belőle a vizet, és ekkor Dagi azt mondta,
1: beszállni!
0: Eszembe jutott valami. Az, hogy a csónak nem a miénk, és az is eszembe jutott, hogy idegen csónakban nem szabad beszállni. Ezt meg is mondtam barátaimnak.
2: Igaz!
0: Kiáltott fel Jócsont.
2: Csak hogy ez talál csónak, mi pedig becsületes megtalálók vagyunk. Ezért írni kell egy nagyon fontos hirdetést, és a hirdetésben ez lesz. Rendkívül fontos hirdetés! Akinek elveszett egy csónakja, olvassa el! Mi, becsületes megtalálók, felfedeztünk egy gazdátlan csónakot. A csónak különös ismertetőjele, hogy felborult, de mi becsületes megtalálók visszafordítottuk. És most elindulunk, hogy megkeressük az eltűnt legénységet. Ha megtaláltuk őket, az eltűnt és megmentett legénység mézet kap, esetleg Dagi is, mert ő nagyon szereti.
1: Mindenki kap mézet,
0: vágott közbe Dagi.
2: Várj,
0: mondta Jócsont. Még azt is beleírjuk a nagyon fontos hirdetésbe, hogy engedjenek beszállni minket, a becsületes megtalálókat a csónakba, különben nem találjuk meg az elveszett legénységet. És még bele kell írni a nagyon fontos hirdetésbe, hogy Panasz Mukinak is elveszett a spárgája. Dagi hátba vágta Jócsontot. Nem nagyon, de hátba vágta. Aztán azt mondta,
1: ezt a csónakot gazdátlan csónaknak nevezem ki, és mégiscsak üljünk bele, mert én még sohasem ültem csónakban, és ha majd a csónak becsületes gazdája jelentkezik, akkor kiszállunk, és átadjuk neki. És ha délelőtt nem jelentkezik, akkor délután vitorlát szerelünk a csónakra, és elvitorlázunk vele egy másik rejtelmes szigetre.
2: Jaj! Kiáltott fel Panasz Muki. Ne szálljunk be mi a becsületes megtalálók a csónakba, mert nincs benne evező, és akkor a víz elvisz majd bennünket nagyon messzire. Dagikám,
0: Panasz Muki hangja sírósra változott.
2: Olyan messzire visz minket a víz, hogy nem is kerülünk haza délig, és akkor te, Dagikám, nem ebédelhetsz, és ezért nagyon éhes leszel, tehát egyáltalán ne szálljunk be ebbe a gazdátlan csónakba.
1: Érdekes,
0: mondta Dagi.
1: Ez nem is jutott az eszembe. Nincs evező. Hát majd a mancsunkkal evezünk, és úgy, hogy a víz ne vigye el messzire a csónakot, és ebédre hazajussunk. Panasz Muki álljon be a vízbe a csónak végéhez, és tolja. egészen a jelző póznáig tolja, aztán vissza, hogy felkutassuk az eltűnt legénységet. Az eltűnt legénység sem lehet távolabb a jelző póznánál, mert ott már mély a víz, és elmerülhetnének, tehát beszállni. Egy-kettő.
0: Az jutott eszembe, hogy inkább ismét ki kellene tolni a csónakot a partra, és a láncával jól odakötözni egy fához, de akkor Dagi már bemászott a csónakba. Jó csont is. Jó csont kinyúlt a csónakból, és megragadta a karomat.
1: Gyere gyorsan, mondta, mert indulunk.
0: Felkapaszkodtam a csónak szélére, barátaim pedig beemeltek. Bár ne emeltek volna be. Mert ahogy húztak, a csónak fél oldalra billent, majd felborult. Mikor leültem a csónakdeszkára, még akkor is nagyon himbálózott. Dagi most elkiáltotta magát.
1: Teljes gőzzel, előre!
0: Mancsunkat belelógattuk a vízbe, és evezni kezdtünk. Csak hogy össze-vissza csapkodtuk a vizet, úgyhogy a csónak forogni kezdett.
1: Muki!
0: Kiáltott Dagi.
1: Tolj gyorsan!

0: Már most is beülhetsz.
1: Egy kicsit még tolom,
0: válaszolta Panasz Muki.
1: És akkor felváltva mindenki tolja.
0: Már nem kellett eveznünk, ment velünk előre a csónak. Panasz Muki hasig volt a csónak végénél a vízben. Dagi vezényelt.
2: Most kicsit jobbra, most kicsit balra, most erre, most arra.
0: Mindannyian Panasz Mukit figyeltük, ezért nem néztünk előre. Ő meg a csónaktól nem láthatta az irányt. Egyszer csak valamibe beleütköztünk. A part mentén itt sűrűn ádas volt. Ebben megakadt a csónak.
1: Süllyedünk!
0: Kiáltott fel Jócsont.
1: Zátonyra kerültünk!
0: És megkapaszkodott a nádakban.
1: Jaj,
0: mondta Panasz Muki, elsüllyednek a barátaim. Na, gyorsan szálljatok ki a csónakból, mielőtt elsüllyednétek.
1: Gyorsan, mert itt még kicsi a víz, a hasamig ér. Tehát a kiszálltok nem süllyedtek el.
2: Tudod mit?
0: Mondta Dagi.
2: Fordítsd el a hajónkat, és húzzad szépen vissza.
0: Akkor én óvatosan, lassan kimásztam a csónakból, megfogtam a csónak orrára erősített láncot, és vontatni kezdtem a csónakot. Panasz Muki is megfogta a láncot, húztuk gyorsan. Egészen a falépcsőig húztuk, s ott azt mondtam Panasz Mukinak, innen a lépcsőről kényelmesen beléphetsz a csónakba, nem kell a szélén felkapaszkodnod, én pedig majd tolom és húzom, ahogy akarjátok.
1: Nem akarok kényelmesen belépni a csónakba,
0: mondta Panasz Muki, mert himbálózik,
1: és ha jön egy hullám, akkor fel is borítja, vagy ismét vihar tör ki, és elviszi messzire a csónakot. Inkább kiülök a part szélére, mintha már meg is érkeztem volna a nagy csónakázásból.
0: Dagi és Jócsont kilépett a lépcsőre. Gyengéden megfogták Panasz Mukit, és beemelték a csónakba.
2: Hallgass ide, Muki!
0: Mondta Dagi.
2: Majd mi hárman toljuk a csónakot, és vigyázunk rád. Te csak ülj nyugodtan, vagy csinálj úgy, mintha eveznél.
1: Mi közülünk senki sem fél a csónakban,
0: mondta csendesen Panasz Muki.
1: Még akkor sem, ha a csónak nagyon himbálózik, és én sem félek itt egyedül, mert a barátaim tolják meg húzzák a csónakot.
0: Toltuk, húztuk a csónakot a part mentén, ahol kicsi a víz. Panasz Muki összehúzta magát az ülésen, két mancsát összekulcsolta. Egyszerre csak felkiáltott,
1: jaj de jó így csónakázni, mert a barátaim nagyon vigyáznak rám.
0: Kicsit bejebb mentünk a jelzőpózna felé, mert addig még kicsi a víz.
2: Délután,
0: mondta Dagi,
2: kérünk egy lepedőt vitorlának, és akkor elindulunk, és nem kell tolni a csónakot, mert a szél majd belekapaszkodik a vitorlába, és repíti a hajónkat. Meg sem állunk az új rejtelmes szigetig, ahol mindenféle kincsek vannak, és egy igazi futballlabda. Ezen az új szigeten őrség sem lesz, hanem sziklák, de csokoládéból. És a sziget közepén egy patak, de nem víz folyik benne, hanem méz. És a patak partján sok málnabokor, és minden málnabokor mellett egy tál porcukor, hogyha akarjuk, jól megcukrozhassuk a málnát.
0: Ebben a pillanatban a parton egy bácsi jelent meg, és mérgesen felénk kiáltott.
3: Hé, bocsok! Elvittétek a csónakomat! Na, azonnal toljátok ki, és marsz ki belőle. Majd én ellátom a bajotokat. Haszontalan bocsok.
0: Szó nélkül megfordítottuk a csónakot, és kitoltuk a lépcsőhöz. Ott állt a bácsi. Látszott rajta, hogy nagyon mérges. Az evezők a lábánál feküdtek a fűben. Panasz Muki éppen kikászálódott a csónakból.
3: Te vagy a leghaszontalanabb,
0: kiáltott rá a bácsi.
3: Beülsz egy idegen csónakba? Majd ellátom én a bajodat.
0: Szótlanul álltunk a bácsi előtt, aztán eszembe jutott valami. Kérem szépen, mondtam, nem Panasz Muki,

0: a leghaszontalanabb, hanem én. Mert Panasz Muki nem is akar beülni a csónakba. Ugyanis jöhetett volna egy nagy hullám, vagy ismét kitörhetett volna a vihar, és messzire vitte volna a csónakot. Panasz Muki pedig ott ült volna benne, és félt volna, pedig nagyon bátor.
1: Mégis beleült a haszontalan,
0: mondta a bácsi.
2: Mi emeltük bele,
0: mondta Jócsont,
2: és nem Brumi a leghaszontalanabb, hanem én, mert elsőnek én ültem bele a csónakba.
3: Kérem szépen,
0: mondta Dagi,
3: a leghaszontalanabb én vagyok, mert én félig meddig kapitány vagyok. Tudhattam volna, hogy idegen csónakban nem szabad beleülni, de még sohasem ültem csónakban, és gondoltam, ha már itt van, hát kipróbálom.
1: Akkor mind a négyen haszontalanok vagytok,
0: mondta a bácsi.
4: Ne tessék haragudni,
0: kezdte Panasz Muki.
4: De amikor kijöttünk ide a lépcsőhöz, félig a parton, felfordítva találtuk ezt a jó kis csónakot. Jócsont azt mondta, írjunk egy hirdetést. Azt, hogy mi, becsületes megtalálók, felfedeztünk egy gazdátlan csónakot. Különös ismertető jele, hogy felborult. De mi visszafordítottuk. Azt is bele akartuk írni a nagyon fontos hirdetésbe, hogy nekem is elveszett egy hosszú spárgám, amelyen két csomó volt.
1: Milyen spárga?
0: Kérdezte a bácsi.
4: Jó hosszú,
0: felelte Panasz Muki. A bácsi elnevette magát.
1: Nagyon huncutok, és csintalanok vagytok,
0: mondta.
1: De most az egyszer még megbocsátok.
0: Aztán Dagihoz fordult.
1: Nem ültél azelőtt még sohasem csónakban?
3: Még nem ültem,
0: felelte Dagi, és hozzátette,
3: sőt, a barátaim sem.
0: A bácsi ekkor betette az evezőket a csónakba, aztán így szólt.
1: Egyikőtök szaladjon be a házba, és kérdezze meg, elvihetlek-e benneteket csónakázni. Én a szomszédos üdülőben nyaralok, ismerem a nagynénikéteket. Na, szaladás!
0: Ezzel a fejezetnek most rögtön vége, mert megyünk csónakázni.
4: Hí, hurrá!
0: De nem a bácsi tolja a csónakot, hanem evezni fog.
4: Hurrá!
0: Már indulunk is.

Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A hetedik rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: Egyesbe igyekeztem fogni életet és halált. Mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt. S megszólalt, apu verset írtam, de hisz nem tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. Na halljuk, hát figyelj ide, szólt Lóci. Azzal neki kezdett, s két sorban elmondta a verset. Az életet adja, adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem, kiről szól a verset, ennyi az egész. Hát az Istenről, az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá, kérdeztem én kíváncsian. Nem, hát ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj át tovább.
1: A Kaláka és a Misztrál felvételei szóltak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át, korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az alaptörvény közpénzekre és az alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit. Lannert Judit bejelentette, megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása. Nyílt pályázatot hirdettek a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjaira. A cél az, hogy az egyetemi irányításban egyszerre érvényesüljön a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az átalakítás átmeneti szabályozási keretben valósul meg. Lelkipásztori látogatást tett 14. Leó pápa Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, július 4-én. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homíliájában az egyházfő az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a fele baráti közelséget válasszák. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét, írja a Magyar Kurír. Pénteken a résztvevő együttesek felvonulásával kezdődik a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Szegeden 1966-ban rendeztek első ízben nagyszabású nyári néptáncfesztivált. Az 1970-es évektől Novák Ferenc ötlete alapján a rendezvényen egyik évben nemzetközi, a másikban magyarországi és határon túli magyar együttesek lépnek föl. Ez utóbbi Martin György 1983-ban elhunyt tánc folklorista nevét viseli. A fesztiválon az együttesek zsűri előtt színházi körülmények között mutathatják be a Kárpát-medence néptánc kincsén alapuló új néptánc koreográfiáikat és tánc kompozícióikat, melyeket a szakemberek értékelnek és díjaznak. A Toyota megerősítette vezető helyét a magyarországi új autópiacon 2026 első fél évében. A japán márka 9929 jármű eladásával 12,9%-ra növelte piaci részesedését, tájékoztatta a Toyota Central Europe közleményben az MTI-t. Eladásai 16%-kal bővültek az első fél évben, meghaladva a teljes piac növekedését, amely 11%-os volt a tavalyi év hasonló időszakához képest. Végül az időjárásról. Változó felhőzet mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. 9:04. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Édes hazámnak akartam szolgálni. A 125 esztendeje született Domokos Pál Péter, Széchenyi díjas néprajztudós, tanár, a moldvai csángó kultúra kutatójának emlékezete. Első rész.

Domokos Pál Péter különös ember volt. Nem volt a manapság divatos szóval élve vezető értelmiségi, aki megmondó emberként kaviáros fogadásokon múlatta volna az életét, miközben a művészet vagy az élet értelmetlenségéről, relativitásáról értekezett volna. Nem prédikált a beteg társadalom által a közelről ismert bajairól, de minden erejével azon volt, hogy azokat, amennyire tölletelt, a lehető leggyakorlatiasabb módon gyógyítsa. Ha lehetett, kutató volt és kitűnő tanár, ha kellett, egyszerű földműves. Domokos Pál Péter egész életében arra törekedett, hogy édes hazájának szolgáljon.

0: Éjszaka a Kortafa patak fejében hatalmas zápor esett, olyan, hogy a magas hegyekről leomló víz a Somlyó patakát, mely érszámba is alig megy el, hatalmas folyóvá duzzasztotta. A folyó útján mindent ölébe kapott és vitte az Old felé, állatokat, kisebb házakat, a cifra elek malmát is felkapta, és úgy elvitte, hogy csak a petresek és salamonok fűzfái tudták megállítani. Ezen a záporos éjszakán június 28-áról 29-ére virradólag 1901-ben Domokoséknál a Domokos Elek családjában megszületett a legkisebb gyermek, s ez én volnék. Hatan voltunk testvérek, én a hatodik. A legnagyobb Anna, utána Veronika, utána Julianna, László, Magdó és jó magam. A földműves szülők 6-8 holdon gazdálkodtak, és ebből az aprócska földből kényszerítették ki az életet a kicsi családnak. Édesapám gyermekkorában az egyik szemét elvesztette fekete himlőben, és így egy szemmel ment végig az élete útján, de talán ezzel az egy szemmel jobban látott, mint más kettővel. A földművesség mellett megtanulta a kőműves mesterséget is, annyira, hogy házakat tervezett. Elég sok házat, sőt, iskolát is épített a szülőfalunkban, és a szomszédos Csíkszeredában. Gyermekként mellette dolgoztam. Sokszor ő volt a pallér, ő volt a munkavezető, én pedig napszámosként a mészhordó, téglahordó. A fizetésemet éppen úgy megkaptam a hétvégén, mint a többi társam. Édesanyám fiatalkorában Brassóba ment szolgálni, úgy 1880-90 táján. Ők ugyan gazdagok voltak, de a szokás az volt, hogy a leányt Brassóba küldték, hogy ott az úri környezetben tanuljon meg sok mindent, és majd azt valósítsa meg a maga otthonában is. Németül és olául is megtanult édesanyám. A brassói gazdájánál elég sok muzsika volt, így épp úgy énekelt magyarul, mint németül. Akkoriban igen élénk zenei élet volt Brassóban. A Fekete templom hangversenyei nagy hírűek, de egyáltalán a város szervezettsége, a szászok rendje alaposan meglátszott Brassón, s meg ez az ott szolgáló székely leányokon. Édesanyám a drága dalos lelkű lény volt, s azt mondotta örökké, hogy az éneklésben minden örömét megtalálta. Ha búja volt, a bút növelte, ha öröme, az örömét tette teljesebbé. Tőle tanultam a legtöbb éneket már kicsi gyermekként.
1: Gyermekkorának szintere a csíki Szentföld szíve.
0: Csíksomlyó nem volt szegény falu, de különösebben gazdag sem. Mivel annyiféle kultúrkincse volt, inkább számított megyeszékhelynek, mint Szereda. Nem volt még akkor óvoda, az óvodát a szomszéd gyermekek összegyűlési helyei pótolták. Az első elemi iskolát Márton Emilia kedves tanítónőnk vezette. A harmadik osztálytól kezdve a tanítónk Péter Sándor volt, ő csíksomlyói születésű férfi. Nagy családja volt. A fegyelmezése is igen egyszerű volt. Azt mondotta, hogy fiúk vagy gyermekek. Ha jók lesztek, az egri csillagokból olvasok. Ez mint tökéletes fegyelmezési eszköz vált benálunk, talán semmivel nem tudott volna ilyen hatást elérni.
1: A monarchia ekkor éli virágkorát.
0: 1901-ben születtem. Ez az időszak pedig 1906-1907-re tehető. Olyan nyugalmas, békés és gyönyörű élet volt az egész országban, az egész Magyarországon, amilyen soha. Akárki akármit is mond. Alig hiszem, hogy 1867-től 1914-ig szebb és nyugalmasabb élete lett volna bármelyik európai államban élő embernek, mint nekünk. Az iskolák átgondoltak, megtervezettek voltak. A tanítók viszonya a gyermekhez a szereteten alapult. Az életünk azt mondhatom, hogy minden különösebb nehézség nélkül a falusi élethez méltó rangban és rendben haladta maga útján.
1: Életéhez hozzátartozik a székely parasztemberek pósztalan Krisztus követése.
0: Templomba járni kellett, otthon az imádságnak helye volt. A felkelő gyermek térden állva imádkozott a szülőivel együtt, felfogott kézzel és hangosan, ugyanúgy a lefekvő gyermek. Az esti harangszót úgy hívták Mária harangszó. Ilyenkorra egyszer úgy, mint máskor otthon kellett lenni. A parancs így szólt. Elmehetsz, de az esti harangszóra, Mária harangszóra itthon légy. Az elmaradás, a harangszóra való meg nem érkezés feltétlenül verést vont maga után, ami alól nem lehetett kibújni. Adventkor elkezdtük az adventi misére való járást. Hajnalban 5 órakor volt akkor a mise.
1: Csíksomlyó a ferencesek ősi fészke, sok száz éves kulturális hagyományt őriz a mindennapi életben, a mindennapi liturgiában. Együtt van itt a népének, és a népéneké lett Gregorián.
0: Az adventi hajnali misékre való járás alatt megtanultam az összes adventi éneket. A kántorunkat Antal Jánosnak hívták, kitűnő ember volt. A falusi emberek örömmel énekeltek vele együtt. Az énekeink egy részében már megjelent a Gregorián is. Harmadozzatok egek felülről, és ti fellegek csepegjétek az igazat. Nyilatkozzék meg a föld, s teremi az üdvözítőt. Megáldottad, Uram, a te szent földedet, és elfordítottad a Jákob fogságát. Pontosan lehet látni, hogy a Gregorián és a népének együtt szólal meg a néphajkán. A ferencesekkel és az Antal Jánossal való találkozás, a Kájonival való ismerkedés már ott történt meg, és onnan hozom, öröklöm és tanulom az egész anyagot.
1: A nevezetes csíksomjói búcsú is életre szóló élménnyel ajándékozza meg. Itt találkozik először a moldvai csángókkal.

0: A negyedik gimnázium után mentem a képzőbe. A tanítóképző Somlyón volt. A tanítóképzőt amiatt választottam, mert itt szerezhettem meg leggyorsabban azt a képesítést, amivel fizetéshez juthattam. Ha más pályát választok, orvosit, ügyvédit vagy egyebet, akkor később jutok keresethez. Márpedig otthon nagy szükség volt a pénzre.
1: A történelem aztán egyszerre véget vet az idillnek, s megkezdődik a székely nemzet kereszt útjárása. S benne Domokos Pál Péteré is.
0: Édesapámmal szénáért voltunk egy reggel, nyári reggel. Jöttünk haza a szénával, s halljuk, hogy a dobos ezt dobolja. Álljanak meg! S mondja, hogy Románia megtámadta Magyarországot, s mindenki meneküljön az Olton túra. A Csíkszereda udvarhely úton 100 000 székely gyalogolt s szekerezett. A szekerek egymás mellett hármasával az egyik, s hármasával a másik irányba haladtak. Így menekültünk össze-vissza. Csíkvár megyének a letelepülési helye Hajdú megye. Így jutottam Hajdúnánásra szülőimmel és egy lánytestvéremmel. Engem innen Debrecenbe irányítottak, a tanítóképző második osztályába. A harmadik negyediket ismét Somlyón jártam. A katolikus Rómából a református Rómába Debrecenbe kerültem. Érdekes volt meg is látni és megismerni az ottani körülményeket. A debreceni kaszinó átengedte a menekült diákoknak a nagy termét. Mondhatom ennyi év távolából is, hogy nagyon rendesek és nagyon kedvesek voltak a debreceniek. Csíkban 200-300 embernél nem is maradt több otthon. A menekülők jól tették, hogy eljöttek, mert az otthon maradottakat elfogták és bevitték a sipai táborba. Legnagyobb részük el is pusztult. 1917-ben visszajöttünk Csíksomjóra, és itt végeztem 1919-ben, megszerezve a tanítói és kántori oklevelet. Ezzel segédtanító lettem, helyettes tanító, Csíkkarcfalván.
1: Amikor a románok Erdélyt kézhez vették, merőben új világ kezdődött. A hivatalnokoknak, tanítóknak, állomásfőnököknek, hogy állásukban maradhassanak, hűségesküt kellett tenniük a román államra. Ekkoriban 10 000-ek kerülnek az utcára. Az érettségizni vágyó magyar diákoknak egyik pillanatról a másikra románul kellene vizsgázniuk, s így a maturandusok többségét elbuktatják.
0: Nem sokára katonának kellett menni. Bevonultam a 100-városi 92-es gyalogezredbe, onnan egy év múlva bementünk Krajovába. Ott letettem a hadnagyi vizsgát, és mint tartalékos hadnagy szereltem le. Már akkor éreztem, hogy nekem tanulnom kell, mert a népemet nagy veszedelem fenyegeti az új világban, s hogy az ember menthesse valamiképpen, ahhoz fel kell készülni. Akkor jöttem én Budapestre egy ősszel. Villamosra sem volt pénzem, a csomagjaimat is magam vittem az új szállásra. Ott az igazgató közölte velem, hogy mivel a tanév már elkezdődött, nem iratkozhatom be. Jancsó Benedek közbenjárására azért mégis sikerült beiratkoznom.
1: Pesten saját emberségéből boldogul.
0: Pesti éveim alatt nekem senki pártfogom nem volt, de az akkori világ lehetőségeit felhasználva egész jól megvoltam. Mint főiskolai hallgató, tanítványokat vállaltam. Az 1920-tól 40-ig való időt Magyarországon mint Horthy időt emlegetik és csúfolják, helytelenül és igaztalanul. Nem volt egyáltalán csak megvetni való időszakaz. Ennek a Magyarországnak Trianon levágta a végtagjait, kegyetlenül összekaszabolta, úgy, ahol senki másnak. Aztán 6-szor kirabolták, az utolsó búza szemig. Képzeljék el, 6-szor kirabolták, és ez a megcsonkított és kirabolt ország még a háború árát is meg kellett fizesse. Bíz, ebből az országból, amit így tönkretettek, bárki más se tudhatott volna más országot csinálni, mint ami lett belőle. Én feljöttem ebbe a nyomorúságos országba, és itt minden ismeretség nélkül megkerestem a kenyeremet, megéltem és megszereztem az oklevelemet, és azzal a kezemben tértem haza.

0: 1926-ban tér haza.
1: Amikor hazamentem Csíkba, gróf Majlát, a püspök elhelyezett, s elkezdtem működésemet Szeredában. Harisnyába s csizmába öltöztem. Gyermekkórus szerveztem. Minden általam ismert művet betanítottam a gyermekeknek. Szőttes bálokat rendeztem, visszaöltöztettem a leányokat a szőttes rokolyába, s megcsináltam az ezer székely leány napot is. A gyermekkórusommal bejártam a megyét, népművészeti kiállítást szerveztem, s mindezt az óráimon kívül. Hétfő reggel 8-tól szombat este 6-ig minden iskolai órában tanítottam. 12-től 1-ig nem, mert akkor volt az ebéd. Amikor látták az oláok, hogy mit csinálunk, mit szervezünk, népművészeti kiállításokat például, szőtt az asszony, az ember csinálta a korongon az edényt, a szemük szájuk tátva maradt. De én már kaptam is az írást, hogy mivel az oklevelem budapesti, tovább nem taníthatok a tanári katedrán. Ekkor került a kezembe Bartók Béla magyar népdala. Ott olvastam, hogy Moldvában még nem jár senki, és el is határoztam, hogy elmegyek én, ha már amúgy sincs kenyerem.
0: 1929-ben, 28 esztendős korában indul el először a csángók közé. Bejárja a Bákó környéki falvakat. Az első gyűjtőút eredményeit személyesen viszi el Kodálynak, Bartóknak és Szabolcsi Bencének.
1: Amikor a csángó kérdéshez hozzányúltam, semmit nem ismertem az irodalmából. És ez volt a jó. Nem olvastam egyetlen vonatkozó írás sem, hogy ne befolyásoljanak sem erre. Én a magam szemével, amit látok, ahogy látom, úgy tudtam leírni. A csángó kérdéssel roppant sokat foglalkoztam, s rá kellett jönnöm, hogy ennek hatalmas irodalma van. Megpróbáltam ezt az irodalmat elérni, s amit lehetett, el is olvasni. Egyre jobban izgatott a kérdés, mert ráébredtem, hogy ez sokkal nagyobb és fontosabb kérdés, mint ahogyan az emberek gondolkoznak róla.
0: Gróf Majlát Gusztáv, Erdély püspöke, Kézdivásárhelyen újabb tanítói állást eszközöl ki számára. Itt 3 évet tölt el, míg a román hatóságok végleg el nem tiltják tanári hivatásától. A szájára az öntudatos fiatalember nem tesz lakatot, s emiatt tűrnie kell a román hivatal packázásait. A széke észjárást azért nem kell félteni.
1: Egyik alkalommal kértem az útlevelemet, s nem adták. Nem adták, mert korábban írtam egy cikket az egyik újságban azzal a címmel, hogy Mikszáth Kálmán feltámadt, csak Rebreanúnak hívják. A Rebreanú cikk címe A paraszt a kaszával, Czarránul kukvasza. S láttam, hogy ez ugyanaz, mint Mikszáth története a kaszát vásároló parasztról. Egymás mellé teszem a két írást, s látom, hogy szóról szóra való fordítás, s aláírva arcátlanul Rebreanú. Ez pedig közönséges lopás. Sem az írónak, sem a közlőnek nem történt volna semmi baja, ha azt írják a megjelent írás alá, hogy Mikszáth Kálmán. Egymás szellemi és anyagi értékeit elvenni nem becsületes dolog. A kapitány haragjában nem adta meg az útlevelemet. Ismerve a román viszonyokat, elutaztam Nagyváradra, és megkerestem a határőrtisztet. Elmagyaráztam neki, hogy át szeretnék menni, és mit kér érte? 500 lejt. Lefizettem, és még segített is a százados úr pár lépést a határig cipelni a kofferemet. Egy kérése volt mindössze, hogy errefele jöjjek vissza is. Természetesen, hogy akkor is kapja meg a maga pénzét. Ahogy átértem, a csendőr kérdi, mennyi volt, és mondom, 500 lej. De nem mehet tovább, csak 10 kilométeres körzeten belül mozoghat. Az elég, mondottam, s rohantam is a postára hívni Ince Pétert. Ince Péter Szálasi kivételével az összes miniszterelnököt végig szolgálta, mint titkár. Csík-Delnei származású ember volt. Az édesapja Delnén volt jegyző. Szóval őt hívtam, és jeleztem, hogy a csendőr mit mondott. Adjam át a kagylót. Át is adtam, s a csendőr azt a parancsot kapta, hogy az én dolgomba ne szóljon bele. Ami igaz, az igaz, nem túl nagy rokon szemvel szemlélt. Szerencsésen megjártam Budapestet, a kézdivásárhelyi kapitányom legnagyobb bosszúságára.

0: Kézdi vásárhelyen ismerkedik meg feleségével, 4 gyermekük születik. Ekkor mutatják be Bethlen Tímának, gróf Bethlen István miniszterelnök testvérének, aki moldvai gyűjtőmunkájáról magánkiadásban megjelentetett könyvét beajánlja a Magyar Tudományos Akadémiának. Az akadémiától kapott pénz sokat segít a moldvai gyűjtés folytatásában. Hanem új állásra is szüksége van. Így kerül 3 esztendőre Gyergyó alfaluba kántornak, ahol tovább folytatja a munkát illő alázattal és nagy szorgalommal.
1: Nagyon szerettem alfaluban élni és dolgozni. Amikor megérkeztem, megkerestem a falu legidősebb és legbecsületesebb emberét, Fehér Mihályt, és mondtam: Mihály bácsi, mit énekeljünk az éjféli misén? Maga a kántor, maga tudja, volt a válasz. Én tudom, de azt szeretném, ha olyan ének lenne, amit a nép tud. Amán más, mondotta az öreg. És akkor elmondta az egész rendet, én jegyzeteltem, majd játszottam, és ő mondta, mikor melyiket énekeljük, és éjfélkor is énekeltünk a több ezer emberrel zsúfolásig megtelt templomban. Mint egy ember úgy énekeltek.
0: Összegyűjtött eredményeit Bartóknak és Kodálynak is bemutatta, akik további munkára ösztönözték. 1936-tól Kolozsváron az erdélyi státusz pedagógiai szakosztályának titkára, s a tanítói önsegélyező vezetője. Kórus szervez, közösséget alapít, és természetesen kutat.
1: A magyar zenetörténet azt tanította, hogy a 18. századból nincs emlékünk, zenei emlékünk. Bónis Ferenc szerint egyetlen kottafejünk sincs. Szabolcsi szerint azért nem mondhatunk véleményt a 18. századról, mert nincs emlékünk, s zene nélkül a kultúra nem kultúra. Én úgy gondoltam, miért ne lehetne? És elindultam és bejártam a történelmi Magyarországot, Sepsiszentgyörgytől, Pesttől, Pannonhalmától, Rozsnyótól, Pozsonytól, Isten tudja meddig, de bejártam az országot, és 248 hangszeres magyar táncot tettem le az akadémia asztalára, jelentvén, hogy a 18. századnak megkerült a hangszeres zenéje. Az akadémia ki is adta, s még gramofon lemezt is jelentetett meg róla. Nem volt olyan esztendő a trianoni döntés után, hogy ne jöttem volna át Magyarországra, sőt, Ausztriába is eljutottam, Majláth püspök jóvoltából. Ő sokat adott arra, hogy az énektanítás megfelelő szinten működjön, és abban megfelelő helye legyen a Gregoriánnak is. Zekaóba, a bencés kolostorba utaztam ki. Mivel Európa egyik legfontosabb Gregorián kutató és éneklő központja volt, a mintát valóban itt lehet megnézni.
0: A kolozsvári időkben jelennek meg első fontos publikációi. Megindul a csángók életét kutató kitűnő, sok bajt, kellemetlenséget és vesződtséget vállaló sora, akik között olyan kutatókat találunk, mint Veres Sándor, Lükő Gábor, Balla Péter, Jagamas János, Kallós Zoltán és Szegő Júlia. Az ő erőfeszítésüknek köszönhetően hatalmas anyaga gyűlt össze a csángóság múltjának és életének. Következő találkozásunk alkalmával Domokos Pál Péter életének könyvét ezen alapon nyitjuk meg újra.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Édes hazámnak akartam szolgálni. 125 esztendeje született Domokos Pál Péter. A Széchenyi díjas néprajztudós, tanár, a moldvai csángó kultúra kutatójának visszaemlékezéseiből Péter Ferenc olvasott fel. A műsort Szent Páli Juhász Miklós készítette 2007-ben. A második részt jövő vasárnap ugyanebben az időpontban hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. 1914-ben ezen a napon született Fischer Anni, a 20. század egyik legelismertebb, háromszoros Kossuth díjas zongoraművésze. A világ legnagyobb koncerttermeiben játszhatott, többek között a londoni Royal Festival Hallban, vagy a New York-i Carnegie Hallban. Bár hivatalosan sohasem tanított, szívesen segítette a fiatal művészeket pályájuk kibontakoztatásában. Az 1950-es és 60-as években Magyarország utazó zenei nagykövetének nevezték. A hangoló adásában elsőként Mozart A-dur zongora versenye csendül fel Fischer Anni és a Filharmónia Orkesztra előadásában. Majd Beethoven F-dur szonátájának második tételét halljuk a művész tolmácsolásában.

hangoló adásában elsőként Mozart A-dur zongora versenye csendült fel, Fischer Anni és a Filharmónia Orkesztra előadásában, majd Beethoven F-dur szonátájának második tételét hallottuk a művész tolmácsolásában. A hangolóban a háromszoros Kossuth díjas Fischer Anni zongoraművészre emlékeztünk. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Lelkipásztori látogatást tett 14. Leó pápa Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, július 4-én. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában az egyházfő az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a fele baráti közelséget válasszák. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét, írja a Magyar Kurír. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át. Korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az alaptörvény közpénzekre és az alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit. Lannert Judit bejelentette, megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása. Nyílt pályázatot hirdettek a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjaira. A cél az, hogy az egyetemi irányításban egyszerre érvényesüljön a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az átalakítás átmeneti szabályozási keretben valósul meg. Pénteken a résztvevő együttesek felvonulásával kezdődik a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Szegeden 1966-ban rendeztek első ízben nagyszabású nyári néptáncfesztivált. Az 1970-es évektől Novák Ferenc ötlete alapján a rendezvényen egyik évben nemzetközi, a másikban magyarországi és határon túli magyar együttesek lépnek föl. Ez utóbbi Martin György 1983-ban elhunyt tánc folklorista nevét viseli. A Toyota megerősítette vezető helyét a magyarországi új autópiacon 2026 első fél évében. A japán márka 9929 jármű eladásával 12,9%-ra növelte piaci részesedését, tájékoztatta a Toyota Central Europe közleményben az MTI-t. Eladásai 16%-kal bővültek az első fél évben, meghaladva a teljes piac növekedését, amely 11%-os volt a tavalyi év hasonló időszakához képest. Végül az időjárásról. Változó felhőzet mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Dunakesziről, a Szent Imre templomból. A szentmisét bemutatja Ecseri Pál káplán. Orgonán kísér Zsilka Alan orgonaművész. Közreműködik a templom Szent Imre kórusa, vezényel Horváth István tanár.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket és a Katolikus Rádió hallgatóit évközi 14. vasárnapunkon. Szent mise szándékunk elhunyt Lászlóért. Hozzuk ide hálaadásainkat is a héten kapott kegyelmekért és a közös és egyéni szándékaink mellett. Kérjük kegyelemként a szelíd és alázatos szívet. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, különösen is azokért a bűnökért kérjünk bocsánatot, amikor nem tudtunk szelidek és alázatos szívűek lenni. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és másztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Amen.

Könyörögjünk, Istenünk, te szent fiad megaláztatása által felemelted az elesett emberiséget, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Újjong Sion leánya, zeng éneket Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje.

Szentecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Így hát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvéreim, amikor ránézünk az evangéliumra, akkor ez a Máté evangéliumából 11. fejezetből 25-től 30. versig hallottuk, és talán két nagy részre oszthatjuk. Az egyik az emberi oldal, a mi részünk, az emberi befogadás, és a másik nagy rész, az pedig az isteni oldal, az isteni kegyelemről szól. Mit hallottunk? Rögtön, hogy magasztallak, dicsőítelek téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Jézus egy dicsőítő imával kezd. Milyen jó, amikor mi is a hálaadással, dicsőítéssel, Isten felmagasztalásával kezdjük az imádságainkat. Megnyitja a szívünket Isten felé. Elismeri az Atyát mindenhatónak, ég és föld Urának. Megvan-e bennünk ez a hit, amikor imádkozunk? Istennek semmi sem lehetetlen. Rögtön megadja a kulcsot is Isten és ember találkozásához. A bölcsek és okosak elől elrejtőzik, a kicsinyeknek kinyilatkoztatja magát. Kik a bölcsek és okosak? Akik saját intellektusukra, zárt logikájukra, védekező mechanizmusaikra támaszkodnak. Akik azt gondolják, mindent jobban tudnak, akik képtelnek a befogadásra, mert eltelve vannak önmagukkal. Ezzel ellentétben vannak a kicsinyek, a csecsemők, a kiskorúak, azokat jelentik, akik elismerik a saját rászorultságukat. A gyermekeknek semmilyen jogi vagy társadalmi státusza nem volt, nem volt szavuk. 100%-ban szüleik gondoskodásától fűtöttek. Gondoljunk egy csecsemőre, a legkiszolgáltatottabb a világon. Isten mégis ránk bízza azt a csöpséget, mert bízik bennünk. Jézusi értelembe vett tehát kicsiny az az ember, aki felismeri a saját koldusságát Isten előtt. Szükségem van Istenre, mindig, mindenhol, nem csak szükséghelyzetben, nem csak pillanatokra. Isten az élet Istene, az értékek, a jóság, a szeretet Istene. És megfogalmazom, hogy hozzá akarok tartozni. Rádöbbenek arra, hogy Istennel messze többre megyek az életben. Ő a minden, a kezdet és a vég. Megnyitom a szívemnek és behívom, beengedem az életembe. Bízom benne, szövetséget kötünk. És már nem az érdekek fognak vezetni, hogy leginkább nekem éri meg a legjobban ez a kapcsolat, hanem a szeretet. Máté evangéliumában, 18. fejezetben olvashatjuk, egy alkalommal vitatkoztak a tanítványok, ki a legnagyobb a mennyek országában. Oda hívott egy gyereket, közéjük állította, és azt mondta: bizony, mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Szintén Máté evangéliumában 11. fejezetben így fedi kortársait Jézus. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a tereken tanyázó gyerekekhez, akik oda kiáltják a többieknek. Furujáztunk nektek, de nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, de nem jajgattatok. A gőgös, a hisztis gyermek képe ez, aki meg akarja mondani a többieknek, hogy mit játszanak, és hogyha a többiek nem úgy táncolnak, ahogy ő fütyül, akkor megsértődik, amikor semmi sem jó nekünk, mert a saját elképzelésünkhöz, igazságunkhoz ragaszkodunk. De idehozhatom Jakab levelet is. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Most nézzünk rá az isteni oldalra. Mindent átadott nekem az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Az atya és a fiú bensőséges kapcsolatáról hallottunk. Minket is hív az Isten ebbe a kapcsolatba, közösségbe, ami tudjuk, hogy szent háromságos. Isten felemel bennünket világába. Persze Isten nem enged gúnyt űzni magából, ezért az alázatosoknak nyilatkoztatja ki magát. Ha ez megszűnik bennünk, távol kerülünk Istentől. A kapcsolatot el lehet tékozolni. Milyen fájdalmas. De ez jelenti azt is, hogy szabadok vagyunk. És az az örömhír, hogy tudunk bűnbántot tartani, és Isten megbocsájt, és rendezni tudjuk sorainkat. A szent leszke is segítségünkre siet. Római levél 8. fejezete. Akik ugyanis test szerint élnek, azok a testiekre törekszenek, akik azonban a lélek szerint a lelkiekre törekszenek. De a test kívánsága halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke. Ha a Krisztus bennetek van, a test ugyan a bűn miatt halott, de a lélek élet a megigazulás következtében. Így tehát testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De a lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Isten ajándékba adja önmagát, kegyelmet ad, hogy megismerhetjük, befogadhatjuk szívünkbe, hozzátartozhatunk, megbocsátja bűneinket, tanít és táplál bennünket. A feltámadásban élhetünk. Ez az isteni oldal garanciája. A kegyelem nem egy elvont fogalom, hanem egy valóságos, életadó dinamizmus, feltámadás. Nem a mi teljesítményünk eredménye, de kérnünk kell, akarnunk kell, küzdenünk kell érte, szüntelen sóhajtozással. Milyen életet akarunk magunknak? A Gallata levélben hallunk, olvashatunk a test cselekedeteiről és a lélek gyümölcséről. A test cselekedetei nyilvánvalók, kicsapongás, tisztátlanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Krisztusra van szükségünk, van isteni segítség. Gyöngeségünkben a lélek segítségünkre siet, ha hívjuk, ha szeretnénk. A szüntelen sóhajtozásba, a Szentlélek hívásba ne fáradjunk bele. Miért fontos ez? Máté evangéliumában 12. fejezetben olvashatjuk. Amikor a tisztáltan lélek kimegy az emberből, sivár helyen bolyong. Nyugtot keres, de nem talál. Azt mondja hát, visszatérek elhagyott házamba. Amikor odaér, üresen kisöpörve, feldíszítve találja. Erenyomban elsiet, s hoz magával 7 más lelket, magánál is gonoszabbakat. Bemennek és ott laknak. Ennek az embernek a sorsa most rosszabb, mint előbb volt. Hasonló sors vár erre a gonosz nemzedékre is. Vagyis a szívünket, hogy ne legyen üres, Istennel kell megtölteni. Ha Isten lakik benne, a bűnnek, a gonosz léleknek már nincs benne hely. Isten segítségünkre siet, nehézségekben, gondokban, viharokban, betegségekben, nélkülözésben, reménytelenségben, bánkódásban, mérgelődésben, türelmetlenségben, elveszettségben. Isten segít, hogy felülmúljuk önmagunkat. Mi segít még ebben bennünket? Például a napi lelkiismeret vizsgálat, egzámen. A nap folyamán megnézem este, hogy a nap folyamán mikor követtem a lélek indítatásait, mikor rántott vissza a test, mennyire Isten fókuszú, központú az életem, vagy az ige hallgatása és szemlélése, ugye hallgatni. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ne csak a fejemig, hanem a szíve meg is elérjen. Váljon életté bennem az ige. És a szentségi élet, mint a kegyelem üzemanyaga. Az eukarisztia az a táplálék, ami fenntartja a természet feletti életet bennünk. És az eukarisztia szemlélése. Vagy a bocsánatkérés, a megbocsájtás, a Szent Jónás szentsége. Ma reggel a zsolozsmában, az olvasmányos imaórában imádkozhatjuk. Bűneim, Uram, mint a nyilak átszögeztek engem, de mielőtt sebeim elmérgesednének, Uram Istenem, gyógyíts meg engem a bűnbocsánat gyógyszerével. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Új és erőt lelket önts belém. Új és erős lelket önts belém. Uram Istenem, gyógyíts meg engem a bűnbocsánat gyógyszerével. Fontos a sorrend. Nem azért kapjuk a lelket, mert jól csináljuk, hanem azért tudjuk jól csinálni, mert kapunk egy belső segítséget, a Szentlélek segítségünkre siet. Pusztán az a feladatunk, hogy minden nap engedjük, hogy tevékenykedjen bennünk. Persze, tudjuk a Szentírásból, hogy akinek van, aki megbízhatónak látszik, annak még adnak. És akkor, hogyha a Szent Lelket hívjuk és jön, akkor megtapasztaljuk, hogy Jézus felüdít bennünket. Már nem érezzük a terheket. Nem jelenti azt, hogy nincsenek ott a nehézség, a küzdelmek, a terhek, de egészen más Istennel hordozni őket. Hív tehát az Isten bennünket, hogy tegyük meg a mi részünket emberi oldalról, alázatosak, szelidek legyünk, hívjuk a Szent Lelket, és ő megadja, ami az ő dolga. Isten megteszi, hogy adja a kegyelmet. A Szent Mise bevezető könyörgésében Isten alázatáról hallottunk. Istenünk, te Szent Fiad megaláztatás által felemelted az elesett emberiséget. A fiú Jézus Krisztus nem félt emberré lenni, és vállalni, ami ezzel a küldetéssel járt. Nem félt szeretni, mert biztos menedéke az Atya. Ne féljünk mi se szeretni, mert nem vagyunk magunkra hagyva. Vállaljuk az alázat útját. Mindezt azzal az újongó örömmel, ahogy Zakariás próféta megfogalmazta. Újong Sion leánya, zengj öröméneket, vagy ahogy Jézus imádkozott. Magasztallak, dicsőítelek téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Amen. Most valljuk meg közösen hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett, Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy kerességet, a bűnök bocsánatát, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk és példát adott az alázatosság és szelídség gyakorlására.
2: Hogy ne test szerint, hanem szent lélek szerint éljünk ebben a világban.
3: Kérünk téged,
2: hallgass meg minket! Hogy egyházat pásztorai szelídséggel vezessék a híveket, és szeretettel intsék jóra a megtévedteket.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés, és a gazdagodás féktelen vágya.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy akik elfáradtak és az élet terhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést.
3: Kérünk
0: téged, Mennyi atyán, kérünk, hogy fogadd mielőbb házadba elhunyt László testvérünket és minden elhunyt szeretteinket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is résztvevő szívvel járni embertársaink között, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevén.

Krisztust már elkezdte isteni működését lelkünkben, így reméljük, hogy húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentelme ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mérünk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mélt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme, hitünk szent titka, haláldal mindenkik urul, és a tanulmányok feltárásodat. Amen. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoznak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a szent lélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a szent lélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn

és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egy házat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békéje.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulászni a lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve, arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Imádkozzunk el kettő imádságot, az egyik Loyai Szent Ignác imádsága, a másikat pedig Gyimát Misér Szádócki Károly, őrkanonokok, címzetes apátatyáért és papi hivatásokért. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidben rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, Gyémánt misés szolgád, Károly atya hűséges papi életéért. Köszönjük, hogy derűs lelkével 20 esztendeje hirdeti városunkban az örömhírt. Adj neki jó egészséget, hogy még sokáig szolgálhasson közöttünk. Tartsd meg személynek ragyogását, őrizd meg a kísértés idején, vigasztald a magány és a fájdalom óráiban, hogy megláthassa papi életének bőséges gyümölcsét. Példájára ébresz új papi hivatásokat közösségeinkben. Erősítsd meg papjainkat, kispapjainkat, hogy hűséges és derűs szolgái legyenek Jézus Krisztusnak, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Áldott, gyönyörű, örömteljes napot, hetet kívánok nektek, és a Katolikus Rádió hallgatóinak. Most fogadjátok a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk Dunakesziről, a Szent Imre templomból. A Szentmisét bemutatta Ecseri Pál káplán. Orgonán kísért Zsilka Alan orgonaművész. Közreműködött a templom Szent Imre kórusa, vezényelt Horváth István tanár.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Lelkipásztori látogatást tett 14. Leó pápa Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán július 4-én. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában az egyházfő az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a fele baráti közelséget válasszák. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét, írja a Magyar Kurír. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át, korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmány bírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az alaptörvény közpénzekre és az alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit. Vihar miatt evakuálták Washington belvárosában az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott tömegrendezvény teljes közönségét szombaton. A George Washington emlékmű körül kialakított biztonsági zónában összegyűlt több tízezresre becsült tömeget, az ünnepi műsor meghirdetett kezdetének időpontjában távozásra szólították fel, és a rendőri egységek terelték ki, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Erre a célra több környékbeli kormányzati épületet is megnyitottak. A szervezők mintegy 2,5 óra elteltével még esőben nyitották meg ismét a területet, azzal, hogy a programot lerövidítve megtartják. A washingtoni események közül még a délelőtti órákban törölték a rendkívüli hőség miatt a hagyományos július 4-i felvonulást a belvárosi alkotmány sugárúton. Kozás Gergő színművész lova, a Fazekas Imre hajtotta Ginevra nyerte meg szombat kora este a 112. magyar ügető derbit a Kincsen Parkban zajló a Derbi és a Divat Fesztivál első versenynapjának fő futamát. A 14 millió forinttal díjazott futamban 9 hazai tenyésztésű 4 éves ló indult. Ginevrával csak a Fazekas Andrea hajtotta, Get Lucky tudta tartani a lépést, ám megelőzni nem tudta édesapját, Fazekas Imrét, aki karrierje során 8. alkalommal diadalmaskodott a derbin. Végül a várható időjárásról. Változó felhőzet mellett sok napsütés valószínű, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Kedves hallgatóink, július 2-án volt Sarlós Boldogasszony ünnepe egyházunkban. A Sarlós megnevezés népi eredetű, utalva Máriára, mint a búza beérésének, az aratásnak a patronájára. Tisztelete a világ egyházban összefonódott Mária Erzsébetnél tett látogatásával. Ez a bibliai jelenet kedvelt témája a művészeteknek. A festészetben már az 5. század óta ábrázolják a két asszony találkozását. Mária ekkor felcsendülő, hálaadó éneke, a Magnificat, számos zeneszerző ihletője évszázadok óta. Egyházzenei összeállításunkban most kortárs szerzők e témára írt műveit hallhatják. Elsőként Kocsár Miklós szerzeményét adja elő Veszprém Város Vegyeskara és a Mendelssohn Kamarazenekar. Vezényel Török Géza.

Kocsár Miklós Magnificat című művét Veszprém város vegyeskara és a Mendelssohn kamarazenekar előadásában hallották. Vezényelt Török Géza. Most az észt származású Árvo Pärt feldolgozásában következik Mária hálaadó éneke. A Theatre of Voices énekel Paul Hillier vezényletével.

Arvo Pärt Magnificatját a Theatre of Voices adta elő Paul Hillier vezényletével. Végezetül részlet következik Orbán György művéből, az Elte Bartók Béla kórusának előadásában.

0: Részlet hangzott el Orbán György Magnifikát című művéből, az ELTE Bartók Béla kórusának előadásában. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban kortárs szerzők Mária hálaadó énekének témájára írt műveit hallhatták.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gasztronómiai műsorunk az Asztali Áldás következik. Pesti Eszter beszélget Földi Bálint Badacsonyi borásszal a Sabar Borház árnyas teraszán.
3: A Sabar dűlőben vagyunk, ugye?
4: Sabar hegyen. Magyarországon mindent hegynek hívunk, ami nálunk egy picivel is magasabb. Úgyhogy ez a 200 pár méter magas Sabar dombocska, az Magyarországon hegy. És ennek a nyugati oldalát hívták. Egyébként talán Sabar dűlőnek jobban. Ez esik közelebb a Káptalan-Tóti faluhoz, és itt szőlő. Ügyileg ezt művelték az emberek az elmúlt 100 években.
3: Van jelentése annak, hogy Sabar?
4: Többféle teória van, amelyiket én tudom, vagy hát amelyik talán így a legvalószínűbb, az amilyen szabír nemzetség még ilyen honfoglalás idejében, a Kál Horka, aki a Káli medence nevét adta, és valahogy azzal összefüggésben ez a szabír nemzetség kapott itt földterületeket. Úgy tudom, hogy erről származik ez a Sabar kifejezés, vagy hát ezt így a népnyelv picit átalakította.
3: Itt ülünk egy jó kis diófa árnyékában, ennek a Sabarhegynek lényegében a lábánál. Itt csak nektek van szőlőtök és terület és pince, vagy osztoztok másokkal is?
4: Ahonnan palackos bor készül, az lényegében csak a mi szőlőbirtokunk, ami hozzánk tartozik, vagy még egy-két szomszédunk, akiktől megvásároljuk, de több gazda is van, akik termelnek szőlőt, általában eladásra, vagy saját célra készítenek belőle bort. Van, aki még hivatalosan is.
3: Mióta vagy te a Sabar kötelékében, mint borász?
4: 2016. január.
3: Már 10 éve.
4: Igen, mondjuk ebbe így bele se gondoltam, de igen, 10 éve.
3: Van egy saját birtokod is, a kettő mennyire összeegyeztethető egymással?
4: Egyelőre szerencsére teljesen. Úgyhogy ezt így nagyon szeretem, meg jól kiegészítik egymást. Hát az enyém az tized akkora, mint a Sabar, úgyhogy azzal így elbírok. 4000 palack per év, és a Sabar pedig 40000 palack környéke. Így osztik meg a kettő, és itt nem teljes állásban vagyok, hanem tanácsadó borász szerepben.
3: Ez hektárban nagyjából hogyan mérhető?
4: Körülbelül egy fél hektár saját ültetvény, és durván még egy hektárról vásárolt szőlőből áll össze ez 4000 palack.
3: Gondolom nem túl sok helyen lehet velük találkozni, ha csupán 4000 palack összesen. Sikerül azért eltenni belőlük néhány palackkal, vagy nagyon gyorsan elfogy?
4: Elég gyorsan elfogy szerencsére, de igyekszem főleg a kéknyelükből azért minden évjáratból eltenni egy pár palackot, ha más nem, hogy a szakmai kóstolókra és saját okulásunkra is jusson belőle.
3: A kéknyelűt sokan egy különlegesebb palackba szokták tölteni, egy kicsit ilyen kékes, mózeli típusú palack. Te is ilyen berakod?
4: Antik kéknek hívják. Igen, én is igyekszem ezt a különleges palackot használni. Sajnos egy nagyon ritka szerzett, az egyik legritkább és a legkevesebbet gyártott palackok egyike. Úgyhogy elég nehéz és elég költséges ezt beszereznünk évről évre. De amíg lehet, amíg van rá lehetőség, addig igyekszünk mindenképpen ezt az üveget használni, a Sabar borászatnál is és a sajátnál is. Mutatok is egyet, itt van mellettem.
3: Nagyon szép színe van ennek a kék palacknak valóban. És milyen jól megy hozzá ez a színes címke. Ez micsoda? Honnan jött a címkevilág?
4: Az én nagypapám, anyai nagypapám textilművész, és saját kezével 8-10 viszonylag nagy méretű, 3x2 méteres goblent szőtt zömét a 80-as években, és egyet az én életemben. És ezek a goblenek adták az ötletet, hogy a címkén valahogy megmutassuk őket. Nagyon kötődtem a nagypapámhoz is több dologban, és a goblenek is a családunk tulajdonát képezi a nagyobbik részük. És hát végigkísérték az én gyerekkorom és az eddigi életemet. És ezért nagyon fontos volt főleg számomra, hogy ezeket megjelenítsük a címkéinken.
3: És valamelyik nagyszülőnek volt már köze a Badacsonyhoz korábban?
4: Csak nagyon érintőlegesen, mert mindkét nagyszülői ág az ország másik részeiből költözött ide a környékre. Az apai ág Budapestről, illetve Budaörsről konkrétan. az anyai ág pedig először Rákos Szent Mihályról, majd Gazdagréti lakótelep, és akkor így kötötte ki Tapolcán. Az apai nagypapám készített saját szakállára és saját fogyasztásra egy kevés bort, amióta az eszét tudja, és Budaörsön is művelt ehhez egy kis szőlőt. De amikor Tapolcára költözött, már elég idős volt, 70 éves elmúlt, és nem is volt itt lehetősége akkor szőlőterületet vásárolni, hanem szőlőtermés született a Szentgyörgyhegyről. Az egyik gazdával megállapodott, és onnan mindig tudott vásárolni egy pár mázsa szőlőt, amiből elkészített magának egy 100-120 liter bort, és azt fogyasztotta, illetve a családnak egy része is fogyasztotta ezt.
3: Ha azt mondom neked, hogy kéknyelű, olasz rizling, rajnai rizling, mi az első, ami neked beugrik, azon kívül, hogy nyilvánvalóan szőlőfajtákról beszélünk?
4: Lehet, hogy majd a felvételben is belehallatszik, hogy nagyobbat dobbant a szívem. Főleg a kéknyelű, úgyhogy jól is kezdted a felsorolást, mert az én szívem csücske. És az olasz rizling meg a rajnai rizling a másik kettő, amivel én nagyon-nagyon szeretek foglalkozni itt a borvidéken. Úgyhogy igen, ez a három zászlós fajta az én olvasatomban feltétlenül, amiről a badacsonyi borvidék megismerszik.
3: Miért?
4: Azt gondolom, hogy ezt a vulkanikus bazalt, vulkanikus talajt talán ezek tudják a legjobban kiaknázni, vagy a legszebben bemutatni, és ezért is szeretem nagyon őket. De nyilván itt megosztanak a vélemények, van, aki vörösboros fajtákra ugyanúgy esküszik, és nagyon szép vörösborok is készülnek, úgyhogy ezzel már csak vitatkozni sem nagyon szeretnék emiatt. De hát az én szívemhez ez a három áll legközelebb.
3: Ezért van az, hogy a saját birtokon ezzel a három fajtával foglalkozol, vagy ennek van más oka?
4: Abszolút, ezért annyi még belejátszik a dologba, hogy az egyik barátomtól tudtam vásárolni az elmúlt egy-két évben egy kevés piros bakator szőlőt. Így a piros bakator fajta is a Szeremlei Huba emlékére megjelenik a szortimentben. Mert nagyon-nagyon kevés piros bakator szőlő van Magyarországon is, nemhogy Badacsonyban. És a borvidéken is nagyon kevés fajta tiszta bor készül belőle, 2 vagy 3 maximum.
3: Milyen bort ad egyébként?
4: Nagyon érdekes, ilyen fűszeres, talán ezt tudnám rámondani, ami a jellemző illat vagy az ízvilágára. Nem igen hasonlítható semmihez, tehát a kéknyelőhez hasonlóan egy ilyen unikális íz- és illatvilággal rendelkezik.
3: A kéknyelőt ugye külön kiemelted, hogy az első szíved csücske, úgymond, a felsorolt fajták közül, de miért pont az?
4: Én a badacsonyi borvidékhez kötődöm. Tapolcán születtem, itt nőttem fel a hegyek között, és ahogy elkezdtem a szakmával jobban, beautóbban foglalkozni, rögtön feltűnt ugye ez a fajta, hogy gyakorlatilag unikum. Szinte csak itt a borvidéken foglalkoznak vele az országban, és ráadásul az egész világviszonylatban is. És akkor így ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy ez egy olyan fajta, ami által egy picit úgy felfigyelhetnek talán a borvidékre. Minden borvidéket azért a saját fajtái szoktak ismertté tenni. És hát a kéknyelő az abszolút egy ilyen fajta. Ráadásul volt szerencsém kóstolni belőle egy jó pár olyan bort, amik már idősérlelt tételek voltak, és nagyon-nagyon ízlettek. És az egy plusz megerősítés volt, hogy egy érlelhető fehér bor fajta, ami azért Badacsonyi borvidékhez ennyire kötődik, hát mi másra foglalkoznék, hogyha nem ezzel.
3: Viszont nincs belőle túl sok, én úgy tudom. Tehát ugye eleve kvázi csak a badacsonyi borvidékre korlátozódik, és azon belül sem sokan foglalkoznak vele, meg nincs belőle sok terület. Emellett azt gondolod, hogy így is alkalmas arra, hogy akár mondjuk világhírre tegyen szert?
4: Ugye ahhoz, hogy világhírre szert tegyen egy bor vagy egy szőlőfajta, ahhoz egy palack is elég. Mert hogyha jó helyre kerül az az egy palack bor, és egy olyan ember esetleg magas pontot ad rá, vagy nagyon jó kritika születik róla, akkor az nagyon hamar híres lesz. Függetlenül attól, hogy abból tényleg 10-20 vagy 10-20 ezer palack készült az adott borból. Nyilván ez az előnye is, ami a hátránya, hogy kevés helyre jut el, ugye kevés mennyiség miatt. De hogyha megfelelően jó minőségű borokat és emlékezetes borokat készítünk belőle, akkor nagy nyomot tud hagyni.
3: Tudsz már hasonló eredményről?
4: Számszerűsíthetőről nem nagyon. A legendákból nyilván tudunk ilyeneket, hogy már az Esterházy hercegnek a borát már a 20-as években, ugye Amerikában, New Yorkban mérték egy borkereskedésben, ami kéknyelű volt. Szóval ilyenekkel rendelkezünk, de hát ez a mai világban ez csak egy szép emlék, illetve hát egy olyan

0: Ugye évjárattól függően három, de volt olyan évjárat, hogy négy vagy ötféle bort is készítettünk belőle. Egy nagyon univerzális fajta ilyen tekintetben. Én nagyon szeretem, szintén nagyon jól bemutatja szerintem bármelyik termőhelyet, tehát alkalmassá legyen a fajta. És egy nagyon kedves, arcát mutatni képes bor, ami nagyon tud egyszerre jó ivású lenni, egyszerre mély, és tényleg a terroárt is bemutató. Második kedvenc fajtánként említhetem.
1: És akkor a harmadik?
0: Számomra a Rajnai Riesling. Bár itt meg egy olyan önellentmondásba rögtön sikerül beleszaladnom, hogy mondjuk így a fajta nagyságát, hogyha figyelembe veszük, akkor az előző kettőnél szerintem nagyobb fajta. Világviszonylatban is ugye sokan foglalkoznak vele, óriási borokat lehet kóstolni Rajnai Rieslingből, és nekem is a legnagyobb fehérboros élményeim kevés kivétellel Rajnai Rieslinghez kötődnek. Úgyhogy egy fantasztikus fajta

0: Említetted, hogy vannak, akik a kékszőlőre akár nagyobb hangsúlyt is fektetnek itt a Balaton környékén, vagy a Badacsonyi borvidéken. Nálatok is a Sabarnál is van, Cabernet Franc és kékfrankos, és ráadásul az egyik az új telepítés.
1: Tavaly már szüreteltünk róla egy keveset, és a birtok vörös borunknak a felét adja. Fele-felében jelenik meg a Cabernet Franc és a kékfrankos fajták. Az összes termelésnek mondjuk a 10%-a Sabaron a vörösbor, másik 10%-a rozé, ami szintén kékfrankosból készül nálunk, és hát a maradék 80%-a fehér.
0: És a kékszőlő telepítés, tehát hogy kicsivel nagyobb hangsúlyt fektettetek rá, ez azért van, mert igény van rá, vagy ez inkább csak egy játék?
1: Nálunk az 5 hektárból 1 hektár a kékfrankos, és egy másik fél hektár, vagy még egy picit több is a Cabernet Franc, úgyhogy az a játéknál már egyel több. Ebből azért egy piacképes bort is szeretünk készíteni, amit örömmel megisznak a fogyasztók. De Sabar hegynek ugye ez a nyugati oldala, és ez egy melegebb fekvés, amin gondoltuk, hogy hosszú távon, ugye szőlőültetvényt az ember nem 10 évre tervez, hanem inkább 25-30, és hogy hosszabb távon is esetleg jól prosperálhat a kékfrankos fajta. Egy picit magasabb savval rendelkezik, jól be tud érni ebben a nyugati napos kitettségben. Ez volt az elképzelés.
0: Saját boraiddal volt már óriás élményed? Hogy megkóstoltad, hogy igen, megérkeztem.
1: Inkább azt tudom mondani, hogy például amikor a Szentgyörgy egyik kis szőlőültetvényemet megvásároltam, ez egy kéknyelű szőlőültetvény, és abból az első bort 2013-as évjáratból készítettem el, ami egy jó évjárat is volt. És azt a bort megmutattam számomra fontos embereknek, akiknek a véleményére adok, és sokat adok. Így a Bakó Ambrusnak, vagy a Németh Pista bácsinak. És amikor ők mondták, hogy ez egy szép bor, akkor nagyon örültem, hogy jól gondolkodtam, illetve jól választottam, amikor ezt a területet kinéztem a fajtának, illetve hát magamnak, hogy ezzel a fajtával tudjak a legjobb minőségben foglalkozni, hogy a létező legjobb bort előállítani.
0: Gyakran adsz egyébként?

0: Egyébként ezeknek az embereknek a véleményére? Gyakran kikéred a véleményét azoknak, akiktől akár mondjuk tanultál, vagy akire így mondjuk borvidéki szinten lehet hagyatkozni?
1: Szerencsére elég sokat kóstoljuk egymás borait, és olyankor mindig sokat beszélgetünk. És sokszor nem is konkrét vélemény kikérés van, hanem csak meghallgatom a kritikájukat, akár pozitív, akár negatív, azon tudunk beszélgetni, és akkor tanulni lényegében egymástól, vagy egymás hibáiból, vagy a saját hibáinkból, vagy megörülni közösen egy nagyon jó bornak, és akkor azt esetleg mélyebben kivesézni, hogy hogy született, honnan sikerült, és mi lehet ennek az oka. Szóval, ha így nézzük, akkor igen.
0: Ennek alapján az ember azt gondolja, hogy akkor a közösség abszolút jól működik itt borvidéken belül. Lehet ezt mondani, hogy van egy jó borász közösség, akár így ti fiatalok, vagy több generáció összejár?
1: Én ezt nagyon így gondolom. És még az idősebb generációval is nagyon jó viszonyt ápolunk, ami szerintem egy óriási dolog. És nagyon örülök, hogy egy ilyen közösség tagja lehetek, és tényleg a mindennapjaimat olyan emberek között tudom eltölteni, akiket személyesen is nagyon szeretek, és szakmailag is sokra tartok. Szerencsére ez oda-vissza jól működik, tanácsadás tekintetében, akár segítség tekintetében, hogy van tárgyi, vagy eszközi, vagy tényleg csak egy-két jó szó, vagy egy véleménykikérés. Úgyhogy ezt messze menőkig tudom mondani, mint a borvidék egyik legnagyobb értéke.
0: Hogyan kerültél te kapcsolatba a borral? Mert ugye azt mondtad, hogy itt nőttél fel a régióban, Tapolcán, de ha jól tudom, korábban ugye élsportoló voltál.
1: Igen. A mostani feleségem, akkori barátnőm kapcsán, rajta keresztül és az ő családján keresztül, akiknek már 150 éves múltra tekint vissza a kis pincéjük Badacsonyosan. Először szüretelni hívtak meg, ami hát nyilván az tetszik egy fiatalembernek, mert akármint is kell dolgozni, azért a sor végén mindig vár egy tápogácsa és egy idegfröccs. Utána később a pincemunkálatokban, szőlőmunkálatokban is besegítettem az édesapjának, illetve a nagypapájának, és egyre jobban tetszett. És igazából ez jelölte talán ki az utamat, hogy érdemesebb lenne ezzel komolyabban foglalkozni. Illetve hát volt egy konkrétum, egy idősebb figura Mihály interjú, ami meg teljesen mondjuk így feltette a pontot az íre. És mint egy ilyen villám hasított belém a felismerés, hogy hát mivel foglalkoznék, hogyha nem ezzel. Én nagyon szeretem ezt a vidéket, nagyon kötődöm a Balatonhoz is, nagyon itt képzeltem el mindig is az életemet. És akkor ez egy nagyon jó kombináció, hogy az ember itt tud boldogulni.
0: Te voltál külföldön is.
1: Igen.
0: Tapasztalatot szereztél Új-Zélandon, szakmában dolgoztál kinti borászatnál, fel sem
1: Igen.
0: merült akkor, hogy kimaradsz esetleg?
1: Nem, nagyon nem. Pedig sokan kérdezték meg, furcsálták is, hogy viszonylag hamar hazajöttem, hogy 3 hónap volt ez a kint töltött idő. De nem egy pillanatig sem. Nagyon szép volt odakint, meg tényleg rengeteg csodát lát az ember, de itt annyira kötődöm ez a tájhoz és ez a helyhez, hogy sosem volt kérdése számomra, hogy itt szeretném lejönni az egész életemet, hogyha mód van rá.
0: Hogyan látod a jövőt egyébként? Ugye most jelen van az életedben elég számottevően a Sabar, ahol most vagyunk, tehát van egy állásod, van egy saját birtokod, van egy családod. Itt fogtok akkor ezek szerint megöregedni is.
1: Én azt szeretném, hogyha szakmailag számottevően nem változna az életem. Én a Sabaron jól érzem magam, a saját borászatomat nem szeretném ennél sokkal számottevőbben növelni. Még esetleg egy pici bővítés belefér, de nem leszek valószínűleg soha egy ilyen több tízezres palackszámmal dolgozó borászat. Nehéz jóslásokba bocsájtkozni, főleg, hogyha a jövőről van szó. Mondjuk feltett szándék. Majd picivel jobban megtanulni gitározni, ami hát nem egy nagy dolog, mert szinte egyáltalán nem tudok, de nagyon szeretek. Szóval az mégiscsak akkor egy jó 5 éves terv.
0: És a dob?
1: Dobot is gyűröm. Az egész kiskorom óta, szerintem ilyen 6-7 éves korom óta dobolok, de csak saját szakállamra, saját örömömre, sajnos sokkal komolyabban sosem volt időm vele foglalkozni, mert vagy a vívás miatt szorult a háttérben, vagy utána pedig a borászat miatt szorult a háttérben, úgyhogy sajnos az én életemből kimaradt ez a banda alapítás és különböző fesztiválokon turnézás és egyebek.
0: Végül is van nagyon sok olyan fesztivál ma már, ami zene és bor.
1: Valamint a Hobó is 39 évesen kezdett zenélni, úgyhogy...
0: Bármi történhet még. 2009 óta létezik a Sabar borászat, és az elmúlt években, az elmúlt pár évben azért nagyon sokat fejlesztettetek ti is. Itt vendégházak lettek kialakítva, épült egy szép borterasz, rengeteg programot csináltok. Miért érdemes ide eljönni egy vendégnek?
1: Elsősorban mindenképpen a bor miatt. Azért a legfőbb hangsúly mindenképpen a boron van továbbra is, hogy jó minőségű, konstansan jó minőségű bort tudjunk készíteni. És hát nyilván azon belül az nem árt, hogyha egy szép teraszon, egy szép környezetben tudja ezt a vendég elfogyasztani. nem beszélve arról, hogy mivel egy nyugati oldalon vagyunk, így a naplementét is minden nap innen Premier Plánban végig lehet nézni. És hát igyekszünk élőzenei koncertekkel is feldobni azért itt a helyet. Úgyhogy nyáron majdnem minden héten, de két hetente biztos van valamilyen kisebb-nagyobb élőzenei fellépünk. És erre is szeretünk hangsúlyt helyezni, hogy viszonylag változatos és színes legyen a felhozatal. Ádám Gábor a Sabar Borászat vezetője, tulajdonosa is, nagy zenerajongó, és hát elsősorban ilyen gitárcentrikus zenéket kedvelünk ő is, én is. Úgyhogy így viszonylag hamar meglett a közös nevező ebben, és általában gitárcentrikus zenészeket vagy zenekarokat szoktunk ide hívni. Minden nyáron megrendezzük a blues hétvégénket, és a többi hétvégét se hagyjuk azért élő zene nélkül.
0: Milyen a csapat egyébként a Sabarnál? Hányan dolgoznak még itt rajtad kívül?
1: 5 állandó alkalmazott van, és közülük is egyedüliként Répási Tomi, aki a kezdetektől végigkíséri a Sabarborászatnak a munkáját és a fejlődését. A Vincellérünk, ő felelős a szőlőmunkákért, a napi munkálatok irányításáért, a pincemunkálatokért is. Ő a Sabarborászat lelke, így szoktuk mondani. És még a vendéglátásból is kiveszi a részét. A porkosrókat is tart, sokszor még főz is, univerzális.
0: Te is itt szoktál lenni néha?
1: Igyekszem. A blues hétvégén mindenképpen, az nekem egy nagyon nagy szívemcsücske, és hát nyilván, ahogy idő engedi, úgy szeretek azért én is részt venni ezeken a élőzenei programokon.

0: Az elhangzott asztali áldásban Földi Bálint Badacsonyi borásszal beszélgettünk. A szerkesztő riporter Pesti Eszter volt.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudós Képző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára az NTA diploma átadó ünnepségén vasárnap. Horváth Péter köszöntőjében hangsúlyozta, az NTA nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpálya modell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentor hálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon, adta hírül az MTI. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be Facebook oldalán szombaton. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át, korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírókat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az alaptörvény közpénzekre és az alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit. 14. Leó pápa június 30-án nevezte ki a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma, vagyis az apostoli alamizsna hivatal a pápa szeretett szolgálata titkárává, Lucio Adrián Ruiz prelátust, aki 2015 óta a kommunikáció dikasztériumának titkáraként szolgált. Az argentin pap 2026. szeptember 1-től tölti be az új tisztséget. Lucio Adrián Ruiz prelátus ősztől a pápa jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját, írja a Magyar Kurír. Az alacsony, mindössze 16%-os részvételi arány miatt érvénytelen lett a szombaton Szlovákiában tartott népszavazás, jelentette be a választásokért és a pártok finanszírozásának ellenőrzéséért felelős állami bizottság vasárnap. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehetett választ adni, részint arra, egyetértenek-e azzal, hogy megszüntessék a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak élethosszig járó juttatást, valamint arra, hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát, adja hírül az MTI. Aranyérmes lett a Rajnczák Diana Tamás Botond összetételű magyar vegyesváltó a barcelonai junior 5-tusa Európa-bajnokságon. Az esemény honlapja szerint a magyar kettős kiegyensúlyozottan versenyzett, vívásban és az akadálypályán második lett, majd a 2x50 méteres úszásban a negyedik idővel csapott a célba. A záró lövészettel kombinált 2x1800 méteres futást fölényesen megnyerték a magyar versenyzők, és magabiztos előnnyel diadalmaskodtak. Végül az időjárásról. Változó felhőzet mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 25-től a 30. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első román kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta le kegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanya kegyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette, nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán, az aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő, mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagy lelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szentatyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
5: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek!
4: 12 óra 30 perc. Guzsajas című népzenei műsorunk mai adásában az erdélyi tájegységek énekes és tánc muzsikáiból hallanak válogatást. A műsorban székelyföldi, széki, mezőségi, kalotaszegi és gyimesi dallamok csendülnek fel a Téka együttes tolmácsolásában.

0: Guzsanyas című műsorunkban erdélyi dallamokból hallottak válogatást a Téka együttes előadásában. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Lelkipásztori látogatást tett 14. Leó pápa Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, július 4-én. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott Szent Mise volt. Homiliájában az egyházfő az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a fele baráti közelséget válasszák. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét, írja a Magyar Kurír. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudós Képző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára az NTA diploma átadó ünnepségén vasárnap. Horváth Péter a köszöntőben hangsúlyozta, az NTA nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpálya modell, amelyre egész Európa felfigyelhet, adta hírül az MTI. Javult Európa levegő minősége, folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat, azaz a KEMSZ, a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. A tendencia az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikáknak, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari és közlekedési rendszereknek köszönhető. A KEMSZ összefoglalóját a Hungaromet ZRT tette közzé. Az alacsony, mindössze 16%-os részvételi arány miatt érvénytelen lett a szombaton Szlovákiában tartott népszavazás, jelentette be a választásokért és a pártok finanszírozásának ellenőrzéséért felelős állami bizottság vasárnap. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehetett választ adni. Részint arra, egyetértenek-e azzal, hogy megszüntessék a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak élethosszig járó juttatást, valamint arra, hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát, adta hírül az MTI. Vihar miatt evakuálták Washington belvárosában az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott tömegrendezvény teljes közönségét szombaton. A George Washington emlékmű körül kialakított biztonsági zónában összegyűlt több tízezresre becsült tömeget, az ünnepi műsor meghirdetett kezdetének időpontjában távozásra szólították fel, és a rendőri egységek terelték ki, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Erre a célra több környékbeli kormányzati épületet is megnyitottak. Végül az időjárásról. Változó felhőzet mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először az Otthon ízei című műsorunkat hallják, melyben a paradicsom befűzéséről, valamint a lecsó készítéséről lesz szó. Ezt követően a Remény hírnökei című műsorunkat hallgathatják meg. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
2: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kunye Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süye Károlyné Klárikát hallják.
5: Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik, ez a szolanin keserű ízű, zöld színű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is, ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztatarákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk a paradicsom, mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. A növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos, feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt, innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom, gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztés a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérök képződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam is, csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét, a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket. Szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot. kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval. Még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győztem szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így meg volt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozmál a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne kozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fej hagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le. Ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest. Természetesen, amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad 1-2 üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekben, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hát arra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot, most a cellofán fóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van három nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt, édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van, és akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőttek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőtteimet. A paradicsomot azt már amúgy tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el.

0: Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is, én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti, és legjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót, és mindig azt az ízt keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
1: Igen, csak italként is, frissítőként is tökéletes.
0: Igen, paradicsomléként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá. És akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam, senkitől nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag kis. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúszba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikában, sem Angliában, sem Németországban, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, Én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
1: és
0: rá.
1: És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom,
0: igen,
1: meg a paprika
0: mellett. Igen, nagyon jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, tehát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
1: Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, igen, akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
0: zöldséget. Elhabarva a tojást, vagy pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
1: Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
0: Hát igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem az uborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban az Élet Szent, a Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezetőt kérdezzük.
5: A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az Élet Szent, Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
6: Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Bestes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
5: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
6: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkoria, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyaságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.

0: A Szent Janka kiállítás keretében szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Szenes István atya, Pócs Petri plébánosa, a Viannei testvérek a Tisztuló Lelkekért közösség vezetője. Szentbeszédében mosolygó szentnek nevezte Szent Jankát, aki mindig mindenben, az élet legapróbb dolgaiban is Isten akaratát kereste, a gondviselésben feltétel nélkül tudott bízni. A Szent Mise végén két tanúságtétel hangzott el arról, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsa Réka édesanyát kérdezzük. Az Életszent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
1: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor... Hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetékét, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül. És hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, tehát tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adja, amennyit elbírok viselni. És nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkel, de vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéül, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam férjemnek, hogy itt ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ezzelől nem lehet, ennek nem lehet hátat fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, majd nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután lecsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja a szerelmes levelekben nagyon szépen. Ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, És aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. Most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életembe hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam. Most kezdtem el tanulni, kérni, és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.

0: Lukács Krisztina a Szent Janka imakör egyik alapítója és a magyarországi Billings központ vezetője, és férje Lukács László gépészmérnök, cégvezető, a Pietro Molla férfi imaszövetség tagja, 4 gyermek szülei. Most 3. gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves, és az ő életében is közben járó Szent Janka. Az életszent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben, a Bazilikában. Ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető, Szent Janka életéről szól. Szent Janka miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
1: Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
0: Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad, a te megszületésedben Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
1: Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy

0: vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hála telt volt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
1: Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
0: Igen, igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
1: Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
0: Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokba, vagy egyébként az iskolába is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokban, vagy kisebb emberek előtt, így, hogy kiállni egy tömeg eléjem még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit István atya is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
0: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Szent Gianna Beretta Molla, azaz Szent Janka, és férje Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, a levelezéseikből hangzanak el részletek. Előjáróban annyit. Gianna és Pietro 1954 végén ismerkedtek meg, pontosabban a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Az évben utoljára egy balett előadáson voltak együtt a Milánói Scalában, és 1955 elejétől kezdtek el összejárni. A leveleket felolvassa Sinkovics Andrea és Tikovics Ernő.
1: Stockholm, 1955. január 12. Kedves doktornő, az egymást szünet nélkül követő látogatások, értekezletek, ráadásul a vége láthatatlan és fárasztó északi ceremóniával megtartott bankettek csupán napi néhány órát hagytak pihenni egészen ma estig anélkül, hogy megújíthattam volna magának leghevesebb és legillőbb köszönetemet az együtt töltött csodálatos estéért. Ezekben a napokban nagyon gyakran eszembe jutott az az este. A munka ezen az utamon a lehető legjobban alakult. Péntekig be fogom fejezni, és úgy tervezem, vasárnapra vagy hétfőre hazatérek. Az ég szinte mindig derűs volt, még ha a fényei halványak voltak is napkeltétől napnyugtáig. Nap szinte végig volt, még ha oly távolinak is tűnik. Hó mindenütt, de a hideg nem volt olyan nagy, mint amire számítottam. Csak néhány fokkal a fagypont alatt. Hazatértemkor el fogom mesélni magának utazásom érdekességeit. Szívélyes üdvözlettel, Pietro Molla.
0: 1955. február 21-én a következő levelet írta Gianna Pietrónak. Drága Pietro, bocsáss meg, hogy írásom határozottan azzal kezdem, hogy keresztneveden szólítalak és tegezlek. A tegnapi találkozás után, melyen mindketten megnyíltunk egymásnak, úgy gondolom, tovább léphetünk a bizalomnak erre a fokára, mely segít majd jobban megértenünk és szeretnünk egymást. Igazán szeretnélek boldoggá tenni, és az lenni, akire vágysz. Jó, megértő és kész az áldozatokra, melyeket az élet megkövetel tőlünk. Még nem mondtam neked, hogy én mindig is szeretetre éhező és nagyon érzékeny teremtés voltam. Amíg éltek a szüleim, elég volt nekem az ő szeretetük. Aztán továbbra is az Úrral egységben maradva és neki dolgozva éreztem, hogy szükségem van anyára. Meg is találtam őt abban a kedves apácában, akiről tegnap beszéltem neked. Most itt vagy te, akit már most szeretek, és szeretném egy valóban keresztény család megalakításának szentelni magam. Szia, drága Pietro! Bocsásd meg a bizalmasságot, de én ilyen vagyok. Viszlát, szeretettel, Gianna!
1: Magenta, 1955. február 22-e, kedd. Én édes Giannám, többször is elolvastam leveledet és megcsókoltam. Számomra egy új élet kezdődik, a te nagy és elhitott szeretetedé és a te ragyogó jóságodé. Kezdjük el szeretetünk életét, szeretlek én édes Giannám. Nagyobb és kívánatosabb kegyelmet nem is adhatott volna a szűzanya, az én kedves Pontenuovói templomocskámban lévő jó tanácsanyja, akihez fohászkodtam. Oly nagy szükségem volt erre, és úgy vágytam a szeretetre és egy saját családra. Most már itt vagy nekem te, a te szereteted és ajándékod, és én boldog vagyok. A szeretetem érted van, és veled szeretném családomat megalapítani. Én is boldoggá akarlak téged tenni, és szeretnélek teljesen megérteni. Bocsáss meg, hogy nem hagytam magam megelőzni a bizalmasságban. Köszönöm a segítséget és a bizalmat minden szeretetemmel, Pietro.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre küldhetnek.
3: Mai összeállításunk munkatársai Kónya Éva, Sinkovics Andrea és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Idén 35. alkalommal rendezik meg a bálványosi nyári szabad egyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. Közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskola kezdés jelent számukra. Kínai utasszállítógép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelem repülőgépeit, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Rusin Szendi Romulus azt írta, hogy szombaton 13 óra 42 perckor rendelték el a riasztást, mert egy Hongkong és London között közlekedő kínai felségjelű repülőgép még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással. Ezt követően magyar készenléti egység felszállt és a magyar határnál vizuálisan figyelmeztette a kínai repülőgépet, amely ezt követően kapcsolatba lépett a légi irányítással. Ezután a légvédelem repülőgépei visszatértek a kecskeméti bázisra, írta a honvédelmi tárca vezetője. Érvénytelen lett a népszavazás Szlovákiában az alacsony részvétel miatt, jelentette be a választásokért felelős állami bizottság vasárnap. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehetett választ adni, egyrészt arra, hogy szlovákok egyetértenek-e azzal, hogy megszüntessék a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak élethosszig járó juttatást, valamint arra, hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. A csaknem 5,5 millió lakosú Szlovákiában szombaton tartott referendumon a választásra jogosultaknak csak 16,1%-a vett részt, így a szavazás érvénytelen. Diákokat toboroz és vissza frontra az orosz hadsereg. Erről a BBC Russian számol be, amely azt írja, már a fronton vannak azok a diákok, akiket évelején kezdett el toborozni az orosz hadsereg. Korlátozott, egyéves szerződést, elitnek számító drónkezelői képzést és viszonylag védett technikai szerepet ígérnek nekik, de a lap szerint mindez csak csali. A kampány az egyetemek, technikumok és szakképző iskolák diákjai célozza, különösen azokat, akik tanulmányi nehézségekkel küzdenek, vagy tanulmányaik megszakítását fontolgatják. Végül a várható időjárásról. A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés is várható, a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
3: 14 óra 4 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.
4: Sanzon körút.
5: A hangvadász Péter Ferenc.

Ezen a képzeletbeli körúton ma olyanokkal találkozunk, akiket Franciaországban mindenki ismer, és akiket a katolikus rádióban a mi hallgatóink is felfedezhettek, megszerethettek. Igen, hiszen voltak például olyan fiatal technikus kollégáim, akik a felvételek alatt kezdtek felfigyelni erre a műfajra, és ma már kedvenceik is vannak. Akár csak remélem az ismeretlen, kedves hallgatóknak is. A francia emberek mind ismerik és idézik Barbara egyik sanzonjának mondatát. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. A legszebb szerelmi történetem, ti vagytok.

Szinte családtagnak érezte a közönség Barbarát, olyan szeretettel vették körül. Akárcsak Pierre Bachelet, aki melódiáival és szövegeivel, egyszerű tiszta énekével olyannyira része lett az emberek életének, hogy amikor 2005-ben 61 évesen meghalt, temetésének napján egy futballstadion közönsége az egyik sanzonját kezdte énekelni. Így búcsúztatták.

kedvencek nevét a publikum rendszerint szeretetből lerövidíti, vagy a család, vagy a keresztnevet használják. Ez így márka. A 90-es évek elején fedeztek fel a franciák egy temperamentumos, brazil dallam és ritmusvilágot idéző belga énekesnőt. A neve Morane.

A Sanzon körúton nem csak belgák, de magyarok is jelen vannak ám. A második világháború előtt hagyta el Magyarországot a Jónás család, s már ott született fiúk, Michel. Őt ma már a nagyok között tartják számon. Az 56-os emigráns apa lánya pedig jó úton van a tartós, szép sikerek felé. Nem lehet véletlen, hogy együtt álltak mikrofon elé. Michel Jonas és Clarica.

két magyar származású énekes után egy algériai fiatalember. Diadalútja 2000 óta töretlen. Zenéjében a hagyományos arab rai ritmusok, a reggae, az afrobeat és a vibráló flamenco keveredik. Biztos pont a mai francia könnyű zenében. Fodel.

Fodel algériai származású, de már Párizsban született. Az az énekesnő viszont, akivel utoljára találkozunk a mai Sanzon körúton, Varsóban látta meg a napvilágot. A sikeres színpadi és filmszínésznőt a szerelem vitte Párizsba a 70-es években, s azóta is ott él. A franciák magukénak vallják. Anna Prucznál.

0: ma is azon körúton velünk volt Barbara, Pierre Bachelet, Morán, Clarica, Michel Jonas, Fodel és Anna Prucnál. A viszonthallásra két hét múlva.
1: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henriett a válogatott.

0: Michel Legrand felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Mikszáth Kálmán. Két választás Magyarországon. A második választás története. Hatodik rész. Gerezdi Mihály főispánnál gyülekeztek tanácskozásra körtvélyes szájas emberei és az iparos társulatok elnökei. Ő méltóságánál valóságosan megbecsülték ma a meghívott tisztes férfiakat, bevezetvén őket nem is a hivatalos helyre, hanem a lakószobáiba, hol is a lakályok icipici pogácsákat kínáltak, nyilván a kis baroneszkák sütötték a bábuiknak, és édes pálinkát hordoztak ezüst tálcákon. A tálcák roppant nagyok voltak, de a poharak kicsikék. Pedig az volna talán az úri módi, hogy a poharak legyenek roppant nagyok, és a tálcák kicsinyek. Voltak pedig hivatalosak, jobbadán, polgárrenden való egyéniségek, a csizmadiákból, a vargákból, a fazekasok és a szűcsök közül. Ott volt színe virága a polgárságnak. A hosszú kabátosokból ellenben csak kevesen lőnek meg híva. Kozsehuba Flóris takarékpénztári igazgató úr, Mravina Sámuel kereskedő, Lénár György a főjegyző, Zsibó szenátor, főtisztelendő esperes plébános Bernolák Nepomuki János pápai kamarás, Martinkó Cézár patikus, akit egyéb iránt rövidesen csak Szent Léleknek neveznek, és Levinci fiskális. A méltóságos bárófőispán Gerezdi Mihály kocintván a fent nevezett picike pohárral mindnyájukkal barátságos beszélgetésben adta elő, hogy azért hivatta az urakat, mert minden áron ellene van a Röszkei Pál képviselőségének. E jeles férfiú távozása arról a helyről, amelyet érdemeket érdemekre halmozva betölt, nagy csapás volna a városra. Ez őt megijeszti. Sőt, elveszi a kedvét a további munkálkodástól, hiszen persze képviselőnek se találhatnánk különbet Röszkeinél, de végre is, hogy ki a képviselő, szinte közömbös. Egy szavazat nem számít odafönn. Képviselőnek mindenki jó. Maholnap tele lesz a ház zsidó fiskálisokkal, akkor azután megeheti a kutya, de ez csak négy szem közt mondom. Kifejezte továbbá, hogy neki az a terve rávenni Röszkeit, mégpedig rávenni minden áron, hogy ne hagyja el városát, mely őt annyira méltányolja. Maradjon továbbra is polgármester. Lénár György főjegyző a fejét rázta. Nem fog sikerülni, méltóságos uram, ösmerem az öreget, amit egyszer a fejébe vesz, azt benzinnel se lehet onnan kivenni. Hát, ha mégis... jegyzé meg feltűnő szerénységgel a főispán. A próba nem árt, hiszen szereti a városát. Szereti, szereti, replikázott a főjegyző, de úgy tudom, az ő fölfogása az, hogy éppen a város érdekében megy föl, és pedig, legalábbis ő kinyilatkoztatta, mert a kormány is így kívánja. Vetette oda a főispán hanyagul, hiszen kívánja a kormány, de mi végre is nem vagyunk a kormány lakájai. Az iparosok összenéztek, és meglögdösték egymást.
4: Derékember! Kemény lélek! Hallottak-end? Nem vagyunk a kormány lakájai.
3: Bólingattak is azon túl a fejeikkel, mint a parancsolat. Mindenre, amit mondott. Végeztetett pedig len, hogy a délutáni nagy értekezlethez, mely a városházán tartatik, deputáció által hivassék meg Röszkei Pál. Ezen deputáció tagjai lesznek főtisztelendő Bernolák János vezetése alatt Mravina Sámuel, Köntösi Mihály, Marek József és Hatolyka György, szám szerint öten. Megérkezvén a terembe a meghívottal, itt mindjárt az ajtónál fehér ruhás kisleányka virágcsokrot fog neki átnyújtani, a nagyobb pompa véget. Igen jó volna, ha egy kis versikét is betanulna, ha csak négy sort is. Az igen hatékony lehetne ő nagyságának a szívére. Következtek a többi beadandó szerek és édességek a polgármester úr lelkének meglágyítására. Nevezetesen, amint átveszi ő nagysága a csokrot, és szokás szerint megcsókolja a verselő leánykát, elejébe lép Kozsehuba Flóris takarékpénztári igazgató úr, s egy szép beszédben, amin ő csak az ő fényes eszéből tud kirajzani, fölszólítja, hogy ne hagyja el szülővárosát, hanem maradjon tovább is a polgárok élén. Helyes, ajánlkozik Kozsehuba Flóris, a kezeit dörzsölve. Ezek után Marek József Csizmadia uram beszél, ilyen értelemben az iparosok részéről rendelkezik a főispán. Vállaltatik, bólintott Marek József, kevélyen hátravetve a fejét. Erre majd meglátjuk, mit szól a polgármester, fejezi be a főispán, de én a legjobbat reménylem az önök támogatásával, s kész vagyok bármely áldozatra, hogy őt magunk közt megtarthassuk. Ezzel fölemelkedett a pamlagról, a körben álló vendégeket egyenként is felszólítván, hogy ilyen irányban működjék a befolyásával, aztán meghajtotta magát. Köszönöm szíves megjelenésüket. És egy előkelő kézmozdulattal elbocsátotta a meghívottakat, csupán három urat tartván vissza titkos szemintéssel egy legbizalmasabb tanácskozásra. Szentlélek urat, a gyógyszerészt, Levinci ügyvédet és Kozsehubát. Tisztelt barátim, nekem az az előérzetem van, hogy Röszkei visszalép.
5: Ha a méltóságod érzi, akkor úgy is lesz. Arra a takarékpénztár is ád, jegyzé meg Kozsehuba.
3: Ez esetben jelöltre lesz szükség a mai konferencián, mert csak három nap van a választásig. Halasztani nem lehet. Nem szeretném, ha valami váratlan érjen bennünket. Miért is tanácsos kiosztani a szerepeket? Ha visszalép a polgármester Röszkei, az igazgató úr lesz szíves ajánlani újólag Kovinyit.
5: Szívesen, legalább a pénzem megkerülne.
6: Abban nehezen megy bele a polgármester, vélte Levinci, mert Kovinyi úton útfélen gazemberezi tegnap óta.
5: Nem tesz semmit. Ha Kovinyi impossibilis, ön fogja ajánlani, ügyvéd úr, Hártyai Mihály volt képviselőt.
6: Nem adnék a sanszáért egy 20 fillérest.
5: No, én sem, mosolygott a báró, a kis zsebráspolyával idomítva nevezetes hosszú körmének gömbölyűségét, de éppen azért tartottam önt vissza, Martinkó úr.
7: Tessék velem parancsolni, szólt a gyógyszerész.
3: Ön áll föl ekkor, és Katángi Menyhért, volt országgyűlési képviselőt hozza ajánlatba.
7: Ki az?
3: Jegyezze föl a nevét, édes Martinkó, de nehogy rosszul találja kimondani. Katángi Menyhért, kiváló politikus. Olyan ember, akinek nagy befolyása van a kormánynál. Az ő eddigi kerületében például két patikárius is van, és már mind a kettő királyi tanácsos. Egy szép napon az ördög nem alszik, miniszter lehet, és akkor Körtvélyes kidüllesztheti a mellét, és kinyithatja a markát.
7: Elég nagy marka van, röhögtek mind a hárman.
3: Alig távoztak el az urak, a főispánné ablakokat nyittatott, azután kifüstölteti a szobákat borókával. A főispán pedig bevonult írószobájába, és egy sürgönyt fogalmazott Katánginak.
8: Az esti vonattal jöhetsz. Zászlókkal és egyebekkel.
3: Az egész választásnak a sok tanácskozás, taktika, ravaszkodása sármia a közönségre nézve, nem maga a győzelem. A megválasztott nagy férfiú többé nem olyan érdekes, mint volt. Félig már el van használva, mert a tömegek mindössze kétszer örülnek egy kedvelt embernek. Először, amikor fölemelhetik, és másodszor, amikor letaszíthatják. De ez már csak 5 év múlva lesz, vagy még később. Bíz, ez nagy csúnyaság. De ne szomorkodjunk fölötte, okosabb örülni, hogy minden elég jól ment a délutáni értekezleten. Röszkei megjelent a deputáció meghívására. Útközben, az igaz,
5: Erősen firtatta, hogy mi véget hívják. Persze kitérőleg feleltek. Egy kis nyugtalanságot színlelt, gyanakodást, húzódozást mutatott, de mégis eljött. Nagy éljenzés fogadta az ajtónál, és csak akkor szűnt meg, mikor eléje lépett a kis Zsibó Katica, a szenátor leánykája, igen kedves jelenség volt hófehér ruhájában, rokokó módra behajporozott fejjel, mint egy liliputi márkinő. Szép pukkedlit csinált, aztán egész bátran átnyújtotta a piros rózsacsokrot, és szavalni kezdett sejp, de édes csicsergő hangon, mely azonban úgy tűnt fel a távolabb állóknak, mint a méhdöngés.
9: Ne menj Budapestre, jó röszkei bácsi, bár leng a sok zászló. Ne menj föl, ne menj föl, ne légy városoddal könnyelműen játszó.
5: A megtisztelt fanyarul kezdett mosolyogni, legalább így vették észre a megfigyelők. Mit mondasz, gyermekem? Kérdé nyájasan ugyan, mégis némi meghökkenéssel.
9: De a leányka nem volt egyébre betanítva, hát nem felelt.
7: Igen, szép volt, szívecském, dicsérte meg a Szentlélek gyógyszerész.
5: Maga Röszkei lehajolt. Kissé megsimogatta a leányka arcát, aztán a szép rózsákat szagolta meg, nem éppen az illat miatt, csak önkéntelen szokásból. Mire óriási tüsszentések vették elő, de olyan átkozott habszik, hogy a világ keringett vele. Zöldnek, pirosnak látta.

a bekövetkező eseményeket. Röszkei orra megszabadult végre a gonosz dzsinnektől, kik fúrták és csavarták, méltóság teljes állást foglalhatott el a terem közepén támadt űrben, bizony nagy mesterség volt a tömérdek fej közt a parányi tisztást kiszorítani, és Kozsehúba szép hangja fölcsendült, tisztán hallhatóan a füllett párákkal telített levegőben. Nagyszabású volt ezen beszéd, és másnap kalligrafice leírva megküldetett a pesti lapoknak, de ki nem adták, mert intrika és klikszellem dolgozik mindenütt. Nem akarták, hogy a fővárosban szereplő szónokok elhomályosítassanak. Fölemlíti a szónok, hogy a magyarok Árpád vezérlete alatt jöttek be, és pedig éppen most 1000 éve. Elősorolván nagy részletesen viszontagságaikat, olyan formán látszott következtetni, hogy talán be se jöttek volna, ha előre tudják, hogy micsoda csapás éri rá 1000 évre a pajzsára támaszkodó, ezüst sisakú Pannónia leghűségesebb gyermekét, Körtvélyest, aki árvaságra jut, mert elhagyja az édesatya. Éppen most, az ünnepeken, mikor mindenki örül, éppen most kelljen Körtvélyesnek gyászt öltenie? Hozzád fohászkodom, magyarok istene! Kiáltott föl a takarékpénztár igazgatója, megrezgetve a hangját. Gyere le! És tőlünk elforduló szívét hajlítsd vissza ezen atyának! Nagy tetszés. Egy pillanatig pauzát tartott, mintha várná, hogy talán lejön a magyarok istene igazítani valamennyit a királyi tanácsos úron, ami egyéb iránt nem ártana. De minthogy nem jött, ekképpen tört ki. Ezen atya, ki minket elhagyni készülsz, te vagy, tisztelt barátunk, városunk ékessége és gyámola. Röszkei összerezzent. Ah, mennyi művészet volt ebben a konsternációban. A két kezét leeresztette csüggetten, a szemeit lehúnyta félig, aztán egy fél lépést tett hátrafelé. Mindez olyan szép és méltóság teljes volt, mintha a szónoklat minden szavát, testének minden porcikája hallaná, érezné, s új attitűddel felelne rá. A szónok, Kozsehuba úr, most újra visszakanyarodott őseihez, illetve a mieinkhez, turkálván a történelemben oly otthonosan, mintha a saját Wertheim szekrénye lenne. Előhozá Szent Lászlót, aki nem akarta keresztes hadak vezére lenni, hanem maradt atyáskodni a saját népe fölött? Avagy ki ne hallotta volna hírét első Bélának, ki midőn eléje tették a király sátorában a kardot és koronát? A kevésbé csillogót, a kardot választotta. Igaz, hogy gyilkos tőr villogott a függöny mögött? De vajon nem várnak-e téged is veszélyek, tisztelt barátom, nagyságos polgármester úr, ha a csillogóbb pályát, a képviselőséget választod? A képviselőjelölt Röszkei Pál polgármester égre emelte a szemeit. Aztán levette a pápa szemét, egy fekete tokba téve. Tudta, hogy szemei átnedvesednek nem sokára, és azt akarta, hogy lássák. A szónok pedig folytatá. De menjünk tovább! S az emberek föllélegzettek, mert nagyot lépett le, Béldi Pálig. Zsebre vágott a kujon vagy 600 évet, súgta Bernolák Nepomuki János pápai kamarás a szomszédjának. Igenis, Béldi Pált említém, a druszádat, e dicső alakot, aki inkább meghalt, de nem akart fejedelem lenni. Mravina közbevágott. Semmit se nem ér, olyant említsél, barátocskám, aki képviselő nem akarta lenni. Élénk derültség. De Kozsehubát nem lehet megzavarni. A hatalmas folyamba beledobhatsz egy mázsás követ, vagy egy eltépett szúnyogszárnyat. Egyformán föl nem veszi. Hömpölyög a medrében, tovább, tovább. Végre szíveket repesztő hangon kinyilatkoztatta, hogyha Röszkei mégsem engedne a város óhajának, és nem maradna dicsőségesen betöltött helyén, ők, valamint a méhraj, mely az anyakirálynét elvesztette, szétszélednek, és Isten őket úgy segélye, itt

0: hagyják az egész kaptárt, körtvélyest, a pusztulás az enyészet démonainak martalékul. Úgy van, igaz? Röszkei ellágyult. Egy-egy könycsepp csillant meg pilláin. Kalapját, melyet a bal kezében tartott, arcához emelte, mintha titkolni akarná érzékenységét. Alig, hogy elvégzé Kozsehuba, tüstént előlépett a csizmadia vezér, Marek József uram, mondván. Nem a könyveken hízott elmék nevében beszélek, hanem az egyszerű iparosok szájával. Nem azt mondom el, ami a könyvekben vagyon, csak azt tudom, ami a szíveinkből kicsordul. És olyan szép, okos szavakban marasztalta Röszkeit, hogy az valóságosan könnyezett. Legalábbis elővette a kendőjét, és dörzsölni kezdte a szemeit, amitől azok bizonyosan még vörösebbek lettek. Maradok, hörögte folytott, szinte fuldokló hangon. Az egész gyülekezet elérzékenyült. Lassan kimondott szavait szájról szájra adták. Egy közelálló hórihorgas úr stentori hangon kiáltá el a népek fölött. Marad! Azt mondja, marad! Vén szamár, sziszegte Lénár György. Éljen! Ordítá a tömeg. Gyönyörű karakter, szólt nagy őszfejét elismerőleg ingatva Balog Bálint. A karzaton ülő fehér népek között egy úri anya, gondolom Somorjai Kristófné, meglökte a kis szőkefürtös fiacskáját, aki egy almát majszolt. Oda figyelj, fiacskám, lelkem, és jól megnézd azt a bácsit, hogy visszaemlékezhess erre a jelenetre, és eszedbe jusson örökké, milyennek kell lennie egy nagy embernek. Maga a nagy ember az éjjenzés ideje alatt némileg magához jött. Lassú, ünnepélyes, úgynevezett lendvai léptekkel a dobogóig lépdelt. Ott megállt, meghajtotta magát. Mire újból kitört az éjjel vihar. Aztán fölemelte a hangját úgy, hogy bár még fátyolos volt kissé, elhallatszott mindenüvé. Tisztelt polgártársaim! A nép idézett engem. Akarata, parancs, eljöttem, és meghajlok előtte. Szűnni nem akaró éjjenzés. Az önök szónokai sok szépet hoztak föl. Én ezekre csak egy szóval felelek, és ez az egy szó, hogy engedelmeskedem. Éjjenzés. De éppen, mert én is élek, halok ezért a városért, föltételhez kötöm visszalépésemet. Halljuk, halljuk. Tudnélik ahhoz a föltételhez, ha olyan jelöltet bírunk találni, aki tehetségre és pozícióra elegendő, a jövő fontos feladataiban körtvélyes érdekeit képviselni. Úgy legyen, kiáltották százan és százan. Kozsehuba Flóri is emelte föl magasra a jobb karját, jeléül, hogy szólni akar. Néhány jó szóval Kovinyi Jánost, az eredeti jelöltet ajánlotta a választóknak. A polgármester a fejét rázta. Kovinyi tehetséges férfiú, mondá, de ilyen nagy időkhöz és feladatokhoz nézetem szerint nincsenek még tapasztalatai. Most Levinci ügyvéd ugrott föl egy székre. De amint a Hártyai Mihály nevet kiejté, a polgármester fitymálólag intett a kezével. Országos név kell! És ezzel se szó, se beszéd többé a szegény Hártyairól. Martinkó! Martinkó! Kiabálták mindenfelől, és kezdték előre tolni Martinkó Cézárt, a patikust, ki maga is igyekezett az előtérbe, utat törvén két karjával, melynek fehér manzsettáin kígyókat ábrázoló aranygombok ragyogtak. Halljuk a szent lelket! Tudnélik, a gyógyszertárát hívták így. A gyógyszerésznek olyan hangja volt, mint a bölénynek.
1: Tisztelt értekezlet! Én a magam részéről Katángi Menyhért volt képviselő urat, Országos nevű hazánk fiát ajánlom.
0: Az ismeretlen név meglepett mindenkit. Ki az? Kit mondott? Minden szem a polgármesterre tapadt. Az pedig így szólott a síri csöndben, a fejét hátravetve, s a jobb kezét hullámosan megmozgatva a levegőben.
1: E név előtt, tisztelt uraim, leveszem én is a kalapomat.
0: Őrületes, dobhártya repesztő éjjel zúgott föl, mely nem akart megszűnni. Maga a polgármester is fölkiáltott, a kalapját meglengetve.
1: Éljen katángi menyhért!
0: Újra fölkavarodott az éjjel áradat, s vadul szilajan hömpölygött, hol a bal sarkon erősebben, hol a jobbon. S ha itt meggyöngült, amott tört ki újra, magával ragadva a karzatot, és kiömlött az utcára, hol az ácsorgó csőcselék fölkapta a nevet, és kiáltotta jól-rosszul százféle variációban.

0: Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? A választási taktika véget ért. 3 nap múlva megválasztják Katángit. És a kisvároska csöndes lesz. Belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. Ami keveset tudok még, azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen. Ám bár a csizmadiákat és a pékeket a maga részére hódította Kovinyi. Blandiék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket. Hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár apcúg, egy pár levele is hangzott, ami megijesztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Katánginak nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva. És mondhatom, nagyon aggodalmasan indult. Szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről. Nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. Még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára. Körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni. Svindli!
1: Ugyan?
0: Bolondság! Legyen magukban tisztesség! Üres ígéretek! Hát illik ez? A jó érzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan. Minden vonalon megindult a diskurzus, még a párthívek között is. Az a bizonytalan, kivehetetlen zümmögé és morgás ez, amit úgy hínak műnyelven, morog a tenger. S ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi vég kétségbeesésében az esze utolsó fiókjához nyúlt. Mikor én a száműzetés keserű kenyerét ettem, kezdte, erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra.
1: Igenis, uraim! Én a száműzetésben születtem.
0: Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almanach az életrajzokkal.
1: Édesatyámat, a vitéz honvédet kiűzte a zsarnok, idegen világokban bujdosott. Egyszer, midőn már 8 éves voltam, eljött a házunkhoz Párizsba egy rokonunk, egy nénénk, Kossuth Lajos dicső hazánk fiának egy rokona Magyarországról. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta a bajtliát, az erszényét, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigurult egy fél kifli, száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Hiszik-e, uraim, hogy soha még én olyan jót, édeset nem ettem, mint ez a kemény kifli volt? Katángi szétnézett a figyelő gyülekezeten. Az összes körtvélyesi pékek könnyeztek. Másnap reggel, folytatta Katángi, midőn fölkeltünk, mert csak egy szobánk volt a száműzetésben. Láttuk, hogy szegény jó nénink még alszik az út fáradalmai után. Cipői ellenben ott állanak az ágya mellett. Oda rohantunk mi gyerekek e drága cipőkhöz, fölkaptuk és lecsókoltuk talpaikról a haza szent porát. Katángi újra szétnézett. A csizmadiák sírtak mindnyájon, mint a záporeső. Most már uralkodott a kedélyeken. A játszma meg volt nyerve. Egy merész mozdulattal átsiklott a kvótára és minden egyébre.
0: Hallgatták már rokonszemvel, lelkesedéssel, megéljenezték közbe-közbe. És egyhangulag megválasztották harmadnapra.

0: Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A 14. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Időközi önkormányzati választást tartanak július 5-én vasárnap Ráckevén, olvasható a választás.hu-n. A voksolást azért írták ki, mert a képviselő testület két egyéni választókerületében is megüresedett a képviselői mandátum. A kettes számú választókerületben két független jelöltre, Bőce Bernadettre és Gyetkóné Klenovics Juditra adhatják le voksukat a választók. Itt Csernáné Balázs Ágnes 2026. április 1-jei hatállyal lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, mert szemléletbeli és értékrendbeli konfliktusokat tapasztalt a ráckevei önkormányzaton belül. A hatos számú választókerületben három független jelölt, Kovács Ibolya, Lengyel Miklós és Simon Balázs közül választhatnak a helybéliek, miután a korábban mandátumot szerzett képviselő megbízatását a képviselő testület méltatlanság megállapítása miatt megszüntette. Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, ami az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredménye, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán vasárnap. Vitézi Dávid, a GKI gazdaságkutató ZRT elemzésére hivatkozva kiemelte, a magyar vasúti járművek átlag életkora 42 év, miközben Romániában 32, Lengyelországban 25, Szlovákiában 22, Csehországban pedig 20 esztendő ugyanez az adat. A miniszter szerint ez azt mutatja, hogy Magyarország évtizedes lemaradásban van a vasúti járműpark megújításában, ahol minden érdemi intézkedés évtizedes előre gondolkodást igényel. Augusztus 1-től drágább lesz taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, így augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. Emellett két teljesen új díjtétel is megjelenik. Egy 800 forintos reptéri pótdíj a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret érintő fuvarokra, valamint egy 800 forintos előrendelési kényelmi díj, ha applikáción vagy telefonon rendelünk taxit előre, írja a budapest.hu portál. A fővárosi személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Csapást mérnek a vérszívókra Budapest 3. kerületében. Az Óbudai önkormányzat a település területén elvégzendő földi szúnyoggyérítésről tájékoztatta a lakosságot, amelyet július 6-án hétfőn a napnyugta utáni órákban hajtanak végre. Kedvezőtlen időjárás esetén a munkálatokra július 7-én vagy 8-án kerül sor. A szakemberek szerint a hatóanyag kizárólag a rovarokra hat. Melegvérűekre és emberekre nem jelent veszélyt. Ráadásul néhány óra alatt lebomlik. Minden esetre a hatóság azt javasolja a lakosság számára, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a kint szárított ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le a kezelés napján. A főváros közlekedési hírei következnek.
4: Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Kovács Botond, BKK Info.
3: Végül a várható időjárásról. A változóan felhőségbolt mellett több órás napsütés is várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, egy-egy zivatar sem zárható ki. A nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a páho és pódium, valamint a liturgikus énekek után 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 15 óra 5 perc. Páho és pódium. Vásári Tamás legszebb felvételeiből. 21. rész. Beethoven szimfóniák.

Az ember tragédiája, hogy az isteni színjátékban végig kell játszania az ember szerepét. Kezdte ezekkel a szavakkal Vásári Tamás népszerű sorozata a Zenén túl Beethovenről szóló epizódját 1997. január 30-án a Zeneakadémián. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Ez van Dante isteni színjátékában a pokol kapujára írva. Ezt az intést olvashatjuk ki az ember földi életéből, a magunk és mások életéből, akik beléptünk e földi létbe. Embernek lenni hősies vállalkozás, és ebből kikerülni csak hősies küzdelemmel elért győzelmen keresztül lehet. Ilyen hős volt Beethoven.

Beethoven ember volt annak minden földi és minden égi jelével. Asztrológiai jele a nyilas. Nem is lehetne az égre nyilazó fél ló, fél ember szimbólumnak jellegzetesebb megjelenítője nála. Tudom, az asztrológiát is elátkozza korunk exakt tudománya, mint aféle megbízhatatlan, sőt alaptalan áltudományt, holott itt is az analógiák tanáról van szó. Csupán összefüggésekről a hermetikus filozófia, amint fent úgy lent alaptételének egyik megnyilatkozásáról, ami megint csak túl messzire csábít a zenén túlra.

Beethoven most idézett 5. szimfóniája annak a nagyszabású sorozatnak egyik epizódja, amely az 1990-es évek második felében a zenekari irodalom legnagyobb szerzőinek remekeit tűzte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának műsorára, zeneigazgatója Vásári Tamás zongora játékával és vezényletével. E zeneakadémiai hangversenyek élő rádió közvetítéseit publikálta több CD sorozatban a Hungaroton. Koncertsorozatnak évtizedek óta nem volt akkora sikere, mint a rádiózenekar Vásári vezényelte Beethoven ciklusának. Az előzetes érdeklődésre jellemző, hogy mire a plakátok megjelentek, elővételben elfogyott az összes bérlet, s nyilvánossá kellett tenni a délelőtti főpróbákat, hogy a tömeges jegyigényt kielégítsék. 1997. január 6-ától június 26-ig 8 hangversenyből álló sorozat áttekintette a teljes szimfonikus életművet, a 9 szimfóniával, valamennyi versenyművel, valamint a legismertebb nyitányok is elhangzottak. A zongoraversenyekben és a 3-as versenyben Vásári Tamás zongorázott, míg a hegedűverseny szólistája Ágoston András volt. A ma tételeivel idézedő Beethoven szimfóniákat az első CD-vel kezdjük, hallgassák előbb az Opus 21-es első C-dur szimfónia harmadik menüett tételét, Allegro molto e vivace.

A Heiligenstadti végrendeletben először panaszolt fülbaja 1815-re annyira elhatalmasodott, hogy le kellett mondania a nyilvános zongorázásról, vezényrésről. Barátai, pártfogói szétszóródtak, meghaltak vagy tönkrementek. Nincs már többi egy barátom sem, egyedül állok a világban, írja a jegyzet füzetébe 1816-ban, meséli tovább Vásári. De nem adja fel, Isten ember kentaur mi voltából mindkét irányban keresi a boldogságot. A fény árnyék, öröm bánat, feszültség feloldás kettősségét egy-egy ciklikus művén belül a tételek kontrasztjai tükrözik, ahol a legdrámaibb vagy legszomorúbb után csak nem mindig jön a feloldás. De a művek egymás utánja is erről beszél. Elég, ha csak a 9 szimfóniára gondolunk, ahol a páros számúak harmonikus nyugvópontot képeznek a páratlanok páratlan drámai feszültségével szemben. A zenei derű hangulati ellenpont élete drámai pillanataiban. Erre jellemző, hogy amikor már nem titkolhatja fülbaját, s ezt meg is írja barátainak, megírja a tavaszi szonátát hegedűre és zongorára, majd amikor már végérvényessé válik, hogy nincs remény, megírja a második, a derű és a jókedv szimfóniáját. A negyedik tétel szól, finale, allegro molto.

Az ígre nyirazó kentaur számára a politika ideális terület, folytatja Vásári Beethoven monográfiájában, ahol a földi célok megvalósításának talaján megvetheti patáit, és az eszmék magasába nyilaszhat. Mint a republikánus elvek híve, híve volt Napóleonnak. Neki akarta dedikálni harmadik Eroika szimfóniáját, ám amikor megtudja, hogy a francia forradalmár császárrá koronázta magát, dühösen eltépi a dedikált oldalt, csak a zenét tartja meg. Jéna után ezt mondja: milyen kár, hogy nem értek úgy a háborúhoz, mint a zenéhez. Megverném. A keménység pöröjét halljuk már a műnyitó akkordjaiban, ami a középrészben korát meghazudtoló diszonanciába élesedik. A harmadik szimfónia nyitó tételéből idézünk: Allegro con brio.

Nem csak zeneesztétikai, de technikai oka is van annak, hogy páros és páratlan szimfóniák kerültek egy albumba. Az 1997. december 8-án megjelent harmadik CD-n rögzített negyedik és ötödik szimfóniát a zenetörténészek is nem ritkán nevezik pároknak. Az ötödik szimfónia első vázlatai korábbról származnak, mint a megelőző negyediké, amely kevesebb szerzői problémát okozott és gyorsabban született. Ezért aztán félretette az ötödik szimfóniát, és csak a negyedik B-dur szimfónia elkészülte után vette elő újra. Hallgassák ez utóbbi könnyedén száguldó fináléját, Allegro ma non troppo.

Itt vagyunk hát Beethoven három alkotói korszakának másodikában, a középsőben, a közepén. Folytatom ismét Vásári Tamással. A gyermekkor mese világában még közel vannak az angyalok. Az öregkor bölcsessége már az Istenhez közelít, de az ember élete középpontjában a felnőtt emberben a legemberibb. Itt látjuk a Stiegler festette beethoveni portrét, a kemény állú összeszorított ajkú, sötét, bikatekintetű, oroszlán söréntől övezett, hatalmas homlokú férfit, a titáni embert. És halljuk őt az Appassionátában, a Kreutzer szonátában és az ötödik Sors szimfóniában. Berlioz önéletrajzában írja, idézi Vásári, hogy amikor sikerült rábeszélnie tanárát, Lösszürt, akinek Beethoven túl vad, modern és forradalmi volt, hogy mégis hallgasson meg egyet az akkor Párizsban előadott Beethoven ciklus koncertjeiből, az épp azt választotta, amelyiken az ötödik szimfóniát játszották. Lösszürt másnap így számolt be tanítványának. Mikor a hangverseny végén kalapomat a fejemre akartam tenni, nem találtam a fejemet. De a rákövetkező nap hozzátette, mégis ilyen zenét nem szabad írni. Mire Berlioz, tanár úr, ilyen zenét többé soha senki nem fog írni.

magát zenéjében, néha külön-külön oltárt állítva magának. A természet hódolatának szimfóniája a hatodik, az úgynevezett pastorál. Hallgassuk a finálét, amely a vihar után megújuló természetnek és teremtőjének dicsőítése, amikor a tétel végén mindkettő áldásra száll a hallgatókra.

Ha bepillantunk a zenetörténet nagyjainak könyvébe, ha széjjel nézünk a világban, ha beletekintünk a tükörbe, Dante poklának jajgatását látjuk az ember arcára írva. Pedig ha a zenében, művészetben volna a vigasz, az orvosság, akkor annál több nem juthat senkinek, mint jutott

Schubertnek, Mozartnak, Beethovennek. S őket meggyógyította, ellenkezőleg. Úgy tűnik, még jobban tudtak szenvedni annak arányában, amennyivel többet kaptak és többet adtak a művészetben. A sors bőven gondoskodott Beethoven számára is szenvednivalóról. Nyomorúságos gyermekkor, szegénységgel, részeges apával, aki már a 4 éves kisfiút odakényszeríti a zongorához, vagy bezárja hegedűjével a szobába, agyon dolgoztatja, mert mielőbb pénzt akar csinálni a gyerekből. Hallás romlása, amely már 26 éves korában elkezdődik, s végül teljes süketséghez vezet. Élete nagy szerelmét soha nem nyerheti el. Fiának fogadott, fiaként szeretett unokaöccsében keserűen csalódik. Hogy csak a fő forrásait említsük boldogtalanságának. Leveleiből és zenéjéből egy halálra kínzott ember kiáltását halljuk.

A hetedik szimfóniát követő nyolcadik az azt közrefogó két hatalmas testvérének árnyékában, mintha kisebb jelentőséggel bírna. Már a premiéren 1814. február 27-én jóval kevesebb tapsot kapott, mint a vele együtt bemutatott hetedik. Beethoven bosszusan meg is jegyezte. Azért nem tetszett, mert annyival jobb a másiknál. Valamikor majd tetszeni fog. Jóslata alig néhány évtizeddel később be is vált. Amíg Wagner a hetedik szimfóniáért, Schumann a nyolcadikért lelkesedett. Beethoven szimfóniái közül ezt az F-dur szimfóniát a legkevésbé játsszák, még Lipcsében is, ahol pedig valamennyi Beethoven szimfónia szinte népszerű zeneszámba megy, még Lipcsében is előítélettel vannak iránta, pedig humorának mélysége tekintetében Beethoven egyetlen más szimfóniája sem ér fel vele. A finálé vége felé található hatalmas fokozásnak Beethoven művészetében is alig akadt párja, és a B-dur Allegretto hallatára az ember nem tehet mást, mint elhallgat és elmerül a boldogságban. Vásári Tamás Beethoven szimfónia ciklusának 1997. november 29-én megjelent 5. albumáról a 8. szimfónia 2. Allegretto Scherzando tétele szól.

Azok, akik figyelemmel kísérték a Zenén túl sorozatunkat, érkezik az utolsó bekezdéshez a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas zongora művész és karmester. Észrevehették, hogy nagyjából három sínen futottak. Az első volt a zeneszerző élete és életműve, a második valamilyen filozófiai vagy pszichológiai alapgondolat, s végül a harmadik gyanánt saját életemből meséltem, ha párhuzamosra volt apropó. Most hát jogosan kérdezhetik, vajon nem akadt az én életemből mondani való, amire Beethoven adott volna alkalmat? Magam is elcsodálkozom egy pillanatra ezen, de a válaszom az, hogy túl sokat adott. Nem a külső történések, hanem a belső párhuzamosok által. Szenvedései a sajátjaim, s mélyebben érintenek sem, hogy beszélni tudnék róluk. Lám mégiscsak tettem egy kis személyes kitérőt az utolsó percben, de sietek vissza Beethovenhez. Vár bennünket a nagy ajándékkal, a legnagyobbal, amit az ember, az emberiség kaphat, a megváltás ajándékával. A nagy megváltás isteni színjátékát mindenkinek végig kell élni önmagában. És ahogy a nagy példa mindenki számára megváltást jelent, mert megmutatta, hogy lehet, úgy kicsiben mindenkinek módjában áll saját példalánc szemével továbbadni az üzenetet. Senki nem adhat többet a többieknek, mintha sikerül magát megváltania. A legkönnyebben mindenki azzal teheti boldoggá környezetét, ha maga is boldog. De ez nem könnyű. Nem is volna lehetséges a nagy példa nélkül. Beethoven erre a boldogság az igazi öröm elérésére törekedett egész életében, nyomorúságos gyermekkorától nyomorúságos öregségéig. Az örömóda zenéjét szellemi méhében hordta már korai ifjúságától kezdve. Zenéjének apoteózisa volna-e a 9. szimfónia örömódája? Nem, több annál. A Zenén túlinak apoteózisa ez. Mert az egész mindenség célja csak is egy lehet, egyre magasabb léttudat síkra elérni, azért, hogy egyre nagyobb örömöt érjen a teremtés. Ez ad értelmet minden szenvedésnek, a Beethovenének és a miénknek egyaránt. Ez az örömóda üzenete, a nagy ajándék.

0: A Páha és Pódium Beethoven 9. szimfóniájának fináléjával, az Örömódával véget ért. Szólót énekelt Tokodi Ilona, Widman Bernadett, Molnár András és Berceli István, közreműködött a Magyar Rádió énekkara, karigazgató Strauss Kálmán. A Vásári Tamás legszebb felvételeiből válogató 26 részes sorozat 22. epizódja Magyar Kornél szerkesztésében Schubert szimfóniáival folytatódik jövő vasárnap a Zenei Barangolás adásában 20 óra 4 perctől.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai Liturgikus Énekek című műsorunkban Alexander Agricola spanyol reneszánsz komponista Malheur me bat címet viselő mise ordináriumából hangzanak el részletek. A németalföldi születésű Agricola kórista fiúként kezdte zenei pályafutását. Később a Cambrai székesegyház énekese lett, majd olasz városokban és francia udvarokban talált állást. A fennmaradt adatok szerint nem sok művet komponált, ám azok színvonala egyenletesen magas. Alexander Agricola Malheur me bat miséjének Gloria, Sanctus, Benedictus és Agnus Dei tételei a budapesti ANS kórus előadásában csendülnek fel. Az együttes művészeti vezetője Bali János.

Alexander Agricola, spanyol reneszánsz komponista, Malheureux Bach miséjének Gloria, Sanctus Benedictus és Agnus Dei tételei hangzottak el. Énekelt az ANS kórus, művészeti vezető Bali János. Liturgikus énekek című összeállításunkat Bögös Henrietta szerkesztette.

0: Rachmaninov 6. F-moll vonós négyesének 4. tételét a Cherubini kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hétfő hajnalban Törökországba utazik Magyar Péter, hogy kedden és szerdán először vegyen részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő közölte, elutasította a honvédségi gépet, kereskedelmi járattal a Wizz Airrel repül Isztambulba, a csúcs után pedig 4 napot a 2 kisebbik fiával tölt Antaliában. Ennek költségeit saját maga állja. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette. Írta meg az Index. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán vasárnap. Hegedűs Zsolt közölte, az első kerekasztalon 3 stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára az akadémia diplomát adó ünnepségén vasárnap. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet, adta hírül az MTI. Teheránban megkezdődött az amerikai-izraeli légicsapásokban február 28-án megölt Ali Khamenei volt iráni legfőbb vezető gyászszertartása. A megemlékezésen a néhai politikus 3 fia is megjelent, de utóda Mojtaba Khamenei továbbra sem mutatkozott nyilvánosan. Teherán ezt biztonsági okokkal magyarázza, többen azonban úgy vélik súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A szombaton kezdődött és mintegy 1 hétig tartó megemlékezések első állomása Teherán. Példátlan biztonsági intézkedések előzik meg a Mexikó-Anglia labdarúgó világbajnoki mérkőzést, amelyet Mexikóvárosban rendeznek meg, magyar idő szerint hétfő hajnalban. A London Daily Telegraph beszámolója szerint az Azték stadionnál, ahol a meccset játsszák, 7500 rendőr lesz szolgálatban. A mérkőzés napján várhatóan több millió ember vonul majd ki Mexikóváros utcáira. A szigorú intézkedésekkel a hatóságok azt akarják megakadályozni, hogy megismétlődhessen a június 30-án az ekvádoriak felett aratott mexikói győzelem utáni tragédia, amikor is az ünneplés közepette 4 ember meghalt. Az Útinform hírei következnek. Tatabánya térségében az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a terelésben 2 személygépjármű összeütközött. Az 56-os kilométernél mindkét irányban megszűnt a sávzárás. A több kilométer hosszú torlódás lassan oszlik mindkét irányban. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Balatonvilágos és Szabadbattyán, vagyis a 88-as és a 70-es kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Végül a várható időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, majd hajnaltól nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek, helyenként előfordulhat kisebb eső. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő, hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra öt perc. Következik a zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Bólyás János, Peresztegi Attila is a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Vendégünk Szokolai Dongó Balázs, mint ahogy múlt héten, mert elkezdtük a beszélgetést bejátszásokkal, de Balázsnak annyi felvétele van és annyi érdekességről tud beszámolni, hogy abban maradtunk, hogy megismételjük, pontosabban nem ismételjük, hanem folytatjuk a beszélgetést. Kérek szépen utókonferálást, mit hallottunk?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bartók által ismertetett népi dallamokat hallottunk, és én próbáltam hozzá harmóniákat szerkeszteni, és Szirtes Edén a Mókus ezt eljátszotta, úgyhogy együtt játszottuk ezt ketten. A hegedű, amit játszott, az egy ilyen saját kompozíció, és a népzenét meg így rátettük.
0: És úgy tettük rá, hogy ez ugye nem leírt zene, hanem hallomásból tanultak.
1: Hát igen, is. Igen. Mondjuk ezt konkrétan a Bartók zenei gyűjteményéből bányáztam ki kottákból ezt, mert azt hiszem, hogy ezeknek nincs már hangzóanyaguk. Tehát a népzenetanulás ugye egyrészt kottából is megy, másrészt pedig hangzóanyagokról.
0: És ez hogy működik, hogy nézegeted, vagy hallasz egy dallamot?
1: Hát beleszeretek a dallamokba.
0: És beleszeretsz.
1: Ezt megtanulom.
0: Lényeg.
1: Igen, tehát, hogy...
0: És akkor még egyszer meghallgatott, harmadszor, jó, akkor ehhez kellene egy ilyen kíséret, olyan kíséret.
1: Úgy éreztem, hogy van még ebben lehetőség, hogy ezek a kvázi bartóki harmóniákkal dübörögjön a népzene, és hogy abból még kell, hogy szülessen valami.
0: Nagyon fontos motivációt említettél, hogy éreztem. Ezt én sejtettem, hogy a te esetedben is a legtöbbször az van, hogy szinte nem is az eszeddel, hanem a szíveddel, vagy lelkeddel.
1: Hát, igen, igen.
0: Úgy jön egy lökés, hogy hú, ez tetszik, akkor ez megcsináljuk valamit.
1: Igen.
0: Mindenképpen. Mi lesz a folytatás?
1: Ugyanerről a CD-ről, ez az én CD-m.
0: Ez egy sajátos, ez mondtad, saját... hogy egyetlen egy példány van.
1: Hát nem sok van már belőle, hirtelen nem találtam többet. Privát népzene névre hallgat, ezt még az Etnofon kiadó adta ki. És hát furcsa ez a cím, hogy privát népzene, ezt találtuk. Tehát ez ilyen sajátságos népzene, hogy népzenének vesszük, de hát igazából komponált zene. Ennek egy furcsa története van ennek a lemeznek. Fölvettünk számokat, és egyszer én elkezdtem gyakorolni Termesrit, a zongora művésszel, Bartókot és Kodályt, a népdalfeldolgozásokat, és egyszer mondtam neki, hogy vegyük föl. Hát minek vegyük föl, mondta a Rita. Hát mondom, csak vegyük föl, és akkor a Rita férje hangmérnök eljött, és fölvettük. És hát nem gondoltuk, hogy lemez lesz belőle, de az lett belőle, és erre a privát népzenére felkerültek ilyen zeneakadémián felvett Bartók Kodály feldolgozások. És a
0: mindegyik Bartók Kodály, ami ezen a lemezen.
1: Nem, hanem ami a lemeznek az utolsó öt trackje.
0: Igen.
1: Ennek a lemeznek, és a Székely Lassút gondoltam, hogy mindenképp hallgassuk meg, mert erre vagyok a legbüszkébb.
0: Ez olyan lassú, mint ahogy Kalotaszeg környékén halljuk? Vagy inkább...
1: Ez székely dolog.
0: Székely, szóval beljebb.
1: Igen, igen. Konkrétan nem tudom, hogy honnan Csíkszereda, vagy...
0: Hát beljebb,
1: vagy Gyergyó, vagy Csík. Székely lassú.

0: elmondom a minket hallgató hölgyeknek, uraknak, hogy amikor megszólalt ez a feldolgozás, akkor azt mondtam neked zenehallgatás közben, hogy ez nagyon ismerős, ezt már valahol hallottam, mire megerősítetted, hogy igen, hát nyilván az eredeti Bartók feldolgozás azt igen. lehetett hallani, csak éppen ahogy ti előadjátok, azt én még nem hallottam.
1: Hát úgy van ez, hogy ezekben a zeneművekben én azt a renitenciát, vagy hogy mondják ezt magyarul, követem el, hogy a operai éneket kiveszem belőle, és furujával játsszuk el. Tehát gyakorlatilag a kottát nézve
0: népzenészként.
1: Hát nem csak azt, hanem népzenészként adom elő.
0: Tehát abban a pillanatban az eredetit nézve már díszíted, már körülrajzolod, már igen. magadévá teszed.
1: Igen, hát ahogyan népzenészként hozzányúl az ember egy ilyen dallamhoz, viszont megtartjuk a Bartók kíséretét.
0: Olyat nem szoktál csinálni, hogy először úgy, ahogy le van írva, szóról szóra, hangról hangra, és akkor utána egy kicsit dongósítva.
1: Éppen lehetne, csak még annyira nem mélyedtünk bele. Meg a másik az, hogy egy ilyen népi furuján végül is nem biztos, hogy érdekes lenne. A hegedűsök, a klasszikus zenészek is megdíszítik, ők is tesznek bele mindenféle hangsúlyokat, tehát hogy
0: ez mennyire hogy így
1: ilyen,
0: van?
1: Ilyen gépként lejátszani le lehet. Még úgy is nagyon érdekes egyébként, mert nagyon szép
0: hogy dallamok. Ez mennyire így van, Kocsi Zoli halála évében, vagy egy évvel korábban volt a zenekarával együtt Erdélyben. És többek között Kalos Zoli bácsival is találkoztak, és hallgatták az ottani zenét, és azt mondta a Zoli, azt mesélte, hogy egészen fantasztikus, hogy este a koncerten ezeket az erdélyi játékmódokat még a leírt kottában is megvalósították a muzsikusok. Tehát picit szabadabban lélegeztették, és kicsit idézőjelben mondom, hogy átöltöztették. És ez nagyon tetszett a Zolinak.
1: Igen, hát, hogy
0: ez élmény volt a Zoli bácsitól hallani dolgokat, és élmény volt a zenekarnak is, és utána eljátszani a galántait, vagy már nem is tudom, galántai táncokat.
1: Én azt gondolom, hogy így a leírásokból, meg a interjúkból ennek Bartók is örült volna.
0: Hát hogyne.
1: Ezt remélem.
0: De el tudom képzelni, hogy Bartóknak is micsoda élmény lehetett.
1: Ezt, hát, ha hallgatjuk a ő általa készített felvételeket, hát az még így, hogy sercegnek alig lehet kivenni, még így,
0: nem
1: is, még így is nagy élmény hallgatni.
0: De a dallamot ki lehet venni.
1: Ki lehet,
0: és csak úszkál, csúszkál meg. Elfelejti a bácsi vagy a néni. Tehát,
1: igen, meg van lejegyzés, és a kettőből együtt szépen össze lehet rakni.
0: Persze. A variációk, a következő javasolt zene is ilyen?
1: Az egy kicsit más. Egyszer egy Németországba elhívott egy ilyen régi zenecsapat, és ott előadtuk a Carmina Burana Kódex. Ugye ez egy régi füzet, és abból dalokat. Tehát nem a zenemű, nem a híres zenemű, hanem ez egy régi füzet, ez a Kódex Buranus. És ebből itt megismertem ilyen régi zenei témákat, és ugye nyilván a népzenészként egyszer csak elénk kerül a régi zene, a történeti zene, és azt ugye nem félünk attól, hogy a népzene eszközrendszerével élesszük újra, és akkor egy ilyen Carmina Burana variációkat gondoltam, hogy mutassunk meg a hallgatóknak.
0: Nagyon-nagyon érdekes, és az is érdekes, hogy te a régi zenét most olyan értelemben használtad, hogy valóban régi zene. Tehát nem az a divat hullám, ami manapság is hallható, követhető. És a Carmina Burana-nál nagyon érdekes, mert hosszú ideig nekem kedvencem volt a Carmina Burana-nak a Orff-féle feldolgozása, és alkalmam volt egyszer a mesterrel is találkozni Münchenben, Karl Orff-fal, aki nem ezt adta elő, hanem az Astutuli című másik darabját, és szünetben, mint Magyar Rádió, akkor még rádiós voltam, kerestem meg, és nagyon kedvesen beszélgettünk, és fantasztikus meggyőző volt, mert a műsor második részében szerepelt ez a bizonyos dráma, amit ő feldolgozott, és olyan színészi képességgel is rendelkezett az Orff, hogy szinte ott, ahogy a másik részben ő a kísérőivel megszólaltatta, lenyűgözte a közönséget. Egy Dunában folytott lánykának a története volt, szóval ilyen horror. Mint ahogy a Carmina Burana többi versei, azok meg pajzának.
1: Igen, az is
0: olyanok vannak.
1: Van mindenféle, igen.
0: Mindenféle, amiket Bartók Kodály kipontozott annak, vagy nem pontozott ki. Hát igen, szóval abszolút nyersen szólalt meg. Tehát most egy ilyet fogunk hallani.
1: Igen, én kaptam egy ilyen kottagyűjteményt, ami ebből a kódexből származik, és abból én válogattam pár dallamot.

0: Hát ugye a zenetudósok ezt mondják, hogy ez így lehetett régen. Hát,
1: én is zenetörténész vagyok, soha nem mondanám, hogy tudós, de tudom, hogy ezen vitatkozni lehet, kongresszusokat lehet tartani.
0: Igen, de hát nincs adat.
1: De én sokkal szívesebben hallgatom.
0: Nincs hát, adat, hát leírások vannak, hogy improvizáltak, vagy nem improvizáltak. Hát, nyilvánvalóan improvizáltak.
1: Persze.
0: A Kotta írás is annyi, hogy dallam váz, és akkor mindenki azt sem, amit akar.
1: De hát ez volt éppen egy olyan, nyelv. Hogy évszázadokig vitatkoznak azon, hogy egy előkét vagy trillát alulról, felülről, hosszan, röviden, körülírva miként kell megszólaltatni, de hát ez tényleg legyen a zene tudósoknak a témája, csemegéje. Nagyon érdekes, ahogy itt két zenekultúra találkozott. Mert a pásztor furúja annyira jellegzetes, hogy ha nem lennének az imént hallott felvételben ezek a tam-ta-tam-ta-tam-ta-ta, németes ritmusok, akkor még elmenne valamilyen magyar variációnak is.
0: Hát igen, vagy akár még igazából az ír furúja zenével is mutat ez valamiféle rokonságot szerintem így zenei nyelvben.
1: Abszolút. Tehát, egyébként kitérő. A pásztor furúja és a fuvola között mi a nagy különbség?
0: Hát ugye a fuvola az egy ilyen oldalt elfújunk egy luk felett. Ennek a pásztor furújának meg egy sípja van, amiben bele kell fújni.
1: Szóval úgy, mint ahogy
0: tehát
1: más...
0: két különböző fajta síp tulajdonképpen.
1: Melyik klasszikus hangszerhez hasonlít?
0: Hát a blokkflőtéhez. A blokkflőte, ami a német furujához, ahhoz hasonlít. És egyébként pedig rendszerében az újak munkáját tekintve szerintem hasonló, mert a hat lukat lerakunk, akkor az a pásztor furúja. És igazából a fuvola is erre alapul, csak ott aztán lettek még billentyűk kitalálva.
1: Ott megindulhat a fantáziálás.
0: Egyébként mostanában van olyan hangszer, ami olyan kísérletezés, több is, hogy a pásztor furujára teszünk billentyűket, tehát ez is zajlik.
1: Azzal nem rondjuk el?
0: Igazából nem, van egy nagyon sikeres, a Dress Mihály nevű szaxofonos, ő megalkotott egy ilyen hangszert, és
1: gyertek egyszer együtt, akár muzsikálni, akár beszélgetni.
0: Jó,
1: tehát ő saját maga, ezt nem tudtam, hogy ő hangszert is létrehozott.
0: Ő létrehozott egy hangszert, és elképesztően jól működik.
1: A következő felvételről mit mondanál?
0: Hát nagy zenei patronálom volt Kis Ferenc, nemrég hunyt el. Onnan ismerjük, hogy a Kolinda és a Víződő együttesekből ő volt az egyik fő zeneszerző, és van egy Kis Anna verseket feldolgozó lemeze, a Leány dicsérő, és hát én a Feri feldolgozásait azt követendőnek tartom, tehát ugyanúgy, mint hogy Bartók Kodá is elől van. Ha népzene feldolgozás, akkor és mondjuk kortárs, akkor Vízentő, meg Kis Ferenc, és a hát az nekem szerencsém, hogy én játszhattam
1: persze,
0: vele igen. Sokat, és a Leány dicsérő című számra gondoltam, hogy hallgassuk
1: itt
0: meg.
1: Is megvan az eredeti Bartók gyűjtés, vagy ez
0: nem
1: Bartók?
0: Nem, ez Ferinek a saját dallam, mert úgy szoktam én ezt mondani, hogy népzenei ihletettségű
1: világos
0: kompolán zene.
1: Hallgassuk.
0: Nem is popzene, nem is world music, ez ilyen Kis Feri.

0: ilyen az, akinek a vérében van ez a fajta zene, mert ha nem tetted volna hozzá, hogy ez Kiss Ferenc szerzemény, az alap, akkor tökéletesen elfogadtam volna ottani zenének.
1: Igen, hát ahogy tanuljuk a népzenét, jönnek ötletek, és az nyilván abból származik, vagy az van mögötte, az a zenei nyelv.
0: Nem tudom másként mondani, annyira a vérünkben van, véretekben van, hogy szerintem, ha egy odaillő dalom születik, akkor abban a pillanatban már be tudnál állni egy zenekarba.
1: Hát igen.
0: És azon is gondolkodtam, hogy ez több lemezről született ezek a bejátszások, és mégis annyira rá lehet ismerni, hogy ez valahol te vagy. Tehát annyira sajátossá tetted azzal, hogy nem tudom megfogalmazni, hát, tudom, hogy rögtönzések, tudom, hogy...
1: Igen, tehát én nyilván az is van, hogy ahova oda hívnak, akkor ezért hívnak oda.
0: Hát,
1: mert hogy egyébként egy csomó zenei feladatot nem tudnék megcsinálni. Elém tesznek egy bonyolult kottát, ezt csak így nézem, de hogy ez a népdalok, meg a népdalokból született feldolgozások, ez az a szakterületem, hát így mondom akkor.
0: Igen. Igen, hát hogy mondjam, neked nem egy Wagner kottát kell furulján vagy pászorsípon megszólaltatni.
1: Bár hanem... van egy olyan ötletem, hogy Beethoven

0: Rosszul fogalmaztam, tehát izgat az a dolog, hogy mikor egy ilyen harmónia megkeményíti, megerősíti, még nagyobb lendületet ad a zenének, de én azt tartom a jó népzene feldolgozásnak is, amikor a népdal karaktere még nagyobb lendületet kap az oda kerülő új dolgok által.
1: Ajánlom még Beethoven 6. szimfóniáját, a pastorálét. Hosszú zenetudósi vita volt, hogy annak a fődalam, hogy kezdődik, hogy az egy horvát népdal, vagy nem. És ezen nagyon szépen és hosszan lehetett vitatkozni, meg disszertációkat írni, meg minden. Nézd meg egyszer.
0: Én igazából nem jó, kíváncsi vagyok, meg a 7. szimfónia kapcsán én nem olvastam ennek utána, csak hogy hallgattam a dallamokat, mondom, ez táncházi dallam.
1: Hát az abszolút mese. Tánc. Sőt, Szabolcsi tanár úr azt mondta, hogy az a tánc apoteózisa, ahogy a 7. szimfónia utolsó tételében, az valóban egy ilyen mindenkit magával ragadó körtánc.
0: Igen,
1: hihetetlen, tényleg ereje van, pláne.
0: És most elképzelem ezt egy ilyen erdélyi stílusú vadzenekarral.
1: Na.
0: Ez meg fog szólalni.
1: Hát szólaljon meg.
0: Hát milyen, jó, hát milyen ez jó ugye ötlet. Nagy apparátus kell, meg idő, meg...
1: Szóval nem baj, ha már a kis ördög ott van.
0: Az már
1: ki fogja piszkálni.
0: Rágó bogár már ott van, igen.
1: Nézzük tovább az általad javasolt felvételeket.
0: Hát van egy nagyon tehetséges hölgy, aki mostanában kevesebbet énekel, és hát ha rá tudom venni, hogy még énekeljen, ő Panzarisz Diana, és ő egy
1: neve is szép.
0: A neve az ugye görög, igen. De ő egy ilyen görög és zsidó családból származik, és hát borzasztó szépen énekli a szefárd zsidó dalokat.
1: Ó.
0: És hát meghívott a zenekarába, egyszer ajánlottak, és akkor bekerültem a zenekarába, és hát én nagyon örültem, és nagyon szerettem játszani ezeket a szefárd témákat. És
1: ismerted azokat, vagy ott
0: nem,
1: ismerted
0: nem,
1: meg?
0: Nem. Hát volt, amit ismertem is, de igazából nem annyira. Tehát a Dina hozta a dallamokat, megtanította, és aztán...
1: Várjál, ez gyakorlatban hogy nézett ki? Hogy bólintottál, egy részét ismerted, és akkor a Dina bemutatta, játszott,
0: igen,
1: úgy mutatta vagy, be, vagy kottát adott?
0: Inkább elénekelte. Én lekottáztam.
1: Nagyon jó.
0: És akkor utána csináltunk belőle valamit.
1: Ketten, vagy
0: nem,
1: még
0: nem, zenekar van itt a lemezen. Ez egy nagyon régi felvétel. Ir me quero madre, ez a dalnak a címe.

0: szándékosan állítottad így össze a mai műsort, hogy kiderüljön, hogy egészen fantasztikus, széles látókörrel muzsikálsz. Tehát Erdélytől, ha úgy tetszik, Balkánon át, közel-keletig, minden benne van, vagy ahogy mondtad, a szefárd dallamok. Hát ezek mind ilyen fantasztikus, érdekes dallamok, amelyekhez te ugyanúgy, hogy mondjam, alkotótársként tudsz muzsikálni.
1: Hát nyilván jönnek az zenei információk, és akkor az ember, amire rá tudok hangolódni. Tehát ez egy ilyen automatikus szűrő.
0: Hát
1: talán,
0: persze.
1: Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a rusztikus dolgok érdekelnek, ami a rusztikus.
0: Igen, ezt múltkor is hangsúlyoztad.
1: Igen,
0: és ennek a lényege azt hiszem az, hogy ha most még egyszer elő kellene élőben adni ezt a szefárd dallamot, akkor másként.
1: Másképp lenne valószínűleg.
0: Mindig másként.
1: Igen, ez...
0: A lényeg ugyanaz, de a részletek nem.
1: Igen, ez így van.
0: De ez nem csak a szefárd dallamok esetében, hanem erdélyi dallamoknál is, meg csík dallamoknál is. Tehát minden honnan, ahonnan merítesz.
1: Ez egy ilyen zenei nyelv, hogy van benne valamilyen fokú improvizáció, persze.
0: Mármint benned.
1: Hát bennem, de igazából azért a népzenészek, tehát van, ami aztán úgy megrögzül, és akkor úgy marad, és mindig ugyanúgy játsszuk, de nagyon sok a variáció.
0: Hát ettől szerintem, él tulajdonképpen.
1: És szerintem egy ilyen régi típusú népzenész ugyanezt csinálta, azt gondolom.
0: Tudod, mi jutott eszembe? Hogy tulajdonképpen ilyen lehetett a barokk korban.
1: Igen.
0: Amikor Szabolcsi tanárunknak van egy nagyszerű könyve, az Európai Virradat, ha esetleg kezedbe kerül, ajánlom. Abban leírja a tanár úr, hogy milyen volt a velencei fénykor, paloták, zenélés, de zenélés úgy, hogy nagyon sokan, majdnem, hogy mindenki muzsikált valamilyen módon. Tehát egyik kastélyban, palotában inkább játszottak valamilyen zenét, valaki arra sétált, és aztán bement és beállt, betársult. Tehát ilyen nagyon zenében éltek az emberek. Majdnem mindenki muzsikált valamilyen hangszeren. Azt esetleg vitte magával, hallott valamit, oda ment, betársult és örültek.
1: Nyilván volt egy közös zenei nyelv.
0: Hát persze,
1: is.
0: Hogy volt egy közös.
1: Tehát úgy, mint egy, mondjuk Bartók elment egy faluba, és akkor ott talált egy közös zenei nyelvet.
0: Így van.
1: De ma már nekünk ugye más a helyzetünk, mert egyrészt jön mindenhonnan mindenféle zene, másrészt meg nincs közös zenei nyelv. Tehát én sokszor érzem magam egy kicsit ilyen bolondnak a bizonyos közegekbe.
0: Ez pillanatig ne érez maradinak, hanem

0: Szeretem. Davis nehéz lenne.
1: Igen, mondjuk pont őnál aztán előjön ez a egy hangnemben fél óráig.
0: Igen.
1: Abba meg tudok mozdulni.
0: Világos.
1: Szóval de hogy egyébként a Coltrane Giant Steps-et...
0: Olyan russzikus jazz, mondanád te.
1: Igen. Coltrane Giant Steps-et már nem, azt már hát nem tudnám megcsinálni.
0: De ebből is látszik, hogy ebből a két példából, hogy ezt a területet is ismered.
1: Szeretem nagyon a jazz, igen.
0: A popzenével hogy vagy?
1: Meg sokszor játszok jazzt is. A popzenét ugye nagyon szerettem az elején.
0: Tudom, hogy még játszottad is.
1: Igen. Most egy kicsit már zavar, mert túl sok benne a...
0: Kiabálás?
1: Nem. Az olyan, úgy mondanám finoman, mert nyilván nem mondhatok ítéletet, túl sok benne az olyan idő, ami nem okoz katarzist, így mondanám. Tehát, hogy van, de nem...
0: Szóval nem érint meg.
1: Nem érint meg, igen.
0: Igen, ez valahol a mérce, a minőség mércie, ezt hogy olyan zene, tudom. Amire rögtön odafigyelek, vagy elengedem.
1: Igen, szól. Igen.
0: Szól,
1: meg klisék vannak. Tehát már a népzene az nem is annyira klisé.
0: Pedig. Az nem.
1: Tehát, hogy szoktam gondolni, hogy azzal, hogy népzenét játszok, azzal én szuper ultra modern vagyok, és ezek a mai nagyon modern zenék, amiket így tudnék jellemezni.
0: Olyan népzenében nincs, magyar népzenében nincs.
1: Hát ugye szokták ezt is ötvözni, de hogy azok igazából nem látok benne kreativitást, vagy nem érzem, nem izgat fel.
0: Nem inspirál, persze. Tehát akkor nem kell.
1: Igen, ennyi.
0: Marad Beethoven, meg még nagyon sokan mások. Jó. Ötleteket tudnak adni. Erdélyi ritmusa.
1: Ez egy érdekes. Erdélyi ritmusban ez egy olyan improvizáció, van egy harmónia váz, amit követ a kísérő zenész, aki Bolya Mátyás kobozművész, aki ugye most a népzenei tanszéket vezeti a Zeneakadémián, ő vele játszik
0: ezt. Ő búcsúztatta Sebő Ferit.
1: Igen.
0: Egy gyönyörű szöveggel valaki megküldte nekem azt a szöveget, amit a Matyi ott elmondott. Gyönyörű.
1: A Matyi nagyon tud írni is, megzenélni is,
0: igen.
1: És ővele megcsináltuk ezt, hogy gyakorlatilag szerintem ez egy ilyen kortárs, modern hangvételű valami, de mégis mindig ott van benne az erdélyi ritmus, ami egy ilyen előző adásban is szóba került, ez az erdélyi. Ez egy 7-8-adhoz közelítő valami.

0: milyen érdekes, én először hallom ezeket a felvételeket, és teljesen olyan érzésem van, mintha egy jazzklubban lennék, ahol kiváló muzsikusok vannak, akik lehet, hogy ott találkoznak először, megbeszélik, hogy ez és ez a idézőjelben mondom, nóta legyen az alap, és akkor születnek fantasztikus produkciók. Hát itt is annyi minden visszaköszön, hogyha elkezdek egy kicsit figyelni, bogarászni, és önmagamban listázni, mi minden szólalt meg. Hát ehhez ilyen fantasztikus, hogy mondjam, átfogó népzenei, zenei műveltség kell, ami a sajátod.
1: A népzenei műveltség az van, zenei az kevésbé, de azért nyilván nyitott füllel járok, és akkor, hát, és akkor amiket hallok, ami megihlet, akkor azt beszippantja az ember, igen.
0: És például az imént hallott erdélyi ritmusban kompozíciónál ezt te találtad ki az eredetét, a magvát?
1: Gyakorlatilag itt csak a ritmus az, ami népi, és a minden mást igen. Tehát jött egy ilyen dallam, az is saját szerzemény.
0: És a többiek és honnan akkor, tudták?
1: Hogy... Kotta van ebből.
0: Ja, van kotta.
1: Hát olyan kotta van, hogy a hangsorok vannak fölírva, meg az akkordok, ami a kobzon megszólal. Ezek
0: tehát
1: úgy,
0: ahogy annak idején tanultuk az összhangzatannál számok, meg betűk, tehát olyasmi?
1: Hát egy hangsor, meg egy alatt egy akkord, és az sincs megmondva, hogy milyen hosszan fog szólni. Megy ez a
0: majd
1: ritmus,
0: kialakul, és akkor
1: általában ugye én vezetem ezt a folyamatot, és ők is érzik, hogy most befejeződött egy motivum, én körbenézek, és akkor intek, és akkor belépünk a következő akkordra.
0: Ez azért jó, mert akkor a muzsikusok nem tudnak elmélászni, muszáj figyelni,
1: hát mert igen,
0: nem lehet úgy improvizálni, hogy nem figyelek oda. Tehát ha oda köti, láncolja a
1: nyilván szene. Van egy dallamvezetés, amit ebben az esetben az én felelősségem jóra csinálni, és akkor ők, ha ezt én jól csinálom, akkor ők jól fognak tudni.
0: Ez követni. Van a kárpáti felvételen is?
1: Az egy másik fajta népzenefeldolgozás. Az az érdekes, hogy ez egy, én elvileg eredetileg ez gyimesi furia muzsika tanulás közben hallottam ezt a dallamot, majd eljátszottam valahol, és akkor mondták, hú, milyen érdekes dallam, ezt ő ismeri Méhkerékről, mondta nekem Barbot Sanyi, a Békés Banda Primás, hogy hát ez Méhkeréke van ez a dallam, és összejátszottuk, és ugyanaz a dallam, és akkor egyszer egy bábszínházi zenéhez kellett egy szomorú dallamot játszani, de ez egy tánc, ez egy gyors táncdallam. És valahogy elkezdtem keresgélni az agyamba, hogy akkor mi legyen ide a király kisasszonynak a főcímzenéje, és elkezdtem ezt a dallamot lassan
0: játszani.
1: A
0: király kisasszony,
1: ez egy mese, egy bábszínházi megrendelés volt. És akkor mondom, hogy kell egy ilyen lassú, mélázós dal, de mégse keserves legyen. És elkezdtem ezt lassan játszani, ezt az egyébként mindig gyorsan játszott dallamot, és így kinyílt, és kapott egy új karaktert.
0: Hallgassuk.

0: végül egy olyan dallamot ajánlottál, ami mindenki által ismert, ugye elindultam szép hazámból, de hogy ebből Dongó és társai mi mindent tudtak alakítani, hogyan ajánlanád, ebben mi a legérdekesebb?
1: Hát az, hogy népi furujával fog elhangzani a Bartók feldolgozás, tehát ez maga a Bartók mű, Kotta hűen viszonylag, a zongora része mindenképpen, és nem opera énekes fogja énekelni, hanem népdal énekes, Kubinyi Júlia fogja énekelni, Termesit a zongorázik, és hát én furujázok.
0: Hölgyeim és uraim, munkatársaim, Bólyás János, Peresztegyi Attila és a magam nevében köszönöm figyelmüket, és egy Bartók feldolgozással búcsúzunk vendégünktől is, Szokolai Dongó Balástól, azzal, hogy folytatjuk a beszélgetést, folytatjuk a muzsikálást.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelentette be, hogy új vezetője van a várkapitányságnak és a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl Imre programirodának. A miniszter felmentette a programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát, a várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább. Mindkét szervezet irányítását Ambrus György építőmérnök veszi át. A miniszter szerint a két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsék és továbbfejlesszék az állam magasépítési és városfejlesztési tudását a jelentősebb állami beruházások megvalósítására. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskola kezdés jelent a számukra. Kínai utasszállítógép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelem repülőgépeit, közölte honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, szombaton 13 óra 42 perckor rendelték el a riasztást, mert egy Hongkong és London között közlekedő kínai felségjelű repülőgép még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással. Ezt követően magyar készenléti egység felszállt és a magyar határnál vizuálisan figyelmeztette a kínai repülőgépet, amely ezt követően kapcsolatba lépett a légi irányítással. Ezután a légvédelem repülőgépei visszatértek a kecskeméti bázisra, írta a honvédelmi tárca vezetője. Javult Európa levegő minősége, mivel folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikáknak, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari és közlekedési rendszereknek köszönhetően állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. A jelentés összefoglalóját a Hungaromet ZRT tette közzé, az elemzés az Európai Bizottság megbízásából készült, az európai levegő minőségi adatokra, az európai megfigyelő állomások megfigyeléseire és a főbb szennyezési események részletes elemzésére támaszkodva. Csapást mérnek a vérszívókra a Budapest 3. kerületében. Az óbudai önkormányzat a település területén elvégzendő földi szúnyoggyérítésről tájékoztatta a lakosságot, amelyet július 6-án hétfőn a napnyugta utáni órákban hajtanak végre. Kedvezőtlen időjárás esetén a munkálatokra július 7-én vagy 8-án kerül sor. A szakemberek szerint a hatóanyag kizárólag a rovarokra hat, melegvérűekre és emberekre nem jelent veszélyt, ráadásul néhány óra alatt lebomlik. Minden esetre a hatóság azt javasolja a lakosság számára, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a kint szárított ruhákat gyűjtsék össze vagy takarják le a kezelés napján. Végül a várható időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, majd hajnaltól nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő, hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kránic Mihály professzor, a beszélgető társam, és Ervin Gáborról fogunk beszélgetni, akinek a boldoggávatását szorgalmazza. Erdő Péter kezdeményezte, és téged kért meg arra, hogy vidd az ügyeket. Egyszer már beszélgettünk talán 2 éve Ervin Gáborról. Szeretném kérdezni, hogy hol tart az ügy, milyen újabb információk, dokumentumok, esetleg tanúvallomások kerültek elő az utóbbi hónapokban.
4: Nagyon köszönöm a megkeresést. Egyrészt azért is, mert személyes indok is van emögött, mert úgy példaképpen is a leendő boldog. A másik pedig, hogy meg kell őt ismertetni. Tehát akár az éter hullámain keresztül is, hogy jusson el minél több emberhez, hát főképpen magyar emberhez, hiszen ő magyar volt, az ő élete és az ő tanúságtevő mondjuk áldozata. Hát ahogy említetted, a bíboros úr beindította a boldogatás folyamatát, és Flávio atya lett a posztulátor. Szerény személyem csak teológiai cenzori feladatra jogosít fel, de mindaz, ami Ervin Gáborral kapcsolatos, az mondjuk így, hogy egy kutatás, egy nyomozás tárgya. Ugyanis 80 éve senki nem beszélt Ervin Gáborról, és most hirtelen, ha lehet ezt mondani, betört a köztudatba, hogy hoppá, hát volt mellettünk egy szent életű ember, hogy elfeledkeztünk róla. 1944. december 3-án vagy 6-án, itt a dátum is még egy kicsit bizonytalan, de az annyi bizonyos, hogy a nyilasok lőtték le őt és édesanyját, Bruce Dillonát. Tehát itt ketten is meghaltak, hát, és még sokan más áldozatok természetesen, de az ő élete és hát az erényeknek a heroikus képviselete miatt példaképül állíthatjuk őt egyrészt a magyar társadalom elé, hiszen ő mentette sorstársait, zsidó származású volt ő maga is egyébként, és feltette a sárga csillagot a reverendájára, amire nem volt kötelezve, de ő ezt megtette.
5: Édesanyjával is szolidáris volt ez ügyben.
4: Mindenképpen. Édesapja akkor már meghalt, és két bátyja is meghalt. Tehát sajnos a családból így senki nem maradt meg.
5: Van egy emléktáblája a Maros utcában, abban a házban, azon a házon, ahonnan elhurcolták, és az ötletet, hogy most téged megkeressek, egy véletlen találkozás indította el bennem. Tudnék, mentem interjúra Bereményi Gézához, akit régóta ismerek, és hát pont abban a házban lakik, és abban a lakásban, ahonnan vélhetően Ervin Gábort elvitték a fél emeletén annak a háznak, vagy első szintjén, és egy nagy lakás, és mondta, hogy nem sokat tud róla, de az emléktábla őt is kötelezi. Tehát majd beszámolok neki, és a könyvet, amit megjelentettetek a Szent István Társulatnál tavaly, azt oda fogom adni neki, hogy jobban tudja, hogy hol lakik. Mit tartalmaz ez a kötet? Ervin Gábor első írásai Széchenyiről, a Szent Mise áldozatról és az emberi természet sebeiről. Ez az alcíme a kötetnek.
4: Én is elkísértelek volna erre a beszélgetésre, ugyanis azok a helyszínek, ahol még ő is járt, tehát azok körülöttünk vannak. Most egy lakásban nem lehet csak úgy bemenni, tehát, vagy akár abba a házba, tehát ez különleges engedélyek kellenek. Úgyhogy bizonyos értelemben akkor te már előrébb vagy így a konkrét ismereteket illetően. Egy évvel ezelőtt indult be a boldogatási eljárás folyamata, és létrejött maga egyfajta bizottság, amelynek el kell készíteni egy jelentést Róma felé, ez a pozíciónak nevezik, olaszra le kell fordítani mindent, és a Szentévotási kongregációhoz benyújtani, majd pedig ott, hát akár sorba állni az előttünk lévő, nem tudom, 400-500 szintén boldogavatásra váló akták mögé, vagy pedig akár az aktualitása miatt egy előre sorolás is lehetséges, és akkor előbb előveszik azok a most ellenőröknek nevezhetném, akik nagyon alaposan átvizsgálják az ő életét, áldozatának, vértanúságának a körülményeit, az egyházra nézve, hát a hasznosságát, ha lehet így fogalmazni. Tehát minden körülményt átvizsgálnak. Ha pedig hiányzik valaki, akkor pótlásra visszaküldik. Tehát most jelenleg a boldogatást előkészítő csoport egy kritikai életrajzot állít össze, minden körülményt pontosít, egy morális, erkölcsi dolgozatot is kell ebből írni. Én magam a teológiai jellegűt állítom össze, és ezek mind igazolják a hősies erényeknek a gyakorlását és a meglétét. És mivel vértanú, nem kell külön csoda ahhoz, hogy most az oltár magasára kerüljön, hanem az életrajzából, a körülményekből, és hát tulajdonképpen most a per cím az a hit elleni gyűlölet.
5: A hit elleni gyűlölet.
4: Igen, Odium Fidei, ami most manapság így visszamenőleg, hiszen hát ő is most már 82 éve ugye elhunyt. Elég gyakori, gondoljunk a 1936-os spanyol polgárháborúra, amikor nagyon sok pap, szerzetesnő, papnövendék, püspök halt meg, és az elmúlt napokban is például avattak boldogá azok közül.
5: Leó pápa ott volt Spanyolországban, és ő végezte a szertartást.
4: Igen. Tehát ezek most így, ha lehet azt mondani, napirenden is vannak. Úgy is, hogy az emberiség elé állítani egy olyan személyt, és Ervin Gábor azt hiszem, hogy ilyen, aki egyrészt egy őstehetség, tehát egy zseni volt, tehát 6 nyelven beszélt, és fiatal pap volt, hát mindösszesen 10 évig volt csak pap, de ez alatt mind szellemiekben, lelkiekben, az oktatás területén nagyot alkotott. Tehát az emléke fájdalmas módon épp Magyarországon homályba került, de például külföldön megmaradt.
5: Hogyhogy?
4: Úgyhogy a édesanyja rokonságán keresztül nagyon sok zsidó származású és bújtatott zsidó kijutott külföldre, Egyesült Államokba, Angliába, Ausztráliába, jön majd haza egy ilyen hölgy, 90 éves egyébként, aki azt is vallotta, hogy hát ő sem lenne a világon, hogyha Ervin Gábor az édesanyját nem bújtatta volna. Tehát ez egy nagyon nagy tanú. A másik élő tanú, akit nagyon nehéz elérni, Kaliforniában van, és valójában a kivégzésnél is jelen lehetett. 9 éves volt akkor egy fiú, aki hát Deutsch Dénes, így hívták, de mostani neve George Dénes. Tehát Deutsch György volt, és a mostani neve George Dénes, tehát a Deutschból lett Dénes. És ő egy oral history keretében adott egy riportot Kaliforniában az ottani zsidó intézetnek több évtizeddel ezelőtt. És ez fent van az interneten, is meg lehet hallgatni, és akkor beszél, hogy abban a Légó pincében, a Kapás utcában, ahol a nyilas székház volt, ott volt két pap. Hát most egy 9 éves gyerektől nem várhatjuk el, hogy tudja a nevüket, vagy meg tudja őket különböztetni, de ezt nagyon világosan kimondta, elhangzik az interjúban, és hát ez is egy tény, hogy ő ott volt, onnan vitték el, és az még bizonytalan, hogy most vagy a Dunapartra vitték le őket, és ott lőtték be őket a Dunába, mint ahogy...
5: Salkaházi sárát
4: két héttel...
5: Csak a túloldalon.
4: És két héttel később, tehát ez ugyanaz a december.
5: Igen.
4: Ugyanaz a december, de lehetséges, hogy a Kapás utcai székháznak az udvarán. Tehát most megy egy engedélykérés az önkormányzattól, hogy ott esetleg egy feltárást végezünk. Nem az eltemetés, mert az biztos, hogy utána platóra tették az elhunytakat, lelőtteket, és Dunába dobták, de hogyha ott maradt valami, egy reverenda gomb akár, vagy bármi, nem tudhatjuk. Ugyanis hát nincs erekje. Egyébként hát nagyon sok olyan szent van, vagy boldog, akinek nincsenek meg az erekéi, mert akár hogyha a hét ferences szentet, boldogot nézzük, ugye, tehát többeket, Köröztös Krisztófot, Kovács Krisztófot is a Dunába lőtték, csak lejjebb egy kicsit, ugye, Újvidéknél. Úgyhogy Ervin Gábor esetében teljesen világos, hogy egy szentről van szó, egy vértanúról van szó, és megvizsgáljuk az ő tevékenységét. Tehát már gimnazistaként a piarista évkönyvekben fennmaradt, hogy nem csak, hogy jeles, kiváló minősítést kapott minden évben, hanem önképzőkörökben előadott. Itt Budapesten volt, 1922-29 között, és hát szeretett volna piarista is lenni, de hát az akkori körülmények között, ugye zsidó törvények meg egyéb, a rend nem fogadta. Úgyhogy még semmi adat sincs arról, hogy ő jelentkezett, mert lehet, hogy meg se kísérelte. Tehát nincs. Egyik osztálytársa viszont jelentkezett, Hajós Györgynek nevezték az illetőt, akinek viszont a családi személyes levéltárában nagyon sok utalás van Ervin Gáborra. Mert a két fiú jó barátságban volt, sétáltak, tanultak, a szüleiket ismerték, egymás szüleit, és ez ilyen naplószerű feljegyzésekben a Hajós családnál megmaradt. Ervin Gábor ugye bizonytalan is volt az érettségi után, hogy akkor most az osztálytársa piarista lesz. Egyébként Lénárd Ödön is ebbe az osztályba járt, csak ő már harmadévesen jelentkezett piaristának, és egy kis szemináriumba került Kecskemétre.
5: Igen.
4: Ő ott érettségizett egyébként, de a többiek meg hát fennmaradtak Budapesten. Szívesen lett volna domonkos is elképzelhető, de akár még ferences is. Minden esetre azt tudjuk, hogy...
5: Lehet, hogy túl okos volt, ez csak viccből mondom, de Balanyi György ferences szeretett volna lenni, egy nagy egyháztörténész, és a ferencesek eltanácsolták, hogy túl okos vagy, menjél inkább piaristának.
4: Hát szerintem talán nem ez volt az indok, mert épp az, hogy a piaristák azok mindent kihoztak a fiúkból.
5: Ez Balanyi elmondja ezt a történetet életében.
4: Hogy... Kitöltik, és hát ő is épp azért haladhatott a szellem útján nagyon magasra előre, mert később tagja lett majd a Magyar Filozófiai Társaságnak, de hát 32 évet élt. Tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak, akkor az Aquinói Teológiai Társaságnak is, aminek Schütz Antal volt az elnöke, de hát épp nála írta a doktori dolgozatát, épp a skolasztika egyik tematikájából, a lelki életnek a sebei és azok gyógyítása címmel, és tulajdonképpen maga Schütz Antal is, tehát korának egyik legnagyobb tomista teológusa volt, és Ervin Gábor pedig ismert egy francia származás, de Rómában az Angelicumon, az Angelicumon tanító domonkost, Reginald Garrigou Lagrange-ot, akinek ajánlotta is a doktori dolgozatát. És hát többet idézi, mint Schütz Antalt, ezt a Reginald Garrigou Lagrange-ot, de Prohászkát is nagyon sokszor idézi, és még másokat is. Hát természetesen a doktor Fátert, magát Schütz Antalt is. És visszatérve még a érettségi utáni egy évre, mert akkor ő azért jelentkezett az akkori Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományi Egyetem hittudományi karára, tehát világi hallgatóként teljesítette az első évet. Tehát megvannak a matrikulák, és az ő beiratkozási lapja is megvan például. Ahol a rubrikában, hogy milyen egyházmegyés, nincs semmi beírva. De a másodévtől, miután már felvették kispapnak, és nem tett le a hivatásról, hanem jelentkezett Esztergomba, Seridi Justiniannál, ott pedig hát rögtön látták, hogy egy tehetséges ifjúval van dolguk, úgyhogy rögtön Budapestre küldték, ahol már egy évet végzett, tehát itt a másodévtől folytathatta, és így hát 1934-ben, június 24-én pappá is szentelték.
5: A szülei is már keresztények voltak, vagy ő keresztelkedett ki, vagy erről mit tudunk?
4: Az egész család kikeresztelkedett volt, tehát zsidó származásúak voltak, édesapja erdélyi származású volt, édesanyja, úgy hát most mondjam, hogy a legendák vagy a hagyomány alapján még Heinrich Heinével is rokonságban volt, Brust Ilona, és tulajdonképpen hát akár a zsidókkal szembeni atrocitások miatt, vagy akár még csak teljesen jó szándékkal, az integráció szándékával 1919. augusztus 9-én itt Budapesten a Belvárosi templomban katolizáltak. Tehát az anyakönyvben, a keresztelendők anyakönyvében benne van. Először a két szülőnek a neve, Ervin Kálmán és Brust Ilona, utána Pál, ő volt ügyvéd, és László pedig ilyen posztokereskedő. És utána harmadikként jött a fiúk közül Gábor. Tehát ez szépen egymás után ott van, és miután a szülők először már ugye megkereszelkedtek, a gyermekeiknél már úgy vannak feltüntetve, mint római katolikusok, a szülők. Tehát ez is nagyon érdekes, és hát az is, hogy kik a keresztülők, tehát egy tehetős család volt, egy polgári család volt, Ervin Gábor ugye érettségi évében járt Angliában például, érdekelte a Science Museum, és bátran jelentkezett mondom papnövendéknek Esztergomba, ahova rögtön felvették, és Budapesten irányították, itt pedig egy irodalmi iskola volt a kispapok között, és hát abban az évben, 1930-ban, amikor itt megkezdte a szemináriumi éveket, már másodévesként, akkor már készültek ennek a Magyar Egyházirodalmi Iskola fennállása 100. évfordulója ünneplésére. Egy gyűjteményes kötetet adtak ki, amelyben miniszterek, püspökök, Schütz Andor, Sik Sándor egyebek írtak, és hát felkérték Ervin Gábort is. Tehát ahhoz, hogy valami 1931 tavaszán megjelenjen, hát azt gondolom egy évvel korábban már meg kellett írni.
5: Hogy ne.
4: Tehát ha kiszámoljuk, hát még 20 éves se volt. Széchenyi vallásossága. Ezzel a címmel írta a tanulmányát, és papnövendékektől meg szoktam kérdezni, mikor beszélek Ervin Gábor, hogy tudnának ilyesmit írni, mint Ervin Gábor így 20 éves korukban?
5: 20 oldalas dolgozat.
4: Igen, tehát utána kellett nézni külföldi publikációkból, és hát be is vették ebbe a gyűjteményes kötetbe. Majd pedig végzős kispapként az oltári szentségről, az eukarisztia teológiai tanításáról írt egy dolgozatot, és ugyanabban az évben, amikor őt pappá szentelték, 1934. június 24-én ő káplán lett egy nagyon rövid ideig Szomoron, egy hónapig, de utána gyorsan áthelyezték Budaörsre. És ott pedig két évig volt káplán. De az első évben, az első hónapokban megírta, vagy pedig befejezte a már félig kész, vagy majdnem kész doktori dolgozatát. Az emberi természet sebei és gyógyulásuk, ahogy említettem, ez a címe. És az egészet ceruzával az első belső lapon ráírja, hogy Doktori Angelico.
5: Angyali doktor.
4: Doktornak. Uh-huh. Ez Aquinai Szent Tamás. Tehát neki szentelte az egész művet. És hát a lábjegyzetei, az utalásai, a szófűzése. Tehát olyan, hogy hát most ezt egy 22 éves gyerek írta, ugyanis engedménnyel szentelték őt pappá.
5: De említetted, hogy talán a ELTE szervezett talán 2010-ben egy konferenciát már 12-ben, róla. Vagy 12-ben. Tehát végül is abszolút ismeretlen, ez nem tudtunk róla. Tehát valószínűleg Erdő Péternek is egy reveláció lehetett, amikor ismerkedett a Beke Margit kötetbe szerepelt ez az életrajz, vagy tehát, hogy nem volt az a közeg, amely számon tartotta volna ezt az életutat, hogy nem 40 évvel ezelőtt kezdődött.
4: Nem olyan szintű közeg.
5: Igen.
4: Tehát ugye 2012-ben, ugye, tehát 1912-ben született, és én akkor már ismertem őt, amikor szerveződött az ELTE-n, a filozófiai tanszéken, hiszen őt filozófusnak is elfogadta a magyar társadalom. Tehát ez most teljesen független az egyháztól, és majd 1984-ben, tehát a halála 40. évfordulóján, Hanák Tibor a Bécsi Naplóban megemlékezik Ervin Gáborról, úgy, hogy a cikkét tulajdonképpen egy kanadai Menóra című lap közli, amiben a magyar értelmiséget szólítja meg, hogy elfeledkeztetek Ervin Gáborról. És hogyha nem hal meg fiatalon, 32 évesen, hogy akkor mi minden lehetett volna belőle, milyen irányba mehetett volna el, akár a personalizmus irányába, vagy más filozófiai vonalon. De nagyon szép volt ez a megemlékezés, amelyet egyébként az ő keresztfia, Ervin Gábornak a keresztfia, aki még él, Fischer János, szorgalmazott. Tehát ő engem megkeresett, hogy szeretnék összegyűjteni Ervin Gábornak az írásait, akkor találtuk meg a Széchenyi vallásosságát, az bekerült később a Lármántánnál megjelent gyűjteményes kötetbe, és hát ő volt az egyébként, aki a Marus 44/B ház falára elhelyezett emléktáblát is az önkormányzatnál. Kezdeményezés megengedte, azt én áldottam meg egyébként, és utána pedig elindult egy folyamat, hogy megismertetni Ervin Gábort. Ebben a Városmajori Katolikus Egyesület élen járt, ugyanis valahogy ők is felfedezték, hogy hoppá, hát a plébánia területén itt volt egy szent. És akkor 2024-ben, ugye épp a halálának a 80. évfordulóján, akkor egy 4 előadásból álló sorozatot indítottak el. Ennek felvételét láthatta a bíboros úr, amiben én is megpedzettem, hogy tehát azonnal boldogán lehetne avatni, mert vértanú. És így beindult a boldogavatási eljárás is. Egy szakértői bizottság állt össze, kifejezetten levéltárosok, történészek, akik nagyon alaposan tudják vizsgálni ezeket a dolgokat, és hát nagyon sok minden feltárult, ami Ervin Gábor környezetében volt. Például, amiről nagyon keveset tudunk tényleg, hát a nyilasoknak a működése. Hogy épp a 12. kerület volt az, ahol országos szinten is a brutalitás olyan magas fokú volt.
5: És pont itt a Maros utca, Városmajor utca környékén.
4: Sajnos, ezt kell hozzátennem, mert itt egy zsidó otthon, egy zsidó kórházat is, ugye, tehát legépfegyverezték a nem tudom, 128 embert. Nagyon-nagyon sok áldozat volt itt. És hát sajnos volt köztük egy katolikus pap, egy minorita szerzetes.
5: Már akkor általában föl volt függesztve már a minoritáktól, de...
4: Továbbra is járt a reverendájába, és ebben a körzetben...
5: Kunpáter.
4: Igen, Kun András minorita volt. Tehát ott volt egy ördögfióka gyakorlatilag, ezt kell mondani, meg egy angyal egymás mellett. És ugyanabban a templomban miséztek. Mert a plébános az ilyen nyilas értelmű volt. És beengedte ezeket az elemeket is a templomba. Úgyhogy van egy élő tanú, aki például azt megélte, hogy egy ilyen nyilas osztag bejött a templomba fegyverrel. Egy kislány volt akkor az illető, még ma is él, és nagyon él benne az az emlék, hogy hát azt hitték, hogy nekik akkor ott végük van. Tehát a kumpáter misézett, előjöttek az oltárig, utána kimentek. De nem lehetett tudni, hogy most itt lesz-e itt ennek folytatása, vagy valami. Tehát nem volt könnyű helyzet, és ezt ma már nehezen tudjuk fel térképezni, hogy ki merre és hogyan mozgott. Minden esetre még meg kell emlékezni arról, hogy volt egy Magyar Szent Kereszt Egyesület.
5: Ott szerepe volt Ervin Gábornak is.
4: Lelkivezető volt, de a bátyja, Ervin Pál, ügyvéd, ő már korábban ott titkár volt. Ennek az elnöke Apor Vilmos volt egyébként.
5: Már akkor győri püspökként.
4: Győri püspökként, és hát egészen biztos, hogy a kettő között is szoros kapcsolat volt. Megvannak a programjaik a Szent Kereszt Egyesületnek. Tehát azon nagyon sokszor ott van Ervin Gábor neve, de sok más ismert magyar papi, akik hát kiálltak, elnyomottak a szegények és az üldözöttek mellett.
5: Remélhetőleg ez a kritikai életrajz hamarosan megszületik, dolgoznak rajta, mert az egy mérföldkő lesz.
4: Megvan már, mert tavaly volt egy konferencia Ervin Gáborról, egy 8 előadásból álló konferencia, és ennek az anyaga pontosításokkal, lábjegyzetekkel, kiegészítésekkel most készült el. És ebben benne van ez a kritikai életrajz, ami majd őszre fog megjelenni, amely egy emléket is állít a fiatal, ifjú Ervin Gábornak, a kispapnak, a fiatal pap, hogy indult el a lelkipásztorkodás útján, a szellemi élete, hogyan tudott kapcsolódni a akkori közéleti és értelmiségi körökhöz, mint ami a filozófia, a pszichológia biztosított, és hát az írásai. Tehát ő tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel, a könyvei, amelyeket akár fordításai Garrigou Lagrange-tól, vagy pedig más szerzőktől, ezek mind a Korda kiadónál jelentek meg Kecskeméten. Tehát az a jezsuitáknak a kiadója volt, és hát nem mellékesen a Magyar Kultúra, aminek Banga Béla volt a főszerkesztője, lapjain Ervin Gábor rendszeresen feltűnt.
5: Publikált.
4: Sőt, 1940-ben ő búcsúztatja a címlapon Banga Bélát. Ervin Gábor.
5: Aki 60 éves korában elhunyt nem sokkal az Eukarisztus kongresszus után, 40-ben azt hiszem.
4: Igen.
5: A címlap, ez az ELTE jogtudományi kar, miért ez került a címlapra?
4: Tehát itt az egyetemi templom mellett vagyunk, ugye most is fizikailag, a szeminárium épületében. Mellettünk van az egyetemi templom, és rögtön mellette pedig az ELTE, a mostani ELTE jogi kara. Az akkor a Pázmány Tudományi Egyetemnek a jogi kara volt, és annak az első emeletén volt a hittudományi kar. Tehát Ervin Gábor ide járt, ebbe az épületbe járt teológiára. Tehát a papképzésnek ugye a lelki élet és a papságra való felkészítés az a szemináriumban történt, maga a szentségekben való részesülés az egyetemi templomban, és pár lépése odébb, az pedig hát az egyetem volt maga, tehát kifejezetten a hittudományi kar, amelyen az első évben, mivel akkor még nem volt papnövendék, tehát más professzorokat is hallgathatott, akik szimpatikusak voltak számára, világiakkal járt együtt például.
5: Hogyne, persze. Utolsó kérdésem, említettük, hogy nincs erekjéje egyenlőre. Semmi olyan tárgy, vagy könyv, vagy följegyzés nem maradt fönn, ami lehetett a kezébe, vagy ő írhatta volna?
4: De igen. Ilyenek maradtak fent, és hogyha nem csak a csonterekjékre gondolunk, akkor például a könyvtárunkban is a Kultúra és emberiség, amely ugye kiváltotta a magyar filozófia érdeklődését, aláírása. És többeknek írt. Van úgy, hogy csak hogy a szerző, tehát így írt alá, hogy a szerző, mivel a neve már ott volt a címlapon,
5: igen.
4: De nagyon sokszor van, hogy szeretettel, és Ervin Gábor leírja a saját írását. Talán most erről még nem beszéltünk, hogy 7 évig a Salvator Intézetnek volt a hittanára. Tehát ez idő alatt...
5: Hát a Salvator nővéreknek volt egy intézetük, vagy mi volt
4: igen,
5: az?
4: Igen, ilyen tanítónéniket képeztek, igen. És az én általános iskolai osztályfőnöknőmnek, Makádi Margitnak is a hittanára volt Ervin Gábor, aki hát a pap szentelésen.
5: Hát akkor így találkoztál először Ervin Gáborral.
4: Egészen pontosan így. Hogy a Tedeum és a Veni Sancte beszédeit Ervin Gábor összegyűjtötte, jezsuiták kiadták, és Margit néni pedig ezt elhozta a szentelésemre, és hát mondta, hogy hát, hogyha ezzel tudsz valamit kezdeni, neki ez pedagógiai vezérfonala volt, hát akkor ezt nekem adja. És én ezt olvasgattam, elprédikáltam, tehát mind a mai napig ott visszhangoznak a sorok között az írásaiban, az ő igazi lelkisége, amely, hogy így fogalmazzak, állandó, és tulajdonképpen az egyház tanítását tartalmazza, egy nagyon szép megfogalmazásokkal, már akkor ugye benne van a gondolkodó ember, de benne van a fiatalokkal foglalkozó lelkipásztor is.
5: Nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk lejáróba van, folytatjuk, és hát nyomorúan kísérjük azt a folyamatot, amiben Gránc Mihálynak fontos szerepe van, hogy egyre jobban megismerjük, és elkísérjük az oltárra emelésig Ervin Gábort valamennyiünk érdekében. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. július 5-e, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
2: a bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Fülöp Csaba, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat! Főpíreink először röviden. Magyar Péter hétfőn Törökországba utazik, és először vesz részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet, amelyen Orbán Viktor tartja a zárónapi beszédet. Hétfő hajnalban Törökországba utazik Magyar Péter, hogy kedden és szerdán először vegyen részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő közölte, elutasította a honvédségi gépet, kereskedelmi járattal a Wizzairrel repül Isztambulba, a csúcs után pedig 4 napot a 2 kisebbik fiával tölt Antaliában, ennek költségeit saját maga állja. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette. Írta meg az Index. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt alakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán vasárnap. Hegedűs Zsolt közölte, az első kerekasztalon 3 stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora Európában, ami az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredménye, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán vasárnap. Vitézi Dávid, a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésére hivatkozva kiemelte, a magyar vasúti járművek átlag életkora 42 év, miközben Romániában 32, Lengyelországban 25, Szlovákiában 22, Csehországban pedig 20 esztendő ugyanez az adat. A miniszter szerint ez azt mutatja, hogy Magyarország évtizedes lemaradásban van a vasúti járműpark megújításában, ahol minden érdemi intézkedés évtizedes előre gondolkodást igényel. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára az akadémia diploma átadó ünnepségén vasárnap. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpálya modell, amelyre egész Európa felfigyelhet, adta hírül az MTI. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem elmúlt 5 évének legfontosabb eredményeit sajtótájékoztatón ismertették az intézmény képviselői a hét elején. az egri székhely Üdejászberényben is kampusszal rendelkező egyetem életét a 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszakban a stabilizálódás jellemzi. A tanévzáró alkalmából tartott sajtótájékoztatóról a Magyar Kurír is tudósított. A szerkesztő összefoglalóját hallják.
3: A sajtótájékoztató középpontjában annak a közös intézményi munkának a bemutatása állt, amely katolikus egyetemként stabilabb működést, bővülő képzési és hallgatói lehetőségeket, valamint erősödő tudományos és nemzetközi jelenlétet eredményezett. Pajtokné Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a 2021-től az egri főegyházmegye a fenntartásában működő intézmény katolikus egyetemként új stratégiai és finanszírozási keretek között folytatta több évszázados egri felsőoktatási küldetését. A fenntartóváltás óta eltelt 5 év a stabil működés, a minőségbiztosítás, a fejlesztések és az intézményi identitás megerősítésének időszaka volt. Az egyetem a fenntartóváltás óta eltelt 5 évben komoly fejlődési pályára lépett, amelynek egyik leglátványosabb eredménye, hogy a hallgatói létszám több mint 40%-kal növekedett, és ma már meghaladja 7200 főt. Különösen nagy sikert könyvelhet el az egyetem a pedagógus képzés terén. Itt az országos átlagot is meghaladó mértékben nőtt a felvettek száma, miközben az intézmény sikeresen akkreditálta a 3. doktori iskoláját is. A nemzetközi elismertséget hűen tükrözi, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem bekerült a világ legjobbjait jegyző Times Higher Education rangsorba, és hazai szinten is kiváló helyen szerepel az oktatói minőség tekintetében. A katolikus szellemiség megerősödésével párhuzamosan az elmúlt időszakban komoly infrastruktúrális és energetikai korszerűsítések valósultak meg. Így az intézmény mára a régió szellemi, tudományos és kulturális központjává vált.
2: A következő tanévtől betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban a 6 és 13 év közötti gyermekek számára. A norvég kormány azzal indokolta a döntést, hogy a mesterséges intelligencia túl korai használata hátráltatja a gyerekek fejlődését. A héten történtben Baracsi Katalin internetjogász véleményét Pécsi Krisztina kérdezte.
4: Azt gondolom, hogy 2022. november 30-a óta, amikor az OpenAI nevű cég a ChatGPT-t a világra eresztette, azóta mindenki életébe beköltözött a mesterséges intelligencia. Vannak, akik félnek tőle, vannak, akik nem is tudják, hogy egyébként már mesterséges intelligenciát használnak, és ott van a diákság, aki meg egyértelműen az előnyeit próbálja megtalálni ennek az új technológiának, és egyre fiatalabban, akár a házi feladat készítéshez, akár a mindennapi életükhöz kapcsolódóan használják a mesterséges intelligenciát. Norvégia ezzel az új lépéssel, hogy a 6 és 13 év közötti diákok számára az iskolában megtiltja a mesterséges intelligencia használatát a következő tanévtől, annak megy elejébe, hogy a gyerekek ne legyenek ennek a technológiának kiszolgáltatva, ráutalva, és arra is felhívja a figyelmet, hogy oktatási szempontból, ha már a tanulás korai szakaszában egy új technológiát használnak, mint tanulástámogató, akkor valószínűleg nem fognak olyan jó irányba fejlődni azok a készségeik, amiket az első iskolás években kell megtanulni, ezért szeretnék, hogyha a hagyományos iskolai környezetben sajátítanák el ezeket a készségeket és képességeket, és amikor már nagyobbak lesznek, biztos tudás birtokában vannak, akkor el lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával való egészséges viszony kialakítását is.
5: 14 és 16 év közötti diákok is csak pedagógus felügyelete alatt alkalmazhatják az iskolában a mesterséges intelligenciát.
4: Szerintem ez is egy jó lépés, hiszen az is ma már egy külön képesség, és létezik egy kifejezésre, hogy mesterséges intelligencia műveltséget is lehet fejleszteni. Úgyhogy a felügyelet abban segít, hogy ők megfelelő módon tudjanak kapcsolatba lépni ezzel az új technológiával, és fejlődjön a kritikai érzékük.
2: Diákokat toboroz és visz a frontra az orosz hadsereg. Erről a BBC Russian számol be, amely azt írja, már a fronton vannak azok a diákok, akiket évelején kezdett el toborozni az orosz hadsereg. Korlátozott egyéves szerződést, elitnek számító drónkezelői képzést és viszonylag védett technikai szerepet ígérnek nekik, de a lap szerint mindez csak csali. A kampány az egyetemek, technikumok és szakképző iskolák diákjait célozza, különösen azokat, akik tanulmányi nehézségekkel küzdenek, vagy tanulmányaik megszakítását fontolgatják. A beregszászi székhelyű Prokultúra Subkárpatika civil szervezet huszárlovas bemutató sorozatot indított a kárpátaljai magyar iskolás korosztály számára. Az interaktív foglalkozások Tiszacsomán, az Árpád vezérlátogató központban és Lovardában zajlanak majd. Nyíri Kata jelenti.
6: A mai napon a huszároktól megtudtunk dolgokat, hogy milyen a viseletük és hogy mit csináltak, illetve lovagolni lehetett, a lóról is megtudtunk dolgokat. Érdekes a mai napban az volt, hogy megtekintettük az állatokat, és hogy lovagolhattunk, és hogy felpróbálhattuk a huszároknak az öltözetét, illetve hogy öltöznek, és hogy hívják az öltözetüket.
7: Mondja Árva Arabella, aki szintén részt vett a huszárlovas bemutatón. A huszárok a 19. század végéig játszottak fontos szerepet a magyar hadseregben, például a törökök elleni háborúkban. A Rákóczi szabadságharc során pedig a kuruc seregek egyik legfontosabb katonai erejét alkották. Turányi Nikoletta, az Árpád vezérlátogató központ tárlatvezetője.
8: Magyarországon jelentek meg először, azonban későbbiekben Európa több országában is elterjedtek. A nyelvészek között nincsen megegyezés, hogy honnan is ered a huszár szó, azonban Magyarországon elterjedt egy ilyen kifejezés, miszerint a huszár a huszóból ered, és mivel egy akkori királyi rendelet szerint 20 jobbágytelek után ki kellett állítaniuk egy lovas harcost, és úgy gondolják, hogy innen ered a huszárszó. A viseletükről tudni kell, hogy nagyon díszes, zsinóros egyenruháik voltak, a sapkájukat csákónak nevezték, volt még egy rövidebb kabátjuk, amelyet dolmánynak neveztek, és volt még egy ilyen szörmés kabátjuk, az pedig mentének nevezik, volt még egy lovagló csizmájuk, valamint egy szükszáró lovas nadrágjuk is.
2: Érvénytelen lett a népszavazás Szlovákiában az alacsony részvétel miatt, jelentette be a választásokért felelős állami bizottság vasárnap. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehetett választ adni. Egyrészt arra, hogy szlovákok egyetértenek-e azzal, hogy megszüntessék a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak élethosszig járó juttatást, valamint arra, hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. A csaknem 5,5 millió lakosú Szlovákiában szombaton tartott referendumon a választásra jogosultaknak csak 16,1%-a vett részt, így a szavazás érvénytelen. A Bátori Fest alkalmából vérrel írt történelem elevenedett meg a szilágysomlyói Bátori Várban, de ehhez 70 km lovaglás is kellett a helyszínig. Gáspár Sándor tudósít.
9: Korhű öltözet, lovas bemutató, felvonulás, csatajelenet, történelmi újrajátszás, harci cselekmények, intrikák, cselszövés, ármánykodás. Idén immár 11. alkalommal szervezték meg a Magura lábainál fekvő Szilágysomlyón a Bátori Festet. A kalotaszegi Turul Nomád Hagyományőrző Egyesület, másképpen a Sztánai Lovasok 10 fős csapata, két nap leforgása alatt nomád stílusban Lóháton tette meg a Sztána Szilágysomlyó közötti 70 kilométeres távot, annak érdekében, hogy lovas bemutatót tartsanak, részt vegyenek a felidézett csatában, és felvonulhassanak a többi erdélyi, magyarországi és lengyelországi csapattal. A valamikori eseményeket felidézve és részben átköltve az oszmánok és a keresztény erők közötti összecsapásokra összpontosítottak. A város neve elsősorban a bátoriak révén vált ismerté. A szilágysomlyói ágból származó bátor

0: Korifest idei látványosságát nem csupán a lovas bemutató meg a csata jelenetek szolgáltatták. A szervezők azt a politikai és katonai világot idézték föl, amelyben a hűség, a hatalomvágy, az árulás és a szövetségkötés egyaránt meghatározta Erdély sorsát. 11 hagyományőrző csapat vett részt a játékokon, 4-en Lengyelországból, Ibrahim Martalócai pedig Magyarországról jöttek. 5 szilágysági csapattal együtt kötötték le 3 csatával is a nézők figyelmét.
1: Példátlan biztonsági intézkedések előzik meg a Mexikó-Anglia labdarúgó világbajnoki mérkőzést, amelyet Mexikóvárosban rendeznek meg, magyar idő szerint hétfő hajnalban. A London idő Daily Telegraph beszámolója szerint az Azték stadionnál, ahol a meccset játsszák, 7500 rendőr lesz szolgálatban. A mérkőzés napján várhatóan több millió ember vonul majd ki Mexikóváros utcáira. A szigorú intézkedésekkel a hatóságok azt akarják megakadályozni, hogy megismétlődhessen a június 30-án az ekvádoriak felett aratott mexikói győzelem utáni tragédia, amikor is az ünneplés közepette 4 ember meghalt.
2: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Egyre nagyobb gondot okoznak Szerbiában a felhalmozott, ki nem fizetett villany- és gázszámlák. Az állami vállalatokkal és közintézményekkel együtt a tartozások összege már meghaladja 143 milliárd dollárt, ezért a Nemzetközi Valuta Alap határozottabb fellépést sürget a szerb kormánytól, írja a Vajma. Az IMF szerint a tartozásokat előbb-utóbb rendezni kell, még akkor is, ha az adósok állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy ha a követelések behajthatatlanná válnak, végső soron az állami költségvetésnek kellhet fedeznie a veszteséget, vagyis a terhet végül az adófizetők viselhetik. A legfrissebb májusi adatok szerint a Srbijagas felé fennálló tartozások meghaladják a 123 milliárd dinárt, míg a szerbiai villanygazdaság csak nem 20 milliárd dinárnyi kifizetetlen villanyszámlát tart nyilván. Az áramdíjak esetében a legnagyobb adósok között szerepel a csődben lévő szendrői acélmű, a Rezsavica bánya vállalat, a Politika részvénytársaság, valamint a belgrádi vízművek és csatornázási közvállalat. 6. alkalommal szervezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Akovita nemzetközi párlat és pálinka versenyt a Székely Gazda Szervezetek Egyesülete és partnerei szervezésében. A díjátadó gálát, amelyen a Kárpát-medence legjobb pálinkái és párlatai kaptak elismerést, a csíkszeredai Hungest Hotel fenyőben tartották, számos neves vendég jelenlétében, adja hírül a Hargita népe. A múlt évben alapított Akovita Pálinka Akadémia intézménye az elmúlt időszakban tovább erősítette a termelők szakmai fejlődését, igazolva, hogy a folyamatos képzésekre és a tapasztalat cserére alapozva folyamatosan előre lehet lépni. Az idén mintegy 840 benevezett mintát bírált el alapos munkával egy rendkívül tapasztalt szakmai zsűri. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
1: A várható időjárásról. Éjszaka fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, majd hajnaltól nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Magyar Péter hétfőn Törökországba utazik és először vesz részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet, amelyen Orbán Viktor tartja a zárónapi beszédet. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör.

0: A szerkesztő Bartók Szilvia, technikai munkatársam Fülöp Csaba, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
2: 2026. július 5-e, évközi 14. vasárnap van. Isten éltessen évnapjuk alkalmából Emese, Sarolta és Filoména nevű hallgatóinkat. 1996. július 5-én Skóciában világra jött az első klónozott emlős, egy Dolly névre keresztelt bárány. Dolly születése rengeteg problémát vetett fel, amelyek egy része inkább etikai, mint szakmai volt. Előkerült a súlyos kérdés, hogy szabad-e az embernek Istent játszania. 1791. július 5-én született Fabini Teofil János, orvos, szemész, a magyar klinikai szemészet megalapozója, a magyar szemészet atya. 1886-ban e napon született Hankó Béla, zoológus, ornitológus, muzeológus, a Tihanyi Biológiai Intézet első igazgatója. Tudományos munkássága a hidrobiológia, a halbiológia és az állatrendszertan területét ölelte fel. 1901. július 5-én született Szergej Obrasztov, szovjet-orosz bábművész, színházi vezető, rendező, író. 1931-ben alapította a Moszkvai Központi Bábszínházat, ahol klasszikus orosz és külföldi mesejátékok mellett szatirikus felnőtt műsorokat mutatott be, megdöbbentő egyszerűséggel fejezve ki emberi érzelmeket és indulatokat. 1911. július 5-én született Georges Pompidou, francia politikus, 1962 és 68 között kormányfő, majd 69-től 74-ig köztársasági elnök. 110 éve látta meg a napvilágot Rév Lívia, zongoraművész. 9 évesen már koncertezett, 12 évesen szimfonikus zenekar szólistája volt. 1938-ban diplomázott a Zeneakadémián. 1946-ban távozott az országból, Párizsban telepedett le, és zongoraművészként világkarriert csinált. Csaknem 4 évtized után, 2003-ban adta első koncertjét Budapesten. Rév Lívia ezt követően többször is fellépett Budapesten, 2005-ben önálló Debussy szólóestet adott a Művészetek Palotájában, óriási elismerést aratva. 1881-ben e napon halt meg Mandl Lajos, Párizsban élt orvos, az MTA levelező tagja, a mikroszkópikus anatómia úttörője. 1951. július 5-én távozott e világból Hetényi Heidelberg Albert, zeneszerző. Mintegy 650 kuplét, műdalt és sanzont írt, amelyek nagy népszerűségnek örventek. 1966. július 5-én halt meg Berda József, József Attila díjas költő, műveiben a természet szeretet s az élet elemi örömeinek megszólaltatója volt. Ugyancsak ma 60 éve távozott e világból Hevesi György, magyar származású Nobel-díjas kémikus, a hafnium társ felfedezője, az MTA külső tagja. 50 éve halt meg Markos György, geográfus, grafikus, a földrajztudományok doktora. 30 éve nincs köztünk Tompa Miklós, rendező, színészpedagógus, színigazgató, a Székely Színház alapítója. 1044. július 5-én harmadik Henrik német-római császár hadai Mémfő közelében legyőzték Aba Sámuel magyar királyseregét. 1697. július 5-én első Lipót Savoyai Jenő herceget nevezte ki a magyarországi hadak főparancsnokának. 1933. július 5-én Magyarország és Olaszország légiforgalmi egyezményt kötött Rómában.
0: A Multidézőt Szikora József készítette.

Max Bro Émol kettős verseny klarinétra, brácsára és nagy zenekarra című művének első tételét Giovanni Punzi és Eva-Catherine Dalsgaard adta elő. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Hiszek az Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges szentolvasó első tizedét mennyei édesanyánk szeplőtelen szíve tiszteletére és az ő szándékára ajánljuk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A Szent Szűz oltalmába ajánljuk édes hazánkat, országunk és a világ vezetőit, hogy egymás iránti tiszteletben a béke megteremtésén fáradozzanak nemzetek javára.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
5: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mi

0: pokol tüzétől. Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ajánljuk imánkat a nehézségekkel küzdő, válságba került családokért, hogy Krisztus szeretetében lelki békére találjanak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk az üldözött keresztényekért, a háborúk megszűnéséért és a világ békéjéért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk a földrengés áldozataiért, az égiek oltalmába ajánljuk a reményvesztett, kétségbe esett embereket, akik elveszítették szeretteiket, otthonaikat.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Szülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Imáiról és támogatásáról biztosítja az amerikaiakat Leó pápa abban a levélben, amelyet az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött július 4-én. Ebben hangsúlyozza, bízik benne, hogy a jövő felé vezető úton 1776 szelleme továbbra is a reményre és az egységre ösztönzi Amerikát. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára, 1776. július 4-ére utal, amikor a nemzet lefektette az emberi jogok, az egyenlőség és a nép szuverenitás alapjait, és hitet tett a szabadság, az egyenlőség és az igazságosság mellett. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelentette be, hogy új vezetője van a várkapitányságnak és a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl Imre programirodának. A miniszter felmentette a programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát, a várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább. Mindkét szervezet irányítását Ambrus György építőmérnök veszi át. A miniszter szerint a két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsék és tovább fejlesszék az állam magas építési és városfejlesztési tudását a jelentősebb állami beruházások megvalósítására. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely a hónap közepére ismét jelentős felmelegedést, akár 40 fokos meleget hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély-Szentkúton július 4-én szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Újabb erősebb aktivitást mutatott az Etna vasárnap reggel, mint egy másfél kilométer magas hamufelhőt szórva az égre, amely déli-délnyugati irányba haladt a széljárással, ismertette az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A vulkanikus aktivitásra tekintettel ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér, közölte a létesítmény üzemeltetője. A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, és évente több alkalommal is kitör. Végül a várható időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, majd hajnaltól nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

0: Hetedik rész, 13. fejezet, amelyben felfordul egy csónak. Meg akarjuk menteni a legénységet.
1: Tengerész haditanács!
0: Kiáltott fel Dagi, amikor közelebb mentünk a csónakhoz. Jó nagy csónak volt, de felborult. Orra a parton volt, csak a másik végét érte a víz.
1: Tengerész haditanács következik!
0: Ismételte Dagi.
1: Mert meg kell tudnunk, kik érkeztek ide, hogy felkutassák a mi rejtelmes szigetünket. Az is lehet, hogy az őrség azóta már meg is kötözte őket, tehát határozzuk el, hogy kiszabadítjuk a csónak utasait, s aztán megmenekülésük örömére nagy lakomát csapunk.
0: Az is lehet, mondtam erre, hogy az éjszaka vihar volt, és a vihar vetette partra ezt a csónakot, tehát senki sem akarja felkutatni a mi rejtelmes szigetünket, mert a rejtelmes szigetet mi találtuk ki.
1: Hú, akkor még nagyobb baj van,
0: mondta Dagi,
1: mert a vihar a partra dobta a csónakot, és az utasok eltűntek. Tehát mi most mentő csapat leszünk, vagyis elhatározzuk, hogy megmentjük a csónak legénységét, és ha megmentettük őket, akkor nagy lakomát csapunk, mézet is eszünk, és várj!
0: Vágott közbe jó csont.
1: A mentést csak a vízben kezdhetjük meg. Ezért fordítsuk meg a csónakot, és tegyük szépen a vízre. Aztán szálljunk be, és keressük meg az eltűnt legénységet.
0: Tolni kezdtük a csónakot. Aztán bementünk a vízbe, és nagy erővel megfordítottuk. Szépen ringott, csak az alja tele volt vízzel. Mancsunkkal kimertük belőle a vizet, és ekkor Dagi azt mondta.
1: Beszállni!
0: Eszembe jutott valami. Az, hogy a csónak nem a miénk, és az is eszembe jutott, hogy idegen csónakban nem szabad beszállni. Ezt meg is mondtam barátaimnak.
1: Igaz!
0: Kiáltott fel jó csont.
1: Csak hogy ez talál csónak, mi pedig becsületes megtalálók vagyunk. Ezért írni kell egy nagyon fontos hirdetést, és a hirdetésben ez lesz. Rendkívül fontos hirdetés! Akinek elveszett egy csónakja, olvassa el! Mi, becsületes megtalálók, felfedeztünk egy gazdátlan csónakot. A csónak különös ismertető jele, hogy felborult, de mi, becsületes megtalálók, visszafordítottuk. És most elindulunk, hogy megkeressük az eltűnt legénységet. Ha megtaláltuk őket, az eltűnt és megmentett legénység mézet kap, esetleg Dagi is, mert ő nagyon szereti.
2: Mindenki kap mézet,
0: vágott közbe Dagi.
1: Várj,
0: mondta jó csont. Még azt is beleírjuk a nagyon fontos hirdetésbe, hogy engedjenek beszállni minket, a becsületes megtalálókat a csónakba, különben nem találjuk meg az elveszett legénységet. És még bele kell írni a nagyon fontos hirdetésbe, hogy Panasz Mukinak is elveszett a spárgája. Dagi hátba vágta jó csontot. Nem nagyon, de hátba vágta. Aztán azt mondta.
1: Ezt a csónakot gazdátlan csónaknak nevezem ki, és mégiscsak üljünk bele, mert én még sohasem ültem csónakban, és ha majd a csónak becsületes gazdája jelentkezik, akkor kiszállunk, és átadjuk neki. És ha délelőtt nem jelentkezik, akkor délután vitorlát szerelünk a csónakra, és elvitorlázunk vele egy másik rejtelmes szigetre.
0: Jaj! Kiáltott fel Panasz Muki. Ne szálljunk be mi a becsületes megtalálók a csónakba, mert nincs benne evező, és akkor a víz elvisz majd bennünket nagyon messzire. Dagikám, Panasz Muki hangja sírósra változott. Olyan messzire visz minket a víz, hogy nem is kerülünk haza délig. És akkor te, Dagikám, nem ebédelhetsz, és ezért nagyon éhes leszel, tehát egyáltalán ne szálljunk be ebbe a gazdátlan csónakba.
1: Érdekes,
0: mondta Dagi.
1: Ez nem is jutott az eszembe. Nincs evező. Hát majd a mancsunkkal evezünk, és úgy, hogy a víz ne vigye el messzire a csónakot, és ebédre hazajussunk. Panasz Muki álljon be a vízbe a csónak végéhez, és tolja. egészen a jelző póznáig tolja, aztán vissza, hogy felkutassuk az eltűnt legénységet. Az eltűnt legénység sem lehet távolabb a jelző póznánál, mert ott már mély a víz, és elmerülhetnének. Tehát beszállni! Egy-kettő!
0: Az jutott eszembe, hogy inkább ismét ki kellene tolni a csónakot a partra, és a láncával jól odakötözni egy fához, de akkor Dagi már bemászott a csónakba. Jó csont is. Jó csont kinyúlt a csónakból, és megragadta a karomat.
1: Gyere gyorsan,
0: mondta,
1: mert indulunk.
0: Felkapaszkodtam a csónak szélére, barátaim pedig beemeltek. Bár ne emeltek volna be, mert ahogy húztak, a csónak fél oldalra billent, majd felborult. Mikor leültem a csónakdeszkára, még akkor is nagyon himbálózott. Dagi most elkiáltotta magát.
2: Teljes gőzzel, előre!
0: Mancsunkat belelógattuk a vízbe, és evezni kezdtünk. Csak hogy össze-vissza csapkodtuk a vizet, úgyhogy a csónak forogni kezdett.
2: Muki!
0: Kiáltott Dagi.
1: Tolj gyorsan a csónakot, de mindig csak kelet felé.
0: Jaj, mondta panasz Muki, most igazán jó lenne nekünk egy iránytű, mert nem tudom, merre van kelet.
1: Igazán nem tudod?
0: Kérdezte Jócsont.
1: Pedig nagyon egyszerű. Vagyis kelet, keleten van, mint ahogy nyugat-nyugaton, észak-északon, dél pedig délen.
0: Kedves Mukikám, szóltam ki a csónakból, te csak told mindig a part mentén, ha tolni akarod a csónakot. És ha elfáradtál, akkor én kiszállok, te pedig beszállsz, és akkor én fogom tolni a csónakot a part mentén. De ha akarod, már most is beülhetsz.
1: Egy kicsit még tolom,
0: válaszolta panasz Muki.
1: És akkor felváltva mindenki tolja.
0: Már nem kellett eveznünk, ment velünk előre a csónak. Panasz Muki hasig volt a csónak végénél a vízben. Dagi vezényelt.
2: Most kicsit jobbra, most kicsit balra, most erre, most arra.
0: Mindannyian panasz Mukit figyeltük, ezért nem néztünk előre. Ő meg a csónaktól nem láthatta az irányt. Egyszer csak valamibe beleütköztünk. A part mentén itt sűrű nádas volt. Ebben megakadt a csónak.
1: Süllyedünk!
0: Kiáltott fel Jócsont.
1: Zátonyra kerültünk!
0: És megkapaszkodott a nádakban.
1: Jaj,
0: mondta panasz Muki. Elsüllyednek a barátaim. Na, gyorsan szálljatok ki a csónakból, mielőtt elsüllyednétek.
1: Gyorsan, mert itt még kicsi a víz, a hasamig ér. Tehát a kiszálltok nem süllyedtek el. Tudod mit?
0: Mondta Dagi.
2: Fordítsd el a hajónkat, és húzzad szépen vissza.
0: Akkor én óvatosan, lassan kimásztam a csónakból, megfogtam a csónak orrára erősített láncot, és vontatni kezdtem a csónakot. Panasz Muki is megfogta a láncot, húztuk gyorsan. Egészen a falépcsőig húztuk, s ott azt mondtam panasz Mukinak, innen a lépcsőről kényelmesen beléphetsz a csónakba. Nem kell a szélén felkapaszkodnod, én pedig majd tolom és húzom, ahogy akarjátok.
1: Nem akarok kényelmesen belépni a csónakba, mondta panasz Muki, mert himbálózik, és ha jön egy hullám, akkor fel is borítja. Vagy ismét vihar tör ki, és elviszi messzire a csónakot.

0: Én sem félek itt egyedül, mert a barátaim tolják meg, húzzák a csónakot. Toltuk, húztuk a csónakot a part mentén, ahol kicsi a víz. Panasz Muki összehúzta magát az ülésen, két mancsát összekulcsolta. Egyszerre csak felkiáltott, jaj de jó így csónakázni, mert a barátaim nagyon vigyáznak rám. Kicsit bejjebb mentünk a jelzőpózna felé, mert addig még kicsi a víz.
1: Délután, mondta Dagi, kérünk egy lepedőt vitorlának, és akkor elindulunk, és nem kell tolni a csónakot, mert a szél majd belekapaszkodik a vitorlába, és repíti a hajónkat. Meg sem állunk az új rejtelmes szigetig, ahol mindenféle kincsek vannak, és egy igazi futballlabda. Ezen az új szigeten őrség sem lesz, hanem sziklák, de csokoládéból. És a sziget közepén egy patak, de nem víz folyik benne, hanem méz. És a patak partján sok málnabokor, és minden málnabokor mellett egy tál porcukor, hogyha akarjuk, jól megcukrozhassuk a málnát.
0: Ebben a pillanatban a parton egy bácsi jelent meg, és mérgesen felénk kiáltott.
2: Hé, bocsok! Elvittétek a csónakomat! Na, azonnal toljátok ki, és marsz ki belőle. Majd én ellátom a bajotokat. Haszontalan bocsok.
0: Szó nélkül megfordítottuk a csónakot, és kitoltuk a lépcsőhöz. Ott állt a bácsi. Látszott rajta, hogy nagyon mérges. Az evezők a lábánál feküdtek a fűben. Panasz Muki éppen kikászálódott a csónakból.
2: Te vagy a leghaszontalanabb,
0: kiáltott rá a bácsi.
2: Beülsz egy idegen csónakba? Majd ellátom én a bajodat.
0: Szótlanul álltunk a bácsi előtt, aztán eszembe jutott valami. Kérem szépen, mondtam, nem Panasz Muki a leghaszontalanabb, hanem én, mert Panasz Muki nem is akar beülni a csónakba, ugyanis jöhetett volna egy nagy hullám, vagy ismét kitörhetett volna a vihar, és messzire vitte volna a csónakot. Panasz Muki pedig ott ült volna benne, és félt volna, pedig nagyon bátor.
2: Mégis beleült a haszontalan,
0: mondta a bácsi.
2: Mi emeltük bele,
0: mondta Jócsont,
2: és nem Brumi a leghaszontalanabb, hanem én, mert elsőnek én ültem bele a csónakba. Kérem szépen,
0: mondta Dagi,
2: a leghaszontalanabb én vagyok, mert én félig meddig kapitány vagyok. Tudhattam volna, hogy idegen csónakban nem szabad beleülni, de még sohasem ültem csónakban, és gondoltam, ha már itt van, hát kipróbálom. Akkor mind a négyen haszontalanok vagytok,
0: mondta a bácsi. Ne tessék haragudni, kezdte Panasz Muki. De amikor kijöttünk ide a lépcsőhöz, félig a parton felfordítva találtuk ezt a jó kis csónakot. Jócsont azt mondta, írjunk egy hirdetést. Azt, hogy mi, becsületes megtalálók, felfedeztünk egy gazdátlan csónakot. Különös ismertető jele, hogy felborult. De mi visszafordítottuk. Azt is bele akartuk írni a nagyon fontos hirdetésbe, hogy nekem is elveszett egy hosszú spárgám, amelyen két csomó volt.
2: Milyen spárga?
0: Kérdezte a bácsi. Jó hosszú, felelte Panasz Muki. A bácsi elnevette magát.
2: Nagyon huncutok, és csintalanok vagytok,
0: mondta.
2: De most az egyszer még megbocsátok.
0: Aztán Dagihoz fordult.
2: Nem ültél azelőtt még sohasem csónakban?
3: Még nem ültem,
0: felelte Dagi, és hozzátette,
3: sőt, a barátaim sem.
0: A bácsi ekkor betette az evezőket a csónakba, aztán így szólt.
2: Egyikőtök szaladjon be a házba, és kérdezze meg, elvihetlek-e benneteket csónakázni. Én a szomszédos üdülőben nyaralok, ismerem a nagynénikéteket. Na, szaladás!
0: Ezzel a fejezetnek most rögtön vége, mert megyünk csónakázni.
4: Hurrá!
0: De nem a bácsi tolja a csónakot,

0: Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A hetedik rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiamnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám, őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyázok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázs dobozt hallották.

0: Az elmúlt percekben Halász Judit és Pál Völgyi Géza felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Imáiról és támogatásáról biztosítja az amerikaiakat Leó pápa abban a levélben, amelyet az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött július 4-én. Ebben hangsúlyozza, bízik benne, hogy a jövő felé vezető úton 1776 szelleme továbbra is a reményre és az egységre ösztönzi Amerikát. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára, 1776. július 4-ére utal, amikor a nemzet lefektette az emberi jogok, az egyenlőség és a nép szuverenitás alapjait, és hitet tett a szabadság, az egyenlőség és az igazságosság mellett. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelentette be, hogy új vezetője van a várkapitányságnak és a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl Imre programirodának. A miniszter felmentette a programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát, a várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább. Mindkét szervezet irányítását Ambrus György építőmérnök veszi át. A miniszter szerint a két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsék és tovább fejlesszék az állam magas építési és városfejlesztési tudását a jelentősebb állami beruházások megvalósítására. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely a hónap közepére ismét jelentős felmelegedést, akár 40 fokos meleget hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély-Szentkúton július 4-én szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Újabb erősebb aktivitást mutatott az Etna vasárnap reggel, mint egy másfél kilométer magas hamufelhőt szórva az égre, amely déli-délnyugati irányba haladt a széljárással, ismertette az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A vulkanikus aktivitásra tekintettel ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér, közölte a létesítmény üzemeltetője. A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, és évente több alkalommal is kitör. Végül a várható időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, majd hajnaltól nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc.
1: Zenei barangolás. Richard Wagner műveiből a szerkesztő Máli Szabó Eszter válogat.

A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Lázár Csaba. Mai összeállításunkban Richard Wagner nyitányok és előjátékok csendülnek fel. A Lohengrin harmadik felvonásának előjátékát hallották az imént. A berlini filharmonikusok játszottak Agen Johum vezényletével. Először is tisztázzuk, hogy mi a nyitány és az előjáték közötti különbség. A nyitány önálló, zárt zenei forma, gyakran összefoglalja a mű főbb dallamait. A függöny felgördülése előtt szól. Ráhangolja a közönséget a darab hangulatára. Az előjáték lazább szerkezetű bevezetés gyakran a függöny felgördülése után vagy alatt zajlik. Konkrétan bevezeti a nyitó jelenetet vagy cselekményt. Richard Wagner a zene drámai egysége érdekében szakította a hagyományos zárt nyitánnyal, és helyette a szervesen átvezető előjátékot alkalmazta. Pályája elején még a klasszikus zárt operai nyitányt használta, amely önálló koncertdarabként is tökéletesen megállja a helyét. Ilyen például a Tannhäuser és a Bolygó Holland nyitánya. Később, a Lohengrintől kezdve, Wagner már tudatosan előjátéknak nevezi a bevezetőket. Ezek nem zárulnak le, hanem beletorkolnak az első felvonásba. Hallgassák meg a Lohengrin előjátékát. A berlini filharmonikusok játszanak, vezényel Agen Johum. A Lohengrin a hitről és bizalomról szól. A Szent Grál motívumát fényes akkordok jelzik.

Magyar Katolikus Rádiót, és benne a jutalomjátékot hallgatják. A Lohengrin előjátékát a berlini filharmonikusok adták elő Eugen Jochum vezényletével. Wagner operáinak nyitányai és előjátékai a zenetörténet legmonumentálisabb és legdrámaibb zenekari darabjai közé tartoznak. A Bolygó Hollandi című operájának nyitánya a zeneszerző egyik legviharosabb, leghatásosabb zenekari darabja. A muzsika egyetlen tömör drámai ívben foglalja össze az opera fő motívumait és a tengerész legendát. A nyitány egy szimfonikus költeményhez hasonlóan meséli el a történetet három fő zenei témára épülve. A hollandi motívum a vihar témája és a megmentés motívuma. A Szegedi Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Pál Tamás.

Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájának nyitányát a Szegedi Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Pál Tamás. Érzékiség és aszkézis között vergődik Wagner középkori mondahős életét feldolgozó korai operája, a Tannhäuser címszereplője. A szerző fölöttébb összetett, mondani valóban rendkívül gazdag operáit vagy zenedrámáit nehéz röviden összefoglalni. A Tannhäuser egyik legfontosabb üzenete, hogy a megváltás legyőzi a bűnt.

0: hangzott a zenei barangolás. Richard Wagner műveiből a szerkesztő Mári Szabó Eszter válogatott. Az összeállítás végén a Tannhäuser előjátéka csendült fel. A Halley zenekar játszott Sir John Barbie Rolly vezényletével.
1: Erzsébet áriája következik Richard Wagner Tannhäuser című zenedrámájából. Kovács Eszter énekel. Közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara, vezénnyel Mihály András.

0: Erzsébet áriája hangzott el Richard Wagner Tannhauser című zenedrámájából. Kovács Eszter énekelt, közreműködött a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényelt Mihály András.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hétfő hajnalban Törökországba utazik Magyar Péter, hogy kedden és szerdán először vegyen részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő közölte, elutasította a honvédségi gépet és kereskedelmi járattal a Wizz Airrel repül Isztambulba. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette. Írta meg az Index. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. Hegedűs Zsolt miniszter közölte, az első kerekasztal megbeszélésen három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély-Szentkúton július 4-én szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebrása és szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely akár 40 fokos meleget is hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós, magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Végül a várható időjárásról. Hétfőn változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 25-től a 30. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: a Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházban, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 éve ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van, a Szent Atya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott, ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napokon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akik kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg ősz az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
1: hát
0: is.
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam,
0: kiküldtek még ott,
1: az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás de között, szavak nélkül
1: is. Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyönge pontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zártabb környeben vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szent Atyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor az a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnába is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb, tehát egy megelőző csapásra nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos héten benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Liszt Ferenc művének részletét Szabó Péter és Krausz Adrián, Augustin Barrios művének harmadik tételét pedig Hedvika Svendová adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mikszáth Kálmán. Két választás Magyarországon. A második választás története. Hatodik rész. Gerezdi Mihály főispánnál gyülekeztek tanácskozásra körtvélyes szájas emberei és az iparos társulatok elnökei. Ő méltóságánál valóságosan megbecsülték ma a meghívott tisztes férfiakat, bevezetvén őket nem is a hivatalos helyre, hanem a lakószobáiba, hol is a lakályok icipici pogácsákat kínáltak, nyilván a kis baroneszkák sütötték a bábuiknak, és édes pálinkát hordoztak ezüst tálcákon. A tálcák roppant nagyok voltak, de a poharak kicsikék. Pedig az volna talán az úri módi, hogy a poharak legyenek roppant nagyok, és a tálcák kicsinyek. Voltak pedig hivatalosak, jobbadán, polgárrenden való egyéniségek, a csizmadiákból, a vargákból, a fazekasok és a szűcsök közül. Ott volt színe virága a polgárságnak. A hosszú kabátosokból ellenben csak kevesen lőnek meg híva. Kozsehuba Flóris takarékpénztári igazgató úr, Mravina Sámuel kereskedő, Lénár György a főjegyző, Zsibó szenátor, főtisztelendő esperes plébános Bernolák Nepomuki János pápai kamarás, Martinkó Cézár patikus, akit egyéb iránt rövidesen csak Szent Léleknek neveznek, és Levinci fiskális. A méltóságos bárófőispán Gerezdi Mihály kocintván a fent nevezett picike pohárral mindnyájukkal barátságos beszélgetésben adta elő, hogy azért hivatta az urakat, mert minden áron ellene van a Röszkei Pál képviselőségének. E jeles férfiú távozása arról a helyről, amelyet érdemeket érdemekre halmozva betölt, nagy csapás volna a városra. Ez őt megijeszti. Sőt, elveszi a kedvét a további munkálkodástól, hiszen persze képviselőnek se találhatnánk különbet Röszkeinél, de végre is, hogy ki a képviselő, szinte közömbös. Egy szavazat nem számít odafönn. Képviselőnek mindenki jó. Ma holnap tele lesz a ház zsidó fiskálisokkal, akkor azután megeheti a kutya, de ezt csak négy szem közt mondom. Kifejezte továbbá, hogy neki az a terve rávenni Röszkeit, mégpedig rávenni minden áron, hogy ne hagyja el városát, mely őt annyira méltányolja. Maradjon továbbra is polgármester. Lénár György főjegyző a fejét rázta. Nem fog sikerülni, méltóságos uram, ösmerem az öreget. Amit egyszer a fejébe vesz, azt benzinnel se lehet onnan kivenni. Hát, ha mégis... jegyzé meg feltűnő szerénységgel a főispán. A próba nem árt, hiszen szereti a városát. Szereti, szereti, replikázott a főjegyző, de úgy tudom, az ő fölfogása az, hogy éppen a város érdekében megy föl, és pedig legalábbis ő kinyilatkoztatta, mert a kormány is így kívánja. Vetette oda a főispán hanyagul, hiszen kívánja a kormány, de mi végre is nem vagyunk a kormány lakájai. Az iparosok összenéztek, és meglögdösték egymást.
4: Derékember! Kemény lélek! Hallottak-ed? Nem vagyunk a kormány lakájai.
3: Bólingattak is azon túl a fejeikkel, mint a parancsolat. Mindenre, amit mondott. Végeztetett pedig len, hogy a délutáni nagy értekezlethez, mely a városházán tartatik, deputáció által hivassék meg Röszkei Pál. Ezen deputáció tagjai lesznek, főtisztelendő Bernolák János vezetése alatt Mravina Sámuel, Köntösi Mihály, Marek József és Hatolyka György, szám szerint öten. Megérkezvén a terembe a meghívottal, itt mindjárt az ajtónál fehér ruhás kisleányka virágcsokrot fog neki átnyújtani, a nagyobb pompa véget. Igen jó volna, ha egy kis versikét is betanulna, ha csak négy sort is. Az igen hatékony lehetne ő nagyságának a szívére. Következtek a többi beadandó szerek és édességek a polgármester úr lelkének meglágyítására. Nevezetesen, amint átveszi ő nagysága a csokrot, és szokás szerint megcsókolja a verselő leánykát, elejébe lép Kozsehuba Flóris takarékpénztári igazgató úr, s egy szép beszédben, amin ő csak az ő fényes eszéből tud kirajzani, fölszólítja, hogy ne hagyja el szülővárosát, hanem maradjon tovább is a polgárok élén. Helyes, ajánlkozik Kozsehuba Flóris, a kezeit dörzsölve. Ezek után Marek József Csizmadia uram beszél, ilyen értelemben az iparosok részéről rendelkezik a főispán. Vállaltatik, bólintott Marek József, kevélyen hátravetve a fejét. Erre majd meglátjuk, mit szól a polgármester, fejezi be a főispán, de én a legjobbat reménylem az önök támogatásával, s kész vagyok bármely áldozatra, hogy őt magunk közt megtarthassuk. Ezzel fölemelkedett a pamlagról, a körben álló vendégeket egyenként is felszólítván, hogy ilyen irányban működjék a befolyásával, aztán meghajtotta magát. Köszönöm szíves megjelenésüket. És egy előkelő kézmozdulattal elbocsátotta a meghívottakat, csupán három urat tartván vissza titkos szemintéssel egy legbizalmasabb tanácskozásra. Szentlélek urat, a gyógyszerészt, Levinci ügyvédet és Kozsehubát. Tisztelt barátim, nekem az az előérzetem van, hogy Röszkei visszalép.
5: Ha a méltóságod érzi, akkor úgy is lesz. Arra a takarékpénztár is ád, jegyzé meg Kozsehuba.
3: Ez esetben jelöltre lesz szükség a mai konferencián, mert csak három nap van a választásig. Halasztani nem lehet. Nem szeretném, ha valami váratlan érjen bennünket. Miért is tanácsos kiosztani a szerepeket? Ha visszalép a polgármester Röszkei, az igazgató úr lesz szíves ajánlani újjól a Kovinyit.
5: Szívesen, legalább a pénzem megkerülne.
6: Abban nehezen megy bele a polgármester, vélte Levinci, mert Kovinyi úton útfélen gazemberezi tegnap óta.
5: Nem tesz semmit. Ha Kovinyi impossibilis, ön fogja ajánlani, ügyvéd úr, Hártyai Mihály volt képviselőt.
6: Nem adnék a sanszáért egy 20 fillérest.
5: No, én sem, mosolygott a báró, a kis zsebráspolyával idomítva nevezetes hosszú körmének gömbölyűségét, de éppen azért tartottam önt vissza, Martinkó úr.
7: Tessék velem parancsolni, szólt a gyógyszerész.
3: Ön áll föl ekkor, és Katángi Menyhért, volt országgyűlési képviselőt hozza ajánlatba.
7: Ki az?
3: Jegyezze föl a nevét, édes Martinkó, de nehogy rosszul találja kimondani. Katángi Menyhért, kiváló politikus. Olyan ember, akinek nagy befolyása van a kormánynál. Az ő eddigi kerületében például két patikárius is van, és már mind a kettő királyi tanácsos. Egy szép napon az ördög nem alszik, miniszter lehet, és akkor Körtvélyes kidüllesztheti a mellét, és kinyithatja a markát.
7: Elég nagy marka van, röhögtek mind a hárman.
3: Alig távoztak el az urak, a főispánné ablakokat nyittatott, azután kifüstölteti a szobákat borókával. A főispán pedig bevonult írószobájába, és egy sürgönyt fogalmazott Katánginak.
5: Az esti vonattal jöhetsz. Zászlókkal és egyebekkel.
3: Az egész választásnak a sok tanácskozás, taktika, ravaszkodása sármia a közönségre nézve, nem maga a győzelem. A megválasztott nagy férfiú többé nem olyan érdekes, mint volt. Félig már el van használva, mert a tömegek mindössze kétszer örülnek egy kedvelt embernek. Először, amikor fölemelhetik, és másodszor, amikor letaszíthatják. De ez már csak 5 év múlva lesz, vagy még később.
6: Bíz, ez nagy csúnyaság. De ne szomorkodjunk fölötte, okosabb örülni, hogy minden elég jól ment a délutáni értekezleten. Röszkei megjelent a deputáció meghívására. Útközben, az igaz, erősen firtatta, hogy mi véget hívják. Persze kitérőleg feleltek. Egy kis nyugtalanságot színlelt, gyanakodást, húzódozást mutatott, de mégis eljött. Nagy éljenzés fogadta az ajtónál, és csak akkor szűnt meg, mikor eléje lépett a kis Zsibó Katica, a szenátor leánykája, igen kedves jelenség volt hófehér ruhájában, rokokó módra behajporozott fejjel, mint egy liliputi márkinő. Szép pukkedlit csinált, aztán egész bátran átnyújtotta a piros rózsacsokrot, és szavalni kezdett sejp, de édes, csicsergő hangon, mely azonban úgy tűnt fel a távolabb állóknak, mint a méhdöngés.
8: Ne menj Budapestre, jó Röszkei bácsi, bár leng a sok zászló. Ne menj föl, ne menj föl, ne légy városoddal könnyelműen játszó.
6: A megtisztelt fanyarul kezdett mosolyogni, legalább így vették észre a megfigyelők. Mit mondasz, gyermekem? Kérdé nyájasan ugyan, mégis némi meghökkenéssel. De a leányka nem volt egyébre betanítva, hát nem felelt.
7: Igen, szép volt, szívecském, dicsérte meg a Szentlélek gyógyszerész.
6: Maga Röszkei lehajolt. Kissé megsimogatta a leányka arcát, aztán a szép rózsákat szagolta meg, nem éppen az illat miatt, csak önkéntelen szokásból. Mire óriási tüsszentések vették elő, de olyan átkozott hapszik, hogy a világ keringett vele. Zöldnek, pirosnak látta, s az előtte illeszkedő díszszónok, Kozsehuba Flóris röstelt a beszédjébe kezdeni. De nem is lehetett, mert a borzasztó tüsszentések túlharsogának mindent, és folytonosan ismétlődvén ellenállhatatlan nevetésre ingerelték a körülállókat, ami tekintve a helyet, az időpontot és az előkelő személyiséget valóban illetlen és kellemetlen incidens volt. Mint később kitűnt, kevéssel előbb a fránya Blandi báró kérte el a csokrot megtekintésre a gyermektől, s burnót szelencéjének tartalmából észrevétlenül behinté az illatos szirmokat. De a rossz akarat és a dévajság csak pillanatokra volt képes visszatartani a gondviselés dübörgő kerekeit, azaz a bekövetkező eseményeket. Röszkei orra megszabadult végre a gonosz dzsinnektől, kik fúrták és csavarták, méltóság teljes állást foglalhatott el a terem közepén támadt űrben, bizony nagy mesterség volt a tömérdek fejközt a parányi tisztást kiszorítani, és Kozsehuba szép hangja fölcsendült, tisztán hallhatóan, a füllett párákkal telített levegőben. Nagyszabású volt ezen beszéd, és másnap kalligrafice leírva megküldetett a pesti lapoknak, de ki nem adták, mert intrika és klikszellem dolgozik mindenütt. Nem akarták, hogy a fővárosban szereplő szónokok elhomályosítassanak. Fölemlíté a szónok, hogy a magyarok Árpád vezérlete alatt jöttek be, és pedig éppen most 1000 éve. Elősorolván nagy részletesen viszontagságaikat, olyan formán látszott következtetni, hogy talán be se jöttek volna, ha előre tudják, hogy micsoda csapás éri rá 1000 évre a pajzsára támaszkodó, ezüst sisakú Pannónia leghűségesebb gyermekét, Körtvélyest, aki árvaságra jut, mert elhagyja az édesatya. Éppen most, az ünnepeken, mikor mindenki örül, éppen most kelljen Körtvélyesnek gyászt öltenie?
9: Hozzád fohászkodom, magyarok istene! Kiáltott föl a takarékpénztár igazgatója, megrezgetve a hangját. Gyere le! És tőlünk elforduló szívét hajlítsd vissza ezen atyának!
7: Nagy tetszés.
6: Egy pillanatig pauzát tartott, mintha várná, hogy talán lejön a magyarok istene igazítani valamennyit a királyi tanácsos úron, ami egyéb iránt nem ártana. De minthogy nem jött, ekképpen tört ki.
9: Ezen atya, ki minket elhagyni készülsz, te vagy, tisztelt barátunk, városunk ékessége és gyámola.
6: Röszkei összerezzent.
7: Ah, mennyi művészet volt ebben a konsternációban. A két kezét leeresztette csüggetten, a szemeit lehúnyta félig,
9: aztán egy fél lépést tett hátrafelé. Mindez olyan szép és méltóság teljes volt, mintha a szónoklat minden szavát, testének minden porcikája hallaná, érezné, s új attitűddel felelne rá. A szónok, Kozsehuba úr, most újra visszakanyarodott őseihez, illetve a mieinkhez, turkálván a történelemben oly otthonosan, mintha a saját Wertheim szekrénye lenne. Előhozá Szent Lászlót, aki nem akarta keresztes hadak vezére lenni, hanem maradt atyáskodni a saját népe fölött? Avagy ki ne hallotta volna hírét első Bélának, kimidőn eléje tették a király sátorában a kardot és koronát? A kevésbé csillogót, a kardot választotta. Igaz, hogy gyilkos tőr villogott a függöny mögött? De vajon nem várnak-e téged is veszélyek, tisztelt barátom, nagyságos polgármester úr, ha a csillogóbb pályát, a képviselőséget választod?
5: A képviselőjelölt Röszkei Pál polgármester égre emelte a szemeit. Aztán levette a pápa szemét, egy fekete tokba téve. Tudta, hogy szemei átnedvesednek nem sokára, és azt akarta, hogy lássák. A szónok pedig folytatá. De menjünk tovább! És az emberek föllélegzettek, mert nagyot lépett le, Béldi Pálig. Zsebre vágott a kujon vagy 600 évet, súgta Bernolák Nepomuki János pápai kamarás a szomszédjának.
9: Igenis, Béldi Pált említém, a druszádat, e dicső alakot, aki inkább meghalt, de nem akart fejedelem lenni.
5: Mravina közbevágott.
8: Semmit se nem ér, olyant említsél, barátocskám, aki képviselő nem akarta lenni.
5: Élénk derültség. De Kozsehubát nem lehet megzavarni. A hatalmas folyamba beledobta

0: Lágyult. Egy-egy könycsepp csillant meg pilláin. Kalapját, melyet a bal kezében tartott, arcához emelte, mintha titkolni akarná érzékenységét. Alig, hogy elvégzé Kozsehuba, tüstént előlépett a csizmadia vezér, Marek József uram, mondván:
1: nem a könyveken hízott elmék nevében beszélek, hanem az egyszerű iparosok szájával. Nem azt mondom el, ami a könyvekben vagyon, csak azt tudom, ami a szíveinkből kicsordul.
0: És olyan szép, okos szavakban marasztalta röszkeit, hogy az valóságosan könnyezett. Legalábbis elővette a kendőjét, és dörzsölni kezdte a szemeit, amitől azok bizonyosan még vörösebbek lettek.
2: Maradok,
0: hörögte folytott, szinte fuldokló hangon. Az egész gyülekezet elérzékenyült. Lassan kimondott szavait szájról szájra adták. Egy közelálló hórihorgas úr stentori hangon kiáltá el a népek fölött:
3: marad! Azt mondja, marad!
4: Vén szamár, sziszegte Lénár György.
3: Éljen!
0: Ordítá a tömeg.
5: Gyönyörű karakter,
0: szólt nagy őszfejét elismerőleg ingatva Balogh Bálint. A karzaton ülő fehér népek között egy úri anya, gondolom Somorjai Kristófné, meglökte a kis szőkefürtös fiacskáját, aki egy almát majszolt.
4: Odafigyelj, fiacskám, lelkem, és jól megnézd azt a bácsit, hogy visszaemlékezhess erre a jelenetre, és eszedbe jusson örökké, milyennek kell lennie egy nagy embernek.
2: Maga a nagy ember
0: az éjjenzés ideje alatt némileg magához jött.
2: Lassú, ünnepélyes, úgynevezett lendvai léptekkel a dobogóig lépdelt. Ott megállt, meghajtotta magát,
0: mire újból kitört az éjjel vihar. Aztán fölemelte a hangját úgy, hogy bár még fátyolos volt kissé, elhallatszott mindenüvé.
3: Tisztelt polgártársaim! A nép idézett engem. Akarata, parancs. Eljöttem, és meghajlok előtte.
0: Szűnni nem akaró éjjenzés.
3: Az önök szónokai sok szépet hoztak föl. Én ezekre csak egy szóval felelek, és ez az egy szó, hogy engedelmeskedem.
0: Éjjenzés.
3: De éppen, mert én is élek, halok ezért a városért, föltételhez kötöm visszalépésemet. Halljuk, halljuk. Tudnélik ahhoz a föltételhez, ha olyan jelöltet bírunk találni, aki tehetségre és pozícióra elegendő, a jövő fontos feladataiban körtvélyes érdekeit képviselni.
4: Úgy legyen,
0: kiáltották százan és százan. Kozsehuba Flóri is emelte föl magasra a jobb karját, jeléül, hogy szólni akar. Néhány jó szóval Kovinyi Jánost, az eredeti jelöltet ajánlotta a választóknak. A polgármester a fejét rázta.
3: Kovinyi tehetséges férfiú, mondá, de ilyen nagy időkhöz és feladatokhoz nézetem szerint nincsenek még tapasztalatai.
0: Most Levinci ügyvéd ugrott föl egy székre. De amint a Hártyai Mihály nevet kiejté, a polgármester fitymálólag intett a kezével.
3: Országos név kell!
0: És ezzel se szó, se beszéd többé a szegény Hártyairól.
3: Martinkó! Martinkó!
0: Kiabálták mindenfelől, és kezdték előre tolni Martinkó Cézárt, a patikust, ki maga is igyekezett az előtérbe, utat törvén két karjával, melynek fehér manzsettáin kígyókat ábrázoló aranygombok ragyogtak.
3: Halljuk a szent lelket!
0: Tudnélik, a gyógyszertárát hívták így. A gyógyszerésznek olyan hangja volt, mint a bölénynek.
6: Tisztelt értekezlet! Én a magam részéről Katángi Menyhért volt képviselő urat, országos nevű hazánk fiát ajánlom.
0: Az ismeretlen név meglepett mindenkit.
4: Ki az? Kit mondott?
0: Minden szem
4: a polgármesterre tapadt.

Az pedig így szólott a síri csöndben, a fejét hátravetve, s a jobb kezét hullámosan megmozgatva a levegőben. E név előtt, tisztelt uraim, leveszem én is a kalapomat. Őrületes, dobhártya repesztő éjjel zúgott föl, mely nem akart megszűnni. Maga a polgármester is fölkiáltott, a kalapját meglengetve. Éljen katángi menyhért! Újra fölkavarodott az éjjel áradat, s vadul szilajan hömpölygött, hol a bal sarkon erősebben, hol a jobbon. S ha itt meggyöngült, amott tört ki újra, magával ragadva a karzatot, és kiömlött az utcára, hol az ácsorgó csőcselék fölkapta a nevet, és kiáltotta jól-rosszul százféle variációban.

0: Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? A választási taktika véget ért. 3 nap múlva megválasztják Katángit. És a kisvároska csöndes lesz, belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. Ami keveset tudok még, azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen. Ám bár a csizmadiákat és a pékeket a maga részére hódította Kovinyi. Blandiék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket. Hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár apcúg, egy pár levele is hangzott, ami megijesztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Katánginak nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva. S mondhatom, nagyon aggodalmasan indult. Szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről. Nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. Még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára. Körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni. Svindli!
1: Hogyan?
0: Bolondság! Legyen magukban tisztesség! Üres ígéretek! Hát illik ez? A jó érzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan. Minden vonalon megindult a diskurzus, még a párthívek között is. Az a bizonytalan, kivehetetlen zümmögé és morgás ez, amit úgy hínak műnyelven, morog a tenger. S ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi vég kétségbeesésében az esze utolsó fiókjához nyúlt. Mikor én a száműzetés keserű kenyerét ettem, kezdte, erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra.
1: Igenis, uraim! Én a száműzetésben születtem.
0: Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almanach az életrajzokkal.
1: Édesatyámat, a vitéz honvédet kiűzte a zsarnok. Idegen világokban bujdosott. Egyszer, midőn már 8 éves voltam, eljött a házunkhoz Párizsba egy rokonunk, egy nénénk, Kossuth Lajos dicső hazánk fiának egy rokona Magyarországról. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta a bajtliát, az erszényét, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigurult egy fél kifli, száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Hiszik-e, uraim, hogy soha még én olyan jót, édeset nem ettem, mint ez a kemény kifli volt? Katángi szétnézett a figyelő gyülekezeten. Az összes körtvélyesi pékek könnyeztek.
2: Másnap reggel, folytatta Katángi, midőn fölkeltünk, mert csak egy szobánk volt a száműzetésben. Láttuk, hogy szegény jó nénink még alszik az út fáradalmai után. Cipői ellenben ott állanak az ágya mellett. Oda rohantunk mi gyerekek e drága cipőkhöz, fölkaptuk és lecsókoltuk talpaikról a haza szent porát.
0: Katángi újra szétnézett. A csizmadiák sírtak mindnyájon, mint a záporeső. Most már uralkodott a kedélyeken. A játszma meg volt nyerve. Egy merész mozdulattal átsiklott a kvótára és minden egyébre. Hallgatták már rokonszemvel, lelkesedéssel, megéljenezték közbe-közbe. És egyhangulag megválasztották harmadnapra.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A 14. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hétfő hajnalban Törökországba utazik Magyar Péter, hogy kedden és szerdán először vegyen részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő közölte, elutasította a honvédségi gépet és kereskedelmi járattal a Wizz Airrel repül Isztambulba. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette. Írta meg az Index. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak, az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. Hegedűs Zsolt miniszter közölte, az első kerekasztal megbeszélésen három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély-Szentkúton július 4-én szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely akár 40 fokos meleget is hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós, magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Végül a várható időjárásról. Hétfőn változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Következik a zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Bólyás János, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Vendégünk Szokolai Dongó Balázs, mint ahogy múlt héten, mert elkezdtük a beszélgetést bejátszásokkal, de Balázsnak annyi felvétele van és annyi érdekességről tud beszámolni, hogy abban maradtunk, hogy megismételjük, pontosabban nem ismételjük, hanem folytatjuk a beszélgetést. Kérek szépen utókonferálást, mit hallottunk?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bartók által ismertetett népi dallamokat hallottunk, és én próbáltam hozzá harmóniákat szerkeszteni, és Szirtes Edén a Mókus ezt eljátszotta, úgyhogy együtt játszottuk ezt ketten. A hegedű, amit játszott, az egy ilyen saját kompozíció, és a népzenét meg így rátettük.
0: És úgy tettük rá, hogy ez ugye nem leírt zene, hanem hallomásból tanultak.
1: Hát igen, is. Igen. Mondjuk ezt konkrétan a Bartók zenei gyűjteményéből bányáztam ki kottákból ezt, mert azt hiszem, hogy ezeknek nincs már hangzóanyaguk. Tehát a népzenetanulás ugye egyrészt kottából is megy, másrészt pedig hangzóanyagokról.
0: És ez hogy működik, hogy nézegeted, vagy hallasz egy dallamot?
1: Hát beleszeretek a dallamokba.
0: És beleszeretsz.
1: Ezt megtanulom.
0: Lényeg.
1: Igen, tehát, hogy...
0: És akkor még egyszer meghallgatod, harmadszor, jó, akkor ehhez kellene egy ilyen kíséret, olyan kíséret.
1: Úgy éreztem, hogy van még ebben lehetőség, hogy ezek a kvázi bartóki harmóniákkal dübörögjön a népzene, és hogy abból még kell, hogy szülessen valami.
0: Nagyon fontos motivációt említettél, hogy éreztem. Ezt én sejtettem, hogy a te esetedben is a legtöbbször az van, hogy szinte nem is az eszeddel, hanem a szíveddel, vagy lelkeddel.
1: Hát, igen, igen.
0: Úgy jön egy lökés, hogy hú, ez tetszik, akkor ez megcsináljuk valamit.
1: Igen.
0: Mindenképpen. Mi lesz a folytatás?
1: Ugyanerről a CD-ről, ez az én CD-m.
0: Ez egy sajátos, ez mondtad, saját... hogy egyetlen egy példány van.
1: Hát nem sok van már belőle, hirtelen nem találtam többet. Privát népzene névre hallgat, ezt még az Etnofon kiadó adta ki, és hát furcsa ez a cím, hogy privát népzene, ezt találtuk. Tehát ez ilyen sajátságos népzene, hogy népzenének vesszük, de hát igazából komponált zene. Ennek egy furcsa története van ennek a lemeznek. Fölvettünk számokat, és egyszer én elkezdtem gyakorolni Termesrit, a zongora művésszel, Bartókot és Kodályt, a népdalfeldolgozásokat, és egyszer mondtam neki, vegyük föl. Hát minek vegyük föl, mondta a Rita. Hát mondom, csak vegyük föl, és akkor a Rita férje hangmérnök eljött, és fölvettük. És hát nem gondoltuk, hogy lemez lesz belőle, de az lett belőle, és erre a privát népzenére felkerültek ilyen zeneakadémián felvett Bartók Kodály feldolgozások. És a
0: mindegyik Bartók Kodály, ami ezen a lemezen.
1: Nem, hanem ami a lemeznek az utolsó öt trackje.
0: Igen.
1: Ennek a lemeznek, és a Székely Lassút gondoltam, hogy mindenképp hallgassuk meg, mert erre vagyok a legbüszkébb.
0: Ez olyan lassú, mint ahogy Kalotaszeg környékén halljuk? Vagy inkább...
1: Ez székely dolog.
0: Székely, szóval beljebb.
1: Igen, igen. Konkrétan nem tudom, hogy honnan Csíkszereda, vagy
0: Beljebb,
1: vagy Gyergyó, vagy Csík. Székely lassú.

0: elmondom a minket hallgató hölgyeknek, uraknak, hogy amikor megszólalt ez a feldolgozás, akkor azt mondtam neked zenehallgatás közben, hogy ez nagyon ismerős, ezt már valahol hallottam, mire megerősítetted, hogy igen, hát nyilván az eredeti Bartók feldolgozás azt igen. lehetett hallani, csak éppen ahogy ti előadjátok, azt én még nem hallottam.
1: Hát úgy van ez, hogy ezekben a zeneművekben én azt a renitenciát, vagy hogy mondják ezt magyarul, követem el, hogy a operai éneket kiveszem belőle, és furujával játsszuk el. Tehát gyakorlatilag a kottát nézve
0: népzenészként.
1: Hát nem csak azt, hanem népzenészként adom elő.
0: Tehát abban a pillanatban az eredetit nézve már díszíted, már körülrajzolod, már igen. magadévá teszed.
1: Igen, hát ahogyan népzenészként hozzányúl az ember egy ilyen dallamhoz, viszont megtartjuk a Bartók kíséretét.
0: Olyat nem szoktál csinálni, hogy először úgy, ahogy le van írva, szóról szóra, hangról hangra, és akkor utána egy kicsit dongósítva.
1: Éppen lehetne, csak még annyira nem mélyedtünk bele. Meg a másik az, hogy egy ilyen népi furuján végül is nem biztos, hogy érdekes lenne. A hegedűsök, a klasszikus zenészek is megdíszítik, ők is tesznek bele mindenféle hangsúlyokat, tehát hogy
0: ez mennyire hogy így
1: ilyen,
0: van?
1: Ilyen gépként lejátszani le lehet. Még úgy is nagyon érdekes egyébként, mert nagyon szép
0: hogy
1: dallamok.
0: Ez mennyire így van, Kocsi Zoli halála évében, vagy egy évvel korábban volt a zenekarával együtt Erdélyben. És többek között Kalos Zoli bácsival is találkoztak, és hallgatták az ottani zenét, és azt mondta a Zoli, azt mesélte, hogy egészen fantasztikus, hogy este a koncerten ezeket a erdélyi játékmódokat még a leírt kottában is megvalósították a muzsikusok. Tehát picit szabadabban lélegeztették, és kicsit idézőjelben mondom, hogy átöltöztették. És ez nagyon tetszett a Zolinak.
1: Igen,
0: hát, hogy ez élmény volt a Zoli bácsitól hallani dolgokat, és élmény volt a zenekarnak is, és utána eljátszani a galántait, vagy már nem is tudom, galántai táncokat.
1: Én azt gondolom, hogy így a leírásokból, meg a interjúkból ennek Bartók is örült volna.
0: Hát hogyne.
1: Ezt remélem.
0: De el tudom képzelni, hogy Bartóknak is micsoda élmény lehetett.
1: Hát, úgy, ha hallgatjuk a ő általa készített felvételeket, hát az még így, hogy sercegnek alig lehet kivenni, még így,
0: nem
1: is, még így is nagy élmény hallgatni.
0: De a dallamot ki lehet venni.
1: Ki lehet,
0: és
1: persze.
0: Csak úszkál, csúszkál meg. Elfelejti a bácsi vagy a néni. Tehát,
1: igen, meg van lejegyzés, és a kettőből együtt szépen össze lehet rakni.
0: Persze. Persze. A variációk, a következő javasolt zene is ilyen?
1: Az egy kicsit más. Egyszer egy Németországba elhívott egy ilyen régi zenecsapat, és ott előadtuk a Carmina Burana Codex. Ugye ez egy régi füzet, és abból dalokat. Tehát nem a zenemű, nem a híres zenemű, hanem ez egy régi füzet, ez a Codex Buranus. És ebből itt megismertem ilyen régi zenei témákat, és ugye nyilván a népzenészként egyszer csak elénk kerül a régi zene, a történeti zene, és azt ugye nem félünk attól, hogy a népzene eszközrendszerével élesszük újra, és akkor egy ilyen Carmina Burana variációkat gondoltam, hogy mutassunk meg a hallgatóknak.
0: Nagyon-nagyon érdekes, és az is érdekes, hogy te a régi zenét most olyan értelemben használtad, hogy valóban régi zene. Tehát nem az a divat hullám, ami manapság is hallható, követhető. És a Carmina Burana-nál nagyon érdekes, mert hosszú ideig nekem kedvencem volt a Carmina Burana-nak a orrféle feldolgozása, és alkalmam volt egyszer a mesterrel is találkozni Münchenben, Karl Orff-fal, aki nem ezt adta elő, hanem az Astutuli című másik darabját, és szünetben, mint Magyar Rádió, akkor még rádiós voltam, kerestem meg, és nagyon kedvesen beszélgettünk, és fantasztikus meggyőző volt, mert a műsor második részében szerepelt ez a bizonyos dráma, amit ő feldolgozott, és olyan színészi képességgel is rendelkezett az Orff, hogy szinte ott, ahogy a másik részben ő a kísérőivel megszólaltatta, lenyűgözte a közönséget. Egy Dunában folytott lánykának a története volt, szóval ilyen horror. Mint ahogy a Carmina Burana többi versei, azok meg pajzának.
1: Igen, az ott
0: olyanok vannak.
1: Van mindenféle, igen.
0: Mindenféle, amiket Bartó Kodály kipontozott annak, vagy nem pontozott ki. Hát igen, szóval abszolút nyersen szólalt meg. Tehát most egy ilyet fogunk hallani.
1: Igen, én kaptam egy ilyen kottagyűjteményt, ami ebből a kódexből származik, és abból én válogattam pár dallamot.

0: De érdekes volt itt a végén tam-ta-tam-ta-tam-ta-tam-ta, ugye erre tulajdonképpen, ha csak ezt hallom, akkor nem biztos, hogy az jut eszembe, hogy ez erdélyi zene.
1: Hát ez ugye német zene.
0: Hát mert Carmina Burana és ugye tehát ez a német, szerzetesek.
1: Ez német zene, csak én a népzenészként nyúltam hozzá.
0: Tehát kicsit... magyar népzenészként, még ezt is hozzátenném.
1: Igen, de amikor fölkértek ezek a német régi zenészek,
0: igen,
1: direkt azt kérték, hogy úgy fújj, hogy te akarod. Tehát nem mondtak semmit, nem jöttek ott, tényleg egy dallamváz volt leírva.
0: És mit szóltak hozzá, mert hát először hallották a te játékodat.
1: Hát igen, valamiért, ők hallottak engem játszani.
0: Gondolom, igen, azért kértek fel. Igen.
1: És azt mondták, hogy ezekkel a te furujáiddal, ezeket a dallamokat, tehát ők kíváncsiak voltak, hogy mi lesz
0: hogy ebből. Hogy hogyan találkozik hogy ebből, a te stílusod,
1: a
0: Carmina Burana és öreg vagy régi zenei
1: igen
0: megoldásokkal.
1: Igen, de hát ugye a zenetudósok ezt mondják, hogy ez így lehetett régen. Hát,
0: én is zenetörténész vagyok, soha nem mondanám, hogy tudós, de tudom, hogy ezen vitatkozni lehet, kongresszusokat lehet tartani.
1: Igen, de hát nincs adat.
0: De én sokkal szívesebben hallgatom.
1: Nincs hát, adat, hát leírások vannak, hogy improvizáltak, vagy nem improvizáltak. Hát, nyilvánvalóan improvizáltak.
0: Persze.
1: A Kotta írás is annyi, hogy dallamváz, és akkor mindenki azt sem, amit akar.
0: De hát ez volt éppen egy olyan, nyelv, hogy évszázadokig vitatkoznak azon, hogy egy előkét vagy trillát alulról, felülről, hosszan, igen, röviden, körülírva miként kell megszólaltatni, de hát ez tényleg igen legyen a zene tudósoknak a témája, csemegéje. Nagyon érdekes, ahogy itt két zenekultúra találkozott. Mert a pásztor furúja annyira jellegzetes, hogy ha nem lennének az imént hallott felvételben ezek a tam-ta-tam-ta-tam-ta-ta németes ritmusok, akkor még elmenne valamilyen magyar variációnak is.
1: Hát igen, vagy akár még igazából az ír furúja zenével is mutat ez valamiféle rokonságot szerintem így zenei nyelvben.
0: Abszolút. Tehát, hogy úgy, egyébként kitérő, a pásztor furúja és a fuvola között mi a nagy különbség?
1: Hát ugye a fuvola az egy ilyen oldalt felfújunk egy luk felett. Ennek a pásztor furújának meg egy sípja van, amiben bele kell fújni.
0: Szóval úgy, mint ahogy
1: tehát
0: más...
1: két különböző fajta síp tulajdonképpen.
0: Melyik klasszikus hangszerhez hasonlítanak?
1: Hát a blokkflőtéhez. A blokkflőte, ami a német furujához ahhoz hasonlít. És egyébként pedig rendszerében az újak munkáját tekintve szerintem hasonló, mert a hat lukat lerakunk, akkor az a pásztor furuja. És igazából a fuvola is erre alapul, csak ott aztán lettek még billentyűk kitalálva.
0: Ott megindulhat a fantáziálás.
1: Egyébként mostanában van olyan hangszer, ami olyan kísérletezés, több is, hogy a pásztor furujára teszünk billentyűket, tehát ez is zajlik.
0: Azzal nem rontjuk el?
1: Igazából nem, van egy nagyon sikeres, a Dress Mihály nevű szaxofonos. Ő megalkotott egy ilyen hangszert, és
0: gyertek egyszer együtt, akár muzsikálni, akár beszélgetni.
1: Jó,
0: tehát ő saját maga, ezt nem tudtam, hogy ő hangszert is létrehozott.
1: Ő létrehozott egy hangszert, és elképesztően jól működik.
0: A következő felvételről mit mondanál?
1: Hát nagy zenei patronálom volt Kis Ferenc, nemrég hunyt el. Onnan ismerjük, hogy a Kolinda és a Víződő együttesekből ő volt az egyik fő zeneszerző, és van egy Kis Anna verseket feldolgozó lemeze, a Leány dicsérő, és hát én a Feri feldolgozásait azt követendőnek tartom, tehát ugyanúgy, mint hogy Bartók Kodá is elől van. Ha népzene feldolgozás, akkor és mondjuk kortárs, akkor Vízentő, meg Kis Ferenc, és a hát nekem szerencsém, hogy én játszhattam
0: persze,
1: vele
0: igen
1: sokat, és a Leány dicsérő című számra gondoltam, hogy hallgassuk
0: itt
1: meg
0: is megvan az eredeti Bartók gyűjtés, vagy ez
1: nem
0: Bartók?
1: Nem, ez Ferinek a saját dallama, úgy szoktam én ezt mondani, hogy népzenei ihletettségű
0: világos
1: komponált zene.
0: Hallgassuk.
1: Nem is popzene, nem is world music, ez ilyen Kis Feri.

0: ilyen az, akinek a vérében van ez a fajta zene, mert ha nem tetted volna hozzá, hogy ez Kiss Ferenc szerzemény, az alap, akkor tökéletesen elfogadtam volna ottani zenének.
1: Igen, hát ahogy tanuljuk a népzenét, jönnek ötletek, és az nyilván abból származik, vagy az van mögötte, az a zenei nyelv.
0: Nem tudom másként mondani, annyira a vérünkben van, véretekben van, hogy szerintem, ha egy odaillő dalom születik, akkor abban a pillanatban már be tudnál állni egy zenekarban.
1: Hát igen.
0: És azon is gondolkodtam, hogy ez több lemezről született ezek a bejátszások, és mégis annyira rá lehet ismerni, hogy ez valahol te vagy. Tehát annyira sajátossá tetted azzal, hogy nem tudom megfogalmazni, hát, tudom, hogy rögtönzések, tudom, hogy...
1: Igen, tehát én nyilván az is van, hogy ahova oda hívnak, akkor ezért hívnak oda.
0: Hát, mert hogy egyébként egy csomó
1: zenei feladatot nem tudnék megcsinálni. Elém tesznek egy bonyolult kottát, ezt csak így nézem, de hogy ez a népdalok, meg a népdalokból született feldolgozások, ez az a szakterületem, hát így mondom akkor.
0: Igen. Igen, hát hogy mondjam, neked nem egy Wagner kottát kell furulján vagy pászorsípon megszólaltatni.
1: Bár van egy olyan ötletem, hogy Beethoven 7. szimfóniájának a dallamait megtanulom furuljázni, mert azok mind...
0: Hát nél... ott a második tételt nagyon el tudom képzelni.
1: Az mind népdal. Az mind népzene, és ilyen jó erős ramli zenét lehetne csinálni belőle. Akár úgy, hogy még egy-két Beethoven szólamot is használni a mellékszólamnak, de közben meg ilyen...
0: Vagy kiinduló pontnak.
1: Igen, és akkor ilyen...
0: Kínálja magát.
1: Igen, egyszer így hallgattam a koncerten, és hát mondom, ezt meg kéne csinálni, úgyhogy ez még hátra van.
0: Csináld meg, mert lehet, hogy a Sárik Péternek is eszibe fog egyszer jutni. Ő is nagyszerű feldolgozásokat csinál, teljesen másokat, mint a tiéd, de a maga nemében az is nagyszerű.
1: Igen.
0: Biztos hallottad.
1: Igen, ismerem, igen.
0: És ez arra nagyon jó példa, hogy a Bernsteinnek van egy olyan könyve, egy gyűjtemény kötet, hogy a zene végtelen változatossága. És erről van szó. Pontosan erről van szó. Adott egy Beethoven szimfónia, mondjuk ő az 5. dolgozta fel, de ezek szerint a 7. fogod, és marad Beethoven, és marad Sárik Péter trió, és marad akkor a Dongóféle.
1: Jó, hát én nyilván ilyen táncházi zenét csinálnék belőle, tehát én arról az oldalról közelítem meg a dallamokat. De ugyanakkor a legvadabb harmóniákat is hajlandó vagyok beletenni.
0: Hajlandó vagy, vagy beleteszed?
1: Beleteszem.
0: Tehát nem hiszem, hogy nagyon érdekelnéd.
1: Már igen, nem is, lehet rosszul fogalmaztam, tehát izgat az a dolog, hogy mikor egy ilyen harmónia megkeményíti, megerősíti, még nagyobb lendületet ad a zenének, de én azt tartom a jó népzene feldolgozásnak is, amikor a népdal karaktere még nagyobb lendületet kap az oda kerülő új dolgok által.
0: Ajánlom még Beethoven 6. szimfóniáját, a Pastorálét. Hosszú zenetudósi vita volt, hogy annak a fődalam hogy kezdődik, hogy az egy horvát népdal, vagy nem. És ezen nagyon szépen és hosszan lehetett vitatkozni, meg disszertációkat írni, meg minden. Nézd meg egyszer.
1: Én igazából nem jó, kíváncsi vagyok, meg a 7. szimfónia kapcsán én nem olvastam ennek utána, csak hogy hallgattam a dallamokat, mondom, ez táncházi dallam.
0: Hát az abszolút mesek. Tánc. Sőt, Szabolcsi tanár úr azt mondta, hogy az a tánc apoteózisa, ahogy a 7. szimfónia utolsó tételében, az valóban egy ilyen mindenkit magával ragadó körtánc.
1: Igen,
0: az hihetetlen, tényleg ereje van, pláne.
1: És most elképzelem ezt egy ilyen erdélyi stílusú vadzenekarral.
0: Na.
1: Ez meg fog szólalni.
0: Hát szólaljon meg.
1: Hát milyen jó ötlet. Nagy apparátus kell, meg idő, meg...
0: Szóval nem baj, ha már a kis ördög ott van.
1: Az már
0: ki fogja
1: piszkálni. Rávó bogár már ott van, igen.
0: Nézzük tovább az általad javasolt felvételeket.
1: Hát van egy nagyon tehetséges hölgy, aki mostanában kevesebbet énekel, és hát ha rá tudom venni, hogy még énekeljen, ő Panzaris Diana, és ő egy
0: neve,
1: a neve az ugye görög, igen. De ő egy ilyen görög és zsidó családból származik, és hát borzasztó szépen énekli a szefárd zsidó dalokat.
0: Ó.
1: És hát meghívott a zenekarába, egyszer ajánlottak, és akkor bekerültem a zenekarába, és hát én nagyon örültem, és nagyon szerettem játszani ezeket a szefárd témákat. És egy,
0: ismerted azokat, vagy ott
1: nem,
0: ismerted
1: nem, meg? Nem, hát volt, amit ismertem is, de igazából nem annyira. Tehát a Dina hozta a dallamokat, megtanította, és aztán...
0: Várjál, ez gyakorlatban hogy nézett ki? Hogy bólintottál, egy részét ismerted, és akkor a Dina bemutatta, játszott, igen, úgy mutatta vagy, be, vagy kottát adott?
1: Inkább elénekelte. Én lekottáztam.
0: Nagyon jó.
1: És akkor utána csináltunk belőle valamit.
0: Ketten, vagy
1: nem,
0: még
1: nem, zenekar van itt a lemezen. Ez egy nagyon régi felvétel. Ir me quero madre, ez a dalnak a címe.

0: szándékosan állítottad így össze a mai műsort, hogy kiderüljön, hogy egészen fantasztikus, széles látókörrel muzsikálsz. Tehát Erdélytől, ha úgy tetszik, Balkánon át, közel-keletig, minden benne van, vagy ahogy mondtad, a szefárd dallamok. Hát ezek mind ilyen fantasztikus, érdekes dallamok, amelyekhez te ugyanúgy, hogy mondjam, alkotótársként tudsz muzsikálni.
1: Hát nyilván jönnek az erdei információk, és akkor az ember, amire rá tudok hangolódni. Tehát ez egy ilyen automatikus szűrő.
0: Hát
1: talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a rusztikus dolgok érdekelnek, ami a rusztikus.
0: Igen, ezt múltkor is hangsúlyoztad.
1: Igen,
0: és ennek a lényege azt hiszem az, hogy ha most még egyszer elő kellene élőben adni ezt a szefárd dallamot, akkor másként.
1: Másképp lenne valószínűleg.
0: Mindig másként.
1: Igen, ez...
0: A lényeg ugyanaz, de a részletek nem.
1: Igen, ez így van.
0: De ez nem csak a szefárd dallamok esetében, hanem erdélyi dallamoknál is, meg csík dallamoknál is. Tehát minden honnan, ahonnan merítesz.
1: Ez egy ilyen zenei nyelv, hogy van benne valamilyen fokú improvizáció, persze.
0: Mármint benned?
1: Hát bennem, de igazából azért a népzenészek, tehát van, ami aztán úgy megrögzül, és akkor úgy marad, és mindig ugyanúgy játsszuk, de nagyon sok a variáció.
0: Hát ettől szerintem, él tulajdonképpen.
1: És szerintem egy ilyen régi típusú népzenész ugyanezt csinálta, azt gondolom.
0: Tudod, mi jutott eszembe? Hogy tulajdonképpen ilyen lehetett a barokk korban.
1: Igen.
0: Amikor Szabolcsi tanárónak van egy nagyszerű könyve, az Európai Virradat, ha esetleg kezedbe kerül, ajánlom. Abban leírja a tanár úr, hogy milyen volt a velencei fénykor, paloták, zenélés, de zenélés úgy, hogy nagyon sokan, majdnem, hogy mindenki muzsikált valamilyen módon. Tehát egyik kastélyban, palotában inkább játszottak valamilyen zenét, valaki arra sétált, és aztán bement és beállt, betársult. Tehát ilyen nagyon zenében éltek az emberek. Majdnem mindenki muzsikált valamilyen hangszeren. Azt esetleg vitte magával, hallott valamit, odament, betársult és örültek.
1: Nyilván volt egy közös zenei nyelv.
0: Hát persze,
1: is.
0: Hogy volt egy közös.
1: Tehát úgy, mint egy, mondjuk Bartók elment egy faluba, és akkor ott talált egy közös zenei nyelvet.
0: Így van.
1: De ma már nekünk ugye más a helyzetünk, mert egyrészt jön mindenhonnan mindenféle zene, másrészt meg nincs közös zenei nyelv. Tehát én sokszor érzem magam egy kicsit ilyen bolondnak a bizonyos közegekbe.
0: Ez pillanatig ne érez maradinak, hanem...
1: Persze, csak mégis úgy van, hogy nem mindig vagyunk olyan helyzetben, ahol van egy közös zenei nyelv.
0: Igen, ez biztos.
1: És ez is befolyásolja, hogy mit fogunk játszani.
0: Tehát, de én úgy tudom, hogy te jazzt is játszottál.
1: Hát ezt szokták így mondani, de valójában totálisan képzetlen vagyok jazzből, tehát mihez jön egy bonyolultabb harmónia menet, akkor én
0: na jó, mert megfázok. A rögtönzés az ugyanaz.
1: Igen, de sokféle rögtönzés van, persze. És nyilván a jazzben vannak nagyon bonyolult szerkezetek, azokat én nem tanulmányoztam.
0: Hát egy Miles szeretem... Davis nehéz lenne.
1: Igen, mondjuk pont őnál aztán előjön ez a egy hangnemben fél óráig.
0: Igen.
1: Abba meg tudok mozdulni.
0: Világos.
1: Szóval de hogy ilyen, egyébként a Coltrane Giant Steps-et...
0: Olyan rusztikus jazz, mondanád te.
1: Igen. Coltrane Giant Steps-et már nem, azt már hát nem
0: igen,
1: tudnám
0: de ebből is látszik, hogy ebből a két példából, hogy ezt a területet is ismered.
1: Szeretem nagyon a jazz-t, igen.
0: A popzenével hogy vagy?
1: Meg sokszor játszok jazzt is. A popzenét ugye nagyon szerettem az elején.
0: Tudom, hogy még játszottad is.
1: Igen. Most egy kicsit már zavar, mert túl sok benne a...
0: Kiabálás?
1: Nem. Az olyan, úgy mondanám finoman, mert nyilván nem mondhatok ítéletet. Túl sok benne az olyan idő, ami nem okoz katarzist, így mondanám. Tehát, hogy van, de nem...
0: Szóval nem érint meg.
1: Nem érint meg, igen.
0: Igen, ez valahol a mérce, a minőség mércéje, ezt hogy olyan zene,
1: tudom.
0: Amire rögtön odafigyelek, vagy elengedem.
1: Igen,
0: szól.
1: Igen. Szól meg klisék, vannak. Tehát már a népzene az nem is annyira klisé.
0: Pedig. Az nem.
1: Tehát, hogy szoktam gondolni, hogy azzal, hogy népzenét játszok, azzal én szuper ultra modern vagyok, és, és ezek a mai nagyon modern zenék, amiket így tudnék jellemezni.
0: Olyan a népzenében nincs, magyar népzenében nincs.
1: Hát ugye szokták ezt is ötvözni, de hogy azok igazából nem látok benne kreativitást, vagy nem érzem, nem izgat fel.
0: Nem inspirál, persze, hát akkor nem kell.
1: Igen, ennyi.
0: Marad Beethoven, meg mind nagyon sokan mások jó ötleteket tudnak adni. Erdélyi ritmus a
1: következő. Ez egy érdekes, erdélyi ritmusban ez egy olyan improvizáció, van egy harmónia váz, amit követ a kísérő zenész, aki Bolya Mátyás kobozművész, aki ugye most a népzenei tanszéket vezeti a Zeneakadémián, ővele játszuk
0: ezt. Ő búcsúszhatta Sebő Ferit.
1: Igen.
0: Egy gyönyörű szöveggel valaki megküldte nekem azt a szöveget, amit a Matyi ott elmondott. Gyönyörű.
1: A Matyi nagyon tud írni is, meg zenélni is, igen. És ővele megcsináltuk ezt, hogy gyakorlatilag szerintem ez egy ilyen kortárs, modern hangvételű valami, de mégis mindig ott van benne az erdélyi ritmus, ami egy ilyen előző adásban is szóba került, ez az erdélyi. Ez egy 7-8-adhoz közelítő valami.

0: milyen érdekes, én először hallom ezeket a felvételeket, és teljesen olyan érzésem van, mintha egy jazzklubban lennék, ahol kiváló muzsikusok vannak, akik lehet, hogy ott találkoznak először, megbeszélik, hogy ez és ez a idézőjelben mondom, nóta legyen az alap, és akkor születnek fantasztikus produkciók. Hát itt is annyi minden visszaköszön, hogyha elkezdek egy kicsit figyelni, bogarászni, és önmagamban listázni, mi minden szólalt meg. Hát ehhez ilyen fantasztikus, hogy mondjam, átfogó népzenei, zenei műveltség kell, ami a sajátod.
1: A népzenei műveltség az van, zenei az kevésbé, de azért nyilván nyitott füllel járok, és akkor, hát, és akkor amiket hallok, ami megihlet, akkor azt beszippantja az ember, igen.
0: És például az imént hallott erdélyi ritmusban kompozíciónál ezt te találtad ki az eredetét, a magvát?
1: Gyakorlatilag itt csak a ritmus az, ami népi, és a minden mást igen. Tehát jött egy ilyen dallam, az is saját szerzemény.
0: És a többiek és honnan akkor, tudták?
1: Hogy... Kotta van ebből.
0: Ja, van kotta.
1: Hát olyan kotta van, hogy a hangsorok vannak fölírva, meg az akkordok, ami a kobzon megszólal. Ezek
0: tehát
1: úgy,
0: ahogy annak idején tanultuk az összhangzatannál, számok, meg betűk, tehát olyasmi?
1: Hát egy hangsor, meg egy alatt egy akkord, és az sincs megmondva, hogy milyen hosszan fog szólni. Megy ez a
0: majd
1: ritmus,
0: kialakul, és akkor
1: általában ugye én vezetem ezt a folyamatot, és ők is érzik, hogy most befejeződött egy motivum, én körbenézek, és akkor intek, és akkor belépünk a következő akkordra.
0: Azért jó, mert akkor a muzsikusok nem tudnak elmélászni, muszáj figyelni.
1: Hát mert igen,
0: nem lehet úgy improvizálni, hogy nem figyelek oda. Tehát ha oda köti, láncolja a
1: nyilván zene. Van egy dallamvezetés, amit ebben az esetben az én felelősségem jóra csinálni, és akkor ők, ha ezt jól csinálom, akkor ők jól fognak tudni.
0: Ez követni. Van a kárpáti felvételen is?
1: Az egy másik fajta népzenefeldolgozás, az,

0: Az az érdekes, hogy ez egy, én elvileg eredetileg ezt gyimesi furia muzika tanulás közben hallottam ezt a dallamot, majd eljátszottam valahol, és akkor mondták, hó, milyen érdekes dallam, ezt ő ismeri Méhkerékről, mondta nekem Barbot Sanyi, a Békés Banda Primás, hogy hát ez Méhkeréke van ez a dallam, és összejátszottuk, és ugyanaz a dallam, és akkor egyszer egy bábszínházi zenéhez kellett egy szomorú dallamot játszani, de ez egy tánc, ez egy gyors táncdallam. És valahogy elkezdtem keresgélni az agyamban, hogy akkor mi legyen ide a Király kisasszonynak a főcím zenéje, és elkezdtem ezt a dallamot lassan játszani.
1: A Király kisasszony, ez egy...
0: Ez egy mese, egy bábszínházi megrendelés volt. És akkor mondom, hogy kell egy ilyen lassú, mélázós dal, de mégse keserves legyen. És elkezdtem ezt lassan játszani, ezt az egyébként mindig gyorsan játszott dallamot, és így kinyílt, és lett, kapott egy új karaktert.
1: Hallgassuk.

0: végül egy olyan dallamot ajánlottál, ami mindenki által ismert, ugye elindultam szép hazámból, de hogy ebből Dongó és társai mi mindent tudtak alakítani, hogyan ajánlanád, ebben mi a legérdekesebb?
1: Hát az, hogy népi furujával fog elhangzani a Bartók feldolgozás, tehát ez maga a Bartók mű, kottahűen viszonylag, a zongora része mindenképpen, és nem opera énekes fogja énekelni, hanem népdal énekes, Kubinyi Júlia fogja énekelni, Termesit a zongorázik, és hát én furujázok.
0: Hölgyeim és uraim, munkatársaim, Vójás János, Peresztegy Attila és a magam nevében köszönöm figyelmüket, és egy Bartók feldolgozással búcsúzunk vendégünktől is, Szokolai Dongó Balástól, azzal, hogy folytatjuk a beszélgetést, folytatjuk a muzsikálást.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kránic Mihály professzor a beszélgető társam, és Ervin Gáborról fogunk beszélgetni, akinek a boldoggávatását szorgalmazza. Erdő Péter kezdeményezte, és téged kért meg arra, hogy vidd az ügyeket. Egyszer már beszélgettünk talán 2 éve Ervin Gáborról. Szeretném kérdezni, hogy hol tart az ügy, milyen újabb információk, dokumentumok, esetleg tanúvallomások kerültek elő az utóbbi hónapokban.
4: Nagyon köszönöm a megkeresést. Egyrészt azért is, mert személyes indok is van emögött, mert úgy példaképem is a leendő boldog. A másik pedig, hogy meg kell őt ismertetni. Tehát akár az éter hullámain keresztül is, hogy jusson el minél több emberhez, hát főképpen magyar emberhez, hiszen ő magyar volt, az ő élete és az ő tanúságtevő, mondjuk áldozata. Hát ahogy említetted, a bíboros úr beindította a boldogatás folyamatát, és Flávio atya lett a posztulátor. Szerény személyem csak teológiai cenzori feladatra jogosít fel, de mindaz, ami Ervin Gáborral kapcsolatos, az mondjuk így, hogy egy kutatás, egy nyomozás tárgya. Ugyanis 80 éve senki nem beszélt Ervin Gáborról, és most hirtelen, ha lehet ezt mondani, betört a köztudatba, hogy hoppá, hát volt mellettünk egy szent életű ember, hogy elfeledkeztünk róla. 1944. december 3-án vagy 6-án, itt a dátum is még egy kicsit bizonytalan, de az annyi bizonyos, hogy a nyilasok lőtték le őt és édesanyját Bruce Dillonát. Tehát itt ketten is meghaltak, hát, és még sokan más áldozatok természetesen, de az ő élete és hát az erényeknek a heroikus képviselete miatt példaképül állíthatjuk őt egyrészt a magyar társadalom elé, hiszen ő mentette sorstársait, zsidó származású volt ő maga is egyébként, és feltette a sárga csillagot a reverendájára, amire nem volt kötelezve, de ő ezt megtette.
3: Édesanyjával is szolidáris volt ez ügyben.
4: Mindenképpen. Édesapja akkor már meghalt, és 2 bátyja is meghalt. Tehát ő, sajnos a családból így senki nem maradt meg.
3: Van egy emléktáblája a Maros utcában, abban a házban, azon a házon, ahonnan elhurcolták, és az ötletet, hogy most téged megkeressek, egy véletlen találkozás indította el bennem. Tudnék, mentem interjúra Bereményi Gézához, akit régóta ismerek, és hát pont abban a házban lakik, és abban a lakásban, ahonnan vélhetően Ervin Gábort elvitték a fél emeletén annak a háznak, vagy első szintjén, és egy nagy lakás, és mondta, hogy nem sokat tud róla, de az emléktábla őt is kötelezi, tehát majd beszámolok neki, és a könyvet, amit megjelentettetek a Szent István Társulatnál tavaly, azt oda fogom adni neki, hogy jobban tudja, hogy hol lakik. Mit tartalmaz ez a kötet? Ervin Gábor első írásai Széchenyiről, a Szent Mise áldozatról és az emberi természet sebeiről, ez az alcíme a kötetnek.
4: Én is elkísértelek volna erre a beszélgetésre, ugyanis azok a helyszínek, ahol még ő is járt, tehát azok körülöttünk vannak. Most egy lakásban nem lehet csak úgy bemenni, tehát, vagy akár abban a házba, tehát ez különleges engedélyek kellenek. Úgyhogy bizonyos értelemben akkor te már előrébb vagy így a konkrét ismereteket illetően. Egy évvel ezelőtt indult be a boldogatási eljárás folyamata, és létrejött maga egyfajta bizottság, amelynek el kell készíteni egy jelentést Róma felé, ez a pozíciónak nevezik, olaszra le kell fordítani mindent, és a Szentévotási kongregációhoz benyújtani, majd pedig ott, hát akár sorba állni az előttünk lévő, nem tudom, 400-500 szintén boldogavatásra váló akták mögé, vagy pedig akár az aktualitása miatt egy előre sorolás is lehetséges, és akkor előbb előveszik azok a most ellenőröknek nevezhetném, akik nagyon alaposan átvizsgálják az ő életét, áldozatának, vértanúságának a körülményeit, az egyházra nézve, hát a hasznosságát, ha lehet így fogalmazni. Tehát minden körülményt átvizsgálnak. Ha pedig hiányzik valaki, akkor pótlásra visszaküldik. Tehát most jelenleg a boldogatást előkészítő csoport egy kritikai életrajzot állít össze, minden körülményt pontosít, egy morális erkölcsi dolgozatot is kell ebből írni. Én magam a teológiai jellegűt állítom össze, És ezek mind igazolják a hősies erényeknek a gyakorlását és a meglétét. És mivel vértanú, nem kell külön csoda ahhoz, hogy most az oltár magasára kerüljön, hanem az életrajzából, a körülményekből, és hát tulajdonképpen most a per cím az a hit elleni gyűlölet.
3: A hit elleni gyűlölet.
4: Igen, Odium Fidei, ami most manapság így visszamenőleg, hiszen hát ő is most már 82 éve ugye úgy elhunyt. Elég gyakori, gondoljunk a 1936-os spanyol polgárháborúra, amikor nagyon sok pap, szerzetesnő, papnövendék, püspök halt meg, és az elmúlt napokban is például avattak boldogá azok közül.
3: Terenc pápa, illetve Leó pápa ott volt Spanyolországban, és ő végezte a szertartást.
4: Igen. Tehát ezek most így, ha lehet azt mondani, napirenden is vannak. Úgy is, hogy az emberiség elé állítani egy olyan szemét, és Ervin Gábor azt hiszem, hogy ilyen, aki egyrészt egy őstehetség, tehát egy zseni volt, tehát 6 nyelven beszélt, és fiatal pap volt, hát mindösszesen 10 évig volt csak pap, de ez alatt mind szellemiekben, lelkiekben, az oktatás területén nagyot alkotott. Tehát az emléke fájdalmas módon épp Magyarországon homályba került, de például külföldön megmaradt.
3: Hogyhogy?
4: Úgyhogy az édesanyja rokonságán keresztül nagyon sok zsidó származású és bújtatott zsidó kijutott külföldre, Egyesült Államokba, Angliába, Ausztráliába. Jön majd haza egy ilyen hölgy, 90 éves egyébként, aki azt is vallotta, hogy hát ő sem lenne a világon, hogyha Ervin Gábor az édesanyját nem bújtatta volna. Tehát ez egy nagyon nagy tanú. A másik élő tanú, akit nagyon nehéz elérni, Kaliforniában van, és ő valójában a kivégzésnél is jelen lehetett. 9 éves volt akkor egy fiú, aki hát Deutsch Dénes, így hívták, de mostani neve George Dénes. Tehát Deutsch György volt, és a mostani neve George Dénes, tehát a Deutschból lett Dénes. És ő egy oral history keretében adott egy riportot Kaliforniában az ottani zsidó intézetnek több évtizeddel ezelőtt. És ez fent van az interneten, is meg lehet hallgatni, és akkor beszél, hogy abban a Légó pincében, a Kapás utcában, ahol a Nyilas székház volt, ott volt két pap. Hát most egy 9 éves gyerektől nem várhatjuk el, hogy tudja a nevüket, vagy meg tudja őket különböztetni, de ezt nagyon világosan kimondta, elhangzik az interjúban, és hát ez is egy tény, hogy ő ott volt, onnan vitték el, és az még bizonytalan, hogy most vagy a Dunapartra vitték le őket, és ott lőtték be őket a Dunába, mint ahogy...
3: Sarkházi Sárát.
4: Sarkházi Sárát két héttel...
3: Csak a túloldalon.
4: És két héttel később, tehát ez ugyanaz a december.
3: Igen.
4: Ugyanaz a december, de lehetséges, hogy a Kapás utcai székháznak az udvarán. Tehát most megy egy engedélykérés az önkormányzattól, hogy ott esetleg egy feltárást végezünk. Nem az eltemetés, mert az biztos, hogy utána platóra tették az elhunytakat, lelőtteket, és Dunába dobták, de hogyha ott maradt valami, egy reverenda gomb akár, vagy bármi, nem tudhatjuk. Ugyanis hát nincs erekje. Egyébként hát nagyon sok olyan szent van, vagy boldog, akinek nincsenek meg az erekéi, mert akár hogyha a hét ferences szentet, boldogot nézzük, ugye, tehát többeket, Köröztös Krisztófot, Kovács Krisztófot is a Dunába lőtték, csak lejjebb egy kicsit, ugye, Újvidéknél. Úgyhogy Ervin Gábor esetében teljesen világos, hogy egy szentről van szó, egy vértanúról van szó, és megvizsgáljuk az ő tevékenységét. Tehát már gimnazistaként a piarista évkönyvekben fennmaradt, hogy nem csak, hogy jeles, kiváló minősítést kapott minden évben, hanem önképzőkörökben előadott. Itt Budapesten, volt 1922-29 között, és hát szeretett volna piarista is lenni, de hát az akkori körülmények között, ugye zsidó törvények meg egyéb, a rend nem fogadta. Úgyhogy még semmi adat sincs arról, hogy ő jelentkezett, mert lehet, hogy meg se kísérelte. Tehát nincs. Egyik osztálytársa viszont jelentkezett, Hajós Györgynek nevezték az illetőt, akinek viszont a családi személyes levéltárában nagyon sok utalás van Ervin Gáborra. Mert a két fiú jó barátságban volt, sétáltak, tanultak, a szüleiket ismerték, egymás szüleit, és ez ilyen naplószerű feljegyzésekben a Hajós családnál megmaradt. Ervin Gábor ugye bizonytalan is volt az érettségi után, hogy akkor most az osztálytársa piarista lesz. Egyébként Lénárd Ödön is ebbe az osztályba járt, csak ő már harmadévesen jelentkezett piaristának, és egy kis szemináriumba került Kecskemétre.
3: Igen.
4: Ő ott érettségizett egyébként, de a többiek meg hát fennmaradtak Budapesten. Szívesen lett volna Domonkos is elképzelhető, de akár még Ferences is. Minden esetre azt tudjuk, hogy...
3: Lehet, hogy túl okos volt, ez csak viccből mondott, de Balanyi György Ferences szeretett volna lenni, egy nagy egyháztörténész, és a Ferencesek eltanácsolták, hogy túl okos vagy, menjél inkább piaristának.
4: Hát szerintem talán nem ez volt az indok, mert épp az, hogy a piaristák azok mindent kihoztak a fiúkból.
3: Ez Balanyi elmondja ezt a történetet életében.
4: Hogy... Kitöltik, és hát ő is épp azért haladhatott a szellem útján nagyon magasra előre, mert később tagja lett majd a Magyar Filozófiai Társaságnak, de hát 32 évet élt. Tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak, akkor az Aquinói Teológiai Társaságnak is, aminek Schütz Antal volt az elnöke, de hát épp nála írta a doktori dolgozatát, épp a skolasztika egyik tematikájából, a lelki életnek a sebei és azok gyógyítása címmel, és tulajdonképpen maga Schütz Antal is, tehát korának egyik legnagyobb tomista teológusa volt, és Ervin Gábor pedig ismert egy francia származású, de Rómában az Angelicumon, az Angelicumon tanító domonkost, Reginald Garrigou Lagrange-ot, akinek ajánlotta is a doktori dolgozatát. És hát többet idézi, mint Schütz Antalt, ezt a Reginald Garrigou Lagrange-ot, de Prohászkát is nagyon sokszor idézi, és még másokat is. Hát természetesen a doktor Fátert, magát Schütz Antalt is. És visszatérve még a érettségi utáni egy évre, mert akkor ő azért jelentkezett a akkori Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományi Egyetem hittudományi karára, tehát világi hallgatóként teljesítette az első évet. Tehát megvannak a matrikulák, és az ő beiratkozási lapja is megvan például. Ahol a rubrikában, hogy milyen egyházmegyés, nincs semmi beírva. De a másodévtől, miután már felvették kispapnak, és nem tett le a hivatásról, hanem jelentkezett Esztergomba, Serédi Justiniánnál, ott pedig hát rögtön látták, hogy egy tehetséges ifjúval van dolguk, úgyhogy rögtön Budapestre küldték, ahol már egy évet végzett, tehát itt a másodévtől folytathatta, és így hát 1934-ben, június 24-én pappá is szentelték.
3: A szülei is már keresztények voltak, vagy ő keresztelkedett ki, vagy erről mit tudunk?
4: Az egész család kikeresztelkedett volt, tehát zsidó származásúak voltak, édesapja erdélyi származású volt, édesanyja, úgy hát most mondjam, hogy a legendák vagy a hagyomány alapján még Heinrich Heinével is rokonságban volt, Brust Ilona, és tulajdonképpen hát akár a zsidókkal szembeni atrocitások miatt, vagy akár még csak teljesen jó szándékkal, az integráció szándékával, ez 1919. augusztus 9-én itt Budapesten a Belvárosi templomban katolizáltak. Tehát az anyakönyvben, a keresztelendők anyakönyvében benne van. Először a két szülőnek a neve, Ervin Kálmán és Brust Ilona, utána Pál, ő volt ügyvéd, és László pedig ilyen posztokereskedő. És utána harmadikként jött a fiúk közül Gábor. Tehát ez szépen egymás után ott van, és miután a szülők először már ugye megkereszelkedtek, a gyermekeiknél már úgy vannak feltüntetve, mint római katolikusok, a szülők. Tehát ez is nagyon érdekes, és hát az is, hogy kik a keresztülők. Tehát egy tehetős család volt, egy polgári család volt. Ervin Gábor ugye érettségi évében járt Angliában például, érdekelte a Science Múzeum, és bátran jelentkezett mondom papnövendéknek Esztergomba, ahova rögtön felvették, és Budapesten irányították. Itt pedig egy irodalmi iskola volt a kispapok között, és hát abban az évben, 1930-ban, amikor itt megkezdte a szemináriumi éveket, már másodévesként, akkor már készültek ennek a Magyar Egyházirodalmi Iskola fennállása 100. évfordulója ünneplésére. Egy gyűjteményes kötetet adtak ki, amelyben miniszterek, püspökök, Schütz Andor, Schick Sándor egyebek írtak, és hát felkérték Ervin Gábort is. Tehát ahhoz, hogy valami 1931 tavaszán megjelenjen, hát azt gondolom egy évvel korábban már meg kellett írni.
3: Hogy ne.
4: Tehát ha kiszámoljuk, hát még 20 éves se volt. Széchenyi vallásossága. Ezzel a címmel írta a tanulmányát, és papnövendékektől meg szoktam kérdezni, mikor beszélek Ervin Gáborról, hogy tudnának ilyesmit írni, mint Ervin Gábor így 20 éves korukban?
3: 20 oldalas dolgozat.
4: Igen, igen. Tehát utána kellett nézni külföldi publikációkból, és hát be is vették ebbe a gyűjteményes kötetbe. Majd pedig végzős kispapként az oltári szentségről, az eukarisztia teológiai tanításáról írt egy dolgozatot, és ugyanabban az évben, amikor őt pappá szentelték, 1934. június 24-én ő káplán lett egy nagyon rövid ideig szomoron, egy hónapig, de utána gyorsan áthelyezték Budaörsre. És ott pedig 2 évig volt káplán. De az első évben, az első hónapokban megírta, vagy pedig befejezte a már félig kész, vagy majdnem kész doktori dolgozatát. Az emberi természet sebei és gyógyulásukkal, ahogy említettem, ez a címe. És az egészet ceruzával az első belső lapon ráírja, hogy doktori Angelico.
3: Angyali doktor.
4: Doktornak. Uh-huh. Ez Aquinai Szent Tamás. Tehát neki szentelte az egész művet. És hát a lábjegyzetei, az utalásai, a szófűzése. Tehát olyan, hogy hát most ezt egy 22 éves gyerek írta, ugyanis engedménnyel szentelték őt pappá.
3: De említetted, hogy talán a ELTE szervezett talán 2010-ben egy konferenciát már róla, vagy 12-ben. Tehát végül is abszolút ismeretlen, nem tudtunk róla. Tehát valószínű Erdő Péternek is egy reveláció lehetett, amikor ismerkedett lehet, hogy a Beke Margit kötetbe szerepelt ez az életrajz, vagy tehát, hogy nem volt az a közeg, amely számon tartotta volna ezt az életutat, hogy nem 40 évvel ezelőtt kezdődött.
4: Nem olyan szintű közeg.
3: Igen.
4: Tehát ugye 2012-ben, ugye, tehát 1912-ben született, és én akkor már ismertem őt, amikor szerveződött az ELTE-n, a filozófiai tanszéken, hiszen őt filozófusnak is elfogadta a magyar társadalom. Tehát ez most teljesen független az egyháztól, és majd 1984-ben, tehát a halála 40. évfordulóján, Hanák Tibor a Bécsi Naplóban megemlékezik Ervin Gáborról, úgy, hogy a cikkét tulajdonképpen egy kanadai Menóra című lap közli, amiben a magyar értelmiséget szólítja meg, hogy elfeledkeztetek Ervin Gáborról. És hogyha nem hal meg fiatalon, 32 évesen, hogy akkor mi minden lehetett volna belőle, milyen irányba mehetett volna el, akár a personalizmus irányába, vagy más filozófiai vonalon, de nagyon szép volt ez a megemlékezés, amelyet egyébként az ő keresztfia, Ervin Gábornak a keresztfia, aki még él, Fischer János, szorgalmazott. Tehát ő engem megkeresett, hogy szeretnék összegyűjteni Ervin Gábornak az írásait, akkor találtuk meg a Széchenyi vallásosságát, az bekerült később a Lármántánnál megjelent gyűjteményes kötetbe, és hát ő volt az egyébként, aki a Maros 44/B ház falára elhelyezett emléktáblát is az önkormányzatnál. Kezdeményezést megengedte, azt én áldottam meg egyébként, és utána pedig elindult egy folyamat, hogy megismertetni Ervin Gábort. Ebben a Városmajori Katolikus Egyesület élen járt, ugyanis valahogy ők is felfedezték, hogy hoppá, hát a plébánia területén itt volt egy szent. És akkor 2024-ben, ugye épp a halálának a 80. évfordulóján, akkor egy 4 előadásból álló sorozatot indítottak el. Ennek felvételét láthatta a bíboros úr, amiben én is megpedzettem, hogy tehát azonnal boldogán lehetne avatni, mert vértanú. És így beindult a boldogavatási eljárás is. Egy szakértői bizottság állt össze, kifejezetten levéltárosok, történészek, akik nagyon alaposan tudják vizsgálni ezeket a dolgokat, és hát nagyon sok minden feltárult, ami Ervin Gábor környezetében volt. Például, amiről nagyon keveset tudunk tényleg, hát a nyilasoknak a működése. Hogy épp a 12. kerület volt az, ahol országos szinten is a brutalitás olyan magas fokú volt.
3: És pont itt a Maros utca, Városmajor utca környékén.
4: Sajnos, ezt kell hozzátennem, mert itt egy zsidó otthont, egy zsidó kórházat is, ugye. Tehát legépfegyverezték a nem tudom, 128 embert. Nagyon-nagyon sok áldozat volt itt. És hát sajnos volt köztük egy katolikus pap, egy minorita szerzetes.
3: Már akkor álltak föl volt függesztve már a minoritáktól, de...
4: Továbbra is járt a reverendájába, és ebben a körzetben...
3: Kunpáter.
4: Igen, Kun András minorita volt. Tehát ott volt egy ördögfióka, gyakorlatilag ezt kell mondani, meg egy angyal egymás mellett. És ugyanabban a templomban miséztek. Mert a plébános az ilyen nyilas értelmű volt. És beengedte ezeket az elemeket is a templomba. Úgyhogy van egy élő tanú, aki például azt megélte, hogy egy ilyen nyilas osztag bejött a templomba fegyverrel. Egy kislány volt akkor az illető, még ma is él, és nagyon él benne az az emlék, hogy hát azt hitték, hogy nekik akkor ott végük van. Tehát a Kumpáter misézett, előjöttek az oltárig, utána kimentek. De nem lehetett tudni, hogy most itt lesz-e itt folytatása, vagy valami. Tehát nem volt könnyű a helyzet, és ezt ma már nehezen tudjuk fel térképezni, hogy ki merre és hogyan mozgott. Minden esetre még meg kell emlékezni arról, hogy volt egy Magyar Szentkereszt Egyesület.
3: Ott szerepe volt Ervin Gábornak is.
4: Lelkivezető volt, de a bátyja, Ervin Pál, ügyvéd, ő már korábban ott titkár volt. Ennek az elnöke Apor Vilmos volt egyébként.
3: Már akkor győri püspökként.
4: Győri püspökként, és hát egészen biztos, hogy a kettő között is szoros kapcsolat volt. Megvannak a programjaik a Szentkereszt Egyesületnek. Tehát azon nagyon sokszor ott van Ervin Gábor neve, de sok más ismert magyar papi, akik hát kiálltak, elnyomottak a szegények és az üldözöttek mellett.
3: Remélhetőleg ez a kritikai életrajz hamarosan megszületik, dolgoznak rajta, mert az egy mérföldkő lesz.
4: Megvan már, mert tavaly volt egy konferencia Ervin Gáborról, egy 8 előadásból álló konferencia, és ennek az anyaga pontosításokkal, lábjegyzetekkel, kiegészítésekkel most készült el. És ebben benne van ez a kritikai életrajz, ami majd őszre fog megjelenni, amely egy emléket is állít a fiatal, ifjú Ervin Gábornak, a kispapnak, a fiatal pap, hogy indult el a lelkipásztorkodás útján, a szellemi élete, hogyan tudott kapcsolódni a akkori közéleti és értelmiségi körökhöz, mint ami a filozófia, a pszichológia biztosított, és hát az írásai. Tehát ő tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel a könyvei, amelyeket akár fordításai Garrigou Lagrange-tól, vagy pedig más szerzőktől, ezek mind a Korda kiadónál jelentek meg Kecskeméten. Tehát az a jezsuitáknak a kiadója volt, és hát nem mellékesen a Magyar Kultúra, aminek Banga Béla volt a főszerkesztője, lapjain Ervin Gábor rendszeresen feltűnt.
3: Publikált.
4: Sőt, 1940-ben ő búcsúztatja a címlapon Banga Bélát. Ervin Gábor?
3: Aki 60 éves korában elhunyt nem sokkal az EU Krisztus Kongresszus után, 40-ben azt hiszem.
4: Igen.
3: A címlap, ez az ELTE jogtudományi kar, miért ez került a címlapra?
4: Tehát itt az egyetemi templom mellett vagyunk, ugye most is fizikailag, a szeminárium épületében. Mellettünk van az egyetemi templom, és rögtön mellette pedig az ELTE, a mostani ELTE jogi kara. Az akkor a Pázmány Tudományi Egyetemnek a jogi kara volt, és annak az első emeletén volt a hittudományi kar. Tehát Ervin Gábor ide járt, ebbe az épületbe járt teológiára. Tehát a papképzésnek ugye a lelki élet és a papságra való felkészítés az a szemináriumban történt, maga a szentségekben való részesülés az egyetemi templomban, és pár lépése odébb, az pedig hát az egyetem volt maga, tehát kifejezetten a hittudományi kar, amelyen az első évben, mivel akkor még nem volt papnövendék, tehát más professzorokat is hallgathatott, akik szimpatikusak voltak számára, világiakkal járt együtt például.
3: Hogyne, persze. Utolsó kérdésem, említettük, hogy nincs erekjéje egyenlőre. Semmi olyan tárgy, vagy könyv, vagy följegyzés nem maradt fönn, ami lehetett a kezébe, vagy ő írhatta volna?
4: De igen. Ilyenek maradtak fent, és hogyha nem csak a csonterekjékre gondolunk, akkor például a könyvtárunkban is a Kultúra és Emberiség, amely ugye kiváltotta a magyar filozófia érdeklődését, aláírása. És többeknek írt. Van úgy, hogy csak hogy a szerző, tehát így írta le, hogy a szerző, mivel a neve már ott volt a címlapon,
3: igen.
4: De nagyon sokszor van, hogy szeretettel, és Ervin Gábor leírja a saját írását. Talán most erről még nem beszéltünk, hogy 7 évig a Salvator Intézetnek volt a hittanára. Tehát ez idő alatt...
3: Hát a Salvator nővéreknek volt egy intézetük, vagy mi volt
4: igen,
3: az?
4: Igen, ilyen tanítónéniket képeztek, igen. És az én általános iskolai osztályfőnöknőmnek, Makádi Margitnak is a hit tanára volt Ervin Gábor, aki hát a papszentelés...
3: Tehát akkor így találkoztál először Ervin Gáborral.
4: Egészen pontosan így. Hogy a Te Deum és a Veni Sancta beszédeit Ervin Gábor összegyűjtötte, jezsuiták kiadták, és Margit néni pedig ezt elhozta a szentelésemre, és hát mondta, hogy hát, hogyha ezzel tudsz valamit kezdeni, neki ez pedagógiai vezérfonala volt, hát akkor ezt nekem adja. És én ezt olvasgattam, elprédikáltam, tehát mind a mai napig ott visszhangoznak a sorok között az írásaiban, az ő igazi lelkisége, amely, hogy így fogalmazzak, állandó, és tulajdonképpen az egyház tanítását tartalmazza, nagyon szép megfogalmazásokkal, már akkor ugye benne van a gondolkodó ember, De benne van a fiatalokkal foglalkozó lelkipásztor is.
3: Nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk lejáróba van, folytatjuk, és hát nyomorúan kísérjük azt a folyamatot, amiben Gránc Mihálynak fontos szerepe van, hogy egyre jobban megismerjük, és elkísérjük az oltárra emelésig Ervin Gábort valamennyiünk érdekében. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Joseph Haydn E-dur vonós négyesének első tételét a Tátrai vonós négyes adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 1764-ben ezen a napon született Lavotta János segedű művész és zeneszerző, a verbunkos műfaj egyik kiváló művelője. Magasan képzett zenész volt, a nyugati kultúra hatása művein is megfigyelhető. Bihari Jánossal és Csermák Antallal közösen alkották az úgynevezett verbunkos triászt. A hangolóban a szerző műveiből hallanak válogatást a Lavotta zenekar előadásában.

A hangolóban a 262 évvel ezelőtt született Lavotta Jánosra emlékeztünk. Műveiből Szabó Ágnes válogatott. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Tóth Zsófia bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint Bójás János és Fülöp Csaba hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

A liturgia stílusáról beszélhetünk tágabb értelemben. Így jelenti azt a sajátos vonást, amely megvan minden valódi alkotásban, tekintet nélkül arra, hogy az művészi alkotás vagy sem. A stílus annak a ténynek a jelzése, hogy egy meghatározott élettartalom igazi és kimerítő kifejezést nyer. Ennek a sajátos önkifejezésnek úgy kell történnie, hogy abban az egyediség mindjárt általános, a maga saját területén túllépő jelentést nyerjen. Az egyedi lét kettőt jelent. Minden mástól különbözik, ugyanakkor azonban általános is, mert a saját fajbeliekkel is vonatkozásban van, s oly tulajdonságokat mutat fel, amelyek a többinél is megvannak. Annál jelentőségteljesebb az egyed alkotása, minél eredetibb és átütőbb az egyéni ereje, s minél áttekinthetőbben tudja egyúttal fajának közös vonásait is kiemelni. Tehát egy személyiségnek, műalkotásnak vagy társadalmi alakulatnak annyiban és akkor van stílusa, ha természetében és működésében kifejezésre jut minden mástól való különbözése, és ez a különbség mégsem az élet önkényes szeszélye, mert hiszen közös vonásai is vannak egymással. Ilyen értelemben biztos, hogy a liturgiának is stílusa van. A stílus fogalmát azonban szűkebb értelemben is vehetjük. Miért érezzük például a stílszerűséget jobban egy görög templom láttára, mint egy gót stílusú dóm előtt? Mindkét alkotásnak egyforma meggyőző ereje van. Mindegyik tökéletes kifejezése a tér és anyag egy bizonyos formájának. Mindkettő kifejezi egy nép sajátos tulajdonságait, s egyúttal bepillantást nyerünk a nép lelkébe és világnézetébe. Mégis a szegesztai templom előtt nagyobb stílszerűséget érzünk, mint a kölni dóm vagy a reimszi székesegyház előtt. Miért? Miért van egy egyiptomi királylaknak inkább stílusa, mint Donatello gyönyörű Szent János alakjának? A stílus szónak itt különleges jelentése van. Az egyéni jelleg háttérbe szorulását fejezi ki a közös vonással szemben. Ami esetleges, helyhez és időhöz kötött, ami csak erre a meghatározott emberre, erre a dologra áll, azt háttérbe szorítja az, ami szükségszerű, vagy legalábbis szükségszerűbb, ami sok emberről, időről és helyről elmondható. Itt az egyéni jelleget szinte egészen magába olvasztotta az alapforma. A bonyolult lelki állapot, amely például nehezen érthető felkiáltásokban, vagy meg sem ismételhető cselekedetekben szokott kifejezésre jutni. Ilyen stílú munkán leegyszerűsítve és lelki alapjaira visszavezetve látható. Így mindenki előtt világos és érthető. A kiszámíthatatlan lelki felindulás lelkileg megalapozott, mérsékelt formát kapott. Így mindenki áttekintheti és önmagára alkalmazhatja az életben előforduló okok és hatások közötti összefüggést. Az egyszer előfordult, azaz történeti eseményben az élet idő fölötti általános jelentősége jut kifejezésre. A csak egyszer fellépő személy a közös vonások megtestesítője lesz. A hirtelen és önkényes mozdulat megfontolta, kimérté lesz. Amíg előzőleg csak az éppen adódó helyzetben volt jó, addig most bizonyos fokig mindenki használhatja. Tárgyak, szerek, eszközök elvesztik esetleges formájukat. Alapformájuk jobban kidomborodik, szinte szemünkbe ötlik a használhatóságuk, bizonyos hangulatot vagy gondolatot kifejező képességük pedig felfokozódik. Egy szóval a művészet és életábrázolás egyik ága az egyedit, a másik az általános érvényűt törekszik kifejezni. A szürke valóságot, amely mindig teljesen egyéni, átalakítja úgy, hogy az alapformája kidomborodik, átalakul, stílust kap. A szószoros értelmében akkor érzünk stílust, ha egy egyed zavarosan hullámzó élete lecsillapodik, leegyszerűsödik, ha belső törvényszerűségeit emelik ki, hogy így az egyediből általános érvényű legyen. Természetes, nehéz megállapítani a határvonalat stílus és séma között. Ha ugyanis túlzott az átalakítás, vagy ráerőszakolt előírásra, s nem belső indításra történik, ha a forma nem eleven képzeletből született, hanem kikényszerített és kimért,
akkor a létrejött alkotás általános ugyan, de üres és holt. Az igazi stílusnak szigorú formái mellett is megmarad a tökéletesen kifejezős meggyőző ereje. Csak ami eleven, az stílusos. Amint csak az ész és a rideg számítás dolgozott, ott nincs stílus. A liturgiának, legalábbis nagy részben, szoros értelemben vett stílusa van. Gondolataiban, szavaiban, mozdulataiban, cselekvéseiben vagy eszközeiben nem a közvetlen egyéni lelki állapotot fejezi ki. Hasonlítsuk csak össze a vasárnapi misék könyörgéseit Canterbury Szent Anselm imáival, vagy a pap magatartását az oltárnál az imádkozó ember önkéntelen mozdulataival, amikor úgy gondolja, hogy egyedül van. Vagy hasonlítsuk össze az egyháznak az oltár felszerelésre, ruhákra és szerekre vonatkozó előírásait azzal, ahogyan a nép díszíti templomait, vagy ahogyan vallásos ténykedéseknél öltözködik. A gregorián ének utasításait a vallásos népénekkel. A liturgiában a lelkiséget kifejező külső, akár szó, cselekmény, szín vagy eszköz legyen az, bizonyos mértékben elveszti egyedi megkötöttségét, felfokozott és mégis szelíd formájával általánosságot kifejező lesz. Ez sok minden közrejátszott. Először is a hosszú idő a liturgia alkotásait kicsiszolta, finommá tette, a körülményekhez alkalmazta. Továbbá tekintetbe kell vennünk a teológia gondolkozási módját, amely az általánosságokat szereti. Végül a stílus kialakításában nagy szerepe volt a görög-latin műveltségnek és a művészetnek is, amely a szoros értelemben vett stílust szerezte. Ha most meggondoljuk, hogy ezek a stílust kialakító tényezők nem az egyes ember élet megnyilvánulásaiban működtek, hanem egy nagy, zárt közösségben, amilyen a katolikus egyház élete, ha meggondoljuk továbbá, hogy az így kialakított élet egészen a túlvilágra volt beállítva, s célirányosan haladt e világon keresztül a másik felé, s így már eleve örök, magasztos, emberfeletti jellege volt, ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor meg tudjuk érteni, hogy minden adottsága megvolt egy nagyvonalú stílus kialakítására. Ha valahol, úgy itt egy fennkölt lelki életstílusnak kellett kifejlődnie. Ez meg is történt. Ha nézzük a liturgiát, mint egészet és ennek fő részeit, természetesen nem az elsatnyolt formájában, ahogyan sokszor látjuk, hanem úgy, ahogyan lennie kellene, akkor csodálhatjuk-e nagyvonalú stílust. Akkor láthatjuk és érezhetjük, hogy egy fenségesen mély lelki tartalom gazdagon, oly teljességgel s egyúttal oly erővel s általános érvényi formával jutott kifejezésre, mint sehol másutt. Stílusról tehát a szószoros értelmében akkor beszélhetünk, ha kicsendül belőle a tiszta beszédmód, a természetesen kimért mozgás, a tér, eszköz, színek és hangok finomsága. Ha benne a gondolatok, szavak, cselekmények és képek a lelkivilág egyszerű elemeiből tevődnek össze. Stílus az, ami gazdag, ezer árnyalatú, s mégis áttekinthető. És ez a stílszerűség még erőteljesebb lesz azáltal, hogy a liturgia nyelve a köznapi használattól távol álló klasszikus nyelv. Mindezekből megérthetjük a liturgia kifejezés formáinak magával sodró erejét. Annak a hívőnek, aki átérti, a vallásos lelki élet iskolája lesz. A kívülálló pedig értékes műalkotást lát benne.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Krúdi Gyula írja évtizedeken át Írói arcképek című portrésorozatát, és egy helyen Mikszátról, a nagy elődről emlékezik meg. Az a cím ennek a szép írásnak, kedves hallgatóink, hogy Szent Péter esernyője alatt. Egyébként, ha valaki önök közül elolvassa a Podolini kísértet című Krúdi regényt, akkor az lesz az érzésük, hogy egy Mikszát könyvet olvasnak. Valóban nagyon hatott Krúdi Gyulára Mikszát, és Jókai is természetesen. Tehát így szól ez a nagyon szép írás. Mikszát Kálmán elfelejtette magával vinni a mármarosi hegyek közé a Szent Péter esernyőjét. Hát meghűlt, megbetegedett, meghalt. Ez erre való utalás, kedves hallgatóink, hogy Mikszát képviselő is volt. Úgy látszik, a legendás esernyő csak a regényíróra vigyázott. A politikus Mikszátot nem tudta megóvni a veszedelemtől. Most már aztán véglegesen elfoglalta helyét a csodálatos, piros esernyő alatt. Nem érheti többé semmi baj, élni fog a halhatatlanságban együtt az alakjaival. Bizonyára ott ül valahol a Jobbián Filcsik István uram is, akiről olyan nagy szeretettel írt első regényében, a Nemzetes uraimékban. Amikor Jókait temettük, éppen Mikszát Kálmán írta valahol, hogy Jókai úgy megyen át a más világra, mint egy király. Egy táborra való kíséret szegődik a nyomába. Az alakjai, akikről írt, akiket teremtett, akiket az íróasztala mellől látott. A legszínesebb tábor volt az. Királyok és hercegnők és rableányok. És íme, alig múlott el egy évtized, Jókai a költő király útján új menet vonul a másvilági mezők felé. Úgy képzelem, hogy egész külön falut foglal el az újonnan érkezettek csapata, ahol a másvilági Mikszát jár kell a hosszú szárú pipával. Ha Jókai a különböző népek százaiból válogatta ki másvilági környezetét, Mikszát Kálmán egy darab Magyarországot vitt magával a halhatatlanságba. Egy vármegyét, amely valahol ott van az Ipoly mentén, de fölnyúlik a Kárpátig, szélességében pedig érinti Sárost meg Besztercét, amerre a költő lépkedett valamikor. Szinte minden lépése nyomának megtaláljuk a helyét a könyveiben, és elviszi magával az egész felvidéket másvilági tartózkodására. Jellemzően szép krúdi sorok ezek, főhajtás a nagy előd előtt. Egy híres olvasott novellájának címe Szállóigélet azóta, Mikszát Kálmán novellájára gondolok. Lippai Gáspár, a Pesti Orvosi Egyetem professzora és szemdoktora egyszer bécsi kollégájával értekezik a szemoperáció kérdéseiről. Talán tudják már önök, hogy melyik Mikszát novelláról lesz szó, a Hályok Kovácsról. Előkerül a beszélgetésben egy bizonyos Strázsa János nevű kovács mesterneve, akinek pörölyhöz, kalapácsokhoz, fogókhoz szokott keze, mégis olyan csodálatosan könnyű maradt, hogy a legbonyolultabb szemműtéteket is magabiztosan végre tudta hajtani. Na, erre a híre már kikerekedett a bécsi doktor szeme is, hitetlenkedve fogadta a hallottakat. Ekkor tesz ígéretet arra Lippai, kedves hallgatóink, hogy egy komplikált csúnya eset kapcsán majd szólni fog az ördöngős kovácsnak, és akkor elhívja majd a bécsi és német orvosokat is. És valóban, nem sok időre rá egy szabó mestert kell megoperálni, mindkét szeméről el kell távolítani a hályogot. Lippai doktor értesíti a kovácsot, aki jön is, de mivel a füstöstől írja Mikszáta, gőzmozdonytól fél, gyalog teszi meg éjjel az utat Vácról Pestre a szemklinikáig. Ez mindig megdöbbent, ugye, valószínűleg nem lehetett egyedi eset, és sokan megtették még 1846 előtt az első kiépített vasútvonalunk volt ez, hogy elgyalogoltak Vácról Pestre, akkor is a iszonyú távolság éjszaka gyalog megtenni ezt az utat. Tehát eljut Pestre, Strázsa uram a szemklinikáig. Előveszi csizmája szárából a békanyúzó kését, a külföldi orvosok hiába akarják rá erőltetni a szikét, és azzal a késsel egy villanásnyi idő alatt leoperálja a szabómester egyik szeméről ájogot. A doktorok csodálkozása óriási, határtalan, s Lippai mielőtt a másik szem hájogának eltávolítására sor kerülne, felhívja a kovácsmester figyelmét azokra a következményekre, melyek egy sikertelen operáció esetén a szabómesterre vártak volna. A szem részletező felépítését magyarázza el a kovácsnak, valamint azt is, hogy a statisztika szerint az olyan műtét, mint amit Strázsa uram is végzett a szabómester szemén, jó 2000 esetből csak egyszer sikerül. Hát kapcsolódjunk bele itt a novellába. Jöjjön csak közelébb, inti oda a professzor úr neki melegedve. Ez az, amikor már túl vannak az első szemműtéten. Most hívja fel figyelmét a Strázsa mesternek az orvosa, milyen idegeket vághat esetleg el. Megmagyarázom a páciens eleven szemén, honnan függnek össze ezek a finom kis erecskék és az idegek a második szemmel. Kedvel magyarázta a szem csodálatos országát, mint egy mappát a folyamaimmal, ereivel. Strázsa uram csak nézte, egyre nézte, hogy szinte kidüllettek a szemei, és hallgatta, mi alatt minden hajszála égnek merett, míg egyszer csak elkeseredve ütött rá a csizma szárára. Csüggettem mormogva maga elé, most kutya már kend, Strázsa János. Úgy érezte, mintha leesett volna valami magaslatról, toronyból vagy miből, és mintha nem is ő volna az már, hanem csak az a hazajáró lelke. Mikor pedig a magyarázat után fölkérte a professzor, hogy operálná már meg a szabó másik szemét, az a másik már könnyű dolog volt, szabódott, húzódott, csak nagy unszolásra fogta meg a kést, de az, uram teremtő, mi dolog érhette, reszketni kezdett a kezében. A beteghez hajolt, de a feje szédült, elsápadt, mint a fal, s a karja lankadtan esett alá. Jaj, tekintetes uram, nyöszörgé, nem látom, nem tudom, nem merem többé. Azon túl, hogy megtudta, milyen komplikált külön világ a szem, s mennyi veszély származhatik kezének parányi rezzenéséből, vérének sebesebb lüktetéséből, késének egy gondolatnyi elsiklásából, soha többé nem mert hájogot operálni, sőt, még egy árpa kigyógyításába sem bocsátkozott. Ezzel fejeződik be Mikszát ismert novellája Hályog Kovács, és szívesen társítottam kedves hallgatóimnak a már elemzett Mikszát novellák mellé, talán emlékeznek a Két major regényére, és emlékeznek a Tóth atyafiakban és a Jópalócokban megjelent novellákra is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mikszáth Kálmáról beszéltünk, a Hályog Kovács című novellájáról. Minden jót kívánok Önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Beethoven F-dur tavaszi szonátájának második tételét G. Horváth László és Kis Péter játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.
3: Sanzon körút.
2: A hangvadász Péter Ferenc.

Ezen a képzeletbeli körúton ma olyanokkal találkozunk, akiket Franciaországban mindenki ismer, és akiket a katolikus rádióban a mi hallgatóink is felfedezhettek, megszerethettek. Igen, hiszen voltak például olyan fiatal technikus kollégáim, akik a felvételek alatt kezdtek felfigyelni erről a műfajra, és ma már kedvenceik is vannak. Akárcsak remélem az ismeretlen, kedves hallgatóknak is. A francia emberek mind ismerik és idézik Barbara egyik sanzonjának mondatát. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. A legszebb szerelmi történetem, ti vagytok.

Szinte családtagnak érezte a közönség Barbarát, olyan szeretettel vették körül. Akárcsak Pierre Bachelet, aki melódiáival és szövegeivel, egyszerű tiszta énekével olyannyira része lett az emberek életének, hogy amikor 2005-ben 61 évesen meghalt, temetésének napján egy futballstadion közönsége az egyik sanzonját kezdte énekelni. Így búcsúztatták.

kedvencek nevét a publikum rendszerint szeretetből lerövidíti, vagy a család, vagy a keresztnevet használják. Ez így márka. A 90-es évek elején fedeztek fel a franciák egy temperamentumos, brazil dallam és ritmusvilágot idéző belga énekesnőt. A neve Morán.

A Sanson körúton nem csak belgák, de magyarok is jelen vannak ám. A második világháború előtt hagyta el Magyarországot a Jónás család, és már ott született fiúk, Michel. Őt ma már a nagyok között tartják számon. Az 56-os emigráns apa lánya pedig jó úton van a tartós, szép sikerek felé. Nem lehet véletlen, hogy együtt álltak mikrofon elé. Michel Jonas és Clarica.

A két magyar származású énekes után egy algériai fiatalember. Diadalútja 2000 óta töretlen. Zenéjében a hagyományos arab rai ritmusok, a reggae, az afrobeat és a vibráló flamenco keveredik. Biztos pont a mai francia könnyű zenében. Fodel. Hey!

Fodel algériai származású, de már Párizsban született. Az az énekesnő viszont, akivel utoljára találkozunk a mai Sanzon körúton, Varsóban látta meg a napvilágot. A sikeres színpadi és filmszínésznőt a szerelem vitte Párizsba a 70-es években, s azóta is ott él. A franciák magukénak vallják. Anna Brucnell.

0: és azon körúton velünk volt Barbara, Pierre Bachelet, Morán, Clarica, Michel Jonas, Fodel és Anna Prucnál. A viszonthallásra két hét múlva.
1: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.

0: Az elmúlt percekben a Royal Philharmonikus Zenekar és Michel Legrand felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Édes hazámnak akartam szolgálni. A 125 esztendeje született Domokos Pál Péter Széchenyi díjas néprajztudós, tanár, a Modvai Csángó kultúra kutatójának emlékezete. Első rész.

Domokos Pál Péter különös ember volt. Nem volt a manapság divatos szóval élve vezető értelmiségi, aki megmondó emberként kaviáros fogadásokon múlatta volna az életét, miközben a művészet vagy az élet értelmetlenségéről, relativitásáról értekezett volna. Nem prédikált a beteg társadalom által a közelről ismert bajairól, de minden erejével azon volt, hogy azokat, amennyire tölletelt, a lehető leggyakorlatiasabb módon gyógyítsa. Ha lehetett, kutató volt és kitűnő tanár, ha kellett, egyszerű földműves. Domokos Pál Péter egész életében arra törekedett, hogy édes hazájának szolgáljon.

0: Éjszaka a Kortafa patak fejében hatalmas zápor esett, olyan, hogy a magas hegyekről leomló víz a Somlyó patakát, mely érszámba is alig megy el, hatalmas folyóvá duzzasztotta. A folyó útján mindent ölébe kapott és vitte az Old felé, állatokat, kisebb házakat, a cifra elek malmát is felkapta, és úgy elvitte, hogy csak a petresek és salamonok fűzfái tudták megállítani. Ezen a záporos éjszakán június 28-áról 29-ére virradólag 1901-ben Domokoséknál a Domokos elek családjában megszületett a legkisebb gyermek, s ez én volnék. Hatan voltunk testvérek, én a hatodik. A legnagyobb Anna, utána Veronika, utána Julianna, László, Magdó és jó magam. A földműves szülők 6-8 holdon gazdálkodtak, és ebből az aprócska földből kényszerítették ki az életet a kicsi családnak. Édesapám gyermekkorában az egyik szemét elvesztette fekete himlőben, és így egy szemmel ment végig az élete útján, de talán ezzel az egy szemmel jobban látott, mint más kettővel. A földművesség mellett megtanulta a kőműves mesterséget is, annyira, hogy házakat tervezett. Elég sok házat, sőt, iskolát is épített a szülőfalunkban, és a szomszédos Csíkszeredában. Gyermekként mellette dolgoztam. Sokszor ő volt a pallér, ő volt a munkavezető, én pedig napszámosként a mészhordó, téglahordó. A fizetésemet éppen úgy megkaptam a hétvégén, mint a többi társam. Édesanyám fiatalkorában Brassóba ment szolgálni, úgy 1880-90 táján. Ők ugyan gazdagok voltak, de a szokás az volt, hogy a leányt Brassóba küldték, hogy ott az úri környezetben tanuljon meg sok mindent, és majd azt valósítsa meg a maga otthonában is. Németül és olául is megtanult édesanyám. A brassói gazdájánál elég sok muzsika volt, így épp úgy énekelt magyarul, mint németül. Akkoriban igen élénk zenei élet volt Brassóban. A Fekete templom hangversenyei nagy hírűek, de egyáltalán a város szervezettsége, a szászok rendje alaposan meglátszott Brassón, s meg ez az ott szolgáló székely leányokon. Édesanyám a drága dalos lelkű lény volt, s azt mondotta örökké, hogy az éneklésben minden örömét megtalálta. Ha búja volt, a bút növelte, ha öröme, az örömét tette teljesebbé. Tőle tanultam a legtöbb éneket már kicsi gyermekként.
1: Gyermekkorának szintere a csíki Szentföld szíve.
0: Csíksomjó nem volt szegény falu, de különösebben gazdag sem. Mivel annyiféle kultúrkincse volt, inkább számított megyeszékhelynek, mint Szereda. Nem volt még akkor óvoda, az óvodát a szomszéd gyermekek összegyűlési helyei pótolták. Az első elemi iskolát Márton Emilia kedves tanítónőnk vezette. A harmadik osztálytól kezdve a tanítónk Péter Sándor volt, ő csíksomjói születésű férfi. Nagy családja volt. A fegyelmezése is igen egyszerű volt. Azt mondotta, hogy fiúk vagy gyermekek. Ha jók lesztek, az egri csillagokból olvasok. Ez mint tökéletes fegyelmezési eszköz vált benálunk, talán semmivel nem tudott volna ilyen hatást elérni.
1: A monarchia ekkor éli virágkorát.
0: 1901-ben születtem. Ez az időszak pedig 1906-1907-re tehető. Olyan nyugalmas, békés és gyönyörű élet volt az egész országban, az egész Magyarországon, amilyen soha. Akárki, akármit is mond. Alig hiszem, hogy 1867-től 1914-ig szebb és nyugalmasabb élete lett volna bármelyik európai államban élő embernek, mint nekünk. Az iskolák átgondoltak, megtervezettek voltak. A tanítók viszonya a gyermekhez a szereteten alapult. Az életünk, azt mondhatom, hogy minden különösebb nehézség nélkül a falusi élethez méltó rangban és rendben haladta maga útján.
1: Életéhez hozzátartozik a székely parasztemberek pósztalan Krisztus követése.
0: Templomba járni kellett, otthon az imádságnak helye volt. A felkelő gyermek térden állva imádkozott a szülőivel együtt, felfogott kézzel és hangosan, ugyanúgy a lefekvő gyermek. Az esti harangszót úgy hívták Mária harangszó. Ilyenkorra egyszer úgy, mint máskor otthon kellett lenni. A parancs így szólt. Elmehetsz, de az esti harangszóra, Mária harangszóra itthon légy. Az elmaradás, a harangszóra való meg nem érkezés feltétlenül verést vont maga után, ami alól nem lehetett kibújni. Adventkor elkezdtük az adventi misére való járást. Hajnalban 5 órakor volt akkor a mise.
1: Csíksomjó a ferencesek ősi fészke, sok száz éves kulturális hagyományt őriz a mindennapi életben, a mindennapi liturgiában. Együtt van itt a népének, és a népének élet Gregorián.
0: Az adventi hajnali misékre való járás alatt megtanultam az összes advent éneket. A kántorunkat Antal Jánosnak hívták, kitűnő ember volt. A falusi emberek örömmel énekeltek vele együtt. Az énekeink egy részében már megjelent a Gregorián is. Harmadozzatok egek felülről, és ti fellegek csepegjétek az igazat. Nyilatkozzék meg a föld, s teremi az üdvözítőt. Megáldottad, Uram, a te szent földedet, és elfordítottad a Jákob fogságát. Pontosan lehet látni, hogy a Gregorián és a népének együtt szólal meg a néphajkán. A ferencesekkel és az Antal Jánossal való találkozás, a Kájonival való ismerkedés már ott történt meg, és onnan hozom, öröklöm és tanulom az egész anyagot.
1: A nevezetes csíksomjói búcsú is életre szóló élménnyel ajándékozza meg. Itt találkozik először a moldvai csángókkal.

0: A negyedik gimnázium után mentem a képzőbe. A tanítóképző Somlyón volt. A tanítóképzőt amiatt választottam, mert itt szerezhettem meg leggyorsabban azt a képesítést, amivel fizetéshez juthattam. Ha más pályát választok, orvosit, ügyvédit vagy egyebet, akkor később jutok keresethez. Márpedig otthon nagy szükség volt a pénzre.
1: A történelem aztán egyszerre véget vet az idillnek, s megkezdődik a székely nemzet keresztútjárása. S benne Domokos Pál Péteré is.
0: Édesapámmal szénáért voltunk egy reggel, nyári reggel. Jöttünk haza a szénával, s halljuk, hogy a dobos ezt dobolja. Álljanak meg! S mondja, hogy Románia megtámadta Magyarországot, s mindenki meneküljön az Olton túlra. A Csíkszereda udvarhely úton 100 000 székely gyalogolt s szekerezett. A szekerek egymás mellett hármasával az egyik, s hármasával a másik irányba haladtak. Így menekültünk össze-vissza. Csíkvár megyének a letelepülési helye Hajdú megye. Így jutottam Hajdúnánásra szülőimmel és egy lánytestvéremmel. Engem innen Debrecenbe irányítottak, a tanítóképző második osztályába. A harmadik negyediket ismét Somlyón jártam. A katolikus Rómából a református Rómába Debrecenbe kerültem. Érdekes volt meg is látni és megismerni az ottani körülményeket. A debreceni kaszinó átengedte a menekült diákoknak a nagy termét. Mondhatom ennyi év távolából is, hogy nagyon rendesek és nagyon kedvesek voltak a debreceniek. Csíkban 200-300 embernél nem is maradt több otthon. A menekülők jól tették, hogy eljöttek, mert az otthon maradottakat elfogták és bevitték a sipolyi táborba. Legnagyobb részük el is pusztult. 1917-ben visszajöttünk Csíksomjóra, és itt végeztem 1919-ben, megszerezve a tanítói és kántori oklevelet. Ezzel segédtanító lettem, helyettes tanító, Csíkkarcfalván.
1: Amikor a románok Erdélyt kézhez vették, merőben új világ kezdődött. A hivatalnokoknak, tanítóknak, állomásfőnököknek, hogy állásukban maradhassanak, hűségesküt kellett tenniük a román államra. Ekkoriban 10 000-ek kerülnek az utcára. Az érettségizni vágyó magyar diákoknak egyik pillanatról a másikra románul kellene vizsgázniuk, s így a maturandusok többségét elbuktatják.
0: Nem sokára katonának kellett menni. Bevonultam a 100-városi 92-es gyalogezredbe, onnan egy év múlva bementünk Krajovába. Ott letettem a hadnagyi vizsgát, és mint tartalékos hadnagy szereltem le. Már akkor éreztem, hogy nekem tanulnom kell, mert a népemet nagy veszedelem fenyegeti az új világban, s hogy az ember menthesse valamiképpen, ahhoz fel kell készülni. Akkor jöttem én Budapestre egy ősszel. Villamosra sem volt pénzem, a csomagjaimat is magam vittem az új szállásra. Ott az igazgató közölte velem, hogy mivel a tanév már elkezdődött, nem iratkozhatom be. Jancsó Benedek közbenjárására azért mégis sikerült beiratkoznom.
1: Pesten saját emberségéből boldogul.
0: Pesti éveim alatt nekem senki pártfogom nem volt, de az akkori világ lehetőségeit felhasználva egész jól megvoltam. Mint főiskolai hallgató, tanítványokat vállaltam. Az 1920-tól 40-ig való időt Magyarországon mint Horthy időt emlegetik és csúfolják, helytelenül és igaztalanul. Nem volt egyáltalán csak megvetni való időszakaz. Ennek a Magyarországnak Trianon levágta a végtagjait, kegyetlenül összekaszabolta, úgy, ahol senki másnak. Aztán 6-szor kirabolták, az utolsó búza szemig. Képzeljék el, 6-szor kirabolták, és ez a megcsonkított és kirabolt ország még a háború árát is meg kellett fizesse. Bíz, ebből az országból, amit így tönkretettek, bárki más se tudhatott volna más országot csinálni, mint ami lett belőle. Én feljöttem ebbe a nyomorúságos országba, és itt minden ismeretség nélkül megkerestem a kenyeremet, megéltem és megszereztem az oklevelemet, és azzal a kezemben tértem haza.

0: 1926-ban tér haza.
1: Amikor hazamentem Csíkba, gróf Majlát a püspök elhelyezett, s elkezdtem működésemet Szeredában. Harisnyába s csizmába öltöztem. Gyermekkórus szerveztem. Minden általam ismert művet betanítottam a gyermekeknek. Szőttes bálokat rendeztem, visszaöltöztettem a leányokat a szőttes rokolyába, s megcsináltam az ezer székely leány napot is. A gyermekkórusommal bejártam a megyét, népművészeti kiállítást szerveztem, s mindezt az óráimon kívül. Hétfő reggel 8-tól szombat este 6-ig minden iskolai órában tanítottam. 12-től 1-ig nem, mert akkor volt az ebéd. Amikor látták az oláok, hogy mit csinálunk, mit szervezünk, népművészeti kiállításokat például, szőtt az asszony, az ember csinálta a korongon az edényt, a szemük szájuk tátva maradt. De én már kaptam is az írást, hogy mivel az oklevelem budapesti, tovább nem taníthatok a tanári katedrán. Ekkor került a kezembe Bartók Béla magyar népdala. Ott olvastam, hogy Moldvában még nem járt senki, és el is határoztam, hogy elmegyek én, ha már amúgy sincs kenyerem.
0: 1929-ben, 28 esztendős korában indul el először a csángók közé. Bejárja a Bákó környéki falvakat. Az első gyűjtőút eredményeit személyesen viszi el Kodálynak, Bartóknak és Szabolcsi Bencének.
1: Amikor a csángó kérdéshez hozzányúltam, semmit nem ismertem az irodalmából. És ez volt a jó. Nem olvastam egyetlen vonatkozó írás sem, hogy ne befolyásoljanak sem erre. Én a magam szemével, amit látok, ahogy látom, úgy tudtam leírni. A csángó kérdéssel roppant sokat foglalkoztam, s rá kellett jönnöm, hogy ennek hatalmas irodalma van. Megpróbáltam ezt az irodalmat elérni, s amit lehetett, el is olvasni. Egyre jobban izgatott a kérdés, mert ráébredtem, hogy ez sokkal nagyobb és fontosabb kérdés, mint ahogyan az emberek gondolkoznak róla.
0: Gróf Majlát Gusztáv, Erdély püspöke, Kézdivásárhelyen újabb tanítói állást eszközöl ki számára. Itt 3 évet tölt el, míg a román hatóságok végleg el nem tiltják tanári hivatásától. A szájára az öntudatos fiatalember nem tesz lakatot, s emiatt tűrnie kell a román hivatal packázásait. A széke észjárást azért nem kell félteni.
1: Egyik alkalommal kértem az útlevelemet, s nem adták. Nem adták, mert korábban írtam egy cikket az egyik újságban azzal a címmel, hogy Mikszáth Kálmán feltámadt, csak Rebreanúnak hívják. A Rebreanú cikk címe A paraszt a kaszával, Czarránul kukvasza. S láttam, hogy ez ugyanaz, mint Mikszáth története a kaszát vásároló parasztról. Egymás mellé teszem a két írást, s látom, hogy szóról szóra való fordítás, s aláírva arcátlanul Rebreanú. Ez pedig közönséges lopás. Sem az írónak, sem a közlőnek nem történt volna semmi baja, ha azt írják a megjelent írás alá, hogy Mikszáth Kálmán. Egymás szellemi és anyagi értékeit elvenni nem becsületes dolog. A kapitány haragjában nem adta meg az útlevelemet. Ismerve a román viszonyokat, elutaztam Nagyváradra, és megkerestem a határőrtisztet. Elmagyaráztam neki, hogy át szeretnék menni, és mit kér érte? 500 lejt. Lefizettem, és még segített is a százados úr pár lépést a határig cipelni a kofferemet. Egy kérése volt mindössze, hogy errefele jöjjek vissza is. Természetesen, hogy akkor is kapja meg a maga pénzét. Ahogy átértem, a csendőr kérdi, mennyi volt, és mondom, 500 lej. De nem mehet tovább, csak 10 kilométeres körzeten belül mozoghat. Az elég, mondottam, s rohantam is a postára hívni Ince Pétert. Ince Péter Szálasi kivételével az összes miniszterelnököt végig szolgálta, mint titkár. Csík-Delnei származású ember volt, az édesapja Delnén volt jegyző. Szóval őt hívtam, és jeleztem, hogy a csendőr mit mondott. Adjam át a kagylót. Át is adtam, s a csendőr azt a parancsot kapta, hogy az én dolgomba ne szóljon bele. Ami igaz, az igaz, nem túl nagy rokon szemvel szemlélt. Szerencsésen megjártam Budapestet a kézdivásárhelyi kapitányom legnagyobb bosszúságára.

0: Kézdi vásárhelyen ismerkedik meg feleségével, 4 gyermekük születik. Ekkor mutatják be Bethlen Tímának, gróf Bethlen István miniszterelnök testvérének, aki moldvai gyűjtőmunkájáról magánkiadásban megjelentetett könyvét beajánlja a Magyar Tudományos Akadémiának. Az akadémiától kapott pénz sokat segít a moldvai gyűjtés folytatásában. Hanem új állásra is szüksége van. Így kerül 3 esztendőre Gyergyó alfaluba kántornak, ahol tovább folytatja a munkát illő alázattal és nagy szorgalommal.
1: Nagyon szerettem alfaluban élni és dolgozni. Amikor megérkeztem, megkerestem a falu legidősebb és legbecsületesebb emberét, Fehér Mihályt, s mondtam: Mihály bácsi, mit énekeljünk az éjféli misén? Maga a kántor, maga tudja, volt a válasz. Én tudom, de azt szeretném, ha olyan ének lenne, amit a nép tud. Amán más, mondotta az öreg. És akkor elmondta az egész rendet, én jegyzeteltem, majd játszottam, és ő mondta, mikor melyiket énekeljük, és éjfélkor is énekeltünk a több ezer emberrel zsúfolásig megtelt templomban. Mint egy ember úgy énekeltek.
0: Összegyűjtött eredményeit Bartóknak és Kodálynak is bemutatta, akik további munkára ösztönözték. 1936-tól Kolozsváron az erdélyi státusz pedagógiai szakosztályának titkára, s a tanítói önsegélyező vezetője. Kórus szervez, közösséget alapít, és természetesen kutat.
1: A magyar zenetörténet azt tanította, hogy a 18. századból nincs emlékünk, zenei emlékünk. Bónis Ferenc szerint egyetlen kottafejünk sincs. Szabolcsi szerint azért nem mondhatunk véleményt a 18. századról, mert nincs emlékünk, s zene nélkül a kultúra nem kultúra. Én úgy gondoltam, miért ne lehetne? És elindultam és bejártam a történelmi Magyarországot, Sepsiszentgyörgytől, Pesttől, Pannonhalmától, Rozsnyótól, Pozsonytól, Isten tudja meddig, de bejártam az országot, és 248 hangszeres magyar táncot tettem le az akadémia asztalára, jelentvén, hogy a 18. századnak megkerült a hangszeres zenéje. Az akadémia ki is adta, s még gramofon lemezt is jelentetett meg róla. Nem volt olyan esztendő a trianoni döntés után, hogy ne jöttem volna át Magyarországra, sőt, Ausztriába is eljutottam, Majláth püspök jóvoltából. Ő sokat adott arra, hogy az énektanítás megfelelő szinten működjön, és abban megfelelő helye legyen a Gregoriánnak is. Szekaóba, a bencés kolostorba utaztam ki. Mivel Európa egyik legfontosabb Gregorián kutató és éneklő központja volt, a mintát valóban itt lehet megnézni.
0: A kolozsvári időkben jelennek meg első fontos publikációi. Megindul a csángók életét kutató kitűnő, sok bajt, kellemetlenséget és vesződtséget vállaló sora, akik között olyan kutatókat találunk, mint Veres Sándor, Lükő Gábor, Balla Péter, Jagamas János, Kallós Zoltán és Szegő Júlia. Az ő erőfeszítésüknek köszönhetően hatalmas anyaga gyűlt össze a csángóság múltjának és életének. Következő találkozásunk alkalmával Domokos Pál Péter életének könyvét ezen alapon nyitjuk meg újra.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Édes hazámnak akartam szolgálni. 125 esztendeje született Domokos Pál Péter. A Széchenyi díjas néprajztudós tanár a Moldvai Csángó kultúra kutatójának visszaemlékezéseiből Péter Ferenc olvasott fel. A műsort Szempály Juhász Miklós készítette 2007-ben. A második részt jövő vasárnap ugyanebben az időpontban hallgathatják meg.

0: Ludwig van Beethoven C-moll vonós négyesének második tételét a Bartók kvartett játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Kedves hallgatóink, gasztronómiai műsorunk az Asztali Áldás következik. Pesti Eszter beszélget Földi Bálint badacsonyi borásszal a Sabár Borház árnyas teraszán.
3: A Sabár dűlőben vagyunk, ugye?
4: Sabár hegyen. Magyarországon mindent hegynek hívunk, ami nálunk egy picivel is magasabb. Úgyhogy ez a 200 pár méter magas Sabár dombocska, az Magyarországon hegy. És ennek a nyugati oldalát hívták. Egyébként talán Sabár dűlőnek jobban. Ez esik közelebb a Káptalan-Tóti faluhoz, és itt szőlő ügyileg ezt művelték az emberek az elmúlt 100 években.
3: Van jelentése annak, hogy Sabár?
4: Többféle teória van, amelyiket én tudom, vagy hát amelyik talán így a legvalószínűbb, az amilyen szabír nemzetség még ilyen honfoglalás idejében, a Kálhorka, aki a Káli-medence nevét adta, és valahogy azzal összefüggésben ez a szabír nemzetség kapott itt földterületeket. Úgy tudom, hogy erről származik ez a Sabár kifejezés, vagy hát ezt ugye népnyelv picit átalakította.
3: Itt ülünk egy jó kis diófa árnyékában, ennek a Sabárhegynek lényegében a lábánál. Itt csak nektek van szőlőtök és terület és pince, vagy osztoztok másokkal is?
4: Ahonnan palackos bor készül, az lényegében csak a mi szőlőbirtokunk, ami hozzánk tartozik, vagy még egy-két szomszédunk, akiktől megvásároljuk, de több gazda is van, akik termelnek szőlőt, általában eladásra, vagy saját célra készítenek belőle bort. Van, aki még hivatalosan is.
3: Mióta vagy te a Sabár kötelékében, mint borász?
4: 2016. január.
3: Már 10 éve.
4: Igen, mondjuk ebbe így bele se gondoltam, de igen, 10 éve.
3: Van egy saját birtokod is, a kettő mennyire összeegyeztethető egymással?
4: Egyenlőre szerencsére teljesen. Úgyhogy ezt így nagyon szeretem, meg jól kiegészítik egymást. Hát az enyém az tized akkora, mint a Sabár, úgyhogy azzal így elbírok. 4000 palack per év, és a Sabár pedig 40000 palack környéke. Így oszlik meg a kettő, és itt nem teljes állásban vagyok, hanem tanácsadó horász szerepben.
3: Ez hektárban nagyjából hogyan mérhető?
4: Körülbelül egy fél hektár saját ültetvény, és durván még egy hektárról vásárolt szőlőből áll össze ez 4000 palack.
3: Gondolom nem túl sok helyen lehet velük találkozni, ha csupán 4000 palack összesen. Sikerül azért eltenni belőlük néhány palackkal, vagy nagyon gyorsan elfogy?
4: Elég gyorsan elfogy szerencsére, de igyekszem főleg a kéknyelükből, azért minden évjáratból eltenni egy pár palackot, ha más nem, hogy a szakmai kóstolókra és saját okulásunkra is jusson belőle.
3: A kéknyelűt sokan egy különlegesebb palackba szokták tölteni, egy kicsit ilyen kékes, mózeli típusú palack. Te is ilyen berakod?
4: Antik kéknek hívják. Igen, én is igyekszem ezt a különleges palackot használni. Sajnos egy nagyon ritka szerzett, az egyik legritkább és a legkevesebbet gyártott palackok egyike. Úgyhogy elég nehéz és elég költséges ezt beszereznünk évről évre. De amíg lehet, amíg van rá lehetőség, addig igyekszünk mindenképpen ezt az üveget használni, a Sabár borászatnál is és a sajátnál is. Mutatok is egyet, itt van mellettem.
3: Nagyon szép színe van ennek a kék palacknak valóban. És milyen jól megy hozzá ez a színes címke. Ez micsoda? Honnan jött a címkevilág?
4: Az én nagypapám, anyai nagypapám textilművész, és saját kezével 8-10 viszonylag nagyméretű, 3x2 méteres goblent szőtt zömét a 80-as években, és egyet az én életemben. És ezek a goblenek adták az ötletet, hogy a címkén valahogy megmutassuk őket. Nagyon kötődtem a nagypapámhoz is több dologban, és a goblenek is a családunk tulajdonát képezi a nagyobbik részük. És hát végigkísérték az én gyerekkorom és az eddigi életemet. És ezért nagyon fontos volt, főleg számomra, hogy ezeket megjelenítsük a címkéinken.
3: És valamelyik nagyszülőnek volt már köze a badacsonyhoz korábban?
4: Csak nagyon érintőlegesen, mert mindkét nagyszülői ág az ország másik részeiből költözött ide a környékre. Az apai ág Budapestről, illetve Budaörsről konkrétan. Az anyai ág pedig először Rákoszentmihályról, majd Gazdagréti lakótelep, és akkor így kötöttek ki Tapolcán. Az apai nagypapám készített saját szakállára és saját fogyasztásra egy kevés bort, amióta az eszét tudja, és Budaörsön is művelt ehhez egy kis szőlőt. De amikor Tapolcára költözött, már elég idős volt, 70 éves elmúlt, és nem is volt itt lehetősége akkor szőlőterületet vásárolni, hanem szőlőtermés született a Szentgyörgyhegyről. Az egyik gazdával megállapodott, és onnan mindig tudott vásárolni egy pár mázsa szőlőt, amiből elkészített magának egy 100-120 liter bort, és azt fogyasztotta, illetve a családnak egy része is fogyasztotta ezt.
3: Ha azt mondom neked, hogy kéknyelű, olasz rizling, rajnai rizling, mi az első, ami neked beugrik, azon kívül, hogy nyilvánvalóan szőlőfajtákról beszélünk?
4: Lehet, hogy majd a felvételből is belehallatszik, hogy nagyobbat dobbant a szívem. Főleg a kéknyelű, úgyhogy jól is kezdted a felsorolást, mert az az én szívem csücske. És az olasz rizling meg a rajnai rizling a másik kettő, amivel én nagyon-nagyon szeretek foglalkozni itt a borvidéken. Úgyhogy igen, ez a három zászlós fajta az én olvasatomban feltétlenül, amiről a Badacsonyi borvidék megismerszik.
3: Miért?
4: Azt gondolom, hogy ezt a vulkanikus bazalt, vulkanikus talajt talán ezek tudják a legjobban kiaknázni, vagy a legszebben bemutatni, és ezért is szeretem nagyon őket. De nyilván itt megosztanak a vélemények, van, aki vörösboros fajtákra ugyanúgy esküszik, és nagyon szép vörösborok is készülnek, úgyhogy ezzel már csak vitatkozni sem nagyon szeretnék emiatt. De hát az én szívemhez ez a három áll legközelebb.
3: Ezért van az, hogy a saját birtokon ezzel a három fajtával foglalkozol, vagy ennek van más oka?
4: Abszolút, ezért annyi még belejátszik a dologba, hogy az egyik barátomtól tudtam vásárolni az elmúlt egy-két évben egy kevés piros bakator szőlőt. Így a piros bakator fajta is a Szeremlei Huba emlékére megjelenik a szortimentben. Mert nagyon-nagyon kevés piros bakator szőlő van Magyarországon is, nemhogy Badacsonyban. És a borvidéken is nagyon kevés fajta tiszta bor készül bele, 2 vagy 3 maximum.
3: Milyen bort ad egyébként?
4: Nagyon érdekes, ilyen fűszeres, talán ezt tudnám rámondani, ami a jellemző illat vagy az ízvilágára. Nem igen hasonlítható semmihez, tehát a kéknyelőhez hasonlóan egy ilyen unikális íz- és illatvilággal rendelkezik.
3: A kéknyelőt ugye külön kiemelted, hogy az első szíved csücske, úgymond, a felsorolt fajták közül, de miért pont az?
4: Én a Badacsonyi borvidékhez kötődöm. Tapolcán születtem, itt nőttem fel a hegyek között, és ahogy elkezdtem a szakmával jobban, behatóbban foglalkozni, rögtön feltűnt ugye ez a fajta, hogy gyakorlatilag unikum. Szinte csak itt a borvidéken foglalkoznak vele az országban, és ráadásul az egész világviszonylatban is. És akkor így ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy ez egy olyan fajta, ami által egy picit úgy felfigyelhetnek talán a borvidékre. Minden borvidéket azért a saját fajtái szoktak ismertté tenni. És hát a kéknyelő az abszolút egy ilyen fajta. Ráadásul volt szerencsém kóstolni belőle egy jó pár olyan bort, amik már idősérlet tételek voltak, és nagyon-nagyon ízlettek. És az egy plusz megerősítés volt, hogy egy érlelhető fehér bor fajta, ami azért Badacsonyi borvidékhez ennyire kötődik, hát mi mással foglalkoznék, hogyha nem ezzel.
3: Viszont nincs belőle túl sok, én úgy tudom. Tehát ugye eleve kvázi csak a Badacsonyi borvidékre korlátozódik, és azon belül sem sokan foglalkoznak vele, meg nincs belőle sok terület. Emellett azt gondolod, hogy így is alkalmas arra, hogy akár mondjuk világhírre tegyen szert?
4: Ugye ahhoz, hogy világhírre szert tegyen egy bor vagy egy szőlőfajta, ahhoz egy palack is elég. Mert hogyha jó helyre kerül az az egy palack bor, és egy olyan ember esetleg magas pontot ad rá, vagy nagyon jó kritika születik róla, akkor az nagyon hamar híres lesz. Függetlenül attól, hogy abból tényleg 10-20 vagy 10-20 ezer palack készült az adott borból. Nyilván ez az előnye is, ami a hátránya, hogy kevés helyre jut el, ugye a kevés mennyiség miatt. De hogyha megfelelően jó minőségű borokat és emlékezetes borokat készítünk belőle, akkor nagy nyomot tud hagyni.
3: Tudsz már hasonló eredményről?
4: Számszerűsíthetőről nem nagyon. A legendákból nyilván tudunk ilyeneket, hogy már az Eszterházi hercegnek a borát már a 20-as években, ugye Amerikában, New Yorkban mérték egy borkereskedésben, ami kéknyelű volt. Szóval ilyenekkel rendelkezünk, de hát ez a mai világban ez csak egy szép emlék, illetve hát egy olyan emlék, amire lehet építkezni, hogy ennek a fajtának tudjuk, hogy volt múltja, van jelene, ugye mi dolgozunk most jelenleg, és szerencsére egyre több termelő, és hát bízunk benne, hogy jövője is lesz, mert ott pedig a fiatalabb generáció, aki érdeklődik a fajta iránt, rájuk támaszkodhatunk. Mondjuk még magamat is ide sorolom. De minden esetre hát ez egy bizakodásra ad okot, hogy a fiatalok is foglalkoznak a fajtával.
3: Ugyanakkor ugye nagyjából mondhatjuk talán azt, hogy a Balatonra, a Balaton környékére inkább az olasz rizling a jellemző, és azért azt is kitűzték már sokan egyfajta zászlós hajónak, és azért nektek is fontos fajta, neked is és a Sabarnak is, ha jól tudom.
4: Nagyon. Olyannyira, hogy a Sabaron a Lenő palacsában készített szőlőfajtánk. Ugye évjárattól függően három, de volt olyan évjárat, hogy 4 vagy 5 féle bort is készítettünk belőle. Egy nagyon univerzális fajta ilyen tekintetben. Én nagyon szeretem, szintén nagyon jól bemutatja szerintem bármelyik termőhelyet, tehát alkalmassá legyen a fajta. És egy nagyon kedves, arcát mutatni képes bor, ami nagyon tud egyszerre jó ivású lenni, egyszerre mély, és tényleg a terroárt is bemutató. Második kedvenc fajtámként említhetem.
3: És akkor a harmadik?
4: Számomra a Rajnai Riesling, bár itt meg egy olyan önellentmondásba rögtön sikerül beleszaladnom, hogy mondjuk így a fajta nagyságát, hogyha figyelembe veszük, akkor az előző kettőnél szerintem nagyobb fajta. Világviszonylatban is ugye sokan foglalkoznak vele, óriási borokat lehet kóstolni Rajnai Rieslingből, és nekem is a legnagyobb fehérboros élményeim kevés kivétellel Rajnai Rieslinghez kötődnek. Úgyhogy egy fantasztikus fajta

0: Említetted, hogy vannak, akik a kékszőlőre akár nagyobb hangsúlyt is fektetnek itt a Balaton környékén, vagy a Badacsonyi borvidéken. Nálatok is a Sabarnál is van, Cabernet Franc és Kék Frankos, és ráadásul az egyik az új telepítés.
1: Tavaly már szüreteltünk róla egy keveset, és a birtok vörös borunknak a felét adja. Fele-felében jelenik meg a Cabernet Franc és a Kék Frankos fajták. Az összes termelésnek mondjuk a 10% a Sabaron a vörösbor, másik 10% a rozé, ami szintén Kék Frankosból készül nálunk, és hát a maradék 80% a fehér.
0: És a kékszőlő telepítés, tehát hogy kicsivel nagyobb hangsúlyt fektettetek rá, ez azért van, mert igény van rá, vagy ez inkább csak egy játék?
1: Nálunk az 5 hektárból 1 hektár a Kék Frankos, és egy másik fél hektár, vagy még egy picit több is a Cabernet Franc, úgyhogy az a játéknál már egyel több. Ebből azért egy piacképes bort is szeretünk készíteni, amit örömmel megisznak a fogyasztók. De Sabar hegynek ugye ez a nyugati oldala, és ez egy melegebb fekvés, amin gondoltuk, hogy hosszú távon, ugye szőlőültetvényt az ember nem 10 évre tervez, hanem inkább 25-30, és hogy hosszabb távon is esetleg jól prosperálhat a Kék Frankos fajta. Egy picit magasabb savval rendelkezik, jól be tud érni ebben a nyugati napos kitettségben. Ez volt az elképzelés.
0: Saját boraiddal volt már óriási élményed? Hogy megkóstoltad, ez igen, megérkeztem.
1: Inkább azt tudom mondani, hogy például amikor a Szentgyörgy egyik kis szőlőültetvényemet megvásároltam, ez egy kéknyelű szőlőültetvény, és abból az első bort 2013-as évjáratból készítettem el, ami egy jó évjárat is volt. És azt a bort megmutattam számomra fontos embereknek, akiknek a véleményére adok, és sokat adok. Így a Bakó Ambrusnak, vagy a Németh Pista bácsinak. És amikor ők mondták, hogy ez egy szép bor, akkor nagyon örültem, hogy jól gondolkodtam, illetve jól választottam, amikor ezt a területet kinéztem a fajtának, illetve hát magamnak, hogy ezzel a fajtával tudjak a legjobb minőségben foglalkozni, hogy a létező legjobb bort előállítani.
0: Gyakran adsz egyébként ezeknek az embereknek a véleményére? Gyakran kikéred a véleményét azoknak, akiktől akár mondjuk tanultál, vagy akire így mondjuk borvidéki szinten lehet hagyatkozni?
1: Szerencsére elég sokat kóstoljuk egymás borait, és olyankor mindig sokat beszélgetünk. És sokszor nem is konkrét vélemény kikérés van, hanem csak meghallgatom a kritikájukat, akár pozitív, akár negatív, azon tudunk beszélgetni, és akkor tanulni lényegében egymástól, vagy egymás hibáiból, vagy a saját hibáinkból, vagy megörülni közösen egy nagyon jó bornak, és akkor azt esetleg mélyebben kivesézni, hogy hogy született, honnan sikerült, és mi lehet ennek az oka. Szóval, ha így nézzük, akkor igen.
0: Ennek alapján az ember azt gondolja, hogy akkor a közösség abszolút jól működik itt borvidéken belül. Lehet ezt mondani, hogy van egy jó borász közösség, akár így ti fiatalok, vagy több generáció összejár?
1: Én ezt nagyon így gondolom. És még az idősebb generációval is nagyon jó viszonyt ápolunk, ami szerintem egy óriási dolog, és nagyon örülök, hogy egy ilyen közösség tagja lehetek, és tényleg a mindennapjaimat olyan emberek között tudom eltölteni, akiket személyesen is nagyon szeretek, és szakmailag is sokra tartok. Szerencsére ez oda-vissza jól működik, tanácsadás tekintetében, akár segítség tekintetében, hogy van tárgyi, vagy eszközi, vagy tényleg csak egy-két jó szó, vagy egy véleménykikérés. Úgyhogy ezt messze menőkig tudom mondani, mint a borvidék egyik legnagyobb értéke.
0: Hogyan kerültél te kapcsolatba a borral? Mert ugye azt mondtad, hogy itt nőttél fel a régióban, Tapolcán, de ha jól tudom, korábban ugye élsportoló voltál.
1: Igen. A mostani feleségem, akkori barátnőm kapcsán, rajta keresztül és az ő családján keresztül, akiknek már 150 éves múltra tekint vissza a kis pincéjük Badacsonyosan. Először szüretelni hívtak meg, ami hát nyilván az tetszik egy fiatalembernek, mert akármint is kell dolgozni, azért a sor végén mindig vár egy tápogácsa és egy idegfröccs. Utána később a pincemunkálatokban, szőlőmunkálatokban is besegítettem az édesapjának, illetve a nagypapájának, és egyre jobban tetszett. És igazából ez jelölte talán ki az utamat, hogy érdemesebb lenne ezzel komolyabban foglalkozni. De tehát volt egy konkrétum, egy idősebb figura Mihály interjú, ami meg teljesen mondjuk így feltette a pontot az íre, és mint egy ilyen villám hasított belém a felismerés, hogy hát mivel foglalkoznék, hogyha nem ezzel. Én nagyon szeretem ezt a vidéket, nagyon kötődöm a Balatonhoz is, nagyon itt képzeltem el mindig is az életemet. És akkor ez egy nagyon jó kombináció, hogy az ember itt tud boldogulni.
0: Te voltál külföldön is.
1: Igen.
0: Tapasztalatot szereztél Új-Zélandon, szakmában dolgoztál kinti borászatnál, fel sem
1: Igen.
0: merült akkor, hogy kint maradsz esetleg?
1: Nem, nagyon nem. Pedig sokan kérdezték meg, furcsálták is, hogy viszonylag hamar hazajöttem, hogy 3 hónap volt ez a kint töltött idő. De nem egy pillanatig sem. Nagyon szép volt odakint, meg tényleg rengeteg csodát lát az ember, de itt annyira kötődöm ez a tájhoz és ez a helyhez, hogy sosem volt kérdése számomra, hogy itt szeretném lejönni az egész életemet, hogyha mód van rá.
0: Hogyan látod a jövőt egyébként? Ugye most jelen van az életedben elég számottevően a Sabar, ahol most vagyunk, tehát van egy állásod, van egy saját birtokod, van egy családod. Itt fogtok akkor ezek szerint megöregedni is.
1: Én azt szeretném, hogyha szakmailag számottevően nem változna az életem. Én a Sabaron jól érzem magam, a saját borászatomat nem szeretném ennél sokkal számottevőbben növelni. Még esetleg egy pici bővítés belefér, de nem leszek valószínűleg soha egy ilyen több tízezres palackszámmal dolgozó borászat. Nehéz jóslásokba bocsájtkozni, főleg, hogyha a jövőről van szó. Mondjuk feltett szándék, majd picivel jobban meg tudom gitározni, ami hát nem egy nagy dolog, mert szinte egyáltalán nem tudok, de nagyon szeretek. Szóval az mégiscsak akkor egy jó 5 éves terv.
0: És a dob?
1: Dobot is gyűröm. Az egész kiskorom óta szerintem, ilyen 6-7 éves korom óta dobolok, de csak saját szakállamra, saját örömmel, mert sajnos sokkal komolyabban sosem volt időm vele foglalkozni, mert vagy a vívás miatt szorult a háttérben, vagy utána pedig a borászat miatt szorult a háttérben, úgyhogy sajnos az én életemből kimaradt ez a banda alapítás és különböző fesztiválokon, turnézás és egyebek.
0: Végül is van nagyon sok olyan fesztivál ma már, ami zene és bor.
1: Valamint a Hobó is 39 évesen kezdett zenélni, úgyhogy...
0: Bármi történhet még. 2009 óta létezik a Sabar borászat, és az elmúlt években, az elmúlt pár évben azért nagyon sokat fejlesztettetek ti is. Itt vendégházak lettek kialakítva, épült egy szép borterasz, rengeteg programot csináltok. Miért érdemes ide eljönni egy vendégnek?
1: Elsősorban mindenképpen a bor miatt. Azért a legfőbb hangsúly mindenképpen a boron van továbbra is, hogy jó minőségű, konstansan jó minőségű bort tudjunk készíteni. És hát nyilván azon belül az nem árt, hogyha egy szép teraszon, egy szép környezetben tudja ezt a vendég elfogyasztani. Nem beszélve arról, hogy mivel egy nyugati oldalon vagyunk, így a naplementét is minden nap innen premier plánba végig lehet nézni. És hát igyekszünk élőzni.

0: többi hétvégét se hagyjuk azért élő zene nélkül.
1: Milyen a csapat egyébként a Sabarnál? Hányan dolgoznak még itt rajtad kívül?
0: 5 állandó alkalmazott van, és közülük is egyedüliként Répási Tomi, aki a kezdetektől végigkíséri a sabarborászatnak a munkáját és a fejlődését. A Vincellérünk, ő felelős a szőlőmunkákért, a napi munkálatok irányításáért, a pincemunkálatokért is. Ő a sabarborászat lelke, így szoktuk mondani. És még a vendéglátásból is kiveszi a részét. Úgyhogy porkosrókat is tart, sokszor még főz is, univerzális.
1: Te is itt szoktál lenni néha?
0: Igyekszem. A blues hétvégén mindenképpen, az nekem egy nagyon nagy szívemcsücske, és hát nyilván, ahogy idő megengedi, úgy szeretek azért én is részt venni ezeken a élőzenei programokon.

0: Az elhangzott asztali áldásban Földi Bálint Badacsonyi borásszal beszélgettünk. A szerkesztő riporter Pesti Eszter volt.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Eumir Deodato felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink, közéleti összeállítás.